0: pozitív álmokat generál.
1: Tehát úgy
2: igen. Végül nem hoztál magaddal.
0: Egyébként igen, tehát nem
1: akkor
0: tudom,
1: hogy ez...
0: Igen, most igen. Tehát nekem is nagyon jó élmény volt a vastagbél tükrözés, úgyhogy az a nagyon szomorú vagyok.
2: Karácsonyra ezt kapja a család, már látom.
0: Igen, ezért ez nagyon jó ajándék.
3: Vigyázzatok, mert cseten megszóltak, hogy ez nem olyan mókás történet, de azért most majd oda kifogjuk.
1: Ez az édes álom szerint, hogy ez megszépíti az összes ilyen élmény.
2: Van az a pénz, tudod?
1: Igen, tehát vastagbél tükrözés, édes álommal, azt hiszem ez lesz.
0: Igen, igen. Jó, tehát pozitívan, de egyébként jogos a csetelő hozzászólása, hogy nyilván most próbáljuk ilyen pozitíven felfogni, de nyilván aki nem ilyen szerencsére, az nem ilyen pozitív ez a történet. Ami miatt próbálunk ilyen pozitívan szerintem beszélni róla, mert szembe akarunk nézni. Tehát már magában ugye az első lépés a rák leküzdése irányában, hogy merünk beszélni és kimerjük mondani ezt a szót, hogy rák, mert valamiért ez olyan tudattartalmak csatolódnak, minthogyha erről tilos lenne beszélni. Tehát érdekes módon, ha
1: valaki... Hát amint az ember elkapta, ott a családjában azért nem fognak róla beszélni.
0: Igen, és ez nagyon furcsa, mert ha valakinek infarktusa...
1: Elkapta, mit mondtam? Hát
0: igen, ez nincs is, tehát hogyha valakinek infarktusa volt, vagy koszúrérbetegsége van, erről nyugodtan beszél mindenki, és a családjával, és a barátaival, de ha rákos lesz, akkor nem beszél róla. Pedig nem, semmi logikus indok erre nincs.
3: De mit hallottál a környezetben, hogy kellemetlen, vagy de én sem tudom elképzelni, mi lehet az, hogy
2: szerintem kultúrásan vagy... nem szoktunk beszélni a halálról általában.
3: De hát ez nem halál, ez még egy betegség.
2: De ez a halálnak egy másik neve. Egy gúny neve a halálnak.
1: Hát a halál felé sétálás biztos útjának egy mutatója.
2: De egyébként közben rájöttem, hogy mit szeretnék kérdezni azoktól, akik félnek, hogy mit szeretnének inkább kapni karácsonyra, vastagbéltükrözést vagy vastagbélrákot. Mert ha választani lehet, akkor
1: és csak ebből a kettőből lehet választani, ugye? Hát én az édes álmot választanám.
0: Igen, igen. Tehát és azért próbáltam ilyen vidáman beszélni erről, hogy úgy álljunk hozzá a szűréshez, hogy ne úgy, hogy jó ez a nap arra, hogy megtudjam, hogy rákos vagyok-e, daganatos vagyok-e, hanem úgy álljunk hozzá, hogyha most elmegyek, akkor ki tudom védeni, hogy ne is legyek. Tehát, mert ugye senkinek nincs kedve megtudni, hogy daganata van. Úgy gondolja, hogy hát inkább legyen az holnap.
2: De... Én akkor kivétel vagyok, mert én nagyon szeretném megtudni, hogyha bármi ilyesmi probléma van a testemben.
1: Na de ezért is kérdeztem a kombinált rákszűrés lehetőségét, illetve azzal, hogy megtudom, hogy rákos vagyok, attól én még élhetek 100 évig is, ugyebár.
0: Így van, tehát hát mondjuk... az információ, tehát ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy ha tudjuk, hogy mi a helyzet, akkor meg tudjuk változtatni a jövőt. Tehát a jövő ismerete az a jövő megváltoztatásának a lehetőségét rejti magába. Ez egy nagyon sokszor földolgozott irodalmi, meg filmes paradoxon, hogy akkor már nem is az lesz a jövő, ha megtudom, hogy mi lesz a jövő.
3: Ugye én itt még két kérdést csak itt a rák felismerésével kapcsolatban felírtam, hogy a rák megelőzhető? Ugye erről beszélgettünk, hogy az életmód. De hogy van az a másik 50%, amikor a pech faktor van. Hogy így abban van. Az esetben is jó ez a dolog, és akkor mondjad, Szabi?
2: Hát ez tök egyszerű kérdés, mert hogy amivel lehet foglalkozni, azzal foglalkozni kell, amivel nem lehet foglalkozni, azzal nem érdemes foglalkozni.
3: Igen, ide kapcsolódik a másik, hogy ha időben észrevesszük, akkor ez mennyire csökkenti a kialakulás kockázatát, vagy magát a kialakulást. Hogy azért csak oda csatolok vissza, hogy vidámkodunk itt, hogy igenis el kell menni, igenis meg kell előzni, tehát fáradtságot kell venni arra, hogy elmenjünk naponta fél órát futni, ezért része a megelőzésnek, vagy bármilyen testmozgás végezzünk. És hogy elmenjünk szűrésre, mert hiszen én sem tudok most semmi, még viccből se tudok olyan okot kitalálni, ami miatt erről ne beszélnék a családon belül erről, hogy én rákos vagyok.
0: Ugye, igen, tehát úgy hívjuk ezt, hogy van a primer prevenció, meg a szekunder prevenció, tehát a primer a megelőzés, amikor elmegyek futni és egészségesen élek, a másodlagos megelőzés, hogy a szűrő vizsgálatokon való részvétel, amikor olyan stádiumban diagnosztizáljuk a daganatot, amikor még nem okoz panaszt. Ez a definíciója a szűrésnek. Mert amikor a panaszunk van, az már nem szűrés, uh-huh. akkor már kivizsgáljuk.
3: Aha.
0: És a szűrésekkel azt tudjuk elérni, hogy egy olyan, és a szűrés, ezért van az, hogy az csak azt nevezhetjük bizonyított a jó szűrési módszernek, ami olyan korai stádiumban mutatja ki a daganatot, amikor még ha akkor fedezzük föl, akkor a túlélési esélyünk jobb, mint hogyha később. Tehát nagyon érdekes probléma ez, hogy a vastagbél tükrözés az azért ilyen, mert olyan korai stádiumban fedezi föl, amikor egy pici műtéttel ugye meggyógyulunk. Uh-huh. A tüdőrákok esetében például a tüdőszűrés az erre nem alkalmas. Tehát a tüdőszűrésre a TBC miatt megyünk, mert azt arra találták ki. De a tüdőrák szűrésére nem alkalmas. Föl lehet vele fedezni, de sajnos nem elég pici, nem elég érzékeny. Most a nemzetközi ajánlás az, hogy aki dohányzik, annak érdemes egy natív spirál CT-re elmennie, mert a CT képes arra, hogy olyan pici elváltozást is kimutasson, amit egy pici kis műtéttel el lehet távolítani, és valóban kimutatható, bizonyítható, hogy így a betegek túlélése megnövekedik.
2: Na hát ez is egy csodálatos karácsonyi ajándék lehet.
0: Egy spirál CT. Egyébként ezek...
2: Komolyan, tehát nagyon furán hangzik, amit mondok, de képzeljétek el, hogy milyen az, amikor a szeretteinknek potenciális egészséget...
1: Már kettőnél tartunk, potenciális egészséget, jól haladunk ahhoz, hogy meglegyen a bérlet.
2: Hosszabb életet adunk ajándékba, ilyen nagyon furcsa módon. Szerintem
1: vagy legalább az önmegismerésnek egy igen különös módját, hogy az összes rákra megszűrjük.
0: Hát igen, mert szeretünk, azt szeretnénk, hogy minél tovább velünk legyen.
1: Jó kedvben.
0: Igen.
1: Mert akárhogy is egy rák hírétől kevesebb jobb kedv lesz, akárhogy is
0: nézzük. Igen, azért szeretnénk itt most beszélni azokhoz is, akiknek esetleg már daganatot diagnosztizáltak, vagy a szerettei között van, hogy tényleg azt áthatni, hogy ne legyenek magányosak. Mert hiszen fontos arról beszélni, hogy ez ugyanolyan betegség, mint a többi. Nagyon sok esetben már krónikus betegségé tehető, egy részük gyógyítható is, és arról is beszélnünk kell, hogy avval kezdtem az elején, hogy mivel a szív- és érrendszeri betegségek halálozása ennyire lecsökkent, ezért egyre inkább a daganatos megbetegedések veszik át a vezető halálok szerepét. Tehát nem azért, mert több lett, hanem mert túléljük a többit, átcsoportosult, és az emberiség számára ez most az első számú ok, ami meghatározza azt, hogy nem tudunk addig élni, ameddig elméletileg élhetnénk. Uh-huh. És ebben mindannyian érintettek vagyunk, akik már daganatosak, és akik még nem. Tehát gyakorlatilag már a mostani statisztiká szerint is ugye minden harmadik embernek daganatos betegsége lesz az élete során. Tehát itt a szobában most ugye...
3: Jajaj.
0: Tehát
2: ugye... Magammal kezdem egy, kettő, Csabi
0: három. És én vagyok itt negyedik.
1: Az étkezési dolgok benne vannak a megelőzésben? Most az életmódnak a futás részét emelted csak ki, de a rántott csirke, majonézes krumpli salátával, esetleg még hozzá egy kis...
3: Nem akarom elvenni Istvány kenyerét, de én most voltam egy manuálterapeutánál, aki sok mindennek a keveréke, de ő azt mondta, hogy ez semmire nem, tehát semmelyik nem olyan erős étkezés, hogy mit eszünk, a rossz a levegő, mint az életmód. Tehát, hogy
1: a reggeli futás
2: több az életmódban benne van az étkezés is szerintem. Igen, parancsolj, drága hallgató!
4: Na, sziasztok! Egy kicsit gyakorlatilasabb kérdésűvel itt nagyon sokszor elhangzottak ezek a szűrővizsgálatok, hogy tulajdonképpen, mert hogy például mondjuk egy dohányosnak ajánlott egy CT-vizsgálat, hogy ez mennyire reális, hogy az ember el is jusson egy szűrővizsgálatra, illetve hogy ezt így kérhesse az orvosától adott esetben, mondjuk ezzel kapcsolatban. Mert hogy egyáltalán általában azt hallani, hogy a beutalt betegeknek is több hónapos várakozási várólistája van, hogy egyáltalán valamilyen szűrővizsgálatra vagy vizsgálatra, ami nem azonnal szükséges, adott esetben hónapokat kell várni.
0: Igen. Tehát a válasz erre az,
4: Hogyha mert az... hogy említette, bocsánat, még ennyi után leteszem, tehát hogy a vendég említette, hogy erre van kezdeményezés, hogy bizonyos szűrő vizsgálatokat néhány megyében kísérleti jelge elkezdenek elérhetővé tenni, vagy nem tudom, ezt most így nem biztos, hogy jól értettem, csak hogy fölmerült bennem az, hogy, hogy jó, akkor én most meglepem magam egy végbéltükről, vagy egy vastagbéltükrözéssel, vagy elmennék, most magamról beszélek, de nem feltétlenül magamra gondolok nyilván, tehát hogy egy CT vizsgálatra, mikor egyre kevesebb, vagy nem tudom, tehát hogy igazából egyre kevesebb helyen lehet ezt néha végrehajtani. Vagy hogyha ez nem igaz, akkor kérem cáfolja meg, leteszem, köszi.
3: Köszi, szia.
0: Tehát a várólisták és az hosszú időpontok azok az OEB finanszírozás korlátai miatt vannak. Egyébként kapacitás, diagnosztikai kapacitás van az országban. Tehát hogyha az orvosunknak elmondjuk, hogy minket az a lehetőség is érdekel, hogy magánfinanszírozásban kifizetnénk ennek a költségét, akkor nem kell várni ennyit. Tehát gyakorlatilag, hogyha beütjük a Google keresőbe ezeket a szavakat, akkor megtaláljuk azokat a szolgáltatókat, akik magánfinanszírozásban most elérhetők, tehát most be lehet sétálni egy olyan egészségügyi szolgáltatóhoz, ahol egy napon belül ezt elvégzik. Tehát akár egy CT vizsgálatról van szó, ott egy radiológus kollégával tudnak beszélni, és ő ezt el tudja végezni, ki tudja értékelni. Tehát ez sokszor probléma az, hogy az orvosok egy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert az állami ellátás rendszerén belül nem szívesen tájékoztatják a betegeket magánfinanszírozott lehetőségekről. Holott elméletileg erre van joguk, sőt, abszolút a jogrendszer szerint az orvosoknak általános tájékoztatási lehetőségüket és kötelezettségük van. Tehát nyugodtan elmondhatnák ezt, csak nyilván nem sok kellemetlenségük lenne, és ezért ezt nem teszik. Ezért azt javaslom a mindenkinek, hogyha egyáltalán bánnak fölmerül, hogy 10-20-50 ezer forintot magánfinanszírozásból finanszírozna, akkor ezt nyugodtan mondja meg az orvosának, hogy őt az is érdekli. Tehát amikor azt mondja, hogy 3 hónap múlva van időpont egy CT vizsgálatra, vagy egy MR-re, akkor kérdezze meg, hogy de egyébként lenne abból egészségügyi hasznom, hogyha ez a jövő héten lenne, és nem 3 hónap múlva, mert akkor én inkább szívesebben vállalnám ennek a költségét, hogyha erre lehetőség van.
3: Ez, csak gondolkozom, hogy mostanában volt dolgunk orvosi téren, és hogy egyszer nem tudja az ember eldönteni, hogy mi a jó, hogy már az internethez fordul, és kiböngészi a saját magát diagnosztizálja, és hogy milyen furcsa, és hogy ez etikus-e. Ez már etikai kérdés, hogy az orvos nem tájékoztat, mert kellemetlensége származik belőle, vagy nincs ideje, vagy tudom is én bármi ok miatt.
1: Én a kombinált rákszűrés összeállítása mellett vagyok. Lehet, hogy ez egy piaci rés is lehet, nem? Tehát most ahogyan...
2: Hogy érted? Mit nevezel kombinált rákszűrésnek?
1: Hogy kiterjedten, amilyen veszélyeztetettségi fokozatok vannak, annyiféle rákszűrést.
2: Parancsolj, hallgató!
4: Én vagyok ismét, szóval nem egyáltalán nem a vendéggel szeretnék ezzel vitatkozni, csak megemlíteni azt az aspektust is, hogy mint egy rendszerkritikusan, hogy igen, ez a probléma, hogy egyrészt az OEB finanszírozás miatt az ember nem jut el időben adott esetben, mielőtt diagnosztizálhatnák, vagy mielőtt meghalna adott esetben egy betegségben egyszerűen arra a szűrővizsgálatra. Az valóban csodálatos a kapitalizmus véleménye, hogy akinek van pénze, az megteheti, hogy elmegy magánszűrő. Itt valóban tényleg nem 10-20 adott esetben 50 ezer forintról, de valamikor arról van szó. Viszont a másik oldala, mert hogy ezt érintettétek, hogy ennyire etikus vagy nem etikus, tehát egyrészt az orvosnak ugye, ahogy a vendég is említette, kötelezettsége lenne tájékoztatni mindenféle lehetőségről, ami belefér úgymond az orvos tudományba, hogy így mondjam, és mégsem teszik meg, másrészt viszont meg nagyon szívesen és pénzért vállalnak olyat, hogy adott esetben adott gyógyszert ajánlanak vagy írnak föl a betegeknek. Tehát, hogy ez így, hogy fér össze ez a két dolog egymással?
2: Én egyébként még csavarnék egyet, tehát szerintem, hogyha van rá lehetőséged és elmész egy fizetős szolgáltatásban kivizsgálni ezeket a potenciális problémákat a testedben, akkor végül is azzal nem a TB terhelet, tehát azokhoz fog eljutni a TB, vizsgálat, akik nem tudják megfizetni ezt piaci alapon.
4: Egy nagyon szép ideális esetben igen, Szabi, de ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy írnak föl adott esetben kórházban orvosok vizsgálatokat, amiket nem is végeznek el, hanem pont azért, hogy a kórház bevételi növeljék fölírják, hogy XY-on elvégeztük ezt vagy azt a vizsgálatot, holott nem végezték el azt a vizsgálatot. Egy. Kettő pedig adott esetben, aki meg mondjuk egészségesen él, és fizetik utána, vagy ő fizeti a járulékot az országos egészségügyi pénztárnak, blablabla, egészségbiztosítási pénztárnak, azzal például mi van? Tehát mondjuk adott esetben én 10-15 éve voltam mondjuk, vagy éven keresztül mondjuk voltam háromszor a házi orvosnál, és abból kétszer mondjuk jogosítvány miatt. Na akkor mi van? Tehát, hogy akkor tényleg miért nem megy az a pénz arra, akinek meg szüksége van rá? Na most csak ennyi, csókolom, folytassák.
2: Szerintem folytassuk egy kicsit a muzsika után. Dr. Peták István a vendégünk, és alapvetően a molekuláris farmakológiáról szeretnénk beszélgetni, csak még nem jutottunk odáig, hogy megértsük ezeket a gyönyörű szavakat. Maradjatok velünk, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemléletmagazinja.

0: two beautiful dancers. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho my dancer. And applause to the beautiful princess on the dance floor. Và sau đây Lilian xin được gửi tặng cho tất cả.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemlélet magazinját hallgatja.
2: Dr. Peták István a vendégünk, és hamarosan eljutunk a molekuláris farmakológiához, de itt a zene alatt nagyon sokat beszéltünk.
3: Nem csillapodtak a kedélye.
2: Igen, az egészséges életmódról, és fölmerült a futás esetében, amit szerintem kötelezővé kéne tenni mindenki számára, hogy azért ez elég problematikus, főleg azoknak, akik nem nagyon mozogtak az életükben.
4: Igen, ezzel kapcsolatban szeretném csak elmesélni, hát ha valakinek szintén tudok ezzel segíteni, hogy én 43 éves koromig úgy gondoltam, hogy én képtelen vagyok futni, mert egy 500 méter után rettenetesen megfájdult a térdem, a hátam, és szerencsére hallgattam a fájdalomra, és nem erőltettem tovább, és sokan persze kitartóbbak, és sokan le is sérülnek, tehát és akkor egy nap üldögéltem a kertbe, és jött a szomszéd, aki mezitláb futott, hogy hát kérdeztem, hogy megőrültél, hát mit csinálsz? És akkor mondta, hogy nézek utána az interneten a természetes futás, natural running, helyes futás. És fönn van az internet, tele van olyan YouTube videókkal, ami mind ugyanazt mutatják, hogy mi a helyes mozgásforma. Hogy ne a sarkunkat rakjuk le először, amit ugye lehetővé tesznek a modern cipők.
2: Átveréssel tesznek lehetővé, tehát lehetővé teszik, hogy lerakjuk a sarkunkat, csak hogy a test az azt érzékeli olyankor, hogy puhára érkezünk, közben meg betonra fogunk megérkezni, és így ezzel van. Tesszük tönkre az izületeinket.
4: Így van, tehát a cipő, ez a nagyon puha sarkú szupercipő megvédi a sarkunkat az ütődéstől, de nem védi meg a térdünket és a gerincünket. Tehát az az iszonyatos sokk, az az ütés, az elképesztő erővel szalad végig a vázrendszerünkön, és tönkreteszi a térdünket, meg a hátunkat, tehát a gerincünket, tehát ezért átverés ez a szuper cipő. Tehát, és mert különben, ha mezitláb lennénk, vagy egy vékony talpú cipő, ezt nem tudnánk megcsinálni.
2: Érdekes módon ezek a nagyon olcsó kínai dorkó tornacipők a legpraktikusabbak ilyen szempontból, mert ott nem érkezel a sarkadra, annyira vékony a talpa.
4: Igen, most önmagában persze a cipő lehet jó, meg lehet jó a sarka, mert én is olyan cipőbe futok, aminek ilyen klassz, puha sarka van, csak attól függetlenül nem arra érkezem, mert addig nézegettem ezeket a videókat, amíg ki nem gyakoroltam, hogy hogyan lehet inkább az előső részére érkezni a talpnak, illetve a közepére, hogy visszanyerjük ugyanazt a mozgásformát, amit a kisgyerek is tud, mert a kisgyerekek simán szaladgálnak mezitlába betonon.
2: Pipiskedve szaladgálnak.
4: És pipiskedve szaladgálnak, és ugye így futnak a kenyai futók, meg az etióp futók, mezitláb megnyerik a maratont, hogyha nő, akkor még meg is már áll kétszer szoptatni, és úgy megnyeri. Tehát ugye ez azért van, mert valójában ez csodálatos történet, hogy az emberi test egyébként a hosszú távfutásra van kitalálva.
5: Há, az oroszlán elő, ugye?
2: Igen, hát vagy az oroszlán elő, vagy a gazella után. Hogy hívják a szomszédodat?
4: Már nem emlékszem, hogy melyik szomszédom volt.
2: Ja, csak azért, mert nekünk volt egy műsorunk a természetes futásról, a mezitlábas futásról, a Futni születtünk könyv kapcsán beszélgettünk olyan magyar futókkal, meg olyan futóegyesületi szervezőkkel, akik ezt propagálják, és így próbálják visszavezetni a városi élőlényeket a futkározásra. De,
4: okay. És csak azért említettem meg ezt, mert tényleg a futás az a legegyszerűbb, legolcsóbb módja annak, hogy ez a fél óra mozgás meglegyen, és sokan ezt megpróbálják, és sokan csalódnak, és kellemetlen emlékük van. És azért akartam ezt gyorsan elmondani, hogy keressenek erre rá, menjenek el ilyen szakemberhez, mert valójában ez ugyan, mint az úszás, hogy gyerekkorunkban elfelejtünk úszni, és újra meg kell tanulnunk felnőtt korunkban. Ugyanígy a futás is olyan dolog, amit újra meg kell tanulnunk felnőtten, hogy ez tényleg egészséges legyen, és ne legyen belőle sérülés.
5: Akkor ennyire egyszerűen, mi kell a futáshoz? Egy pár mezitláb.
2: Az akarat, igen.
5: Igen,
2: az
5: tehát, akarat. Még víz akarat. Se kell, és medence.
2: Én abból is gondolom, hogy nagyon determinálva vagyunk a futásra, mert mindig, amikor elkezdek futni, nekem az volt a mániám, hogy Forrest Gumpoztam. Tehát, hogy különböző helyek között nem busszal mentem, még nem is biciklivel, hanem inkább futottam. és nagyon-nagyon hamar rákapott a testem arra a fajta örömérzetre, amit a futás okoz. Tehát le kellett kontrollálnom magamat, hogy naponta maximum 10 kilométert fussak, azért, mert olyan boldogságot jelentett ez a mozgás. Hiszen van mögötte egy 200 ezer úszkve, vagy 3 millió éves evolúció, ami ebbe az irányba tolt el.
5: Ezért az a jó hír, hogyha nézzük a tömegsportokat, akkor a futás azért a közé tartozik. Tehát, hogyha van egy maratonfutás itt Budapesten, akkor nagyon sok embert megmozdít, szerencsére.
3: De ne vigyük el ebbe az irányba, hiszen itt most sejtszinteket próbáljuk megkapirgászni, és ezekre a kombinált rákszűréstől a rák különböző gyógyításaig próbálunk, hát én nem is tudom, színes információkat megtudni, hogy hol tart ma a tudomány.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk arról, hogy alapvetően a daganatok úgy jönnek létre, hogy azokban a génekben, amelyek olyan fehérjéket kódolnak, amik a sejtek közötti kommunikációért felelősek, ezekben jönnek létre hibák, mutációk, amikor egy-egy betű vagy betűszakasz kicserélődik. És ezeknek a hibáknak, ahogy erről beszélgettünk eddig, a fele véletlenszerűen jön létre, fele környezeti hatásokra, de az egyik üzenet az volt, amiről eddig beszéltünk, hogy megfelelő életmóddal tudjuk csökkenteni a kockázatunkat, de megszüntetni nem. Tehát a másik üzenet ugye az, hogy aki viszont daganatos beteg lesz, az ne gondolja azt, hogy feltétlenül ő a hibás, és a környezet se gondolja azt, hiszen mert hogy valójában nem tudhatjuk, hogy nála miért alakult ki, ezt soha nem tudhatjuk, és az emberiségnek föl kell arra készülnie, hogy lesznek daganatos betegek, és azokat meg kell tudunk gyógyítani. Tehát mindenképpen a gyógyítást sem adhatjuk föl, és itt fejlődnünk kell. Ami egy nagy lehetőség az emberiség kezében most az, hogy legalább kezdjük érteni molekuláris szinten, hogy miért alakul ki a daganat, mi az oka. Ez ugyanolyan forradalmat indított el az onkológiában, mint annak idején, amikor rájöttünk, hogy a fertőző betegségeket baktériumok és vírusok okozzák. Tehát annyit láttunk, hogy tüdőgyulladása van az illetőnek, addig csak a lázat tudtuk csillapítani. Amióta tudjuk, hogy egy baktérium okozza, tudunk okiterápiát adni az antibiotikummal. Itt is arról van szó, ha tudjuk, hogy az adott daganat kialakulásának milyen gének hibái az okai, és erre van gyógyszerünk, amik ezeket az okokat génhiba szinten kiiktatják, akkor ugyanilyen okiterápiát tudunk adni, ezeket célzott terápiáknak nevezik.
3: És hogy áll ez a típus? Mert azért ez egy olyan ugrás a baktériumok kezeléséhez képest, ugye a jelátvitelt megváltoztatni gén szinten, vagy hogy is van ez?
4: Így van, tehát hogyha van egy olyan jelátviteli út, ami mondjuk egy növekedési faktorreceptort irányít, például a leghíresebb az ilyen a HAM sejtek, HAM növekedési faktorreceptora. Ez elindít egy jelátviteli utat, ahol 4-5 ilyen jelátadó megy keresztül, és hogyha ebben a jelátviteli génben van egy hiba, ami például a tüdőrákok 5-10%-ában ebben a génben van hiba, akkor ez egy ilyen bekapcsolt állapotba rögzül, ez úgy kell elképzelni, mint amikor beragad a gázpedál az autóban, azt is tudjuk, hogy melyik márkánál volt ez, de beszorul, és ilyenkor a gyógykezelés az, hogy kikapcsoljuk ezt a beszorult gázpedált, tehát kikapcsoljuk azokat a hibás receptorokat, amikben ez a hiba van. És erre már például van gyógyszerünk. Ugye az első beteget azt 2003-ban kezeltük, és prospektíven ez az első között volt a világon, erre nagyon büszkék vagyunk, itt Magyarországon történt, és ez a beteg például 5 évig daganatmentes volt, és végül egy súlyosabb hasnyálmi gyulladásba halt meg, amit egy töltött káposzta vacsora okozott.
2: Tehát
4: ez konkrétan, ezt nem is már félve mondtam el, mert hogy nem akarom
2: mert
4: tényleg...
2: Jön a karácsony,
4: és...
5: A karácsony veszély, szerintem ez abszolút közszolgálati dolog.
4: De abszolút, ez kicsit arra is rá akarok ezzel világítani ezzel a példával, hogy mennyire fontos látnunk, hogy a daganat is csak egy krónikus betegség, és hogy aki daganatos, az még nem biztos, hogy a daganatába fog meghalni. Én ezt szoktam mondani a betegeknek, hogy vigyázzon a zebrán. Csak azért, hogy tudatosan...
3: De én akartam mondani a legelején, amikor a halálesetekről beszélgettünk, hogy azért a háztartási balesetek azért vezetnek még mindig minden világon.
4: Hát ez is fontosak. Tehát, hogy tudat, tehát hogy csak hogy próbálok itt maradni a molekulák szintjén, hogy valójában a csodálatos az, hogy az a rengeteg kutató munka, amit az emberiség a természet megismerésére fordított az elmúlt évtizedekben, hogy megértse, hogy hogyan működik a sejt, a sok alapkutatás, a Human Genome Projekt, nek volt értelme.
5: Az ugye 2003-ban ért véget.
4: Tehát az véget ért 2003-ban, és ténylegesen elindította az emberiség életében a posztgenomiális korszakot, és nagyon sokan vártuk, hogy milyen előnyöket hoz ez, és van, és mi az onkológia területén tudunk mondani konkrét példákat arra, hogy mi volt az értelme, hogy ezt megcsinálta az emberiség.
2: Én még leragadtam a töltött káposztánál.
3: Amúgy
2: konkrétan csülökkel, vagy csülök nélkül,
3: és mi okozta a káposztatőt,
2: és munkától
3: lehet, hogy maga a
2: káposzta
3: csak volt a paprika benne.
2: Igen, az én fejemben a káposzta egy nagyon egészséges étel. Ráadásul ugye télen az egy viszonylag jól elérhető C-vitamin forrás.
4: Tehát igen, nagyon finom, és én is nagyon szeretem, tehát én senkit nem akarok erről most lebeszélni, csak nyilván mértékkel kell enni, hogy ne legyen nagyon zsíros, és hogyha...
3: Mi a határa meg ugye a káposzta zsírosság?
4: Tehát általában a zsíros ételek, főleg, hogyha alkohollal vannak kombinálva, ez egy nagyon erős EPE elválasztást indít, és hogyha, és ez, ha hirtelen stresszeljük az EPE elválasztást és a hasnyálmirigyet, akkor túlműködik, és elkezdi saját magát emészteni.
5: Na ez így már tipikus karácsonyi. Hát mit is szól? Nem hiszem, mert kocsival vagyok, valami rövidet talán.
3: Ugye, mert még biztos a cukor is segít ezen a dolgon, vagy
2: mondanám még ilyen töltött káposztását? Csak ha már itt a karácsony. Mondd azt, hogy a beigli.
5: A zserbót ne, már imádom. Csak azon gondolkoztam, bocsánat, hogy visszakanyarodom mindig, hogy az antibiotikum felfedezése azért közel 100 éve nagyjából akkor kezdődött, hogy a rák miért csúszott eddig? Tehát mondjuk az mint egy 70-80 évet késett a rák kutatás, hogy a rák gyógyításnak az ilyen precíziós felfedezése. Ennek mi az oka? Ennyivel bonyolultabb volt? Vagy kellett hozzá 2003-as géntérkép befejezése?
4: Tehát kellett hozzá először is, hogy a DNS felfedezése, Watson és Crick által, ugye az 50-es évek elején volt, tehát már itt van egy csúszás, illetve hát ugye azért bonyolultabb abból a szempontból a daganat, hogy a saját sejtjeink válnak daganatossá. A másik probléma az, hogy az említettem, tehát egy daganatban több génhiba is lehet egyszerre, tehát ez okozza most egyébként a legnagyobb fejtörést, mert ez úgy kell elképzelni, mint egy olyan tüdőgyulladást kellene meggyógyítanunk, amit 5-6 baktérium egyszerre okoz. Uh-huh. És hogyha csak egy okozza, tehát például aznél a tüdőrákos daganatos betegnél is ez volt a szerencse, hogy gyakorlatilag ez volt a fő oka a daganatának, és erre tudtunk célzott gyógyszert adni. Hogyha egyszerre több ilyen van jelen, akkor már kombinált kezeléseket kell adnunk, hogy mindegyiket legyőzzük.
3: Alakul, de ugyanígy vissza a kérdés, tehát hogy mennyire kombinált egy rákszűrés, tehát hány százalékát lehet ezeknek a okozóknak kideríteni. Gondolom ez is jó cipőben jár már.
4: Na most az egy tehát két fajta génhiba van. Az egyik a veleszületett, öröklődő, a másik a szerzett. És a daganatokban a génhibáknak a 90%-a szerzett.
2: Tessék, és életmód.
4: Tehát ott jön be ez, hogy a
3: szerezzük. Gondolkodás,
4: az öröklődő génhibák csak a daganatok 10%-áért felelősek. És vannak olyan öröklődő génhibák, amikről már tudjuk, hogy megnövelik az adott daganat rizikóját, és ezeket már tudjuk is vizsgálni, és tudjuk a személyre tudjuk szabni a megelőzést is. Mert az biztos, hogy ez lesz a jövő.
3: Tehát nem ez a hajlam, ugye, hogy a családban volt már rákos eset, akkor nagy eséllyel a többi leszármazottban is lesz.
4: Tehát, hogyha van egy ilyen szabály például a vastagbéldaganatoknál, hogyha a családban már volt, akkor érdemes 10 évvel hamarabb elmenni a szűrésre, mint hogy a rokonunknál azt diagnosztizálták. Tehát, hogyha valakinél már 50 éves, az édesapjánál 50 éves korban diagnosztizáltak vastagbéldaganatot, akkor lehet, hogy érdemes már 40 éves korban elmenni. Mert akkor esetleg van egy kockázat, hogy örököltük a hajlamot. Vannak persze genetikai vizsgálatok, ahol ezt ki is lehet deríteni, hogy örököltük ezt a hajlamot. És vannak ilyenek, amit erről érdemes tudnunk. Azt kell látnunk, hogy ez egy másik ága a molekuláris genetikai vizsgálatoknak és tudománynak, és egy másik ága az, amikor a már daganatos beteg daganatában lévő génhibákat nézzük meg, abból a célból, hogy találjunk rá célzott kezelést.
3: Hát meg katalógusban venni, hogyha legközelebb felismerik, akkor már tudják, hogy az a processzus, amit eddig végigmentek, az milyen eredményre vezet.
4: Ez egy nagyon izgalmas új beszélgetést nyithat meg, hogy hogyan érjük ezt el, hogy a több millió mutáció kombinációjához mindegyikhez megtaláljuk azt a kombinációt, ami végül is hatásos, és ez az emberiség számára egy hatalmas kihívás, de nem megoldhatatlan.
5: Ez lényegében egy mintavétel, ha egyszer már előfordult, akkor katalogizáljuk, és utána csak vissza kell keresni, mint tehát az egyezést kell megtalálni.
4: Így van, erre sok nagy nemzetközi adatbázis van, de mi is kifejlesztettünk erre egy szoftver megoldást, egy online megoldást, ami egy öntanuló gép, és mindig megmutatja az orvosnak, hogy ehhez a beteghez leginkább hasonlító genetikai eltérésű betegeknél mi volt a leghatékonyabb terápia.
3: Uh-huh. De ez felveti azért a gén szekvencia adatainak bizonyos mennyiségét, vagy minőségét, tehát hogy nem biztos, hogy a nem is tudom Miskolc mellett, hogy hívják azt a kórházat, de hogy ott azért a géntérképkészítés még gyerekcipőbe járna.
4: Amin nagyon dolgozunk, itt Magyarországon konkrétan, már 19 onkológiai centrummal van együttműködési szerződésünk, egyébként a Miskolci Kórházzal is van, és nem kell, hogy helyben történjen a genomszekvenálás, vagy a géntérképezés, ez ugye mert az a...
3: Nem, én az adat felhasználásra gondolok konkrétan, tehát attól, hogy van egy számítógép a helyiségben, még nem biztos, hogy ezt tényleg így is amúgy használják. Hát ne felejtsd el, amit említettél, hogy ez egy viszonylag új dolog, hogy ez ennyire a hétköznapokban átszűrődik, és az, ahogyan eddig bizonyos
2: processzek. Erőszakkal nem lehet senkinek segíteni. Tehát, hogyha
3: de nem már, mint hogy...
2: Az engem sokkal érdekel, hogy elérhető-e. Tehát, hogy például ez egy nyílt platformú rendszere, hogy bármilyen orvos elérheti-e, vagy csak azok,
3: igen. Tehát akik... az orvosoknak az egyéni választása, vagy az, én nem is tudom, hogy az orvosokat hogyan szokták éppen az aktuális fejlesztések irányába terelgetni.
4: Itt ez egy nagyon új dolog. Tehát az egy-egy gén vizsgálata az már rutinszerűen megtörténik Magyarországon is, ami egy új szakasz az orvoslásban, amit úgy hívunk, hogy precíziós orvoslás, amikor a teljes molekuláris információ alapján dolgozunk egy személyre szabott kezelési stratégiát, ez azért még új. Ez az Egyesült Államok felől jön ez is, ez ott már a nagyobb onkológiai centrumokban 400-500 gén vizsgálata történik meg egy daganatos betegnél.
3: Közel vagyunk akkor ahhoz, amit én kérdeztem, ez a kombinált
4: rákszakasztás. Tehát ugye abban a szempontból igen, tehát a molekuláris megközelítés az, hogy találjuk ki, hogy az adott beteg daganatát milyen génhiba okozta, és ez egyre inkább fontos kérdés, tehát nem csak azt kell tudnunk, hogy tüdőrákja van, vagy vastagbélrákja, hanem, hogy milyen génhiba okozta daganata van, mert ugyanaz a génhiba többfajta daganatot is kialakíthat.
3: És itt jön jól az adatbázis, ugye, ahol...
4: És egy adott daganattípus, meg többféle génhiba. Tehát, hogy ez, és ezért egyre inkább nagyon izgalmas, hogy olyan konferenciákon, olyan interdisziplináris megbeszéléseket tartunk, ahol vannak tüdőgyógyász-onkológusok is, meg vastagbél gastrointestinális daganatokra speciális onkológusok, és kicseréljük a tapasztalatokat, hiszen ugyanaz a gén okozhatja mind a kettőt, és az egyikben csak a százalékos gyakoriság különbözik egyébként. Tehát valahol lehet, hogy már egy daganattípusban van tapasztalatunk hogy hogyan működik egy gyógyszer. Most például volt egy ilyen nagyon izgalmas eset, amit a Magyar Klinikai Onkológusok Társaságának a konferencián mutatott be a Debreceni Egyetem, ahol a közreműködésünkkel, tehát egy kollaborációban egy betegnél egy olyan génhibát találtunk, ami egy másik daganat típusban törzskönyvezett gyógyszer hat. És egyedi engedéllyel ez a beteg megkapta ezt a kezelést, és nagyon-nagyon jó reagált rá.
2: Mármint azért, mert a gyógyszer maga az a génhibát kezeli?
4: Így van. Tehát Ez egy olyan génhiba volt, amit leggyakrabban melanómában fordul elő, ez pedig egy epeuti daganat volt, itt nagyon ritka, de ugyanazt a génhibát találtuk, és egy olyan gyógyszert kapott a beteg, ami erre a génhibára hat, amit a melanómában már rutinszerűen használod, de epeutiban még nem, pedig ugyanaz a génhiba volt, és ezt egy engedélyezett beteg megkapta, és ezt az esetet például azonnal el is fogadták nemzetközi publikációban ezt a magyar beteget, hogy most a világ megtudja, hogyha
3: ez a
4: Ausztráliában vagy Amerikában látnak egy ugyanilyen beteget ugyanilyen génhibával.
2: Kezeljük úgy, mint hogy melanómája lenne.
4: Akkor kezeljük úgy, mint a melanómája.
5: Ez pontosan. Mennyi idő szerinted, mert te mondod, hogy precíziós gyógyítás, a precíziós diagnosztika, ami most ugye fejembe összeállt, az mikor válik reálissá? Tehát, hogy én otthon egy...
2: Mikor
5: nem
2: lesz
5: akartam lelőni, mert van egy
2: mobiltelefon kis alkalmazást keresel,
5: igen,
2: ugye?
5: Igen, majd erről beszéljünk, mert van egy nagyon okos kis szerkezet, ami, ha jól tudom, Magyarországon
2: mint
5: is itt van.
2: A Star Trekben.
5: Ezt nem mondjuk el még, mert majd a végén. Ez még mikor válik hétköznapivá, hogy egész gyorsan lehessen precíziós diagnózist felállítani?
4: Tehát technológiailag készen állunk, tehát már most elérhető ez nálunk is, tehát hogyha...
3: De nem az van, hogy most bukott be Amerikában pont egy ilyen cég, aki azt mondta, hogy mi minden diagnosztizálunk nálatok, csak adjatok csomó pénzt.
2: Hát ők konkrétan egy mobiltelefon kiegészítővel akartak diagnosztizálni.
4: Erről nem tudok, erről történet, melyik történet.
3: De a szünetben megkeresem neked, egy őrületes lufi volt az egész, mert folyamatosan ugye hamisították az eredményeket, és az ígéret miatt, mivel startup volt, gyűlt a lelkesedő támogatás.
2: Hiszen mindenki szeretne egészséges lenni.
4: Én sejtem, hogy melyik lehet.
3: Egy nőci volt a vezetője.
4: Igen, most meg is fogják filmesíteni, és Jennifer Lawrence lesz. Ő szereplő, és nagyon várjuk.
3: Lehet, hogy az egész csak egy ilyen film előtt történet volt. Minden esetre, hát azért hol tart a valóság? Mert te inkább foglalkozol a valósággal, mint hogy ugye startupba gyűjtesz. A diagnosztika meg annak a könnyített változata területén.
2: AliExpressen meg lehet-e már rendelni ezt a kis gépet?
5: Nem, ezt jó, a kis gépet, el.
4: Na jó, igen, tehát, ott tartunk, hogy elérhetők olyan asztali genomszekvenálók, amik akkorák, mint egy mikrohullámú sütő, nem sokkal nagyobbak, és képesek több száz gén egy időrű vizsgálatára.
5: Nem kérhettek ilyet karácsonyra, vagy a kombinációrés van,
2: én
5: vagy ez az asztali gén szekvenáló.
2: Van egy nálad egy ilyen induló csomag, amit olcsón meg lehet vásárolni rögtön.
4: És hát igazából ezek egyre inkább megjelennek most már Magyarországon is kutatóintézetekben és molekuláris diagnosztikai laboratóriumokban. Igazából a kihívást az jelenti, hogy hogyan dolgozzuk fel azt ezt a fantasztikus sok adatot, amit ezek a készülékek meg föltárnak számunkra. Tehát igazából a fejlődésnek a gátja az informatika ennek a fejlődését jelenti, és mi is ezért 3 éve már nem a diagnosztika fejlesztésére fókuszálunk, hanem az informatika fejlesztésére, hogy készen álljunk arra, hogy amikor megjelennek már a 3. generációs genomszekvenálók, amik már tényleg akkorák, mint egy pendrive, és már ilyet is mutatnak a ezek.
2: Közben mutatja a képet, tényleg akkora, mint egy pendrive, számítógépes csatlakoztatható, tényleg, hát ez amit mondtam, az
5: AliExpress
2: örendelhető.
5: István azt mondta, hogy ezt tesztelik itthon Magyarországon.
4: Így van, tehát már tesztelés alatt van Magyarországon.
2: A képen körülbelül egy 1 centiszer, mondjuk 4 centis eszköz látható számítógéphez dugva, és ez az eszköz alkalmas ugyanarra a diagnosztikára, mint a mikrohullámú sütő nagyságú?
4: Így van. Hát ugye az a fantasztikus, hogy amikor a Human Genome Project történt, az több milliárd dollárból egy nemzetközi összefogással készült egy olyan genomszekvenálás, amit ez a pendrive fog nekünk csinálni.
2: Ez nagyon jó. Laura, annyira furán érzem ma reggel. csinálok kávét, addig csináld meg, légy szíves a szekvenciámat.
5: Hát egy ilyen adás alatt az egész távot tehát tudjuk vizsgálni gyakorlatilag. Az mondjuk elég közel van, nem?
2: Aki tilos támogatói tagkártyát vásárol, annak megcsináljuk ezt.
5: Kombináltat.
2: Mennyibe kerül egy ilyen kis eszköz? A nagyobb is, meg a kisebb
5: is. Az a neve,
2: is.
5: Elmondhatjuk a nevét?
4: Ez a... Szerintem még nincs kereskedelmi forgalomban, ez a Nanopore Technologies.
5: Igen, Minion az van rá.
4: Minion a gép neve. De amik forgalomban vannak már, azok ezek a asztali szekvenálók, ezek ilyen a tipikus, azon kb. 50 millió forint egy ilyen készülék.
2: Ami szerintem az egészségügyi és költségvetéshez képest nem olyan nagyon magas, tehát hogy így lehetne a kórházakba vagy egészségügyi központokba elhelyezni egy-egy darabot szerintem.
4: Így van, tehát ez elérhető. Az kérdés, hogy kell-e mindenhova, mert ugye nagyon könnyű magát a mintát is szállítani, tehát ugye tipikusan a vizsgálat az abból a parafinos blokkból történik, abból a biopsziából, amit ugye egyébként is, amikor a daganatot diagnosztizálják, akkor vesznek egy biopsziát, abból történik egy szövettani vizsgálat, és tipikusan marad belőle, amit 30 évig tárolnak. És nekünk csak annyit kell tennünk, hogyha egy betegnél ilyen molekuláris vizsgálatra van szükség, hogy kölcsönkérjük attól az intézettől ezt a mintát, kivonjuk a DNS-t, és berakjuk egy ilyen szekvenálóba. Tehát itt most jelen pillanatban van egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy igazából hány ilyen genomszekvenálóra van szükség az országban. Tehát valószínű, hogy nem kellene sok.
2: Most hány van?
4: Ez nincs erről központi nyilvántartás, de több tucat az én tudomásom szerint. Nyilván ezeknek nagy része kutató laboratóriumban és kutatási célra használják őket, de megjelentek diagnosztikai célú genomszekvenálók is. Ami tényleg probléma, amire a mi fejlesztésünk, amit említettem, fókuszál, az az elemzés. Az a bioinformatikai és orvosbiológiai kiértékelés, ami lehetővé teszi, hogy a több száz gén, több millió mutációja esetén az adott betegnél kiválaszthatóvá teszi a megfelelő kezelést az orvos számára.
5: Csak annyi jutott eszembe, hogy kicsit visszarázódjunk, hogy egy ilyen genomszekvenáló az bármit tud diagnosztizálni a rákon kívül, vagy az csak, hogyha én még tudnám a választ is, felteszem a kérdést, de nem tudom ráadásul.
4: Hát sok minden másra is lehet használni, és használják is. Tehát úgy egyébként például baktériumokat is lehet vele szekvenálni, és ez például ez a tehát maga a genomszekvenáló, mint eszköz, olyan áttörést hozott az emberiségnek, mint a mikroszkóp meg a távcső. Tehát azért is érdemes megszoknunk ezt a szót, hogy genomszekvenáló, meg új generáció, meg szekvenáló, mert a mikroszkóp is egy idegen szó, de már mindenki tudja. Igen. A szekvenálót is, hogy meg kell tanulnia szerintem általános iskoláig mindenkinek, hiszen ez egy olyan eszköz, amivel belelátunk a sejtbe, tehát már a mikroszkóppal látjuk a sejtet, a szekvenálóval meg belenézünk a molekulák szintjére, lemegyünk a sejt magban a DNS láncig, és már látjuk a DNS láncot is. És ez forradalmasítja az orvostudomány több területen, nem csak a daganatkutatásban.
5: Csak hogy mindig ugye más területen is felvetül bennem az a kérdés, hogy lassan a Marsra megyünk, tehát olyan szuper technológiát találunk ki, és hogy ilyen csodaszámban beszélünk ezekről a gépekről, vagy diagnosztikai eszközökről, hogy hát szuper agyak léteznek a Földön, és mérnökök, és találják ezeket a dolgokat, és mégis ilyen mamut léptekkel haladnak ezek a fejlesztések. Nekem mindig ez az érzésem valahogy, hogy pont olyan dolgokra fordítjuk az energiánkat, Mars kutatás, erről egy komoly családi vitán volt múltkor, hogy miért kell nekünk a Marsra menni.
2: Hol álltál, melyik oldalon? A pró vagy a kontra?
5: Hát nem tudtam megválaszolni, hogy én próbáltam védeni azt az oldalt, hogy biztos van ennek jó oldala, a kutatási, fejlesztési rész, és ebből lesz majd valami, hogy onnan Mars kőzetet hozunk, abból a rákkutatás felé elindulunk. Talán próbáltam védeni ezt, de a másik oldalon meg jogos kérdés, hogy miért nem az itteni földi dolgokra költünk fejlesztési pénzeket, miért kell nekünk a Marson?
2: Mikor voltunk a szomszédnál csak úgy bekopogtatni hozzá, hogy van?
5: Például, igen, és semmiben nem kerül.
4: Igen,
5: de bocsánat.
4: Nem, egyébként csak annyit csatlakoznék ehhez, hogy amikor az Egyesült Államokban kutattam, ugye majdnem 5 évig, egy csodálatos helyen a St. Jude Children Research Hospitalban, egy gyermekonkológiai központban, ahol tényleg nagyon optimálisak voltak a feltételek a kutatáshoz. Egy nap jöttek a kollégák, hogy megyünk tüntetni. Uh-huh. Ugye a rákutatásért. És akkor mondtam, hogy hát nekem leesül a bőr a képemről, hát itt annyira mindent megkapok.
5: Annyira
4: a
5: rákutatás,
4: annyira mindent megkapok. És mondták, hogy ezt én rosszul látom, mert hogy folyamatosan a kommunikálnunk kell a közvélemény felé és a képviselők felé, a kongresszusba és az elnök felé, hogy nehogy a hadi kiadások miatt elvonják a rákutatásra szánt pénzt. Tehát, hogy folyamatosan mutassuk a társadalomnak, hogy igenis van értelme, hogy költünk a kutatásra és a diagnosztikásra és a betegek kezelésére,

0: És én ezt szoktam azt mondani, elmondani, hogy hogyha egy árvíz lenne, és egy kis falut körbezárna a Duna, ahol százan vannak, és végignéznénk a tévében, hogy szépen lassan megfulladnak, akkor mindenki megőrülne, és azt mondaná, hogy azonnal küldjünk helikoptereket. De mivel, hogy ezek de mi ezt nem látjuk, és nem tudjuk, és így ezért is vagyunk most itt, és azért beszélgetünk róla, hogy tudatosítsuk, hogy ez történik.
1: Csak még az egy, te jöjjön el, mikor nem látja senki sem, hogy eljött, én boldog vagyok, tempet mit adtam, nem tudok, magának adtam a lelkem mindenem, el ne feledjen engem sohasem. Szeressen még tovább, nagyon jó barát, ne égjen a sok.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazin.
1: Ja, hát mennyit nevettünk most, egy rákról beszélgetünk, meg a halálról, meg a töltött káposztáról. Merre tovább? Már nagyon-nagyon kevés időnk van. Hogyan mentsük meg az emberiséget a pusztulástól?
2: Tehát amit mi tudunk ehhez hozzátenni, ami a mi missziónk, hogy minden beteg hozzáférjen a személyre szabott célzott kezelés lehetőségéhez. Ugye, amiről említettem, ezt most precíziós orvoslásnak nevezik, amikor végre a molekulák

0: digitális információt föl lehet használni. Ez minden területet át fog változtatni az orvoslásban, de a legnagyobb forradalom az onkológiában zajlik, hiszen hogyha a daganatnak ismerjük a molekuláris hátterét, hogy az adott betegben konkrétan melyik génhiba okozta a daganatot, akkor ezt az információt be tudjuk építeni abban, hogy a különböző terápiás döntések során neki mi a legjobb választás. Most ez nagyon fontos azt látnunk, hogy ehhez azon túl, hogy megvan a molekuláris diagnosztika, kell ez a döntéstámogató rendszer, amit kifejlesztettünk, és az is nagyon fontos, hogy az eredményt a kezelő orvossal, illetve a helyi onkotímmel közösen megbeszéljük. Ezeket úgy hívják, hogy molekuláris onkotím, amikor a molekuláris biológus csapat, meg az onkológus csapat, sebész, patológus közösen beszéli meg, hogy na ezek alapján az információkra mi a legjobb döntés. Mert lehet az is, hogy bocsánat,
1: egy gyors telefon, mondom, igen, nem csak, hogy valaki van a vonalban, halló.
2: Nem, én ezt így nagyon addig is legalább láttam gondolni, hogy mit akarok mondani.
0: Akkor megyem tovább, mert tényleg ezt fontos látni, hogy amikor precíziós orvoslásról beszélünk, az nem jelenti ma még minden esetben azt, hogy bekapunk egy tablettát és meggyógyulunk. Itt még nem tartunk, szeretnénk ide eljutni. Ez egy út, amint tartunk. Egyre nagyobb százaléka a betegnek akár ilyen hatékony kezelést kaphat, de ma még valójában akkor használjuk ki az információt, ha például azt látjuk, hogy olyan génhibái vannak a betegnek a daganatában, ami terápia rezisztenciát jelez előre, mert olyan sok mutáció van, hogy olyan fajta, amire nem tudunk most hatékony célzott terápiát kapni, akkor az adott betegnél lehet az a helyes döntés, hogy azonnal meg kell műteni, vagy pedig a kemoterápia, amit ugye sokan nyilván nem szeretnek, hiszen tudjuk, hogy sok a mellékhatásuk, de mégis bizonyos betegeknél lehet az a legjobb döntés, hogy azt fogadják el, és pont a célzott kezelés, ami hatástalan lenne, rövidíteni meg az életüket. Tehát azt nagyon fontos elmondanunk, hogy ez a bizonyos személyre szabott döntés szülessen meg, az, ami bizonyítottan megnöveli a betegek túlélését, hogyha ezek a döntések jó döntések.
1: Parancsolj, mondhatod. Halló.
2: Oké, na, hát biztos már elhangzott, meg szerintem az egész műsorból már úgy ezt lehet úgy azért kiérezni és gondolni, hogy azért az előidézőnek azért sok, tehát a rák kialakulásának az előidéző, az összes többünk hív azért a környezetünknek a káros hatásai szerepet játszanak. És hogy tulajdonképpen az, hogy az embereknek minél gyakrabban ilyen káros stressz hatásoknak vannak kitéve, akkor, tehát mert ugye lehet mondjuk pozitív stressz is mondjuk, tehát a figyelmüknek a felkeltése, vagy az erősítése, vagy éppen öröm, vagy éppen bármi olyan, ami pozitív kicsengéssel hat az emberre, az tulajdonképpen ugye pont megakadályozná ezt, hogy mondjuk ilyen negatív stressz által keltett mutációk, káros mutációk a sejtben, hogy kialakuljanak.
3: Köszi, válaszol.
0: Igen, tehát arra vannak, egyrészt arra van bizonyíték, hogy aki már daganatos, de egyébként optimista, tehát pozitívan áll a betegség, ez jókedvű, az tovább él. Ez sajnos ez így van.
1: Tehát hogy ezt, amit nem akar meghalni.
0: Igen, és nem tudjuk pontosan miért, de tehát az immunrendszer is jobban működik, nem stresszel annyira.
4: Az életmód tanácsadásban benne van, tehát hogy aki jókedvű, tovább él.
0: Így van. Az optimisták tovább élnek, a jókedvűek. És szerintem nagyon fontos az, hogy fölismerjük azt, hogy az ember egy olyan lény, aminek az evésen és az iváson kívül ugye simogatásra is szüksége van. És a simogatást egymásnak tudjuk adni.
1: Halló.
0: Egy mosoly képében is, és tudunk már segíteni egymásnak, hogy tovább éljünk.
3: Igen.
5: Szevasztok, jó reggelt! Szia, István Balázs vagyok.
3: Júri.
0: Szervusz! Szia!
3: Örülök, hogy hallom a műsort. Kicsit szeretnék hazabeszélni, és esetleg meg tudnátok pedzelni azokat a különleges személyre szóló kezeléseket, amik azok az emberek számára lehet nyújtani, akiknél mondjuk a családban gyakoribb a daganatos betegségek előfordulása, mondjuk egy öröklött mutációnak, vagy egy öröklött genetikai hibának köszönhetően, hogy azok számára például annak elérhető.
0: Messziről beszélsz, hol is vagy most?
3: Én most éppen Németországból hívlak téged, titeket.
0: Balázsra, Balázs.
5: Csüssz!
0: Fantasztikus, mert éppen rád gondoltam, hogy vajon hallgatod ezt a műsort, és bíztam benne, hogy igen.
3: Most szóltak, hogy kéne hallgatnom, úgyhogy bekapcsolódtam, és nagyon örülök a témának, meg ahogyan ezt megbeszélitek. Csak hogy figyelembe veszik-e már Magyarországon a döntéshozatalnál az örökletes faktorokat? Ez egy kérdés, amit én nem tudok.
5: Biztosítótársaságok, vagy a TB, vagy kicsoda?
3: Akár magánegészségügy, akár egyébként állami egészségügyben vannak ilyen olyan programok, amikor a genetikai konzulens, egy genetikus a családban sok daganatos megbetegedést tapasztal, és akkor esetleg gyanúja támad, hogy egy örökletes daganat szindrómában szenved a páciens, és akkor ezeket a vizsgálatokat el lehet-e végezni Magyarországon. Állami vagy akár privát egészségügyben milyen vagy most kifejezetten a műsor az a cézoterápiákról szól.
4: Ezt szerencsére sokrétű a műsor, úgyhogy...
5: Igen, fraktalizálódunk, sőt annyira, hogy én most meg is kérdezném, hogyha már Németország is a vonalban van, hogy mi a különbség mondjuk Németország és Magyarország viszonylatában az ilyen szintű egyéni terápiában vagy diagnosztikában?
3: Diagnosztikában az magyar állami egészségügyet nem tudom, én egy privát szolgáltatónál dolgozom, de itt ugyanúgy elérhető privátban és állami szinten is az ilyen molekuláris diagnosztika. Ilyen pillanatban ezek ugyanúgy gondolom, mint Magyarországon új generáció szekvenálással futnak, sokkal szebb felbontással és gazdagabb adatokkal és többfajta cézoterápiára adnak lehetőséget. Kicsit másabb szegmensben dolgozom, nem vagyok annyira update ebben a témában, de ugyanúgy elérhetőek, szerintem hasonló módszerek elérhetőek Magyarországon, jó, szerintem inkább a privát szférában, mint ami itt egyébként Németország is. Tehát minőség szempontjából van egy-két cég Magyarországon, akik simán hozzák a német minőséget.
5: Szuper, köszönjük ilyet. Szépen!
0: Szia!
1: Kollega volt?
0: Igen, kollégák voltunk. Uh-huh. Évekkel ezelőtt együtt dolgoztunk, úgyhogy és tudom, hogy ő szereti a Tilos Rádiót, és azért gondoltam, hogy hát, ha tényleg hallgatja, és bár tudtam, hogy Németországban van, úgyhogy izgultam.
4: Ott is lehet hallgatni, szerencsére.
1: Mint halljuk.
4: Tilos.hu-n keresztül. Jó. Térjünk vissza még ugye az egyéni megoldásokra, illetve arra, hogy kinek van lehetősége ezt megkapni. Tehát amikor már a géntérkép alapján megállapították a lehetséges kezelést, pontosabban magán ezen az ülésen vagyunk, a gyógyszerezés, tehát hogy hol tartunk a gyógyításban, mert arról volt egy-két szó, hogy bizonyos hasonlóságokat már korábbi gyógyszerek alapján lehet, de most, hogy új géntérképek kerülnek elő, biztos új módszerek is a megoldásukra.
0: Így van, tehát a jó hír az, hogy már több mint 50 célzott gyógyszer van forgalomban, tehát amik közül választhatunk. Ezek nyilván lefedik a leggyakoribb génhibákat, tehát hogyha haladunk, egyre ritkább génhibákra keressük a megoldást, illetve több mint 300 célzott hatóanyag van klinikai vizsgálatokban. Na most ezekről azért nagyon fontos beszélni, mert ugye ebből rögtön lehet érezni, hogy komoly esélye van annak, hogyha most valakit daganattal diagnosztizálnak, akkor olyan génhibát találunk a daganatába, amire a hatóanyag még csak klinikai vizsgálatban van. És ilyenkor megpróbáljuk megkeresni, hogy hol van a legközelebbi olyan onkológiai centrum, ahol pont olyan hatóanyagot vizsgálnak, amit arra a génhibára fejlesztettek ki.
1: Mert... Ez ugye tipikusan nem csak Magyarország, hanem akkor ez mondjuk...
0: Így van, hát mi ezt abszolút kiterjesztettük Európára, mert azt gondoljuk, hogy Európán belül tudnunk kell mozogni, és hogyha olyan, ha például most van egy nagyon kedves betegünk, aki vállalta is a nyilvánosságot, aki egy gyöngyös patai hölgy, aki tüdőrákkal diagnosztizáltak 4 évvel ezelőtt, és egy olyan génhibát találtunk nála, amire hatóanyagot csak klinikai vizsgálatban találtunk Spanyolországban, Malagán. Úgyhogy,
4: és oda kell utazni.
0: És oda kell neki utazni. Életében először járt külföldön, először látta a tengert, megtalálta használni a Facebookot, és most havonta utazik azóta is Malagába. És hát fantasztikus történet, hogy
1: nem azóta... Nem akartok ti ilyen ákosak lenni, gyerek.
0: És most jelenleg is dagadott
4: mentes. Ez többszörös gyógyszer szerintem.
5: Igen, hogy nagyon komplex gyógyítás. Szerintem az is nagyon pozitív, hogy eljut Malagára. Szerintem az is egy nagyon érdekes történet, és az, hogy mellette még kap egy ilyen kísérleti gyógykezelést is, ez szuper pozitív.
0: Tehát ezzel fontos tudnunk az, hogy a klinikai vizsgálatokban mindig ahhoz a hatóanyaghoz jutunk hozzá, ami a tudomány mai származása, állása szerint a legnagyobb valószínűséggel hatékony. Tehát úgy persze nem, azért van a klinikai vizsgálat, mert még nem tudjuk biztosan, hogy mennyire jó, vagy hogy jobb-e, de ugye a klinikai vizsgálatokat független tudományos etikai bizottságok hagyják jóvá, és azt nézik meg, hogy abban a klinikai vizsgálatban résztvevő betegek valószínűsíthető haszna többen, mint a kockázat. Mert is, hogyha teljesen csak matematikailag gondolkozunk, hiszen évről évre tovább élnek a betegek az új gyógyszerek miatt, hogyha már most megkapjuk a jövő gyógyszereit, akkor hozzáférünk ahhoz a plusz hosszabb túlélési esélyhez, mint hogyha pár évvel később lettünk volna tagalatosak. Tehát matematikailag biztos az az állítás, hogy azok, akik klinikai vizsgálatokon vesznek részt, statisztikailag nagyobb eséllyel tovább élnek, mint akik nem. Mert egyszerűen ez matematikai.
5: De még mindig csak a nettó élettartamról beszélünk.
0: Igen, most ugye az egy kérdés, hogy mikor beszélünk. Ugye a gyógyítást mindig nagyon óvatosan használjuk az onkológiában, mert hosszú évek után is kiújulhat váratlanul a betegség, úgyhogy egyszerűen ez egy nemzetközi elfogadott nomenklatúra, hogy 5 év daganatmentesség után kezdünk el arról beszélni, hogy most már valószínűleg...
1: Tehát sosem mondod azt, hogy gyógyult valaki, csak azt mondod, hogy tünetmentes.
0: Így van, így van, biztosan, hogy biztos. De hát végülis mert az a cél, hogy olyan sokáig tünetmentes legyen, hogy ne a daganatában halljon meg. Ez a végső cél.
1: Telefon. Halló.
2: Halló, csak egy kérdésen lenne az előbb ez a malagai kezeléshez, hogy lehet magyarként bejutni egy spanyol centrumban lefolytatott klinikai vizsgálatba, és hogy ennek kifinanszírozza a költséget.
1: Oké.
0: Így van. Tehát a klinikai vizsgálatokban a kezelés az mindig térítésmentes. Ezt mindig a gyógyszergyártó biztosítja, és azokat a vizsgálatokat is, amit a klinikai vizsgálat céljából végeznek.
1: Tehát bocsánat, nyilván ez egy win-win szituáció, hogy a gyógyszergyár is kap egy olyan egyedet, most nevezzük így, kicsit furán, akin tud kísérleti gyógyszert alkalmazni gyakorlatilag.
0: Így van, így van. Tehát a beteg nem kaphat térítést ezért, maximum csak a költségtérítést kaphat. Tehát például ebben az esetben is a repülőjegyet is fizeti a gyógyszergyár. Tehát plusz kompenzációt nem kap a beteg, de a költségeit térítik, és a gyógyszer is térítésmentes. Amiből viták lehetnek, az, hogy ha ott van Malagán, és olyan kezelést kap, mit tudom, hogy közben más betegsége, valamit ott kell kezelni, hogy akkor azt kifizesse. Elméletileg ugye van egy Európai Uniós megállapodás, hogy ugye az egészségügyi biztosításunkat tudjuk használni más országban is az Európai Unión belül, amennyiben, de ezt külön egyeztetni kell az OEP-el, ugye most vagy most nem OEP-nek hívják, de a biztosítóval, hogy indokoltnak tartja-e, hogy ott kapjon külföldön kezelést a beteg. Itt vannak bizonytalanságok, ezzel nagyon sokat küzdünk, ez vizsgálatról vizsgálatra változik, hogy ilyen esetben, hogyha a biztosító, tehát mondjuk az OEP nem vállalja ki a plusz költségeket, akkor a helyi vizsgáló vagy a helyi centrum átvállalja ezeket a költségeket.
1: És arra mi a válasz, amit még kérdezett a hallgató, hogy hogy lehet ezekbe a programokba bekerülni?
0: Tehát joga van az európai állampolgárnak részt venni egy másik ország klinikai vizsgálatában. Általában ezt megszervezni nagyon nehéz. Ugye mi abban próbálunk segíteni, hogy egyrészt megnézzük, hogy érdemes-e oda menni.
1: De hát hogy hozzátok megye, vagy a körzeti orvoshoz elmegy, aki egy etikus körzeti orvos, ugye önről az elején beszéltünk, hogy tájékoztat, megfelelő tájékoztatást ad, vagy az a vége, hogy valahogy hozzátok eljut, mint rák centrumhoz.
4: Igen, mert azért egy gyöngyöspontai asszony rák története is biztos az is egy adás.
0: Igen, hát ebben az esetben, az ő esetében a kezelőorvosa javasolta ezt, és ő küldte a vizsgálatkérést hozzánk.
5: De ez azt jelenti, hogy Gyöngyöspatán van egy ennyire progresszív orvos?
0: Mátraházán, a Mátrai tüdőgyógyintézetben.
5: Innen is üdvözöljük.
0: Egyébként, nem tudom, szerintem nyugodtan mondhatom, a Urbán László főorvos úrral van szó, mert tényleg megérdemli, hogy említsük a nevét, aki nagyon korán fölismerte, hogy a tudomány mai állása szerint így tud a betegeinek a világszínvonalú ellátáshoz hozzáférés biztosítani. Tehát ő dicséri az, hogy ezt megkérte, és támogatta a beteget abban, hogy ide eljusson. Ugye azt kell látnunk, hogy mielőtt, tehát nem minden betegnek érdemes elmenni Malagára. Tehát ez fontos üzenet azért, hogy csak azért mondjuk ezt, mint példa, hogy akár még ez is szóba jön, akkor, hogyha pont olyan génhibája van, amire pont olyan gyógyszer van, és csak ott. Hogyha olyan génhibája van, amire nem nincs ott, akkor nem érdemes.
4: Igen, tehát jelentkezni nem lehet a spanyol kísérletre, ahhoz...
0: Mert pont az a lényeg, hogy személyre szabottan kell abban tanácsot adnunk a betegnek és a kezelőorvosnak, hogy milyen klinikai vizsgálatból való részvételből lehet elméletileg haszna. Tehát mert azért, és pont a molekuláris információ azért csodálatos, mert sokkal-sokkal hatékonyabban tudjuk kiválasztani azokat a betegeket, akiknek egy adott klinikai vizsgálatban érdemes részt venniük. Tehát sokkal nő a statisztikai valószínűsége, hogy az adott beteg abból haszna van. Uh-huh. Tehát például arra van fantasztikus nagy kutatási eredmény, hogy ha egy beteg célzott klinikai vizsgálatba vesz részt, ahol a molekuláris információ alapján lett ez kiválasztva, ez a vizsgálat, akkor a legmagasabb az esélye, hogy ebből haszna lehet. De hogyha nincs ilyen egyeztetés, molekuláris egyeztetés, akkor a kemoterápia jobb, mint a célzott. Tehát ha nem célzottan használ célzott, az rosszabb, mint a kemoterápia. Csak a célzottan használt célzott jobb, mint a kemoterápia. Tehát erre van, tehát ezt nagyon fontos látni, hogy ha mi csinálunk egy molekuláris profilvizsgálatot, és utána kielemezzük a helyzetet, akkor mi arra koncentrálunk elsősorban, hogy ne kapjon hatástalan fölösleges kezelést akár, és már abban is segítünk, hogyha megakadályozzuk, hogy
1: lefordítva, hogyha meragadt a gázpedál, és mi a féket pöckölgetjük, akkor az nem vezet eredményre.
0: Így van, és csak közben megy az idő, és nő az esély a karambolnak.
1: Van telefonunk? Nincs. Jó. Tehát ez az, ami a célzott.
0: Tehát ez azért mondom, mert nagyon fontos ezt elmondanunk, mert ugye nem akarok olyan várakozást kelteni, hogy mindenkinek egy ilyen malagai úttal azonnal célzott gyógyszert. Egyre nagyobb százaléka a betegeknek neki ezt javasoljuk, de nagyon soknak azt javasoljuk, hogy a hagyományos kezelést válasszák, és abban próbálunk csak segíteni mentálisan is és lelkileg, hogy biztosak lehessenek abban, hogy mi föltérképeztük a jelenleg mondjuk legalább Európában elérhető osztás lehetőséget, és ahhoz annak a ismeretében lehet arról dönteni, hogy tényleg az a kezelés, amit egyébként is kapott volna, ténylegesen, valóban tényleg az most a legjobb, és most azt kapja, de ugye mi egy egész programot ajánlunk, ahol a következő terápiás döntéskor újra lefuttatjuk ezt a keresést. Tehát ha egyszer nem célzott kezelés kapott, lehet, hogy a következő vonalban, következő választásról viszont már addigra lesz olyan célzott kezelés, amit érdemes lesz megkapni.
4: És hát ez egy nagyon biztató dolog, hogy a célzott kezelés így Magyarországon is elérhető, és hogy látod a frissülését úgy a diagnosztikai módszereknek, mert ugye, ahogy mondod, itt adatbázis építés van, és az új esetek feltérképezése mellett, nem tudom, a régi rákeseteket is elkezdtétek végignézni, hogy ez a legalább a diagnózis megszülessen?
1: Ide kapcsolódik a kérdés, csak hogy Európán belül, ha csak nézzük, mennyire vannak összekötve ezek az adatbázisok. Igen, mindenki, igen. Tehát nektek nézzük a világot, a számotokra az amerikai adatbázis mennyire elérhető?
0: Tehát vannak olyan adatbázisok, amik összesítve tartalmazzák a daganatokban talált génhibákat. Például ezek kereshetők ingyenesen az egész világ számára.
4: De ez egy teljes lista?
0: Hát az a lista, amit leadtak, önkéntesen szolgáltattak kutatási projektek. Ez egy ilyen önkéntes adatbázis. Ami nagyobb probléma, hogy nagyon kevés olyan adatbázis van, ami összeköti ezeket a génhibákat klinikai terápiás válaszokkal. Az sokkal bonyolultabb megszervezni, és mi ezen dolgozunk, és a mi informatikai rendszerünket választotta most több nagy vezető európai onkológiai centrum, hogy egy hálózatot hozzanak létre, és közösen kutassák, hiszen előfordul, mert akkor ugye nem kellene mindenkinek repkedni malagába, hogyha összetudnánk kötni azt, hogyha itt ilyen hiba van akkor, és ez a beteg jól hatott, azonban a pillanatban az összes centrum tudni fogja, és vagy ha nem, azt is. Tehát, hogy ne ismételjük ugyanazt a hatástalan kezelést többször több betegnél.
5: Én találtam egy olyan nyilvános amerikai adatbázist, a genetikai asszociációs adatbázis, ahol azt mondja, hogy a komplex betegségek és deformációk egész tárháza, és mindenki számára elérhető.
0: Igen, tehát ugye ez általános adatbázis a különböző, tehát van ilyen, hogy a klinikai tapasztalatokat összekötik. Ugye az onkológiában nehéz dinamikusan gyűjteni a terápiákra adott választ egy adott betegnél, hogy meddig hatott egy adott gyógyszer, mikor újult ki, meddig élt a beteg. És teljesen fókuszáltan erre a területre próbálunk megoldást nyújtani.
5: Olyan kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen célzott gyógyszer, az hogyan működik, mi a hatásmechanizmusa?
0: Tehát jelenleg azt tudjuk farmakológiailag, ugye innen is a molekuláris farmakológiáról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a molekuláris információ alapján kiválasztani egy célzott gyógyszert, ami molekuláris szinten hat és ismert a hatásmechanizmusa. Tipikusan ezek a gyógyszerek, két fajta vannak kis kémiai molekulák, klasszikus gyógyszerek, tabletták, ahol a molekula megtalálja a hibás gén által előállított enzimet, és kikapcsolja a kórus működését. Tehát oda beilleszkedik, mint a kulcs a zárba, abba a fehérje struktúrába, ami eltorzult a mutáció miatt, és állandóan egy hamis növekedési jelet biztosít.
1: Ez maga se egy búrjánzás.
0: Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni. Van egy másik fajta, amikor antitesteket hozunk létre, ami kívülről blokkolják ezeket a receptorokat, ezeket biotechnológiai gyógyszereknek nevezzük, ilyenek is vannak forgalomban.
1: Azt említetted, azt, ha jól tudom, 98 és 2002 között nagyjából akkor kutattál Amerikában. Most itthon vagy, itthon csináltál céget, itthon van ez a programotok. Hol szeretnél jobban kutatni a jövőben? Akár lehetőség miatt, akár magad miatt, hogy ugye magyarként. Oké. Okay. Halló.
6: Halló, Mátoló vagyok.
7: Ja, jó.
6: Bocs, okay. Hogy ilyen orvos válaszol módon, de rámosztátok a frászt.
5: Sikerült. Töltött káposztával?
6: A bőrtükrözés, mit kell csinálni egy ember?
4: Hát ne otthon, van egy... ne otthon egyedül. Vannak egy külön csatornák videó.
5: De itt vállaljuk a Tilos Rádióban némi támogatásért.
4: Átküldjük a YouTube linket.
6: Mi az körzeti orvos, vagy egyből kell lenni a kórházba? Vagy...
4: De hogy a folyosón. Gyorsan elmondjuk.
6: Fogja, én nem voltam már.
5: Jaj, rögtön elmondjuk.
4: Jó. Na, hallgass bennünket, mert most még épp jövőképzés van, egyrészt a hírek közelettével.
1: Igen, akkor ápoló kérdését majd utána, mert hogy Amerikában vagy Magyarországon kutatnál a jövőben inkább? Ugye ott ragadtunk le.
0: Azt szeretném, most Magyarországon látok rá lehetőséget, hogy ennek az informatikai fejlesztés segítségével olyan rendszert hozunk létre, amit globálisan lehet használni. Például ezt a rendszert idén januárban a Szilícium völgyben mutattuk be. A személyre szabott világkonferencián a nagy óriások között.
1: Ez elég nagy dolognak hangzik.
0: Hát nagyon izgalmas is volt, amikor az IBM után mondtam, hogy mi vagyunk a fiúk a Retek utcából.
1: Azt tudom, az ahol találkoztunk, ott is volt a Boys
0: from Retek Street, hogy ne azonisítsanak, és de nagy az érdeklődés, hiszen nagyon erősek vagyunk matematikusokból, van egy nagyon speciális gárdánk, molekuláris biológusok és informatikusok, akik nálunk dolgoznak, fiatalok, tehetségesek, akik olyan világszínvonalú megoldásokat tudnak nyújtani, amit föl tudnak használni európai legnagyobb egyetemek is, és nagyon érdeklődnek, és vannak együttműködéseink is már, illetve az Egyesült Államokban például a University of Illinois molekuláris farmakológia és professzorával találkoztam ismét pár héttel ezelőtt, és megismételte, hogy nagyon szeretné, hogyha ezt a rendszert és ezt a megoldást, amit itt kifejlesztettünk, ott is bevezetnénk. Tehát a vízióm az az, hogy itt megtartani a fejlesztési központot Budapesten, mert ez egy fantasztikusan klassz város fejlesztésre, de ugyanakkor, amit kifejlesztünk, azt szeretném, hogy az egész világon használják.
1: Rákkutató nagyhatalom lehetünk? Magyar fejek, magyar kutatók, magyar mérnökök?
0: Igen, én azt hiszem, hogy ebben az új korszakban, amit a matematikai onkológiának nevezünk, ahol az informatikának óriási szerepe van, itt tényleges, reális esélyünk van, hogy nemzetközileg versenyképesek legyünk.
1: És hogy ápolót ne engedjük el információ nélkül, mit kell tegyen az, aki el szeretne menni egy rákszűrésre?
0: Én azt gondolom, hogy ha már például 50 éves elmúlt, akkor biztosan... vagy volt a családjában vastagbéldaganat, akkor a házi orvost meg kell kérdezni, hogy finanszírozottan, tehát hova tud menni, nyilván akkor várni kell, de szerintem akkor ki tudja harcolni, hogy a házi orvoson keresztül, hogy kapjon erre jó finanszírozott megoldást. Hogyha ezt nem akarja végigjárni, akkor be kell írni a keresőbe, és azonnal a
1: Google
0: hirdetések.
7: Kolonoszkópia.
1: Tehát legyen erőszakos.
0: Vastagbélcukor, igen.
1: Vagy keresse Szabit.

0: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a mai harmadik utas.
1: Jó napot kívánok minden hallgatónak! Szeretettel köszöntelek, Balázs. Dr. Sudár Balázs ugyanis a vendégünk. Nagyon sokféleképpen lehetne bemutatni téged. Próbáltad azt mondani, hogy csak írjam azt, hogy orientalista, de én nagyon szeretném, hogyha szó esne még az oszmán zenéről, történelemről. Szeretném, hogyha kiderülne a hallgatóknak, hogy a zsebemben sok kicsi alma van, de erre majd később visszatérünk. Balázs, amikor először megfordult a fejedben, hogy te felnőtt is lehetsz, akkor mi volt a képed? Mi szerettél volna lenni?
2: Hát én is köszöntök így reggel fele mindenkit. Amire én emlékszem úgy komolyabban, az az, hogy én régész akartam lenni. Ez ugye talán a legelső emlék, ami így a jövőkép irányába mozdult. Aztán erről a szüleimre beszéltek, anyám ugyanis restaurátor volt, vagy restaurátorként dolgozott, és valamelyest ismerte ezt a világot, és úgy gondolta, hogy nem feltétlenül ebből az irányba kéne elmozdulni. De hát végül is olyan messzire azért nem kerültem ettől.
1: Mert? Hova is kerültél?
2: Hát mert végül is csak visszakerültem még a régészethez is tulajdonképpen. Hát kicsit bonyolultabb volt a kör, a történelem volt az, ami nagyon fix volt a fejemben, hogy én történelemmel szeretnék foglalkozni, de emellé viszont nagyon sok minden sorakozott föl, tehát én például alapvetően történelem matematikára szerettem volna menni az egyetemre, mert a matematika meg az egy olyan szép, tiszta dolog. De hát azt nem lehetett akkoriban. Aztán jó lett volna földrajzra, de azt se lehetett. És akkor...
1: Mert nem volt ilyen párosítás.
2: Nem volt ilyen párosítás, persze. Aztán lehetett volna történelem magyarra menni, de azzal meg úgy voltam, hogy én meg túlságosan szeretem az irodalmat ahhoz, hogy elrontsák nekem. És aztán elmentem azért francia szakra, amit meg nagyon utáltam, de pillanatnyilag ez volt az egyetlen megoldás, és aztán onnan emigráltam a török szak irányába. És aztán a török szakot végeztem el. Először csak ez ilyen kalandnak indul, de úgy maradtam. És aztán annyira úgy maradtam, hogy a tanszék elvégtet az egyetemi évek után ott maradtam tanítani a tanszéken, aztán ott doktoráltam, és aztán így.
1: De mi történt az életedben, ami miatt a matematika felől fordultál a francia felől a török felé?
2: Ez egy eléggé régi ügy. Ami két olyan szál van, amiről biztosan tudok, talán három. Az egyik az, hogy én rengeteget kézműveskedtem gyerekkoromban vagy fiatalkoromban, és Székely Éva volt a mesterem, remek jó dolgokat csináltunk, többek között nemezeltünk rengeteget, szőttünk, fontunk minden, és teljesen természetes volt, hogy ez mintákat gyűjtöttünk, ugye alapvetően magyar folklór anyagból, magyar mintakincsből, de hát akkoriban még a szovjet kultúra házában igen kiváló könyveket lehetett venni a különböző szovjet népeknek a népművészetéről, és akkor mi megvettük az összes közép-ázsiai népművészetet természetszerűleg, és hát én abban teljesen belebolondultam, mert ugye az nekem valahogy teljesen természetes volt az a mintakincs, amit ott mutattak, vagy ami ott látható volt. És akkoriban forgattam persze sokat a finnugor népek művészetet című könyvet is, ami nekem így ketté esett, tehát voltak a finnugor népek, meg a magyar. És vagy nekem nagyon világos lett, hogy nekünk van egy nagyon erős keleti gyökerünk. Azt hiszem, hogy itt tudatosodott először, hogy van egy nagyon erős keleti szála a magyar történelemben. És ez így mindig ott motoszkált a fejemben, tehát ez volt az egyik. Ami így a török szak fele vett, igen.
1: De azért ezt fejtsd már ki bővebben, hogy mitől is tudatosodott benned, hogy van nagyon erős keleti szálunk?
2: Hát egyszerűen csak láttam. Ez az, hogy nézed a mintákat, és azt látod, hogy egy kazak, egy kirgiz, egy özbeg mintával teljesen klappol az, ami a te fejedben van a magyar mintakincs alapján. És egy finnugor, az meg nagyon szép, de valahogy az olyan más. Tehát nagyon-nagyon szépek a finnugor népeknek a tárgyai, de valahogy azt éreztem, hogy az egy kicsit idegen tőlem. A közép-ázsiai népeknél meg azt éreztem, hogy ez meg a miénk, tehát hogy ez belőlem folyik magamtól, én ezt bármikor ilyet tudok rajzolni. És rajzoltam is persze rengeteget. De hogy az olyan természetes volt, szóval hogy azt éreztem, hogy oda valami köt. De ez ilyen megérzés vagy szem alapján ment. És aztán a turkológia fele, közvetlenül a turkológia fele pedig egy barátom lökött. Zenéltem Kobzos Kis Tamásnál, akihez egyszer csak betoppant egy török ember, hogy ő Magyarországon tanul, és orvosnak tanul, és egyébként ő tud zenélgetni, érdekel ez bárkit is a környéken. És hát a Tamás rögtön mondta, hogy hát hogy ne hozza a hangszert, és csináljon valamit. Mondta, hogy hát hangszer az nincs, mert azt otthon hagyta. És akkor adtunk neki egy hangszert, mert hogy véletlenül volt, és elkezdett játszani, és mindenki hanyatt esett azon nyomban, mert valami elképesztően gyönyörűen játszott. Hát kiderült, hogy az egyik legjobb török népzenésztől tanult ő, és maga is egy kiváló előadó.
0: Milyen hangszeren játszott?
2: Hogy?
0: Milyen hangszeren játszott?
2: Ballamán játszott, ballamán. És aztán ővel is kezdtem magyarázgatni azokat az énekeket, amiket énekelt. És én rájöttem, hogy ez nekem rettenetesen tetszik. És akkor valahogy, amikor így jött így a francia szakeleje táján egy ilyen lehetőség, hogy most egy kicsit mást is csinálhatok, akkor a török fele fordultam. Úgy gondoltam, hogy megtanulok törökül csak azért, hogy tudjak, egy évet rászánok, és akkor valamit így látok a törökből. Aztán annyira beleszerettem, hogy úgy maradtam.
1: Jaj, mondanál nekik valamit törökül?
2: Nem. Ez egy borzasztó, hogy nem tudok törökbeszélni.
1: Tudod, csak én igazándiból van egyfajta képem, hogy milyen a török nyelv, és én nem jártam soha Törökországban, sőt, szerintem török emberrel sem beszéltem, kivételt rán a Kardesler büfesziben, ahol...
2: A Kardesler?
1: Kardesler büfessi, vagy
2: büfeszi?
1: Kardesler büfesziben, ahol ugye kértem a termékeket, de hát ez meg ugye ékes magyar nyelven szólt. És amiatt, mert szeretném hallani, hogy milyen ennek a nyelvnek a hangképe. Aha. Főleg, hogy hát ugye egy év alatt megtanultad magát ezt a nyelvet.
2: Na nem, azért nem tanultam meg. A török nyelvvel nagy előnyeink vannak nekünk magyaroknak. Végre egy olyan nyelv, amit igazándiból csak úgy félig kell tanulni, mert a másik felét magunktól tudjuk. Ugyanis nyelvtanilag gondolkozásában teljesen olyan, mint a magyar. Vannak persze olyan dolgok, amik nem, de alapvetően igen. Tehát igazándiból nyelvtant azt az ember úgy nem kell, hogy elsajátítson, mert az megvan a magyar nyelvtan miatt, csak az elemeket kell. Be kell helyettesíteni az elemeket, ami persze szintén nehéz, meg sokat kell dolgozni vele, meg azért a török nyelvnek is megvannak a maga bájai, amit azért sokáig lehet vele gyűrközni. De emiatt az egész így könnyű, tehát így egy viszonylag alaptörököt egy év alatt simán meg lehet tanulni, ahhoz meg, hogy mondjuk oszmánul megtanuljon az ember rendesen, az meg egy élet, szóval, hogy
1: minden... Oszmánul megtanul az ember. Mindjárt visszatérünk, én úgy emlékszem egyébként,
0: hogy... Bocs, én mondok egy szót, mit van pont előttem, özgürlük.
2: Özgürlük, igen.
1: Özgürlük.
0: És azt jelenti, hogy szabadság.
2: Igen. Van. Na, olvasok neked egy verset, jó?
1: Nagyon
2: akkor
1: jó.
2: Nem kell semmit fejből kitalálnom. Erenlerin derga hinda gahjásk gahiasiz, bugenülgözer gahinda, gahiár, gahiárniz. Bujolda izenegerek, gönülgözőle görerek, dzsanda dzsánán járdierek, gahi dzsán, gahi dzsánániz. Hakikat tiraskin jolu, ásikolan ulu, pírelindeni ictik dolu, gahi dem, gahi demdeniz. Áskileg eldik mejdána, gönülverdik sahmerdána, ikrádimis pirszultána, gahi dár, gahi dárdaiz. Ez az egyik török mesteremnek az éneke volt.
1: Arra emlékszem a tanulmányaimból, hogy a mai aktív magyar nyelvben legalább 300 szó a török eredetű, illetve 1000-nél mondják azt, hogy az valószínűleg törökből származott, és abból utána derivált magyarba a derivált szó. De ez a szókincsnek melyik rétege, tehát mennyire hasznos ez a törökül tanulók számára?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a szókincsnél mindig az alapszókincs az érdekes. Mindig az alapszókincsről szoktak beszélni, na az a finnugor állítólag. Vagy hát ez nagyjából tényleg az. Az az érdekes a dologban, hogy a török szókincsben is rengeteg, vagy a török jövőnyszavakban, vagy a magyarban levő török szavakban is rengeteg ilyen meglehetősen alapszó van. Tehát például az ember nyaka, az törökül van, a térde is törökül van, de a gyermeknemzés aktusára használatos szó is törökül van. Tehát azért viszonylag alapvető szavak kerültek be a török nyelvből a magyarba, ami mindenképpen arra utal, hogy valami nagyon-nagyon régi és erős kapcsolat van a két társaság között, vagy a két nyelv között, vagy hát nem is kettő, ez tulajdonképpen összefolyt valahogy.
1: Én azt nem értem, hogy ilyen alapvető szavak, mint térd, szex, nyak, alma, hogy jó, amik valamilyen például gyümölcsre vonatkoznak, azt meg tudom magyarázni azzal, hogy azon a területen, ahol éppen éltünk, ott nem volt ez a fajta gyümölcs, tehát föl kellett vennünk a nevét, amikor találkoztunk vele. Ugyanígy használjuk az ananász szót, ami ugye szanszkrit, és hát kevéssé terem meg maga ez a gyümölcs itt Magyarországon. De hogy van, szerintem ugyanúgy az alapszókincshez kéne, hogy tartozzanak ezek a szavak, amiket említettél. Ez hát, hogy van? Tehát a nyelvtörténetben hogy van ez, hogy később kerül be a szókincsbe?
2: Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Valószínűleg úgy van, hogy kicserélődnek szavak. Tehát vannak szavak, amiket valamilyen módon használ egy nép, és aztán egyszer csak elkezd egy másikat használni helyette. Tehát például a magyar nyelvben egy csomó ilyen váltószó van, ugye azt, hogy kartal, azt még talán valamennyire ismerjük, de már nem használjuk semmire se, tehát az élő nyelvben nincsen, helyette használjuk a sast. De a kettő ugyanazt jelenti, nyilván a kettő egy időben együttműködött. Vagy ugye a nevek között ott van a tas, amit ismer mindenki, mint nevet, hogy tas, az azt jelenti törökül, hogy kő, annak ugye megvan a magyar párja, a keve, és nem a tas maradt meg a közszóként, hanem a keve maradt meg, mert nyilván azt érezték magyarabbnak, vagy nem tudom, az maradt meg. Tehát, hogy vannak, amikor szavak cserélődnek a nyelven. Tehát ez, először kompjúternek hívtuk a számítógépet, aztán számítógép lett, és most már szerintem az is marad. Tehát a nyelv életében vannak ilyen cserék. Az nagyon érdekes, hogy egy térd az miért cserélődik ki, vagy egy nyak. Nekem azért van egy olyan gyanúm is ebben a dologban, hogy azért ez a fajta összefolyás, ami a török és a finnugor gyökerek között van, azért az nem írható le egészen úgy, ahogy leszokták írni, hogy volt egy nyelv, és akkor egy másik nyelv meghatott rá, mert egymás mellett éltek. Ez annál mélyebb, tehát itt azért nyelvtani dolgok is elő-elő fordulgatnak, ami más nyelvekkel mondjuk nem. Tehát mélyebb ez a kapcsolat. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy valamikor összeolvadásnak a lenyomata lehet talán.
1: És ezt nem tudod véletlenül, hogy Törökországban hogy tanítják ezt? Tehát a törökök hogyan vélekednek erről? Amiért kérdezem, mert például én beszéltem emberekkel a világ különböző tájairól, és nagyon vicces volt összevetni, hogy mondjuk a mongolok amit mi tanulunk mongol történelemről, ők ugyanolyan szinten tanulnak magyar történelmet is, és hogy a kettő nem igazán kompatibilis egymással, hogy ők mit gondolnak a magyar történelemről, és mi mit gondolunk az ő történelmükről, és azért gondoltam, hogy lehet, hogy érdekes ez a törökök szempontjából.
2: Persze, hát a történelem az nem egy objektív dolog, hanem az a múltról való gondolkozásnak egy formája tulajdonképpen. A törökök másképp tanulják ezt, mint mi. Ők úgy tanulják, hogy mi vagyunk a legnyugatabbra szakadt testvérek, és ezt egészen alapszinten is így tanulják. Tehát, hogyha az ember kimegy Törökországba, akkor egy töröknek az teljesen természetes, hogyha én magyar vagyok, akkor én testvér vagyok. Tehát, hogy én valami testvérnéphez tartozom. Én nagyon sokat, nem sok helyre jutottam el sokáig a világban, de viszont mondjuk Szlovákiában, Romániában sokat jártunk túrázni. És valahogy nem feltétlenül a magyar lakta vidékekre, és azért úgy lehetett érezni, hogy nem annyira jó dolog magyarnak lenni mindig. És én döbbenten tapasztaltam, hogy Törökországban pedig keblükre ölelnek az emberek csak azért, mert magyar vagyok. Tehát teljesen megbizonyítani volt.
1: De ez nem azért van, ami miatt például nemrég Mohács városában hallottunk egy olyat, hogy Isztambul testvérvárosnak szerette volna felkérni Mohácsot, mert olyan kellemes emlékeik vannak Mohácssal kapcsolatban.
2: Nem, ez egészen biztos, hogy nem ezért van. Ők az egész török hódoltságot persze pozitívan élik meg. Szerintük ők felszabadítottak minket a német igából. Hát ez egy olvasat. De ez a fajta barátság, ez az oktatásból jön egyértelműen, és az őstörténet miatt. Tehát a törököknek is van egy ilyen visszafordulás a történelmükben. Ugye az oszmán korszak után lett a török korszak, Kemal Atatürkkel, oszmán birodalomból török köztársaság, és akkor nekik is eszükbe jutott, hogy hát azért az iszlám felvétele előtt is ők törökök voltak, és akkor az lett az igazi török, mint ahogy most is van ugye ez a neosámanizmus nálunk mondjuk. És az oszmán az csak egy ilyen átmeneti időszak, meg az iszlám vonulat, az egy átmeneti időszak az ő történelmükben. Ez nagyon meg lett erősítve az utóbbi 80-90 évben Törökországban.
0: Ugye török népek élnek szerte Ázsiában, tehát nem csak Törökország
2: területén. Hát konkrétan Kínáig folyamatosan törökök élnek.
0: Így van, az is ugye, hogy egy török nép, ha jól
2: hát, tudom. Hát na, de az azeriek is törökök, a türkmenek is törökök, az özbegek is törökök, a kazakok is, a kirgizek is. Tehát irgalmatlan mennyiségű török nép van, nagyon sokan vannak ők. Ez egy hosszú tömb, ami elnyúlik gyakorlatilag hát Kínáig, meg aztán a Tajgában még tovább.
1: Annyira egyébként, hogy Indiában van egy minden egyes kulturális réteg által egyformán tisztelt személyiség, Amir Khusro, vagy Amir Khusro, nagyon sokféleképpen ejtik a nevét, ő például török származású volt, és őt tartják a kavali ősatyának, ő volt az, aki megújította a Drupadot, meg az indiai klasszikus zenét, és mindenki úgy gondolja, hogy ő török származású volt.
2: Hát azt tudjuk, hogy az apja török volt neki.
0: Igen, én nekem meg egy sokszor mesélt különös élményem, jó pár évvel ezelőtt a MediaWave-en találkoztak újgúros kurd zenészek, egy néhány napos workshopon vettünk részt közösen, és tudtak egymással beszélni, amennyire mondták, egyfajta valami ótörök formában. Tehát
2: újgurok és kurdok?
0: Kurdok, igen. Hát most vagyis...
2: Azok gondolom törökországi kurdok lehettek,
0: akik hát úgy érte, így van, tehát hogy tudtak egymással kommunikálni mindenképpen. Most nem tudom, hogy mennyire folyamatos...
2: Hát ugye a kurdok nem törökül beszélnek, tehát az
0: így
2: egy másik...
0: Így van, hogy azt mondjuk, hogy egyfajta ilyen archaikus törököt használtak így egymás közt, vagy valami ilyesmi volt a megfejtés.
2: Hát ez úgy működik, hogy egyfelől a török nyelvek között nincsenek óriási különbségek, vannak természetesen, nem azt mondom, hogy most bármilyen török nyelvet kapásból megértenénk, de egy néhány hetes gyakorlattal azért alapszinten gyakorlatilag bármelyiket. Tehát ez ilyen dialektális különbség, nyelvjárási különbségként érezhető.
0: Mint a szerb meg a horvát például.
2: Így van, körülbelül ezen a szinten van a dolog, de már nem feltétlenül van olyan szinten mondjuk, mint a spanyol és a francia. Adott esetben, vagy az már eléggé szélsőséges. Tehát sokkal zártabb a török nyelvek köre. Ilyen szempontból elég jól meg lehet egymást érteni, igen. És nagyon érdekes, én ugye írásban találkoztam ezekkel a nyelvekkel először. Nagy Szovjetunió az gondosan megcsinálta azt, hogy az írás viszont különböző legyen.
0: Cirilbetű gondolom.
2: Nem az a baj, hogy cirilbetű, hanem minden török nyelvnek különböző írásképet adtak oda, hogy még csak véletlenül se legyen könnyű rájönni, hogy az a szó az ugyanaz a szó.
1: Babilon.
2: És én döbbenten hallgattam egyszer egy özbeg anyagot, ugye énekelt verset megérteni, azt különösen nehéz szokott volt lenni, és özbek felvételeket hallgattam, és azt vettem egyszer csak észre, hogy de én ezt értem. Írásban sokkal nehezebb, írásban szótárazni kell, meg vadul az ember tőle. Hallgatva sokkal egyszerűbb volt, mert csak egy kicsit volt más a hangzása a dolognak, mint amit én megszoktam. Tehát nagyon közel vannak.
0: És ezt a kapcsolatot tartják is, gondolom, tehát, hogy Törökország,
2: hát egy ideig Isztambul, ugye nem
0: egy kulturális főváros, azért gondolom, akár egy újgúr szemében is, tehát, hogy oda mennek tanulmányozni a könyvtárakat például?
2: Hát van nagy török egység van, tehát pánturkizmus az van, természetesen ez 90 után nagyon bedurrant. Ugye azért a török történelem az furcsán kanyarog a 20. században, Kemal Atatürk egy nagyon nagyot fordít ezen az egész dolgon. Ugye addig Isztambulban ülő szultán az iszlám világnak a kalifája. Tehát az összes muszlimoknak tulajdonképpen egyfajta feje. Az most más kérdés, hogy ez mivel nyilvánul meg, de azért szellemileg ez egyfajta főséget jelent. Na most Kemal Atatürk fogja és ezt az egész rendszert kivágja gyökerestől.
0: Betiltja.
2: Nem betiltja, megszünteti lényegében. Na most ez azért mondjuk a muszlimok szemében egy nagyon nagy törés. Tehát akik ezt az iszlám irányából közelítik meg ezt a kérdést, azoknak ez egy borzasztó nagy törés. Aztán meg közben ugye jött a Szovjetunió, aki meg nem annyira pártolta azt, hogy a törökök itt különböző irányokba ugráljanak, és hát ugye mind a Szovjetunió, mind Kemal Atatürknek rengeteg ellensége volt, és ezért ők kibékültek egymással, nagyon jól megértették egymást, csak volt egy alapszabály, hogy senki nem beszél bele a másiknak a belpolitikájába. Tehát, hogy a Szovjetunió nem próbál kommunista eszméket terjeszteni Törökországban, a törökök pedig nem mahinálnak az oroszokkal szemben.
0: Tehát, ha jól értem, ez volt Atatürknek a politikai alapja, hogy Szovjetunió ott volt mellette is.
2: Hát nem, az egy viszonylag kisebb határszakasz volt az neki, de ez egy biztos pont biztos volt, ők kiegyeztek. Na most ez ugye azzal is járt.
0: Az ősi ellenségek ugye, ha jól tudom szintén.
2: Persze. Ez azzal járt minden esetre, hogy a Szovjetunióba szakadt igen rengeteg török nép, az gyakorlatilag elvágódott Törökországtól ezzel. Tehát itt volt egy nagy kulturális szakadás, és akkor aztán a Szovjetunió felbomlásával azonnal megindultak újra a kapcsolatok nagyon nagy erőkkel, és azok tartanak is. Tehát a törökök rengeteg fejlesztést hajtanak végre Közép-Ázsiában, rengeteg pénzt visznek ki. Kulturális kapcsolatok, ösztörök, minden török népek találkozói vannak, minden van, persze.
1: De közben úgy emlékszem, hogy az első világháború befejeztével Törökország területe az annyira összetöppett, hogy nem volt tengerpartja sem.
2: Igen, annyira.
1: És valamikor 19 és 23 között hát elkezdték kiszorítani a külföldi csapatokat, briteket, franciákat, és elkezdték visszafoglalni a saját területüket. Ez azért érdekes, mert hogy hogyan engedték meg ezt nekik? Miért engedték meg nekik? Tehát biztos, nem csak
2: meg
1: arról volt szó, hogy ennyivel erősebb volt a török sereg. Nem engedték meg nekik.
2: Nem engedték meg nekik, de arról volt, hogy a török sereg abban a pillanatban sokkal erősebb volt. Az történt, hogy annak rendje és módja szerint az Antant megverte Törökországot, ugye Törökország a német oldalon volt a háborúban. Minden irányból megverték őket, minden irányból bevonultak, rájuk kényszerítettek egy békét, amiben tényleg nem nagyon volt Törökországnak tengere, Isztambul az angol ellenőrzés alatt lett volna, stb. Stb. Tehát eléggé borzasztó volt a helyzet. És ezt a szultán alá is jött, tehát azzal nem volt gond. Egyetlen egy probléma volt, hogy a hadsereget azért le kellett szerelni, és egy hatalmas hadsereg volt, és erre Kemal Atatürköt küldték ki, mint ilyen leszerelő biztos. Neki le is szerelte a hadsereget, csak a leszerelt fegyvereket titkos raktárakba helyezte el, és mondta a srácoknak, hogy oké, fiúk, de ha szólok, akkor gyerünk. És akkor egyszer csak szólt. És akkor megindultak a törökök minden irányba, és mindenkit megvertek.
1: Mekkora seregről van szó?
2: Hát ott gyakorlatilag mindenki megmozdult. Tehát aki
1: Törökországban élt,
0: akkor az egy szabadsághoz.
2: Függetlenségi háború gyakorlatilag, igen, de mindenki. Tehát képzeld el úgy, hogy a dervis rendek bevonultak kolostoronként teljes fegyverzetben, és végigharcolták az egészet. Tehát hogy ott mindenki ment. Tehát annyira vérlázító volt, amit velük csináltak, hogy azt egyszerűen tényleg nem viselt el senki. És akkor ők megindultak, és azért mondjuk tegyük hozzá, hogy volt egy eléggé jó geopolitikai helyzet a Törökországnak. Tehát azért az úgy messze van a nyugattól viszonylag olyan könnyű elérni. Azért már csak volt egy első világháború, amiben elfáradtak
0: a nyugatiak. Addig a háborúnak így van már gondolom.
2: Már se az angolok, se a franciák nem akartak annyira nagyon harcolni. Egyetlen egy erő volt, akit be lehetett dobni, hát a görögök, azok még úgy bírták volna magukat, de hát őket megverték nagyon keményen.
1: Gyönyörű. Jöjjünk vissza egy kis muzsika után.

Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a vendégünk dr. Sudár Balázs, turkológus, orientalista, régi zenész. És most éppen Törökország és Görögország viszonyát tárgyaltuk történelmi távlatban. Én mielőtt még megérkezünk a jelenhez, én sokkal régebb múltra szeretnék visszamenni. Tehát milyen volt Törökország, mielőtt megjelent az iszlám? Azért az iszlám ugye a negyedik században, mondjuk a bizánci kor,

0: akkor verik meg először nagyon komolyan Bizáncot Anatóliában, a Manzikerti csatában. És utána szépen fokozatosan foglalják el ezt a területet. Tehát ez egy hosszú folyamat, ugye később, mint tehát ez egy viszonylag késői. Tehát, és az kapásból iszlámként indul, bár van egy-két érdekes kanyar, például ugye keletről folyamatosan jönnek különböző török törzsek, költöznek be, különböző nyelvű, tehát a törökségen belül különböző nyelvű társaságok érkeznek Anatóliába, és például van egy olyan kis államocska, a Békség, az Eretnai Békség, akik ujgur buddhisták. Aztán nem sokáig maradnak ujgur buddhisták, hanem elég hamarosan alkalmazkodnak a környezethez, és maguk is muszlimok lesznek, de azért nagyon érdekes fordulatok voltak ebben a történetben.
1: Ez mikor volt? Ez az ujgur buddhizmus?
0: Hát az ujgur buddhizmus az elég hosszú ideig volt.
1: Meddig,
0: ez az állam, ez ugye a 14. században van egy kicsi ideig.
1: Ez elég izgalmas hangzik. No, én azért is kérdeztem vissza a múltra, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor a török feltámadás érzése van most Törökországban, akkor mi az a kultúra és gyökér, amihez visszanyúlnak?
0: Hát az iszlám előtthöz. Tehát ilyen szempontból a török és a magyar történelem az nagyon hasonló, ugye az utóbbi igen hosszú időszakot nálunk a kereszténység határozza meg, náluk az iszlám határozza meg, de tudunk az előtte levő időszakról is valamit. Nem feltétlenül túl sokat, de azért tudunk róla. És hát ott vannak a gyökerek, tehát amíg visszalátunk, a gyökereink ott vannak. Nekik is, nekünk is. És persze ők is, mindenki a gyökereit keresi, ők is a gyökereiket keresik, és hát ők pontosan látják, hogy az iszlám az ő történetükben egy nagyon meghatározó, de későbbi jelenség. És hát mi volt előtte? Természetesen ez egy nagy kérdés. Nekik azért szerencséjük van, mert nagyon sok mindent lehet erről tudni.
1: Miért is?
0: Hát azért, mert szerencséjükre ugye egy csomó török állam volt már az oszmán állam előtt. Hát sőt, jóval az oszmán állam előtt. Ugye már a 6. században egészen biztosan van egy török állam, a türk birodalom. Ez a mai Mongóliában volt a központja. És róluk rengeteg információ fönnmaradt. Egyrészt a kínaiak rengeteg mindent megírtak róluk. Akár a történelemről, akár a kultúráról, akár a vallásról, tehát rengeteg mindent lehet tudni. Másfelől nekik saját forrásaik is vannak, hatalmas török nyelvű feliratokat állítottak egyes kagányaiknak az emlékére, az uralkodóknak az emlékére. Török nyelven.
1: Lehet egy kicsit bővebbet tudni erről a kultúráról?
0: Úgy, mint mire gondolsz?
1: Hát, hogy tudod, miben hittek? Mik voltak a bálványaik, mik voltak az ételeik?
0: Hát az ételeikről most így kevesebbet tudnék értelmében. A vallásról sok mindent lehet tudni. Egyrészt volt egy szent hegyük, az Ötüken nevű hegy. Azután égatya volt a központ nekik. Ezért is hívják őket állítólag kök türköknek, ég törököknek, vagy kék törököknek. És hát volt egy anyaistennő is, az Umáj nevű anyaistennő. Nagyjából ez, és elég erős őskultusz volt, tehát ezt is lehet róluk tudni. Ők azok, akik ugye kőbabákat állítgatnak a pusztákon, tehát ilyen emberalkú kőszobrokat, amiről máig is vitatkoznak, hogy azok most tulajdonképpen micsodák is voltak, azok most sírjelek lennének, vagy áldozóhelyek lennének, vagy ki az micsoda.
2: Azt itt kell közösszólnom, ugye én az Uzgi nővel együttesben játszok, és szerintem ez pont ezt a korszakot valahogy így, ugye ez egy mongol területet akart, tehát nyilván, hogy a hangzásában Uzgi nővel valami török hatás van, és ott hasonló kövek állnak.
0: Persze ezek Mongóliában, jelentős része Mongóliában van ezek a köveknek.
2: És hát az ábrázolásokon nem mongol emberek vannak, ez biztos. Tehát,
0: persze, hát ez egy korábbi korszaka a sztyeppének, ez a török. Török korszaka a sztyeppének.
2: Teljes véletlenül a Uzgi nővelről nem tudsz? Vagy így hát van közelebbi így... információ? Jó,
0: így okay, nem, de majd okay, megbeszéljük.
2: Nem a zenekarról, hanem ugye. Oké, okay, köszönjük.
0: Na, tehát hogy róluk azért sok mindent lehet tudni. Ugye azt lehet tudni, hogy valamiféle sámánok voltak a közvetítők. Tehát ilyen formán aztán a törökök körében is nagyon komoly sámán kutatások zajlanak máig is. Ugye ezt meg is tehetik, mert a volt Szovjetunióból előbukkanó török népek között ugye a 80 évet túlélt sámánok azok még úgy elő-elő tünedeznek, és most próbálják összekaparni a maradékokat, meg újra teremteni ezt a hagyományt. Nekik még erre van esélyük valamennyire. Tehát rengeteg alapjuk van, amire lehet építkezni, és erre föl lehet építeni egy nagy török tudatot.

0: a szürke farkasok, akik ugye egy politikai társaság is ma, a boszkurtok Törökországban, hát ez a szürke farkas, meg ez a farkas ősatya, ez nagyon összefogja a törököket, szóval ez azért ez egy ilyen közös dolog nekik.
1: Na most itt hallottunk ugye a törököknek a eredetéről, hogy kerültek Törökországba, de ugye azt is tárgyaltuk, hogy a iszlám oszmán birodalom az mindig egy nagyon sok nemzetiségű ország volt. Sőt, ugye, hogy hát egymásnak teljesen nagyon távol álló csoportok, akár időnként.
2: Mint ahogy kiderült a magyarok is.
1: Például a magyarok is egy időben így van.
0: Igen, persze. Hát az oszmán birodalomban az a szép, azért hívjuk ezt oszmán birodalomnak most már. Régen ugye a régi magyar nyelv Törökországnak hívta természetesen. Csak ott van egy kis csavarás, hogy ma a török az török nyelvűt vagy török etnikumút jelent, akkor viszont török tehát politikailag jelentett törököt, nem etnikailag. Tehát mondjuk a 16. században ez a kifejezés. Most azért használja a kutatás, meg egyébként ők maguk is, az oszmán jelzőt, mert hogy az nem egy nemzetiségi jelző. Az nem egy népre utal, hanem az pont a politikai formációra, a birodalomra utal. Ugye eredendően a birodalom alapítójára utal, aki, vagy arról nyerte a nevét egy oszmán nevű uralkodóról, aki az első uralkodójuk tulajdonképpen függetlenek tekinthető uralkodójuk volt. Tehát ő a nemzet.
1: Hát nálunk az Árpád
0: házban. Így van, ő a dinasztiának az ősapja tulajdonképpen. Arra nagyon jó az a kifejezés, hogy semmiféle etnikai hovatartozás nem jelöl. És ez nagyon fontos volt ebben a birodalomban, hogy ne is jelöljön, hiszen a birodalomnak a vezérgárdája az a legkevésbé sem török volt. Ez egy nagyon-nagyon mókás történet. Az egész Balkán ugye imádja most szidni a törököket, hogy a törökök mit csináltak velük. Na de, ha megnézzük az oszmán birodalom vezetőgárdáját, akkor bizony a balkáni népek igencsak benne voltak ebben. Tehát a birodalmat azt nem a törökök vezették, a legkevésbé sem, hanem leginkább bosnyákok, szerbek, albánok, görögök, örmények, grúzok. Szóval, hogy mindenki, a török volt a legkevesebb benne. Ennek az volt az oka, hogy egy idő után ugye ez egy törzsi államnak indul eredendően, aztán kinövi magát, és az uralkodók rájönnek, hogy a régi családi kapcsolatok azok elég veszélyesek, mert hogy adott esetben egyes család szárnyak úgy gondolják, hogy nekik kéne átvenni a hatalmat, vagy hogy nem helyes ez a régi erkölcsök szerint, ami történik. És ezért az oszmán dinasztia kialakított magának egy saját gárdát, rabszolgákból gyakorlatilag. Tehát egy rabszolga elitet neveltek ki, akit teljesen magasra emeltek, tehát a nagyvezér is, tehát a szultán után következő első ember is rabszolga volt jogilag, és ezekkel az emberekkel viszont kiszorították a régi török arisztokráciát, teljesen háttérbe szorították, és ez a rabszolga elit volt az, aki tulajdonképpen az oszmán birodalmat csinálta, a rabszolga elit pedig nyilvánvalóan nem lett török. Na most a dolog az annyira megfordult, és annyira feje tetejére állt, hogy már a 16. században a törökökről úgy beszéltek, mint ilyen alja, buta, hülye törökről. Tehát van egy ilyen kifejezés, hogy türki bídrák a bárdalokban.
1: A többi népcsoporthoz képest?
0: Buta, hülye török, igen. Gyakorlatilag a török lenézet lett az oszmán birodalomban a török etnikum. Ugye a törökök azok alapvetően nomádok voltak továbbra is. Ők még a 20. század elejéig is nomadizálgattak Anatóliában.
1: Nem volt olyan írott műveltségük, mint a hasonló többi népnek, ugye görögök,
0: örmények, zsidó, nem voltak városlakok, stb. Tehát ők egy lenézett társaság lettek a saját országukban.
1: Fönicíraiak, szóval azért sok régi nagy kultúra.
0: Igen, azok mondjuk korábban. Tehát nagyon furcsa kanyar ez, hogy a saját országukban lettek ők háttérbe szorítva. Vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az oszmán birodalmat azt úgy is le lehetne írni, mint bizánci szultánság. Tehát, hogy az oszmán birodalom az nem egyéb, mint a bizánci birodalom teljesen egyenes és nyilvánvaló folytatása, de egy dinasztia és egy vallásváltása. Na de hát volt már ilyen a bizánci birodalom történetében előtte is, akkor most mi a különbség, se semmi tulajdonképpen. És még abban sincsen különbség, hogy hát valójában ezt az első lépésekben ezt a birodalmat, amikor ez a státusz létrejön, ugye Isztambul elfoglalása után, hát akkor kik csinálták volna mások, mint a görög bürokrácia? Hát azok pillanatokkal átálltak a törökökhöz, iszlamizáltak, és gyakorlatilag belülről átvették a birodalmat. Tehát magyarán maradt minden a régiben, csak kicsit át lett festve a cégtábla.
1: Még a nyelvük is megmaradt? Vagy az
0: nagyon sokáig őrizték a nyelvet, de aztán ez az oszmán nyelv, ez kiszorított mindent. Ugye az oszmán az a töröknek egy leszármazott valamilyen, egy műnyelv, tulajdonképpen népi szinten sehol nem használják, tele van arab és perzsa szavakkal, gyakorlatilag műveltség szavakkal, de nagyon durván tele van, tehát egy átlag török nem ért belőle semmit az ég egy adta világon, tehát egy oszmán szöveget, azt ma egy török fordításban tud elolvasni.
1: És ezt hol használták, hogy a birodalom?
0: Ezt az elit használta.
1: Elit
0: Ez csak az elitnek a nyelve volt.
2: Ez volt a latin, a helyi latin nyelv.
0: Funkcióban igen, de úgy, hogy nem volt mögötte soha nép. Tehát soha nem volt olyan népség, aki ezt a nyelvet beszélte volna népi szinten. Ez csak az elitnek a saját zárt körű nyelve volt, pont azért, hogy ők így külön váljanak mindenkitől, meg hát nyilván számos oka van, hogy ez a nyelv ez hogy jött létre. És ez egy jó dolog volt, mert ugye ez senkié nem volt megint csak. Tehát az oszmán nyelv az senkié, tehát mindenki nyugodtan megtanulhatta, mert nem az volt, hogy behódolok valakinek, hogy valamelyik nemzetiség ezáltal előnybe kerül, nem került senki előnybe, mindenkinek meg kell tanulni, a töröknek ugyanúgy meg kell tanulni az oszmán, mint bárki másnak.
1: És még egy nagyon fontos hatás ugye délről az arab, illetve ugye hát nyilván ennek kapcsán az a vallás nyelv. Tehát ez...
0: Ez egy érdekes
1: hogy
0: dolog.
1: Működött?
0: Ez érdekes dolog. Az iszlám világnak három nagy nyelve van, az arab, a perzsa meg a török. Az arab az egyetemen a valláshoz és ilyen formán a tudományhoz kapcsolódik. De az arab az egy nagyon nehéz nyelv.
1: Meg kellett tanulni, ugye, aki...
0: De nem az a baj, hanem az, hogy nehéz.
1: Olvasni a
0: Korán. Tehát ez persze, fontos, persze. Hogy... Hát azt, ez két külön dolog. Tehát Koránt olvasni akkor lehet is, tudni, akkor is vallásos cselekedet, ha nem értem. De arabul kell elolvasni. Mert ha mondjuk magyarul olvasok Koránt, akkor nem csináltam semmit vallási értelemben. De ha elolvasom arabul, de nem értem, akkor igen. Akkor az úgy rendben van. Tehát azért a széles tömegek nem tanultak meg arabul a legkevésbé sem, azt az abszolút értelmiségi elit volt, aki megtanulta az arabot. Tehát ez egy nagyon távolálló dolog a török nyelvtől, és nehéz nekik, tehát ezt ők is mindig mondják, hogy az nehéz. És kulturálisan nem meghatározó az arab. Tehát valójában az arab kulturálisan nem volt olyan lényeges, kulturálisan a perzsa a lényeges, mert ugye ebben
1: a tényleg... Várjunk, és az írás... Az nem az arabból jött?
0: Hol?
1: A török írás.
0: Hát dehogy nem, de az a vallás miatt van. Uh-huh. Vallás miatt van, rossz is az arab írás egyébként, a törökre nem lehet leírni a török nyelvet normálisan arab betűkkel. Na de ez meg egy ilyen vallási kényszer volt tulajdonképpen, tehát ez így alakult és kész, tehát ez nem lehetett mit csinálni.
1: Na, perzsa ott jártunk.
0: De nagyon... kulturális szempontból a perzsa meghatározó azért, mert a közel-keleti térségben a perzsa volt a legnagyobb kultúra. Kész paslusz, ezzel nem lehet mit csinálni, ezer éves hagyománya volt.
1: Tehát a legnagyobb ellenség is.
0: Nem, az egy másik ügy már. Okay. Illetve hát legnagyobb ellenség, nem. Tehát mindig voltak ellenségek.
1: Az örök ellenfél, akkor inkább úgy mondom.
0: Hát okay. igen, sokat küszködtek velük, de mondjuk ez is megér egy misét. De ez kulturálisan okay. nem érdekes. Tehát ebből a szempontból ez mindegy. Arra kell gondolni, hogy itt mondjuk abban az időszakban, amikor a törökség színre lép, tehát mondjuk ugye a 5.-6. században, akkor a Szaszanida birodalom virágzik éppen, és nagyon-nagyon meghatározó, és gyakorlatilag egyre másra derül ki, hogy mindenben a szaszanidákhoz mutatnak vissza a nyomok, tehát úgy tűnik, hogy ezt az egész cseppei régiót ezen a részen a perzsák határozták meg. De egyébként a muszlim világot is a perzsák határozzák meg, ott egy ugyanilyen belső foglalás zajlik, hogy az arabok pillanatok alatt megdöntik a Szaszanida birodalmat, az okos perzsák meg elgondolkoznak, hogy mit lehet csinálni, arra pillanatokat rájönnek, hogy nem lehet visszafoglalni, nem tudják az arab hegemóniát megdönteni, akkor beállnak a rendszerbe és átveszik. És belülről foglalják el a rendszer tulajdonképpen. Tehát az iszlám világban is egy csomó szempontból a perzsa nagyon meghatározó lett. A törököknél meg különösen mehetők ugye arra felesnek, hogy onnan jöttek. Az arab ilyen szempontból sokkal kevésbé meghatározó a török kultúrában érdekes módon. Tehát az megmaradt egy ilyen tudományos elit valaminek, de az általános oszmán vagy török kultúrában sokkal kevésbé érhető tetten, mint mondjuk a perzsa.
1: Jó, akkor milyen lehetett mondjuk Mekka egy oszmán birodalomban, hogy tehát mondjuk 150 évvel ezelőtt?
0: Tehát ugyanolyan, mint most. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból az nem jelentett változást, hogy most akkor éppen Isztambulba adóztak. Az kulturálisan nem volt meghatározó, vagy semmilyen szempontból nem volt meghatározó.
1: Hát csak nem Szaúd-Arábiának hívták azt az országot, hanem mondjuk Törökországnak, vagy Oszmán Birodalomnak.
0: De ez mondjuk egy város életében olyan sok mindent nem jelentett. Ez annyit jelentett, hogy ki a
1: patentált. Arra gondolok, hogy az ország vezetője az egyben az iszlám vezetője is. A minden iszlám, és akkor itt érünk el a kalifátus.
0: Igen, de igazándiból...
1: Ami nagyon fontos az iszlám,
0: igazándiból mondjuk egy Mekka szempontjából szerintem nem meghatározó. Tehát Mekkának olyan központi a helyzete mindenféle kalifa nélkül is. Tehát a Mekka előrébb van, mint a kalifa fontosságban. Úgyhogy most az, hogy a kalifátus kihullott a rendszerből, az igazándiból Mekkának a szerepét semmilyen módon nem...
1: Egy másik fontos város is oda tartozott, Jeruzsálem.
0: Hát igen, Jeruzsálem azért az egy nehéz kérdés az egész iszlám világon belül. Ugye az iszlám történet az valahogy úgy kezdődik, hogy az arabok szegények nagyon szenvednek, hogy nekik nincs profétájuk, hogy hozzájuk nem küldetett szó arab nyelven. Ez a nagy bánatuk Mohamed előtt. És amikor Mohamed jön, akkor ő egy nagyon komoly kapcsolatrendszert ápol a zsidókkal is, meg a keresztényekkel is kapásból. Na most rengeteg minden tetten érhető az iszlámon belül, ami zsidó, illetve keresztény jelen, de ő ezt tudatosan vállalja, ő egy folytatásnak tekinti magát, teljesen egyértelműen az ószövetségi proféták folytatásának, sőt Jézus folytatásának tekinti magát. Ez megy is egy jó ideig, addig, amíg a helyi zsidók szemben nem fordulnak, zsidótörzsek szemben nem fordulnak Mohameddel, és nagyon csúnyán el nem árulják. És akkor aztán Mohamed azt mondja, hogy na jó, akkor ezt eddig tartott ez a történet. Addig a muszlimok nem Mekka fele imádkoztak, hanem Jeruzsálem fele imádkoztak, hiszen az ennek a világnak a centruma. És akkor, amikor bekövetkezik ez a politikai törés, akkor fordul meg az ima irány, és lesz Mekka, a leborulás iránya.
2: Ez mikor következett be?
0: Ez 624-25, valahogy így.
1: De hát ez akkor igazán aktuál politika, nem? Akkor
0: ez egy politikai kérdés volt. Politikai kérdés volt. Egyébként tisztázta a helyzetet sok szempontból, tehát tisztított egy csomó mindent a képleten ez a megoldás. De hogy szóval Jeruzsálemnek van egy ilyen kettős helye. Ugyanakkor Jeruzsálemhez kötődik az iszlámban egy nagyon fontos dolog. Mohamed ugye nem tesz csodákat. Mert Mohamed azt mondja, hogy csodát minden ócska indiai fakir is tud csinálni, Isten profétájának mégse kell ilyet. Tehát hozzá ez nem méltó. Egyetlen egy csodás dolga van, ez pedig az éjszakai utazás, a mirács, amikor eljut a Allah közelébe, és ez olyan módon történik, hogy először elrepül a lovány Jeruzsálembe, és Jeruzsálemből megy föl az egekbe. Tehát Jeruzsálem a földi végpontjának, vagy kezdőpontjának az égi utazásnak.
2: Ez tudod miért nagyon érdekes? Mert pont most láttam egy dokumentumfilmet, amiben egy jeruzsálemi történész azt fejtegeti, hogy nem volt lehetséges, hogy eljutott Jeruzsálembe Mohamed, és ezért nem lehetséges ez a fajta teória.
0: Semmi probléma.
2: Én ugye nem tudom visszaellenőrizni.
0: Miután ez az egész egy éjszak alatt zajlott le, így tulajdonképpen ezt történészileg boncolgatni szerintem elég értelmetlen. De tegye mindenki, ahogy akarja, tehát mindegy. De az a lényeg, hogy az iszlám mitológiában Jeruzsálemnek van egy ilyen kitüntetett helye emiatt. Tehát Jeruzsálem egyértelműen az iszlámok szent városa, persze.
1: És milyen volt, amikor az oszmán birodalom alatt? Vallások városa és béke honolt? Évszázadokon keresztül? Erről mit lehet tudni esetleg?
0: Hát a Pax Ottománica az egy nagy dolog, tehát azért, hogyha van egy nagy birodalom...
2: Ez egy szép török szó volt, amit mondtál.
0: Igen. Nagy birodalom az rendet tart, tehát aki ott ugrál, azt fejbeverik, tehát ott nem volt gond igazándiból nagyon sokáig. Igazándiból nem. Tehát ugye ez az egész vallási nemzetiségi mindenféle probléma, amiket most látunk, az egész Közel-Keletet behálózza, ez azért a 20. századi fejlemény. Tehát ideológiailag, mert persze voltak kurdok. Hát
1: elég jó megkavarta.
0: Tehát voltak kurdok, voltak örmények, mindenki volt, persze, természetesen, de nem volt belőle probléma igazándiból nagyon sokáig. Ezt a politika csinálja a 20. században.
2: És mekkora birodalomról beszélsz most? Leírnád körülbelül a határait?
1: Igen, én még mondanék városokat, hogy Bagdad például, vagy Kairó, ugye ez mind a birodalom
0: hát,
1: városai,
0: igen,
1: híresebb
0: igen,
1: városai.
2: Tehát benne
1: voltak.
2: Van Egyiptom. Tehát
0: úgy néz ki ez a dolog, hogy az oszmán birodalom törzs területe az Anatólia alapvetően, és Rumélia az a Balkánnak a délebbi része, illetve hát mikor, mekkora természetesen, tehát ez a centrum.
1: A Dunáig.
0: Hát a Dunáig hol, igen, tehát időnként nálunk a Dunáig, időnként az Al-Dunáig, tehát hogy mikor, melyikig. Aztán időnként benne van krímikánság. Keletfele a Kaukázus az egy elég stabil határ. Időnként sikerül átmenni és eljutni a Kaszpi-tengerig és a mai azeri területeket elfoglalni. Időnként nem, időnként jönnek vissza a perzsák, akik egyébként szintén törökök.
1: Kemény legények lakják ott.
0: Igen, tehát az ott hullámzik. De egyébként az is egy török-török háború, tehát a nagy Perzsiát is törökök csinálták természetszerűleg, tehát a Szafavida dinasztia is törökök voltak.
1: Hát a mongolok ugye.
0: Hát a mongolok azok mongolok voltak azért, az más. De tehát van ez a régió, és akkor utána a másik ilyen nagyon zűrzavaros front az az iraki front, tehát ez a Bagdad, amit 20 évente elvesztünk, 20 évente elfoglalunk, tehát ez egy nagyon, nagyon szerencsétlen hely ilyen szempontból. És akkor az egész Közel-Kelet az egyébként az oszmánokhoz tartozik, tehát igen, Szíria, egyértelmű, persze, az egész szíriai térség, a Vöröstengerig, aztán Egyiptom. Ugye Egyiptom volt a birodalmi élőstára nagyon sokáig, onnan vitték a búzát Isztambulba, hogy az isztambuli hatalmas lakosság éhen ne vesszen.
2: Azért az egy szép út lehetett akkoriban.
0: Hát hajóval, persze.
1: Hajóval,
0: igen.
1: Hát azt járták már akkor
0: persze,
1: több ezer évben
0: az az egy bejáratott.
1: Alexandria, Bizánc.
0: Persze, az nem volt gond.
1: És akkor, indul.
0: És akkor ehhez képest még egyes időszakokban, ugye ez egész, szinte az egész észak-afrikai partvidék is az Oszmán Birodalomhoz tartozott, tehát ez egy hatalmas birodalom volt.
2: Egyébként Naftalin azt írja itt, hogy Jeruzsálemet az, hogy Oszmánnak minősítetted, az nem igazándiból PC.
0: Ezt hogy is ez kell értenem?
1: Nem is tettük szerintem, maximum félreérthető.
2: Igen, itt valami
0: félreérthető. Az Oszmán Birodalom része volt.
2: Az Oszmán Birodalom része, igen.
1: Ezekről a városokról
0: erről beszélünk.
1: Igen, így van, igen.
0: Török lakossága az egyébként nem igen volt, tehát mitől lett volna.
1: Na, hagyd szóljon a
0: jó.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádiót hallgatjátok. Aki pedig nem hallgatja, az megtalál minket a 90.3-on, a 103.7-en vagy a neten. És a vendégünk dr. Sudár Balázs. Közben egy kicsit eltértünk, már itt arról folyt a vita, hogy a derbukát lehet-e használni, és pontosan ki használja az esküvőkön. Tehát ki használja az esküvőkön a derbukát?
1: Törökországban a derbuk az nem tartozik a népi hangszerek közé valójában. Az alapvetően cigányságnak a kultúrájába tartozik, és abszolút az arab világhoz kötik. Teljes joggal egyébként a törökök ezt a hangszert, tehát magukénak nem tekintik teljes joggal egyébként, tehát ők sosem használták ezt. Ez egy viszonylag új 19-20, inkább 20. századi fejlemény a török világban ez a hangszer.
0: Oké. Mik a klasszikus török hangszerek?
1: Van egy olyan, hogy muszlim klasszikus zene, ezenből van egy török klasszikus zene, az ugyanolyan klasszikus zene, mint a miénk, tehát művelt zenének lehetne nevezni, amit egy zenei elit képvisel. Ha a jellege szerint akarnám ezt megfogni, ezt hívják makám zenének is törökül, tehát makámokra épülő zene. A makám az egy ilyen halmaz, nagyon nehéz lefordítani, nagyon egyszerű lenne hangsorként lefordítani, de nem hangsorról van szó, ennél sokkal több. A makám az egy tulajdonképpen egy tudatállapot, vagy egy hangulat leképezése zenei nyelven, és akkor ennek meg vannak a maga eszközei, aminek persze a hangsor az eszköze, de eszköze a díszítésrendszer is, eszköze a dallam mozgása is, tartozik hozzá napszak, időpont, tartozott most már inkább, már a törökök szeretik elfelejteni, de azért régen ennek meg volt a szigorú rendje, hogy mikor mit használtak ebből a szempontból. Ezt ők összességében úgy mondták régen, hogy a makámnak van egy lelke tulajdonképpen, és ezt a lelket kell eljátszani, a makám lelkét kell megtalálni, és akkor azt kell játszani. És erre épül föl a klasszikus zenének a rendszere. Nem véletlenül ez nem szórakoztató zene volt a legkevésbé sem, ez alapvetően misztikus zene volt. Dervis közösségek, tehát a muszlim misztikusok használták a szertartásaikhoz, illetve akár gyógyításhoz is, ezt most bármilyen tágon is érthetjük.
0: Azon kezdtem meg gondolkozni, hogy milyen hasonlatai vannak az általad leírt makám zenének, meg az indiai klasszikus zenének, de ebben most nem folyunk bele. Engem sokkal jobban izgat ez a török irány. Mielőtt megjelent volna a makám zene, azelőtt is volt valamilyen muzsikája az Oszmán Birodalomnak, ami valamilyen módon fennmaradt, vagy nem maradt fent, tehát ez egy megtört, vagy töretlen tradíció?
1: Hát a makám zene az nem az oszmánokhoz kötődik, tehát az egész makám zene, ez nagyon régóta megvan, ez egy iszlám közös valami. Tehát ez a makám zene, ez megvan Iránban is, megvan az araboknál is, egészen a Magrebig, és szerintem mellesleg az indiai rágában, a mai indiai rágában is igencsak ott van a nyoma a makám zenének, legalábbis nagyon-nagyon hasonló tendenciák vannak a dologban, szerintem ott Észak-Indiában azért történt az ezzel kapcsolatban. Ez egy váz, szerintem, ez a makám. Tehát tulajdonképpen egy csontváz, amit minden társaság, minden nép felöltöztet a maga kultúrája szerint valahogy. Tehát ráteszi a húst, meg a bőrt, meg a szőrt, meg a nem tudom, a fazonírozza, de az már a sajátja sok szempontból. Ezért van az, hogy különbözik egy arab zene egy töröktől. Jól lehet, a gyökérzet az adott esetben hasonlít. Döbbenetes hallgatni, az arab klasszikus zene, amit ma annak árulnak, én döbbenten jöttem rá egyszer, hogy az valójában oszmán. Késő oszmán, 19. századi oszmán zene, de Isztambulban élő zeneszerzők műveiről van szó egy csomó esetben. És valami elképesztő, hogy az arabok hogy játsszák, az én törökös fülem az elborzadt tőle, hogy lehet így elrontani egy ilyen gyönyörű zenét. De az arabok meg úgy érezték jónak, és hogyha valakinek azt tetszik, akkor azt tetszik. Tehát, hogy de egy teljesen más ízlést csináltak, de a hangok ugyanazok valójában. Tehát hogy minden nép a saját képére formálja ezt a makám alapot tulajdonképpen. Na ez van a törököknél is. Ott kezdtük valamikor régen. Ja igen, tehát hogy volt-e az oszmánoknak korábban zenéje, nem tudunk róla. Tehát az egész makám zenének a lejegyzése az egy nagyon véletlenszerű és nagyon késői dolog, mert hogy ez egyrészt mesterről tanítványra öröklődik, ami kihullik, az kihullott, mert azért hullott ki, mert nem volt rá igény, akkor meg minek tartsuk meg. Leírni nem írták, mert megtanulták fejből. Azért tudunk erről, ennek az egésznek a történetiségéről valamit, mert volt egy-két ember, aki mégiscsak lejegyezte ezeket, ezek jellemzően persze nem törökök voltak. Az első az egy lengyel volt, az Oszmán Birodalomban egy lengyel fogoly, aki aztán a szultáni udvarnak az egyik legjelentősebb tolmácsa, illetve a szultáni zeneiskola vezetője lett. Ali Ufkinak hívták, lengyelül meg Albert Bobovszkinak. Aztán volt egy román herceg.
0: Bocsánat, hadd kérdezek rá, Ali Ufki mikor is élt?
1: 17. század. Uh-huh. 1680 körül halt meg, ha minden igaz. Aztán volt egy román herceg, Dimitrije Kantemir, aki 30 évet töltött el Isztambulban, túszként gyakorlatilag, hogy a bátyuska az ne rendetlenkedjen otthon Moldvában. És ő meg úgy gondolta, hogy kihasználja ezt az időt, és bánatában az Oszmán Birodalom egyik legjobb zenésze és zeneszerzője és zeneelméletírója lett. És mivel neki egy elég masszív nyugati műveltsége volt, ő úgy gondolta, hogy ezt a zenét le is írja, és le is írta. És akkor ezek megmaradtak, ő a 18. század legelején írta ezeket a kottákat. Sok száz darabot írtak, tehát irgalmatlan mennyiségű anyag maradt így fenn.
0: De ezek európai kották?
1: Tehát hát európai, vagy nem európai, de el lehet olvasni.
0: El lehet olvasni. Tehát lehet tudni, mert ugye az a probléma az indiai zenénél, hogy az indiai zenénél mindig csak a váz van leírva, és neked tudnod kell a struktúrát, tudnod kell a lejátszás szisztémáját ahhoz, hogy ezt ki tud olvasni.
1: Nem, ez le van írva rendesen. Ez becsületesen. Csak legfeljebb nem európai szisztémában, de mindegy, attól még az egyértelmű, amit csináltak, kitalálták a módszereket. Na de ezek az első lejegyzések, tehát 17. század második fele, 18. század eleje, és ez is csak az Oszmán Birodalom. Arab zenéből szerintem a 19. század előtt egy hang nem maradt fenn. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem tudjuk, hogy valójában milyen volt a zene. Az viszont látszik, hogy ez a makám struktúra, ez már a 9. században vidáman megvan. Tehát 9. században már írnak zeneelméleti munkákat arabul. Egyébként nyilván a perzsa térségben szokás szerint, tehát a keletebbre egy kicsit az arab világtól. Tehát a struktúra az megvolt, az stimmel, azt mindenképpen tudjuk. Az oszmánok mind klasszikus zenét ezt öröklik, az biztos. Azt tudjuk még, hogy egyébként az oszmánoknak van, vagy hát a törököknek van zenéjük, hát ez egy klasszikus zene, ez az elitnek a zenéje természetszerűleg, de azt, hogy török énekmondás az volt korábban is, azt tudjuk, és hát az énekmondás az szerintem egy ugyanolyan elit, fajta elit zene tulajdonképpen, mint a klasszikus zene, az nem a népnek a zenéje, hanem azt profik csinálják.
0: És mi volt a célja magának a muzsikának? Tudod, mert nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni, van egyfelől a szórakoztatás, van a másfajta tudatállapotok megélése, tehát van, ahol nagyon, nagyon külön válik ez a két irány.
1: Szerintem itt is nagyon komolyan külön vált. Tehát a klasszikus zene az egyértelműen a tudatállapotok irányába megy, tehát az a kovásza az egésznek, arról szól a klasszikus zene. Az más kérdés, hogy reprezentálni lehet vele, mert hogy jól néz ki, tehát hogy nagyon ütős a dolog, és akkor, hogyha jön egy nyugati követ, akkor a szultán megmutatja ezt a követeknek, hogy gyerekek, miért is tudunk. És amikor a szultáni udvar nagyon csóró, mert nincs benne pénz, és nincs saját szultáni zenekar, akkor elküldik a keringő dervisek kolostorába a követeket, hogy na azt nézzétek meg, azt tudjuk mi. Tehát, hogy ennyire erősen összefonódik. Ilyen formán persze van szórakoztató célja, de hát amúgy meg nem az, tehát abszolút nem arról szól ez.
0: No, üljünk le egy 17. századi előadó terembe, fölnézünk a színpadra, és milyen hangszereket látunk ott?
1: Hát ahol mi le tudunk ülni a 17. században, és fel tudunk nézni a színpadra, az egy keringő dervis kolostor tud lenni alapvetően. Ott tényleg van valami színpadféle egyébként véletlenül. Ugye a keringő derviseknél az isteni élmény generálásához a forgást használják a dervisek, saját tengelyük körül forognak, és egyébként a teremben pedig egy koreográfia szerint keringenek, na de ehhez megfelelő zenek el, ahhoz meg ott ül a zenekar egy pulpituson, tehát tényleg van egy színpadjuk nekik. És még meg is nézhetnénk, mert a keringő dervisek azok egy nagyon nyitott társaság voltak, és lehetett látogatni a szertartásokat, tehát bárki bemeltett és megnézhette a szertartást, nem izgatta őket, hogy ott a bámészkodók bennüldögélnek. Milyen hangszereket látunk? Itt pont a Mevleviknél nagyon jó kijön ez a törökösség, tehát hogy a klasszikus zenében mennyire megvannak az egyéni ízek. Hát például nem látunk udot. Ugye az arab világ klasszikus lant hangszere, amiből aztán az európai lant is lett, meg sok minden egyéb, az ud, na ez nincs nekik. A török népek utálják ezeket az udokat, ezeket a rövidnyakú lantokat. Az, hogy ma a törökök udoznak, az egy 19. század végi embernek az érdeme, aki elment Kairóba tanulni, ott megtanult jól ezen a hangszeren játszani, hazavitt és divatot csinált, de előtte nem. Volt ud előtte is, de igazándiból nem használták, nem kedvelték, hanem a török népek az ősi hagyományok szerint a hosszú nyakú lantokat szeretik. Ugye, ami az 1001 éjszaka illusztrációkon látszik mindig, hogy a hárem hölgy kezében van egy ilyen pici kis hangszerecske, aminek egy hosszú seprűnyelnyi nyaka van, na az a tambur. És ez az alapvető hangszer, ez lényegét tekintve egy húros hangszer, tehát egyetlen húron játszik a zenész, és szaladgál föl alá a nyakon. És ez az a hangszer, ami az összes török népnek a népi hangszere is máig is, csak most már persze megváltozott formákban. De ez egy jelkép. Tulajdonképpen ez a hangszer a törökségnek a jelképe lehetne. Ugye hívják tamburként, a tambur az fene se tudja, hogy milyen szó lehet, hogy valamikor nagyon régen görög volt, de nem lehet tudni, de nem görögországi görög, hanem Baktriából, tehát még a Nagy Sándori görögségen keresztül vergődött el ez a szó keletre, és úgy került valahogy vissza. A törökök maguk ezt kopúznak hívják, ami ugye nem egyéb, mint a magyar koboz szó, és amikor mi ide bejöttünk, akkor valószínűleg mi is ezt a hangszert hoztuk magunkkal, vagy kicsit perzsásabb vidékeken hívják ezt tárnak, dutárnak, mi egymásnak, tehát rengeteg néven fordul elő ez a hangszer, és ez egy ilyen nagyon-nagyon török hangszer, és ez a klasszikus zenébe is benyomult, és klasszikus zenei hangszer lett tulajdonképpen. Ez az egyik, nagyon fontos, amikor például zeneelméletet írnak, mindig ezzel a hangszerrel írják le a zeneelméletet, teszem, ezzel könnyű leírni viszonylag. Tehát az az egyik, ami nagyon fontos. A másik, az a fúvós hangszer, az a nej, ami viszont egy egyértelműen perzsa hangszer, ez egy nád fúvola, egy perem fúvola, amit ugye nem luk van rajta, mint az európai fúvolákon, hanem a cső szélét kell megfújni, tehát mint a kahalt mondjuk. Ez egy abszolút egyértelműen perzsás hatású dolog, és ez nem is megy át a népzenébe, ez egy klasszikus zenei hangszer maradt a törökök körében mindig, de nagyon meghatározó lett. És hát van ütőhangszer mindig. Az ütőhangszernek két dolgot használnak, egyrészt a defet, ami leginkább a legközismertebben mondjuk a magyar sámán dobhoz hasonlít egy kicsit, tehát egy ilyen keret, vékony kávályú keret dob, viszonylag nagy. Nem véletlen, hogy ezt szeretik használni, hát ezt hozzák ők is magukkal a sztyeppéről, ugyanúgy, ahogy nyilván mi is elhoztuk magunkkal. Tehát ez megint csak a török hagyományok irányába mutat. És van még egy dobjuk, az az üsdob. Picike kis üsdobokat használnak, ilyen jó 20-25 centi átmérőjű pici kis félgömböcskéket, ami meg megint a sztyeppei hagyományokból jön, mert ugyanis a sztyeppe ezt a dobtípust szereti használni, egyébként alapvetően hatalmi szimbólumként, hatalmi hangszerként is ez funkcionál, és aztán így megy át a klasszikus zenébe ez a hangszer. Ez a három, ami meghatározó, tehát az ütő, ebből a két ütőből a valamelyik, tehát ütőhangszer, ami mondjuk úgy valahogy az alap, tehát a földdel kapcsolatos nagyon, ahogy az ott morog alul. Tudni kell, hogy a törökök nem virtuóz társaság. Tehát törökök nem szeretnek virtuózkodni. Nem érdekli őket a zenei virtuózítás igazándiból, vagy legalábbis nem az a fajta virtuózítás, amit mi ma virtuóznak hívunk. Egy jó történet, és az előbb beszéltünk el a cigányok szerepe a török zenében. Vannak erről nagyon jó kis anekdoták a 19. században. A cigányok elkezdtek bekerülni a szultáni udvari zenekarokba. És lehúztak egy-két évet, és mindig kidobálták őket onnan. És azért dobálták ki őket, mert túljátszották a zenét. Nem voltak képesek megtalálni azt, amit játszani kell, hanem mindent szétvirgáztak, szétdíszítettek, szétvirtuózkodtak, semmi szükség nem volt rá, elrontották vele az egészet. De nem értették ők ezt meg. Tehát nekik teljesen más az agyuk, ők teljesen másban gondolkoznak, és ebből a cigány vonalból lett egy ilyen félklasszikus, oszmán félklasszikus zene, ami aztán máig is tulajdonképpen megvan és létezik, és ez az a vendéglátós zene, amiről beszéltünk az előbb, tehát amit mondjuk egy lagziban sokszor lehet hallani ma is, adott esetben.
2: Az igazi jó vendéglátós zene az, amikor így szintezzátor és így tapsol a közönség.
1: Na jó, hát most már az is van, persze.
2: Ilyen híres énekesek, ilyen balszos énekesek.
1: Igen.
2: Jó slágereket.
1: Na, tehát hogy...
2: Közben a háttérben egy kis zenei illusztráció itt a klasszikus zenére szól a nej, úgyhogy lehet hallani a hangját.
1: Na, tehát hogy a törökök nem szeretnek virtuózkodni, és ez van a dobolásban is, ami nagyon, nagyon...
2: Egy betelefonáló, úgyhogy...
0: Betelefülés, licsős.
2: Igen, halló.
3: Halló, szervusztok. Nagyon igen, jó, halló. Amit hallok, de valamit szeretnék kérni, Károly vagyok. Bartóknak a...
2: Pillanat, a vendég még nem hallja ja. A telefonálót, egy kis...
3: Mert én úgy tudom, hogy ő is kevert ott.
2: Okay. Igen, Bartók a kérdés.
3: Bartók a kérdés. Tehát.
2: És a török népzene.
3: És a török magyar... népzene, mert ő készített egy monográfiát, csak amit nem adtak ki.
1: De.
3: Kiadták?
1: Ki? Csak nem itt. Szokás szerint.
3: Tehát az ő...
1: Igen.
3: Tehát főkérték, gondolom, a török állam főkérte őt, amikor megalakult 23 vagy nem tudom, 22 után, és akkor bent oda, azt tudom, ahol tisztában vagyok.
1: De... Hát nem egészen így történt. Bartók Béla az rájött arra, hogy a magyar zenének meg kell nézni a keleti kapcsolatrendszerét is. Bartók egy nagyon-nagyon végig gondolt, nagyon tudatos ember volt. Ő végigjárta azokat a lehetőségeket, ahol magyar zenei kapcsolatokat igen, lehetett találni. Ugye ezért gyűjtött rengeteg román anyagot például.
3: Na de volt neki egy olyan időszaka is, amikor a román állam, tehát Bukarest kérte föl őt, hogy kutassa. Tehát úgy tudom, hogy a török, tehát Ankara is fölkértek.
1: Nem Ankara kérte föl, ő akarta ezt megnézni. Ja, és nagyon fontos...
3: Úgy tudom, hogy fizettek érte neki, na, szóval így gondoltam én.
1: Azt nem tudom, hogy fizettek neki. Azt viszont tudom, hogy nagyon támogatták, amikor ő már kint volt. Nem volt egyébként kint túl sokáig. És egy török zeneszerző, Adnan Saygun volt az, aki őt Törökországban kalauzolta és vezette. Dél-Kelet-Anatóliában volt ő lent. És nagyon nagy hatása lett az ő utazásának a török népzene kutatásra magára, pont az Adnan Saygunon keresztül. Tehát ő egy meghatározó figura a török népzene kutatása szempontjából is. Ugye ez a török nemzeti ébredéssel úgy többé-kevésbé valahogy egybevág. És ezért aztán egy nagyon fontos szerepet vitt ebben, egy példa volt arra, hogy is kell népzenét gyűjteni rendesen. Tehát Bartók az egy nagyon fontos figura.
3: Ezért kérdeztem, mert én tudtam valamit a zenei lexikonból, de hát ilyen mélységben nem azért.
2: Akkor tanítják is Bartókot így ebből a vonatkozásban, hát, a török zene.
1: Olyannyira tanítják, hogy ahol ő gyűjtött, Dél-Kelet-Anatóliában, Oszmániében.
2: Kiemelkedő út volt akkor ezek szerint.
1: Igen. Ott most megnyílt egy hatalmas kulturális centrum, amit Bartók Béláról neveztek el.
3: Ő Algériában is volt, úgy tudom.
1: Így van, arab zenét is gyűjtött.
3: Most visszaugrok az első órára, mármint hogy ott a politikai dolgok voltak.
1: Igen.
3: Összegyűjtöttem így a kérdéseket, nem akartam betelefonálni. Na, hol is írtam föl, de mindegy fejből. Ki üdött az első koporsó szeget ebbe az oszmán birodalomba? Igen, ez lett volna az első kérdésem.
1: Hát...
3: Napóleon?
1: Mint hogy tudjuk ugye, hogy az ember élete... Az ember élete az első lépés... Tehát, hogy az ember élete az első pillanattól kezdve nem egyéb, mint menetelés a halál felé. Ilyen formán voltak éppen az első koporsó szöget maga Oszmán ütötte bele, amikor megalapította a birodalmat. Hát ez az oszmán birodalom, ez volt Európa beteg embere már régen, és már a 17. században is szerették volna eltemetni, nagyon sokan. Ugye ezt mit tanuljuk, meg tudjuk, hogy ugye itt a 17. század második felében a visszahódító háborúk, magyarországi visszahódító háborúk már egy meggyengült oszmán birodalom, amelyik nem bír az európai hadügyi forradalommal, és hogy Európa fölé nőtt a törököknek, meg minden. Hát azért ahhoz képest, hogy Európa 17. században fölé nőtt a törököknek, azért ahhoz képest még az első világháborúban is elég nehéz volt őket megverni, illetve hát így hosszabb távon meg nem is ment. Tehát azért annyira nem döglődött ez az oroszlán. Az tény, hogy a csúcspont az a 16. század. A közepe mondjuk. Tehát Nagy Szulajmán uralkodása, és utána mindenképpen legalábbis egy stagnálás, és aztán pedig egy összecsukódás, vagy egy hanyatlás indul meg területileg mindenképpen. De kétségtelen tény, hogy mondjuk az első ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagy arcú csapás, azok mi voltunk. Tehát az, hogy a magyarországi hódoltság az elveszett.
3: 1686.
1: Hát illetve itt a 80-as évek vége, igen. Tehát az Bécs ostromától a Karlócai békéig 1685-1699.
3: Másik kérdésre jusson eszembe, pontosan. Ja, igen, tudom. Milyen népcsoport a kurd? Mert én már hallottam olyant is, hogy hetitákhoz vezetik magukat vissza.
1: Hát persze, a Közel-Keleten is nagy hagyománya van annak, hogy mindenki mindenféle ősöket találjon magának. Az biztos, hogy a kurdok nagyon régóta ott laknak, ahol most is laknak. Tehát ők jóval régebben ott laknak, mint a törökök, az egészen biztos. A hettita vonal, hát az inkább szerintem a fantázia világába tartozik. A kurdokról azt lehet egyébként tudni világosan, hogy iráni a nyelvük. Tehát ők egy perzsa nyelvű népcsoport, tehát ilyen formán semmi közük nincs a törökök közt.
3: Úgy, mint a jászok voltak, amit itt nálunk.
1: Igen, csak hát a kurdok nem jászok, de igen, tehát egy olyan iráni nyelvű népcsoport.
3: Tehát iráni nyelvcsoport volt, hogy Oszétiából indultak ki.
1: Hát nem, hát Oszétiában, tehát oszétul beszélnek, ami szintén egy iráni nyelv, de hát azért itt a perzsa nyelvű népek egy óriási területen éltek egy időben. Tehát a sztyeppének is volt egy iráni korszaka, lehet, hogy a szkíták is perzsa nyelvűek voltak, csak azt nem tudjuk egészen biztosan.
3: Hát keveredtünk, nyelvet cseréltünk, stb.
1: Hát igen.
3: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
2: Vallása milyen a kurdoknak?
1: Muszlimok.
2: Muszlimok.
0: az jutott eszembe, hogy amikor külföldre jönnek barátaim, van egy pár olyan pontja a városnak, amit kötelező jelleggel meg szoktam nekik mutatni. Az egyik a várban egy emlékmű. Az az emlékmű, ami a Moszkva tér felüli várfalnál van, tehát egy olyan részen a váron belül, ahol nagyon kevéssé szoktak sétálni az emberek, ez a hadtörténeti múzeumnak is az oldala. Ez az az emlékmű, amelyik talán egyedülálló módon a világon emléket állít a várat, a budai várat a felszabadító sereg ellen védő hősi hadvezérnek.
1: Igen, az Abdurrahman
0: Abdi pasának, ami ugye döbbenetes. Eleve az, hogy az ellenség hősieségének, illetve hősi vezérének emlékművet állítanak, a másik pedig, hogy abból az emlékművből kiderül, hogy 70 éves volt, mikor ott a csatában elesett.
1: Igen, ez nagyon érdekes. Egyrészt úgy tűnik, hogy itt a végvidéken azért van egy ilyen lovagi szabályrendszer, tehát ez a tiszteljük egymást. Ugye elvileg Zrínyi sem hagyta felrobbantatni a Szulejmánnak a türbéjét, tehát a síremlékét Szigetvár mellett. Tehát van egyfajta ilyen tisztelet egymás iránt, valamennyi, legalábbis elvileg. A másik meg, hogy öreg volt, nagyon sok ilyen történet van a hódoltságból, ahol ilyen öreg vezérek viszik csatában népüket, és nagyon hősiesen verekszenek, ilyen 70-80-90 évesen. Van egy nagyon jó történet, Kanizsát ugye 1600-ban veszik be a törökök, 1601-ben majdnem visszafoglaljuk, egy nagyon-nagyon nagy ostrom van, az egész hódoltsági időszaknak talán az egyik leghosszabb ostroma, több mint két hónapig ostromolják a várat a keresztény seregek, és azt egy pasa védi, akiről az a történet maradt fent, hogy rettentesen öreg volt már, és nem bírt lóra ülni, de nem szégyelt volna az emberei előtt gyalog megjelenni, vagy horcőken, vagy valahogy, meg hát hogy is lelkesítsen egy vezér egy horcőkből egy hadsereget, és fölkötözteti magát a lovára, és úgy jár körbe a várban, és bíztatja a harcosait a kitartásra. És hát tényleg öreg volt, az egészen biztos, nem tudjuk, hogy tényleg 90 éves volt, utána még elérdegelt, vagy 11 néhány évig, úgyhogy az a 90-as soknak tűnik, de az biztos, hogy nem volt fiatal. Voltak itt öreg vezérek, igen, törökök sokáig bírták, úgy tűnik.
0: Mi is?
1: A zenénél tartottunk valahol.
0: Igen, zenénél tartottunk valahol, mindestre...
2: Barton Béla volt... Károly első kérdése, és előtte nem is tudom, igen.
1: Igen, klasszikus zene. Klasszikus zene. Milyen hangszerek vannak a klasszikus zenében?
0: Igen, egyébként hogyha most elmegyek, vedd le azt a füles, mert attól gerjedsz vissza egy kicsit. Nem, azaz. Oda. Köszönöm. Szóval, hogy ha most elmegyek egy ilyen kerengő dervis rendhez, akkor szintén ilyen módon nyitottak?
1: Igen. Igen, sőt, most már borzasztó szerintem. Üzlet lett ebből nagyon keményen, most már dervis biznisz van. Tehát egész Isztambul tele van dervis táncosokkal, és borzalmas. Tehát pont most volt egy olyan élményünk, nem olyan régen voltam kint. Én sokáig egy kolostorba jártam zenét hallgatni, ahol nagyon kemény belépő díj mellett lehetett bemenni. Mivel be voltak tiltva a dervis rendek Törökországban sokáig, ezt ilyen balett csoportnak, meg hagyományőrző csoportnak, mindenfélenek álcázták magukat. De ez egy nagyon komoly társaság volt, és nagyon-nagyon jó szertartásokat tartottak. És én ennek a tudatában beballagtam egy ilyen újabb helyre, és valami rémület volt, amit tapasztaltam. Tehát a dervisek is teljesen gagyik voltak, a zenészek is teljesen gagyik voltak, szóval most már biznisz van, de egyébként igen, ez a nyitottság, ez megvan.
0: Meg mondtad azt, hogy mennyire meditatív és mennyire tudatalapotokról szól a klasszikus zene, és hogy a cigányság volt, aki megpróbált belevinni egy ilyen virtuózitást és túldíszítettséget, rokokózást. És ez megvan a mostani klasszikus irányzatban is, ez a fajta meditatív mód. Én azért kérdezem csak, mert nagyon sok nép zenénél vettem azt észre, hogy elkezdett felgyorsulni, és elkezdett elmenni a virtuózitás irányába az elmúlt évszázadban, vagy az elmúlt évszázad második felében?
1: Én úgy látom, hogy valójában nem. A törökök mindez nem következik be. Tehát van ez az irányzat, ez a felgyorsult, pörgős, táncolós, hastáncolós valami. Azt csinált magának egy saját utat. Tehát ez egy létező dolog. Az éjszakai klubokban adott esetben ezt játsszák, hogyha tradicionális valamit játszanak. Ehhez vannak zenészek, tehát ez oké. Viszont a meditatív szárny az megmaradt annak, ami. Tehát Nem azt mondom, hogy az a zene nem változik, nagyon komolyan változik, tehát az a 3-400 év, amit rálátunk erre a zenetörténetre, az változik. Tehát abból világosan látszik, hogy ez a zene is változik. Alakul, hatások érik, adott esetben nyugati hatások érik, mindenféle hatások érik. Például nagyon erős időnként az indiai hatás, ami most teljesen világosan az újkorban, a legújabb időszakban éri őket. De úgy tűnik, hogy az alap az megvan. Tehát, hogy ez miről szól. Nem tudom, hogy mennyire tudatos, annak nem sikerült a nyomára jutnom, igazándiból arról mindenki mélyen hallgatott. De azért nagyon sok esetben meg teljesen világosan látszik, hogy pontosan tudják, hogy miről szól ez az egész.
0: De olyan praktikus tanácsot tudsz adni? Tehát, hogyha valaki elmegy Törökországba, akkor hova érdemes elmenni? Vannak olyan helyek, ahol kiemelten foglalkoznak ezzel a fajta muzsikával?
2: Van a koncerttermek például?
0: Érted, mert hogyha valaki idejön Magyarország, és szeretne magyar zenét hallgatni, megkérdez egy átlagos embert, akkor elküldik a Mátyás pincébe, hogy hallgasson magyar zenét, és olyan helyekre, ahol igazándiból a kultúrával nem találkozik.
1: Én úgy látom, hogy Törökországban nincs nagyon koncertélet. Tehát igazándiból ahhoz képest, hogy Isztambul az egy 15-17 milliós város, ahhoz képest nincs egy pesti est. Önben te megnézed, hogy hol milyen koncert van. Plakátok vannak úgy időnként, de nagyon kevés koncert van. Én úgy látom, hogy a koncertek azok inkább ilyen szájról szájra terjedő dolgok, és közösségeknek vannak. Tehát egy közösség inkább meghív zenészeket, de az nem, tehát nyitott, de mégse. Nincs közszemlére téve a dolog. Tehát az a fajta koncertélet, ami Pesten van, vagy nyugaton van, olyan nekik, én úgy érzem, hogy nincsen. Tehát az mindig egy művészet, hogy az ember megtalálja a jó koncertet. Én a legjobb koncerteken úgy voltam, hogy zenészek elvittek.
2: És létezik mondjuk ilyen zeneakadémia-szerű?
1: Az viszont igen, hogyne. Nagyon magas szinten tanítják a...
2: És például nincs minden este egy koncert? Tehát, hogy
1: nincs.
2: Ez nem jellemző,
1: nincs.
2: Nagy előadóterme, koncertterme lenne?
1: Nincs.
0: Mondjuk érdekes volt ez a kérdés, mert közben jöttem rá, hogy ha lenne ilyen konkrét előadóterem, az magáról a zenének, vagy a kultúrának a felszínességéről is szólhatna, hiszen ahhoz mindig meg kell küzdeni a kincsért, mindig meg kell küzdeni a királylány kegyeiért, nem csak úgy van, hogy lehúzzuk a kártyánkat a falon, és utána megérkezik hozzánk a pénz. Na figyelj, még mielőtt elkezdünk zenélni, itt érkezett egy pár gyors kérdés a hallgatóktól. Egy, mi a Kolinda?
1: Kolinda? Hát a Kolinda az a törökhöz semmi köze nincsen a Kolindának. Kolindás, az, ha jól emlékszem, az egy karácsonyi népszokás. Szerintem talán még
0: volt, a
1: román.
0: Ez volt a kérdés.
2: És ez a makámmal kapcsolatban, úgyhogy
0: szerintem is
1: egy a... Ja, makámenc Kolindából, nem,
0: igen,
1: semmi közik egymáshoz.
0: Kolinda, szerintem is abból jött. Illetve elmondod még egyszer azt a két nevet, akik régen elkezdték lejegyezni a... Uh-huh.
1: Ali Ufki.
2: Ő a lengyel,
1: és Dimitrije Kantemir.
0: Dimitrije Kantemir, és Ali Ufkinek mi volt a lengyel neve?
1: Albert Bobovsky.

0: Yusuf Benli.
1: Yusuf Benli.
0: Yusuf Benli, akit hallgattunk, és belinkeltem egy videót, amit így, így mellékesen így a perifériából nézek én is.
2: És ezek az üsdobok voltak, amiket így hallottunk? Így nagyon szép mély dob hangú dum. Mély dob hangú dum.
1: Szerintem az dabul volt, tehát egy kétfenekű dob volt.

0: és énekeltem, és úgy kiderült, hogy a társaság egyik fele az nagyon boldog tőlem, a másik fele meg nem áll velem szó, de nem is köszön. És akkor kiderült...
1: Nem a megfelelő zenét játszottad ezeket.
2: Nem a megfelelő hangszerrel.
0: Kiderült, hogy eljátszottam egy olyan számot, amit én régi zenének érzek magyar fejjel, meg magyar régi zenészként, számukra pedig kőkemény politikai üzenet volt.
1: Szentségtörés szintén.
0: Igen, és én nagyon keményen letettem a garast anélkül, hogy tudtam volna az egyik gyakorlatilag politikai vallási tábor mellett. De nem tudtam róla. De ezt ők már a hangszerből levágják, tehát hogy én egy olyan hangszerrel mászkálok, akkor ők ezt tudják, hogy hova tartozom, és akkor nekem ott a helyem. Tehát nem is értik, hogy lehet, hogy akkor meg a másik irányból is időnként tájékozódom, vagy vannak dolgok.
2: Ez egyébként török nyelvű volt az ének, amit előadtál?
0: Török volt, igen. De mindegy is, tehát már a hangszer elég volt meg, amit játszottam ahhoz, hogy betegyenek egy skatujába tulajdonképpen. Jó.
1: És a másik felhatásosanak meg...
0: Hát ők meg oda
1: tartoztak.
0: Persze.
1: Persze.
0: Ez egy ilyen érdekes játék.
2: Ők meg meghívtak egy mire is? Adtak a kezedbe egy mit is?
0: Nem, azért annyira nem. Próbáltak volna, de aztán én amikor erre így rájöttem, akkor ebből kihátráltam. Tehát én ezt nem akartam túlpörgetni.
1: És akkor most talán már előre leteszteled, hogy a...
0: Nem játszom nekik.
1: Nem válasz különbségű.
2: Pedig épp ezt akartam kérdezni, hogy ha minket meghívnak, akkor mit ajánlasz? Milyen hangszeren és mit játszunk, hogy ne sértsünk meg semmit?
1: Hát látjátok, én amikor az irányi nagy követségen játszottam úgy hasonló szinten, akkor nem is gondolkoztam ezeken a kérdéseken.
0: De nem is perzsa zenét játszottál.
1: De nem is perzsa zenét játszottam.
0: De ha azt játszottál volna, akkor lehet,
1: hogy... Egy tombakon játszottam a saját zenémet, úgyhogy biztos rám ismer ez.
0: De az más, mert a saját zenédet játszott, én az övéket játszottam.
1: Ja, igen.
0: Azzal volt a baj.
2: Yusuf Benli, mert hogy azt mondtad, hogy Yusuf Benli a te mestered.
0: Igen.
2: Ez mit is jelent? Mit is jelent török, hogy van egy török mestered?
0: Ez azt jelenti, igen. Úgy történt a dolog, hogy valamikor réges-régen szó volt itt a műsorban arról, hogy egy török barátunk vitte engem a turkológia fele. Őt Eldar Sálikulónak hívták, hogy hívják. Azóta is nagyon jóban vagyunk, és egy nagyon jó szazos volt. Én tőle kezdtem el tanulni, annak idején játszani. Aztán ő hazament a képzés után, én meg itt maradtam, és hát tanultam én könyvből, meg magnó alapján próbáltam, aztán rájöttem, hogy az egy tévedés volt, de mindegy. És egy idő után eljött az a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy na most akkor ezt komolyra kéne fordítani, és el kéne kezdeni újra tanulni, éppen kint voltam Isztambulban nála, és mondtam, hogy akkor tanítson, vagy beszéljük meg, hogy tudnék tőle tanulni, mire ő azt mondta, hogy ő erre nem ér rá, de van erre profi ember, majd mindjárt beszélünk. Én üldögéltem egy kempingben, egyszer csak felhívta ez a barátom a kempinget, és mondta, hogy itt a cím, egy óra múlva legyél ott, vár a mester. És akkor én úgy kiugrottam a fürdőgatyámból, bele a polgári cuccba, rohantam át egész Isztambulon, és berontottam egy helyre, amiről azt sem tudtam persze, hogy hogy van, alig találtam meg. És ott volt a Yusuf. És kicsit morcosan fogadott, és akkor azt mondta, hogy most akkor te tudsz ezen a hangszeren játszani? Hát mondtam, hogy hát én így próbálkozgatok a saját fejem után, mert egy ideje, azért már valamennyire megy, akkor mutassam meg. Mondtam, hogy jó, de ez a hangolás, ez nem az a hangolás, amit én ismerek, meg amit használok. Mondta, de hogy amilyet én használok, olyan meg nincs, az egy régebbi fajta hangolási rendszer volt, olyan nincs, csináljak ezzel valamit. Hát csináltam valamit. Tehát jó, akkor itt egy kotta, most elmegyek tanítani, egy óra múlva jövök vissza, meglátjuk, mit csináltál vele. És akkor ebben teljesen új elvarázsolt hangulásban, egy nagyon bonyolult összetett az európai agytól, teljesen eltérő hangulási rendszerű valamiről volt szó, hogy nehéz átállni rá. Ott elküzdögettem egy órát, visszajött, na mutassam, megmutattam, hogy mit tudok csinálni, mit sikerült. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor mikor jövök tanulni? Hát mondtam, hogy most éppen holnap megyek haza Pestre, de akkor majd valamikor jövök. Mondta, jó, hangszerem van, ilyen fajta, mondom, nincs. Kulálkoztott egyet a szögről, mondta, hogy akkor vidd haza, az gyakorolj, és adott egy pár kottát, hogy akkor ezt vágjam be, mire megérkezem.
2: Ezek európai kották voltak?
0: Európai kották, uh-huh. Persze, most már ők egy jó ideje európai kottát használnak. És akkor két hónap múlva visszamentem, és akkor egy hétre beköltöztem hozzá a zeneiskolába, és ő teljesen barátságból, meg azért, mert úgy gondolta, hogy valaki ennyire bolond, hogy Magyarországról idejön, akkor ő tanít engem.
1: Tehát, hogy... Testvért.
0: Igen, tehát én teljesen úgy bekerültem a klámba, vagy a családba, vagy nem is tudom, tehát és azóta is nagyon-nagyon jóba vagyunk, és járok ki hozzá, amikor tudok. Hát mostanában mondjuk kevesebbet tudok gyakorolni, meg ugye elfordult egy kicsit a zenétől az életem, de akkor volt egy 4-5 év, amikor nagyon rendszeresen sokat jártam ki hozzá. És nagyon-nagyon tanulságos volt, nagyon nagy tanulság volt belülről látni egy ilyen iskolát. Ez egy ténylegesen létezett, ez egy zeneiskola, valódi zeneiskola,

0: ahol én persze magántanítvány voltam, de belelátni ebbe az egész török oktatási rendszerbe, abba, hogy ők erről gondolkoznak, látni a többieket, látni azt, hogy én európaiként miben vagyok erős és miben vagyok gyenge, nagyon, nagyon tanulságos volt belepillantani ebbe a dologba.
1: És itt európai hangszerek is megjelentek ebbe a zeneiskolába?
0: Nem, ők csak ballamát tanítottak.
1: Értem, szóval csak ez egy hangszer.
0: Ez népzenei zeneiskola.
1: Ja, és akkor más hangszer se fordult itt elő, ez csak erre volt specializálva.
2: Az, hogy miben vagy erős és miben vagy gyenge, az kultúra specifikus volt, vagy személyiség specifikus? Tehát, hogy mennyire általános az a...
0: Hát is. Volt egy része, ami szerintem személyiség specifikus volt, de azt le is vágták elég gyorsan, tehát azt ők úgy megértették, és akkor azt szerint kezeltek, tehát az úgy rendben volt, és az nekem nagyon jó volt. Igazándiból ez inkább a dervis vonala volt, a szövegek irányultsága, szöveg szempontú dolgok voltak. Ugye ezek alapvetően szertartási zenék, amiket én tanultam, tehát ők rögtön tudták, hogy nekem nem az echte népzene kell, ami török népdalok, hanem nekem inkább ez a kicsit az alevik irányában, ez egy ilyen vallási közösség, nagyon sok régi török tradíciót hordozó vallási közösség, akinek a török énekmondás, azt tulajdonképpen a szertartási költészetük, hogy engem az érdekel szöveg szempontból is, és akkor inkább azt tanultam. Összehoztak dervis költővel, meg mindenfélevel, tehát hogy volt egy ilyen. Ami kultúra függő volt, az ami általában szerintem érdekesebb, így külső szemlélőknek. Az látszott, hogy én sokkal gyorsabban gondolkozom, mint ők. Tehát, hogy sokkal gyorsabban átlátom egy kottának a szerkezetét, a zenének a szerkezetét, ezeket a részeit. Viszont ők meg sokkal jobban tudnak tanulni. Tehát, hogy nekik az, hogy kell tanulni valamit, hogy kell tanulni egy hangszeren, az sokkal jobban benn van. Tehát én nagyon gyorsan meg tudtam tanulni az elméleti részét, és sokkal lassabb voltam a gyakorlatiban, ők meg a gyakorlatival el voltak, de abszolút nem, de egy csomószor nem értették, amit játszanak. Tehát improvizálni abszolút nem tudtak volna benne, vagy nem is szoktak improvizálni, amit én pedig rengeteget. Tehát, hogy
2: ez kötött zene, amiről beszélsz?
0: Igen, az kötött zene, amiről én beszélek. Hát ez énekmondás, igen.
2: És az énekmondás, a szövegek miről szólnak?
0: Ezek misztikus szövegek alapvetően. Kívülről nézve ez egy szerelmi költészetnek tűnik, de hát ez egy Isten szerelem. Valójában.
2: Van szufi?
0: Szufi, persze.
2: Szufi. Tehát van ilyen szöveg, amit te magyarra lefordítottál?
0: Van ilyen szöveg, mondja.
2: Énekelni fogsz nekünk?
0: Nem fogok énekelni, az biztos, de azért elolvasni el fogom. Hogyha lehet, meg majd játszunk is tőlük. Mindjárt kitaláljuk, hogy micsodát. Na, ez egy Meftuni nevű költő, egy olyan 30 évvel ezelőtt halt meg például. Ez talán az egyik első fordításom, és azóta is nagyon szeretem, rengetegszer énekeltem, és mindig valami kiderül erről a szövegről, meg mindig valamilyen új íz, meg új értelem bukkan föl, pedig roppant egyszerű. Valahogy ez van ebben a költészetben, hogy nagyon-nagyon egyszerű szavakkal beszél, ezért nagyon jól is lehet egyébként magyarra fordítani, meg hát a török és a magyar nyelv hasonlóságában nagyon sokat segít. Ugyanakkor hihetetlen mélységek vannak benne, amit én például a magyar költészetben ebben a formában nem találtam meg sehogy. Ez így szól. Gyermek voltam, s idegenbe mentem bolondul, könyvem tollam a kezemben, írtam bolondul. Nem vagyok az ég adósa, szerelmem a menny angyala, semmi voltam, se rostába hultam bolondul. Meftuni szól, az én szívem, Isten látja történetem, szerelem szél fújja kövem, porzik bolondul. Hát ennyi. Lehet rajta töprengeni. Minden szöveg ilyen tulajdonképpen.
2: Szövegek borról?
0: Borról. Borról ritkán.
2: Ritkán.
0: Ritkán. Ebben a fajta kultúrában, tehát az ő költészetükben a bor az annyira nem jelentős. Az általános szufi költészetben igen. Tehát ott
2: igen, amiatt is kérdeztem, mert a szufiknál ugye van egy hogy is mondjam, könnyeden alkoholista barátom, aki imádta a szufi költészetet, és azzal magyarázta ezt az imádatát, hogy lehet ilyen szeretettel írni az alkoholfogyasztásról, hogy hány pohár bor döntött le ezek miatt a gyönyörű versek miatt a torkán.
0: Az nem biztos, hogy a szufik is ledöntöttek annyi pohár bort, bár a fene tudja. azért ők, tehát a szúfik szeretik használni ezeket a mondjuk tudatmódosító dolgokat. De,
2: de a szimbolikát is szeretik használni.
0: Hát sokkal inkább a szimbolikát. Tehát azért én azt gondolom, hogy a szúfi költészet az egy olyan költészet, ami panelekből, meg meglevő képekből építkezik. Tehát van egy forma nyelve, amit használnia kell a költőnek. Ugye a bravúr az pont az, hogy a meglevő készletből mit tud kihozni az aktuális költő. Meg hát a bravúr az az, hogy egyetlen csinál valamit. Ez nagyon érdekes, hogy ezek a közösségek, ezek újra fogalmazzák 20-50 évenként a tanításokat. Tehát hiába van meg egy 500 éves vers, amit tökéletesen leírja, amit le kell írni, és gyönyörű, de az régi. És ez egész más, hogyha a mellettem ülő, nem tudom, Ahmed bácsi ír egy újat. És akkor azt ő írta, és akkor abban úgy benne van még a teremtés energiája.
2: Illetve azt vettem észre az ilyen a szúfi szövegeknél, hogy sokkal szélesebb réteget tudnak megszólítani. Az üzenet nem lesz ugyanaz ennek a széles rétegnek, de hogy ugyanúgy meg lehet élni egy ilyen szöveget, vagy egy ilyen zenét meg lehet élni Istenhez való közeledésként, és a tudatmódosítás való közeledésként, vagy nem tudom, a szerelem is lehet két irányú, tehát lehet a másik nem iránt, vagy lehet az Isten iránt, és hogy ez mind a kettő benne van ebben.
0: Igen, hát ezt a törökök erre azt mondják, hogy ez direkt van, ez egy rejtőzködési forma, ez arról szól, hogyha valaki kötözködik, akkor azt mondják, hogy hát ezek sima szerelmes versek, nincs ezzel semmi baj. Ők maguk meg persze tudják, hogy nem arról szól a történet. Én meg azt gondolom, hogy hát annyira ismeri mindenki, tehát ez egy annyira alapvető dolog ez a szimbolika, hogy úgyis tudja mindenki, hogy miről van szó, tehát ez a nagy rejtőzködés nincs benne valójában. Egyszerűen arról van szó, hogy a misztikus élményeket valahogy ki kell fejezni, és azért olyan nagyon sok köznapi képrendszer nincsen, ami erre alkalmas volna, hát leginkább a szerelem meg a mámor, ez a kettő, amit úgy jól fel lehet erre a célra használni. Az aleviknél leginkább a szerelem az, ami...
2: És van olyan szöveged, amit ugyanígy aktualizáltál magyarra?
0: Igen, én jó pár ilyen szöveget lefordítottam, igen.
2: És az van most itt? A tarsolyban?
0: Hát nincs.
2: És fejből? Kicsi? Egy rövid kis
0: idézet? Jó, egy azért van. Egy van. Ez egy Pir Szultán Abdál vers, ő a 16. században élt, rossz nyelvek szerint Budára is eljutott 1541-ben, de ezt nem hiszem el, de ha eljutott, akkor ez egy szép történt. A haverjai eljutottak, ő egy bektasi dervis volt, és ugye Gülbaba, akinek a türbéje, sírkápolnája máig is megvan a Rózsadombon, ő is bektasi volt, egy nagyon jelentős bektasi főnök volt. És nyilvánvaló, hogy a hódoltságban ezeket a verseket énekelték egyébként, tehát erről tudunk, tehát ez adatszinten is megvan, egy csomó vers is megvan, tehát ez egy ismerős kultúra volt errefele is. Na szóval, hogy Pir Szultán írt egy ilyen verset, ő egy nagyon jeles máig élő, vagy máig énekelt költő. Utánad bánkódom, beteged lettem, ágyamhoz eljössze kedvesem, szomorú szívemben virágos kertem, narancsom és almám, eljössze kedvesem. Fülemüled alól ékes kertedben, könyörgésem rejtve fehér kebledben, ne adj hóhérkézre, ne légy kegyetlen, bilincsem leverni, eljössze kedvesem. Abdál Pir Szultán szól, tudod-e ki vagy, szépséges szultánom, párod nem akad, arannyal ezüsttel ékesítsd magad, fényes menyasszonyként eljössze kedvesem. Hát ez egy ilyen versezet. De szerintem mutathatnánk belőle, ugyanis azt, hogy ezeket a verseket le lehet fordítani magyarra, ezt azért nem egészen én találtam ki, már Balassi Bálint kitalálta jó 400 évvel ezelőtt, de aztán ez a hagyomány egy picit megszakadt, míg nem, ez a török barátom és másik zenészmesterem, Kobzos Kis Tamás együtt neki nem álltak török verseket magyarra fordítani és magyarul énekelni, és az egyik igencsak jelentős ásik költőtől, 20. századi Ásiktól, Ásik Vejszeltől fordítottak le egy csomó éneket, és adtak ki egyébként az Etnofonnál egy kétnyelvű CD-t, törökül és magyarul is éneklik ezeket a verseket. Aztán ebből most már egy sorozat lett, megszületett ennek a következő párja, az kimondottan misztikus beütésű, Yunus Emre, a legnagyobb török misztikus költőnek az alkotása, ő egy 13. századi költő. Az Isztambulban jelent meg, és most meg fog jelenni egy éppen Pir Szultán Abdál és Balassi Bálint verseiből egy válogatás. szintén Isztambulban, ahol meg a magyar versek törökül lesznek, a török versek magyarul, tehát itt a két kultúrának, meg a két költőnek az összefüggései, hasonlóságai fognak kijönni, és szerintem hallgassunk egy
2: meg tudjuk majd csinálni, hogy meghallgatjuk a török verziót és a magyar verziót.
0: Együtt vannak.
2: Együtt vannak.
0: Na.

0: A harmadik utast halljátok a Tilos Rádió folyamában, és dr. Sudár Balázsral beszélgetünk. Most elkanyarodtunk a zene irányába, illetve ha jól tudom, akkor Kobzos Kis Tamás is egy mestered volt.
1: Igen.
0: Is mondtad, igen, is mondtad adásban. Percek vannak még hátra. Én szerettem volna megkérdezni a nyelvészet kapcsán, hogy hogy hangzik törökül az a mondat, hogy mondjuk megpróbál kitalálni valamit zsebemben, sok kicsi alma van.
1: Igen, ez a híres magyar török mondat, hogy zsebimben csak kicsi alma vár, amit kis híján meg lehet érteni törökül is, meg magyarul is tulajdonképpen, és született így egy török film is egyébként, ami pont erről, ez a címe.
0: Zsebimben csak kicsi álma vár.
1: Pont az a dolognak a lényege, erről szól ez a film, hogy a török és a magyar kultúra az mennyire hasonlít egymáshoz.
0: Jó, ennyit szerettem volna, tehát hogy igazándiból rávilágítani, mert ez egy nagyon, nagyon szép mondat, és nagyon tényleg, hogyha én nagyon szeretném, akkor meg tudom érteni magyarul, a török szempontból nem tudom ezt a dolgot, és nagyon megdöbbentett, amikor a nyelvészetről volt szó, az, hogy te voltál az első türkológus, akivel beszélgettem, és végül is letetted a voksot amellett, hogy finnugor nyelv a magyar.
1: Hát nem nagyon tudok más csinálni szerintem. Az a helyzet, hogy hát azért a finnugor nyelvészet az egy nagyon kemény tudományág, és én szerintem azt azért sikerült mindenképpen bizonyítaniuk, hogy a magyar nyelv alaprendszerét tekintve egy finnugor nyelv, amiben rengeteg minden ékelődik bele, borzasztó sok, tehát sokkal több külső hatás van, vagy ilyen az alaptól különböző dolog van, mint mondjuk egy latin nyelvben. Ez eléggé furcsa is a magyarban, ez mellesleg csak arra utal szerintem, hogy sokkal zűrzavarosabb a mi történelmünk, mint a mondjuk a nyugatabbra eső népeké ebből a szempontból. Amivel nem értek egyet igazándiból a finnugor vonalból, az az, hogy a nyelvészetből történelmet írtak. Ja, az nem megy, az rossz. Tehát, hogy egyszerűen a nyelvészetből a nyelvtörténetét lehet megírni, konkrétan a finnugor vonalnak a történetét írták meg. Abból a népnek nem lesz történelme, a népnek nem lesz kultúrája, az a nyelv, és nem több. Tehát a magyar az nem finnugor nép, a nyelve az finnugor.
0: Na, de ez hogy van? Ez hogy
1: kulturálisan nekünk nem finnugor az azonosságtudatunk. Volt egy nagyon érdekes találkozásunk, egy észtegyüttesen játszottunk együtt, akiket nagyon szerettünk régóta, a lemezeiket ismertük már így a 90-es években is, és most valamikor együtt játszottunk velük. És ültünk egy asztalnál, beszélgettünk, és egyrészt megállapítottuk, hogy jól van, mindenki finnugorul beszél, de azért inkább maradjunk az angolnál, mert az valamivel könnyebb lesz, és hát így ültek a színpadon, meg ültünk a nézőtéren, és röhögtünk, hogy hát ők lennének a mi rokonaink, tehát rendes szőke viking volt az összes, tehát hogy nem hasonlítottunk egymásra semmilyen módon. Tehát, hogy nem, nincs az a kulturális közösségérzés. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy nyelvileg persze a finnugor népekkel vagyunk rokonok, viszont kulturálisan a mi rokonságunk az a sztyeppe. Ez teljesen egyértelmű, mint ahogy például a zenetudomány azért akadémiai szinten is azt mondja, hogy valójában a magyar népzenének a legmeghatározóbb kapcsolatrendszer az a török kapcsolatrendszer. Most akármi, akárhonnan nézzük is. Tehát nagyon sok minden mutat a sztyeppe fele. Igazándiból mi így művészetileg, képileg.
2: Itt vagyok például én is. Én DJ sztyepp vagyok ugyanis.
1: Tehát, hogy oda. Én szerintem odafűznek minket a dolgok kulturálisan.
0: Még praktikus tanácsot szeretnék tőled kérni. Valaki szeretne elindulni, szeretné megismerni a török és az oszmán zenét az igaz mi voltában. Mondaná egy pár előadót, lemezcímeket, oldalakat?
1: Uh-huh. Hát, hogyha rámegy a neten Makán Musikisi re, akkor tehát beüt a Google-be, akkor rengeteg mindent ki fog dobni. Egyébként nevekkel érdemes játszani, tehát igazándiból az a legbiztosabb, ha az ember neveket tud. Török klasszikus zenében egyértelműen Süleyman Ergunner például, vagy az Ergunner test, Kutzi Ergunner, pláne akik nagyon meghatározóak, és talán a legjobb minőségű zenét csinálják, vagy Necdet Yashar, például ő egy híres tamburos.
2: Bocsit, éppen figyelem az egyik átadott lemezt, és itt a felvétel vezető Ahmed Kutzi Ergunner, és pont elgondolkoztam.
1: Igen, igen, róla van szó.
2: Vagy ez egy rokonság, mert hogy akkor
1: hát az Ergunner
2: szerint a stúdiózáshoz is ért.
1: Hát ezek az ő barátai, tehát hogy ezek ilyen
2: de valóban ő az egyik legismertebb.
1: Igen, igen, igen.
0: Igen, türk musiki szinde, olyat találtam.
1: Türk musiki szinde, makam müzi?
0: Makam müzi.
1: Nem tudom, nem látom.
0: Oké. Tudod, hogyan lehet majd eldönteni, hogy melyik jó ezek közül?
1: Hallgatsz sokat, meg még többet, és egy idő után kialakul az érzéked erre a dologra.
0: Megint nem lehet megkerülni azt a dolgot, amit mondtam 20 perccel korábban, tehát ahhoz, hogy az ember igazándiból kincset lejjen, ahhoz mélyre kell menni.
1: Igen, én amikor elkezdtem klasszikus zenéket gyűjtögetni ki Isztambulban, mármint hogy CD-ken venni, akkor még, vagy kazettákon, akkor még nem volt sok, és ne tudd meg, hogy mekkora Kásahegyet hallgattam végig, amiben egy darab nem volt, ami zeneileg jó lett volna nekem. Tanulságos volt tanulási szempontból, de hát élvezetileg annyira nem. Most inkább az a probléma, hogy most meg már annyi van, hogy már nincs is kedvem venni, mert olyan irgalmatlan mennyiségű van, nem át se tudom látni a piacot, viszont rengeteg jó is van most már. Tehát van egy fajta ilyen Oszmán felfutás.
0: Telefon. Nagyon röviden, kedves hallgató. Parancsolj, adásban vagy.
3: Nagyon rövid lesz még a válasz is szerintem. Kultúrájában mennyivel, hogyan illeszkedik az európai kultúrához?
2: Ez egy egyszerű kérdés, köszönjük szépen, szávasz,
0: köszönjük.
2: Úgyhogy nem kell megválaszolni ezt a...
0: Figyelj, egy egyszerű mondatban válaszol meg.
1: De nem is.
0: Kultúrájában mennyiben illeszkedik a török az európaihoz?
1: Európai zálódik.
0: Köszönjük szépen. Dr. Sudár Balázs volt a vendégünk Törökországról, az oszmán kultúráról, a török zenéről, orientalizmusról és Balázsról volt szó. Szervusztok, két hét múlva jelentkezünk megint.
2: Jó, és hát menjünk akkor úgy tovább, mivel a csipet kell, ma ki fog maradni, hogy akkor meghallgatunk egy ilyen klasszikus zeneművet, légy szíves, hogy konferált föl. Olyan Szabi, csak tovább a CD-t, hogy akkor...
1: Ez valójában az egyik kedvenc lemezem ebből a műfajból. Ezek szólók, tambur szólók, ugye szó volt róla, hogy a tambura klasszikus zenének az alapvető hangszere. Itt két nagyon kiváló zenész játszik, Abdi Joskun és Fahreddin Csimenli. Az egyik pengedős tamburon, a másik pedig vonós tamburon ad elő improvizációkat különböző makámokban. Hát azt hiszem, hogy milyen a makám zene, azt talán ez mutatja a legjobban.
2: Jó, szóval a következő valamennyi időben ez fog következni, akkor Csipetke helyett, és aztán pedig a Szikvíz harmadik utast, adásnaplót találhatok, majd letöltési lehetőséget, információkat keressétek a tilos.hu-n. Köszi szépen a figyelmet,
0: sziasztok! Sziasztok,

0: lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

a holló. Egyszer egy bús éjfél tájon még borongtam zsongva fájó, s furcsa könyvek altatgattak volt mesékből vén bazár. Lankat főm már lelet dobban, mikor én valami koppant, künn az ajtón, mintha roppant, halkan roppanna a zár. Vendég lesz az így tűnődtem, azért roppan künn a zár, az lesz, más ki lenne már. Ó, az emlék, hogy szívem ver, padlómon a vak december éjjén fantom rejtelemmel hunyt el minden szénsugár. És én vártam, hát ha virrad, s a sok vén betűvel írt lap bánatomra, hát ha írt ad, szép Lenórám halva bár. Fény leánya, angyal néven, szép Lenórám halva bár, s földi néven senki már. S úgy tetszett a függöny leng, és bíborán búsejmű zengés, fájó, vájó, sose sejtett torz iszony suhogva jár, rémült szívem izgatottan lüktetett, s én csitítottam. Látogató lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Késő vendég lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Az lesz, más ki lenne már. Visszatérve lelkem mersze, habozásom elmúlt persze, s uram kezdtem, avagy úrnőm megbocsátja ugyebár. Ám de tény, hogy már ledobbant álmos főm, és ön meg roppant halkan zörgött, alig koppant, alig roppant rá a zár, nem is hittem a fülemnek. S ajtót tártam, nyílt a zár, éj volt künn, más semmi más. S mély homályba elmeredtem, szívvel mely csodákra rettem, látást vártam, mi egy gyáva földi álom sose tár. Ám a csend, a nagy kegyetlen csend, csak állok megszegetlen. Nem búgott más, csak egyetlen szó, Lenóra, halk sóvár hangon én búgtam, Lenóra. S visszhang kelt rá, halk sóvár, ez hangzott, s más semmi. S hogy szobámba visszatértem, s még tüzelt javába vélem, hirtelen már hangosabban újra zörrent halmizás, szóltam. Persze biztosan csak megzörrent a rácsos ablak. Na te zaj, most rajta kaplak, híres titkod most lejár. Csicsilem még csak egy percig, most a nagy titok lejár. Szél lesz az, más semmi már. Azzal ablakom kitártam, s íme garral, hecske bátran, roppant holló léptetett be, mesebeli vénmadár. S rám nem is biccentve orrot meg sem állt, és fennen hordott sőrrel lédíts, büszke lordot mímelt. S mindkit helye vár, ajtón felett pallás szobrán megült, mindkit helye vár. Ült, nem is moccamba már. S ahogy guggolt zordon ében méltóságú tolmezében, gyászos kedvem mosolygóra váltotta a vénmadár, szóltam. Bár meg vagy te nyesve, jól tudom, nem vagy te beste, zord holló vagy, ős nemes te, éji part küld vadhatár. Mondd, mi néven tisztelott lenn a plútói mély vadár? Szólt a holló, soha már. Ámultam, hogy ferde csőrén, ilyen tártam, ilyen főrén kél a hang, okos, komoly szó, alig volt a szava bár. Ám el az sem hallgatandó, hogy nem is volt még halandó, kit, hogy felnézett az ajtó vállán, így várt egy madár, ajtajának szobra vállán egy ilyen szörnyű vagy madár, kinek neve soha már. S fenn a csöndes szobron ülve az a holló egyedül ezt szót tagolta, mintha lelke ebbe volna üntve már. Nem nyílt más igére ajka, nem rebbent a toll se rajta, s én szólék alig sóhajtva, majd csak elmegy messzi szál, mint remény, mint barátok. Holnap ez is messzi szál, szólt a holló, soha már. Megriadtam,
Csendziláló replikája, mély találó, úgy leszóltam, ennyit tud, csak s kész a szó és igetár. Gazdájának holmi hajszolt, bús flótásnak búra ajzott ajkán lette el a jajszót. Más nem is hallhatva már, csak remények gyászdalá, csak terhes jajt hallhatva már, ezt, hogy soha, soha már. Gyászos kedvem újra szépen felmosolygott, spárnás széken szemközt húztam, ott, ahol várt ajtó, szobor és madár, s a lágy bársonyra dőlten, tarka eszmét sorra szőttem, elmerengtem, eltűnődtem, mi borongó nyitra jár, átkos ős vad furcsa, hollóm titka, mi bús nyitra jár, mélt károgja soha már. Ekként ültem, szőve fejtve, bús eszméket, szót se ejtve, míg a madár szeme izzott, szívemig tüzelve már, s fejtve titkot szőve vágyat, fejem halkan hátra bágyat, bársonyon keresve ágyat, mint lámpám fénykörbe zár, s melynek bíborát a lágyat, mint lámpám fénykörbe zár, ő nem nyomja soha már. Ekkor úgy rém lett a légnek sűrűjén látatlan égnek füstölők, s a szőnyek bajhán angyaltánc kés muzsikál. Bús szív búgtam, ím a szent ég szállt le hozzád, égi vendéghoz vigaszt, és önt nepentét, s felejtést áld-e pohár. Idd, ó, idd a hűs nepentét, jó felejtés enyhe vár. Szólt a holló, soha már. Látnok, nyögtem, szörnyű látnok, ördög légy, madár vagy átok. Sátán küldött vagy viharvert, most te puszta partra bár, tépetten is büszke lázban, búsvarástól leigáztan. Itt a rémek járt a házban, mondd meg, lelkem szódra vár. Van balzsam Gileadban, mondd meg, lelkem esdve vár. Szólt a holló, soha már. Látnok búgtam, szörnyű látnok, ördög lény, madár vagy átok, hogyha Istent úgy félsz, mint én, s van hited, mely égre száll, mondd meg egy gyászterhes órán, messze mennyben vár-e jó rám, angyal néven szépen órám, kit nem szennyez földi sár, átölel még szépen órám, aki csupa fénysugár. Szólt a holló, soha már. Ez legyen hát búcsú, dörgött ajkam. Menj, madár vagy ördög, menj, ahol vár vadvihar rád és plútói mély határ. Itt egy pejhet se maradjon, csöp setét nyomot se hagyjon, torz lelked már nyugtot adjon. Hagyd el szabrom, rút madár, tépd ki csőröd a szívemből, hagyd el ajtóm, csúf madár. Szólt a holló, soha már. Szárnyán többé toll se lendül, és csak fent ül, egyre fent ül. Ajtóm sápat pallaszáról el nem űzi tél se nyár. Szörnyű szemmel ül a holló, alvó démonhoz hasonló, míg a lámpa sávja omló fényén roppant árnya száll, s lelkem itt elomha árnyból, mely padló előttre száll. Fel nem rögt,

0: Ahollo, fordította Babics Mihály. Egyszer, únt évfél közelben, bóbiskoltam elfelejtett tudományok furcsa körvén, ellankadva terhesen, fejem csükke egyre jobban, és én egyszerre ajtom romba, mintha egy kéz félve koppan, dobban ajtom csöndesen. Szóltam. Éj, vendég, toppan küszöbömre csöndesen, az lehet, már semmi sem. Ah, jól emlékszem, valóban. Tél volt, bús december hóban. Szellemét a szén hunyóban földre hímzé, véresen. Lassan nyúlt az éj óra. Könyvem nem nyújtott a búra enyhülést. Ó, holt Lenóra, érted? Égi kedvesem, kit a mennyekben Lenóra néven hívnak. Kedvesem, itt Len, nincs már nevesem. S bíbor kárpit sejmerezzen, bizonytalan zajra zizzen, fájó, vájó, sosem ismert féltés kínját érezem. S míg szívem dobbanva retten, mind ismétlem önfeledten. Éj, vándor vár ilyetten ajtóm előtt, azt hiszem. Késett vendég kér ilyetten bebocsátást, azt hiszem, az lehet. Más semmi sem. Most kicsit magamhoz térvén nem haboztam, így beszélvén. Jó uram! Vagy drága hölgyem, ne akadjon fenn ezen, tény, hogy kissé szundítottam, és olyan halkan koppan, s amit könnyű lépte dobban, koppan ott kün csöndesen, szinte képzeletnek vélném. S ajtót tártam csöndesen. Kün az éj. Más semmi sem. Hosszan néztem ott az éjbe bámulva, kétkedő, félve. Álmodva, amilyent nem mert még álmodni senki sem. De a csöndesség töretlen, s a homály nem ad jelet, nem hangzik más szó, mint egyetlen név. Lenóra? Kedvesem neve, melyet én rebegtem, s visszanyögte édesen a visszhang. Más semmi sem. Visszamenve a szobába, lelkem ég a fejem kába, újra koppanást hallottam. Már nem is, hogy csöndesen. Valamitől bizonyára megzörrent az ablakzára. Rá kell jönnöm az okára. Nosza, mondtam. Meglesem. Nyukas szívem pillanatra, míg erejtét meglesem. Csak a szél. Más semmi sem. Széttárva a rácsos táblát, íme, furcsán verve szárnyát, egy nagy, őskort látott holló szállt be rajta, peckesen. Rám se viccent, meg se hökkent, csak jött, mint egy ide csöppent úr vagy hölgy. Ajtómra röppent, s megtelepült odafenn. Ott egy vén pallasszobor volt. A madár megült ezen. Ült, csak ült, és semmi sem. Akkor bánatom, mosolyra csalta furcsa ében tolla, ahogy ott morc méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár megtépve, zord hóborló, szóltam. Te se vagy utolsó, éj partok küldte holló. Úrnevet hadd kérdezem, hogy hívnak, ha ott len röpködsz a plútói búsvizen? Szólt a holló. Sohasem! Néztem a szárnyas bolondot, hogy egy szót így jól kimondott, s válaszolt szavamra, bárha nem is túl értelmesen. Meg kell adni, ilyet élő még nem ért, hogy egy beszélő madár ajtaja fölé jő, s rátelepszik kényesen, ajtó fölött egy szoborra rátelepszik peckesen, és a neve sohasem! De a holló fönn a szobron, csak ez egy szót mondta folyton, mintha abba volna lelke beleöntve teljesen. Másképp csőrét nem nyitotta, s szárnyait sem mozdította, s nyögte. Hozzám senki sem hű, még szívem reményesem. Majd csak el, hogy a madár is, nem lesz reggel nyoma sem.
1: Szólt a holló.
0: Sohasem! Megdöbbentem, hogy talál az elsírt szóra ez a válasz. Persze, mondtam, ennyi ennek kincsetára összesen. Tán egy régi búcs gazdája oktaták itt, sorsviszája dúlt és mart, míg sírószája erre járt rá, másra sem. Holt remények gyászdalához nincs is jobb rím, semmi, mint hogy soha, soha sem. De a bölcsmadár mosolyra csalt a méla lelkem újra, és egy zsöjjét gördítettem szembe, hogy majd ott lesem. S bársonyába besüppedve képzeletet képzeletre halmoztam, hogy hol szerezte, s miért ismétli vészesen ez a baljós, vén, vadholló, miért ismétli rémesen ezt a szót, hogy sohasem. Ezen tűnődtem magammal, noha egy betűt sem mondtam a madárhoz. S már szívembe fúrt a két fém élű szem. Ha titkát eltalálnám. S így fejem ledőlt a párnán, melynek bársonyára lámpán fénye hullott kékesen, viola szín bársonyára, melyen, ó, már kedvesem, nem pihed meg sohasem. Most úgy tetszett, langy szellőkkel, s lengve titkos füstölőkkel, angyaltánc a szőnyeg bolyhát csiklandozta kéjesen. Búj szív, nekte, égi vendég szállt le hozzád, láma szent ég, angyalokkal küld nepentét elfeledni, kedvesem. Idd, ó, idd e hűs nepentét, és feledd el, kedvesem. Szólt a holló. Sohasem! Jós, hörögtem. Választ kérek. Jós, madár vagy gonosz lélek? Sátán küldött vagy viharvert hozzám, én nem keresem. Ki büszkén, bár megtépázva érkeztél a puszta házba, hol rémek dúlnak csatázva, mondd meg nékem kegyesen, van-e balzsam Gileádban, megenyhül-e zord sebem? Szólt a holló. Sohasem! Jós! Hörögtem. Választ kérek. Jós, madár vagy gonosz lélek, hiszen egy égból borul ránk, s egy úrunk van oda fenn, mondd meg! Vár-e még e búra messze mennyben, édes óra? Vár-e majd a szent Lenóra ölelése odafenn? Kit az angyalok Lenóra néven hívnak odafenn? Szólt a holló. Sohasem!
2: Legyen hát ez szó, utolsó!
0: Szöktem föl.
2: Sátán vagy holló! Menj! Röpködj az éjviharban, a plútói búzsvizen! Itt ne hagyd egy árva tollat, nehogy arról rágondoljak, mit hazudtál-e szobornak vállán ülve peckesen. Kép ki csőrödet szívemből, hagyj magam, míg elveszem.
1: Szólt a holló.
0: Sohasem.
1: És a szárnya meg se lendül, és csak fent ül. És csak fent ül, fent, ajtón fölött, a Pallas sápat szobrán. Csöndese, álmodó rémhez hasonló szemmel ül a szörnyű holló. míg a lámpafény elomló árnyát veti rémesen. S lelkem e padlómon ringó árnyba fulladt csöndesen. Nem szabadul. Sohasem.

0: hollo, fordított a Lévai József. Egyszer egy bús késő éjjel, amint elmerülve mélyen, rég felett tankönyve mellett tört, s bágyasztott a tudás, amint főlehajtva ültem, szinte félig szenderülten, koppanás hallik az ajtón, némi gyönge kopogás. Talán vendég, így susogtam, övé az a kopogás, az lesz az, és semmi más. És igen, jól emlékszem, decemberben volt az éppen, árnyait a falra himzé minden hamvadó sugár. A hajnalt epedve lestem, enyhet hasztalan kerestem könyveimben bánatomra, hogy lenóra oda már. Angyalok közt a dicső, szép lány Lenóra néven jár, itt többé nincs neve már. S a lefüggő bársony leplek, amint búsan ott lebegtek, megragadott némi rémes, még nem érzett borzadás. S hogy szívemen csillapítsak, egyre azt ismételém csak, vendég áll itt az ajtómnál, övé ez a jeladás. Késett vendég az ajtómnál, övé ez a jeladás. Az lesz az, és semmi más. Mindjárt bátorodni kezdtem, s többé nem is révedeztem. Uram, vagy hölgyem, kiálték, bárki légy ott, megbocsáss. De kisé elszenderültem, s te oly csenddel jársz körültem, oly halkan zörögve jöttél, oly lassú a kopogás, hogy csak alig vettem észre. Ajtót nyitok, ime láss! Sötétség volt. Semmi más. Mélyen nézve a sötétbe, ott álltam bámulva, félve, agva, álmat álmodozva. Nincs több ilyen álmodás. Ám de a csend nesztelen volt. A sötétben senki sem szólt. Csak az egy Lenóra szócskát ejté némi suttogás. Azt susogtam, s a Lenóra szó lett a visszhangozás. Csupán az, és semmi más. Majd szobámba visszanéztem. Lelkem földgyulladt egészen. Újra hangzott, hangosabban, mint előbb a kopogás. Bizonnyal, szóltam, ott áll valaki az ablakomnál. Hadd lássuk hát, vaj, mi lesz ez a rejtélyes látomás? Hadd nyugtasson percre is bár a rejtélyes látomás. A szél volt, és semmi más. Ekkor ablakom kitártam. Nagy holló röppenbe hagyta, régi, régi származás. Magát még csak meg se hajtva, nyakra, főre neki hajta, s úr vagy úrnő módon ült le, ajtón felett a csodás. Éppen egy pallas szoborra, ajtón felett a csodás. Szállt, s leült, és semmi más. És mosolyra bűvölé el, bölcs komoly tekintetével lelkem gyás sötét eszméit, ez az ében szín madár. Bár tollad zilálva, tépve nem vagy, mondám, gyáva mégse régi, rémes, ritka holló, kit az éj vidéke zár. Mondd, becses neved, mi légyen, ott, hol Plútó éje vár. Szólt a holló, soha már. Így szólván a furcsa állat, elfogadta a csodálat. Bár szavában értelem sincs, s a vigas csekéke bár, de nem volt még így megáldva halandó, hogy élve lássa, mint telepszik ajtajának tetejére egy madár. S metszett szobron, mint ül ott meg egy kis állat, vagy madár, melynek neve soha már. Ám a holló fent a szobron, azt az egy szót vitte folyton, mintha lelkét ez egyetlen szóba öntené ki már. Többet egy betűt sem monda, többé meg sem moccant tolla, míg én alig halva súgtam, barátom, mint tovajár,
1: Holnap reggel ő is elhagy, mint reményem tovább jár.
0: A madár szólt, soha már. Így találom törve csendet, az a válasz megdöbbentett. Egész tudománya, mondám, amit fecseg abban áll, olyan gazdától tanult, akit a végzett átka dúla, s űze hajta zordan, amíg minden bajt egyhangba zár. Tört remények gyászdalából mindent ez egyhangba zár. Soha, soha, soha már. Míg a holló lelkem búját mosolygásá bűvöli át, én egy zsője székre dőltem, szemben a szobor s madár.
1: Szék bársonyán elheverve, képzeletet képzeletre halmozék, hogy eltaláljam vajon mit vél, mire vár ez a baljós, furcsa, rémes, cinga, szörnyű, vél madár, így károgva, soha már. Ezt forgatva üldögéltem a madárhoz, egy igét sem szólva, ám bár tűz szemével szívemet égette már. Ezt, s több ilyet vetve, hányva fejem a szék bársonyára hajtottam le, melyen játszva rezg a lámpa fénysugár. A bársonyt, melyen rezg a lámpa fénysugár. Nem érinti soha már. Ekkor úgy tetszett, hogy a lég sűrűbbé vált, s illatömlék látatlanul egyszer áfról, mely szobámban lengve jár. Isten külde, drága lélek, angyal társaidra kérlek, Lenóráért nyugtott enyhet adj egy pillanatra bár, a felejtés enyhe csöpjét csak egy pillanatra bár. Szólt a holló, soha már.
0: Jós, rossz szellem vagy, Jós, mégis! Ördöga vagy madár légy is, légy kísértő vagy vihartól űzve lát, de bús határ, e megbűvölt puszta kis hely, de mely félelmet nem ismer, ez a borzalom tanyája, mondd igazán, ugye vár majd ott, Gileádi balzsam, ó mondd, ugye vár!
1: Szólt a holló, soha már.
0: Jós! Rossz szellem, vagy Jós mégis, ördöga vagy madárlégy is, kérlek Istenünk nevére, kérlek az égboltra már, mondd-e búterhelte lélek, ha a távol mennybe érek, átkarolja még Lenórát, angyalok közt ugyebár, angyalok közt átkarolja még Lenórát ugyebár, szólt a holló, soha már, ez tehát el, ez szabad. Repülj vissza a viharba, ahol Plutóé vár! Ne hagyd itt egy pejhetet se, mely hazugságot jelentse. Hagyd magányomat magára, e szobrot hagyd oda már! Gond ki csőrödet szívemből, s ajtómról szállj tova már! Szólt a holló, soha már! És a holló megserezdű. Mindig ott ül, mindig fent ül a halvány pallas szobron ajtón felett, várva vár. Szeme úgy néz rám meredve, mintha démon szenderegne, s árnyával a lámpa fénye szobám padlatára jár. Lelkem ez árnyképtől, amely szobám padlatára jár.

0: fordított a száz Károly. A holló fordított a száz Károly. Egyszer néma, rideg éjjel ültem elmerülve mélyen, álmodozva valamely rég elfelejtett éneken. Bólingattam félálomban. Én egyszerre ajtón koppan. Félénk lépés zaja dobban, dobban halkan, csöndesen. Látogató, gondolám. Ki ajtómhoz jött csöndesen? Az lesz, egyéb semmi sem. Ah, oly jól emlékszem még én. Késő volt, december végén. Minden üszög hamvigégrém, árja rezgett rémesen. Úgy vártam, s késett a hajna. Könyveim, bár nagy halommal, nem bírtak a fájdalommal. Érted? Elhalt kedvesem. Kit Lenórának neveznek az angyalok odafenn? Itt örökre névtelen. De az ajtós ablakoknak függönyei mind susogtak, és ismeretlen rémülettel foglalák el kebelem. S hogy legyőzhessem magamon a félelmet, váltig mondtam. Látogató csak ki ott van a ajtóm előtt csöndesen. Valami elkésett utas vár az ajtón csöndesen. Az lesz. Egyéb semmi sem. S lelkem rögtön meg erősbül, kikelvéne kétkedésbül. Uram! Szólik. Vagy nemes hölgy? Bocsásson meg kegyesen, megvallom, itt bólingattam. Kegyed meg oly szépen, halkan, lehető legfinomabban kopogtatott csendesen. Alig tudtam, jól halléke. S ajtót nyitok sebesen. Nagy sötét. Más semmi sem. És kibámulva a sötétbe csodálkozva, várva, félve, álltam. Álmot látva, amit még sosem látott földi szem. De a csönd még egyre tartott. Nesz se szó, azt nem zavartam. Csak az egy. Lenóra? Hangra, amint halkan tördelem. Csak az egy. Lenóra? Hangra szólt a visszhang szintelen. Csak e hang. Más semmi sem. S visszafordulék szobámba, egész lelkem izzó lángba. S újra hallom, amint dobban. Most már jobban kiveszem. Úgy van, bizonyára, mondtam. Valami van ablakomban. Hadd nézzem meg, mi az ottan. Most egy titkot kilesem. Csak a szél. Más semmi sem. Kinyitám az ablak szárnyát. És... azonnal nyilatán állt, százados holló csapott be, komoran, nehézkesen, anélkül, hogy meghajolna, sem köszönve, se nem szólva, mintha az úr ő lett volna, csak leszállt negédesen, ajtón felett egy szobor volt, arra szállt egyenesen, rászállt, ráült mesztelen. A sötét madár miképp ül, nem nézhettem mosoly nélkül. Komoly, büszke méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár ütött kopott ruhában, gondolám. Nem vagy te gába, vénbotor. Nem jössz hiába élakodból odalen. Szólj, neved mi, hogyha hon vagy alvilági helyeden? Szólt a madár. Sohasem! Csak bámultam e bolondot, hogy oly tiszta hangot mondott, bár szavában bizonyára kevés volt az értelem. De példátlan íj madár, mely szobádba, mit négy fal zár el, ajtódnak fölébe száll fel, s ott ül jó magas helyen, s nevét mondja, hogyha kérded, biztos helyén ülve fenn, és a neve sohasem. És a holló ülve helybe csak az egy szót ismételte, mintha abban volna lelke kifejezve teljesen. Azután egyet se szól, meg se rezzent szárnyatolva. És én sugám, inkább gondolom. Minden el vagy Istenem. Marad én csak egy barátom, lehet én remélem. A madár szól.
1: Sohasem!
0: Megrendültem, hogy talál az én sohajomra a válasz. Ám de, ezt sugál a kétely. Nem tud ez mást, úgy hiszem. Erre taníták gazdája, kit kitartó sorsviszája, addig ülte, addig hánya, míg ez dallá szüntelen. Tört reménye omladékén, ez sóhajtá szüntelen, soha, soha, soha sem. Rám a holló merőn nézve, engem is mosolyra készte. És odaülte, ellenébe. Ő meg szembe ült velem. Én magam pamlagra vetve, képzeletről képzeletre száll a elmém önfeledve, és azon törém fejem, hogy a rémes, dió,
1: vad, kopott holló szüntelen miért kiáltja? Sohasem.
0: Ezt találgatám magamban. A holló előtt azonban róla egy hangot sem mondtam. S ő csak nézett mereven. S kedvesem nevét sohajtván fejem a vánkosra hajtám, melynek puha bársony habján rezg a mécsfény kétesen, melynek puha bársony habját érinteni kedvesem, ach, nem fogja sohasem. S mintha most a szagos légbe láthatatlan tömjén égne, s angyaloknak zengne lépte szétszórt virágkelyheken. Rebegtem. Tán az Isten küld angyalt, hogy megenyhítsen, s melyre földön balzsam nincsen, a bú feledve legyen. Itt ki a felejtés kelyhét, búd enyhet lel csöppiben. Szólt a holló.
1: Sohasem!
0: Jós! Kiálték. Bárki légy te, angyal, ördög, madárképbe, vagy vihartól űzetébe pihenni ez enyhelyen. Bár elhagyva, nem leverve, kifáradva a keservbe, most felelj meg nékem erre, könyörgök, s követelem, van-e balzsam Gileádban, s én valaha föllelem? Szólt a holló.
1: Sohasem!
0: Jós, kiálték. Bárki légy te, angyal, ördög, madárképbe, hogyha van hited az égbe, és egy Istent félsz velem, szólj a szívhez keservében, lesz-e a ma boldog éden, ahol egyesítve légyen kedvesével végtelen, kit Lenórának neveznek az angyalok odafent. Szólt a holló?
1: Sohasem! Menj te át!
0: Pusztulj azonnal! Kiáltik a fájdalommal.
1: Vesz örökre semmiségbe a pokol éjjelet! Ne maradjon itt egyetlen toll! Emlékezteti engem, hogy fölverted néma csendem. Szállj tovább! Szállj hirtelen! Vont ki körmedet szívemből, bár szakadjon félesen!
0: Szólt a holló.
1: Sohasem!
0: S barna szárnya meg se lendít, mind csak ott, mind csak lenni. Akár merre fordulok, csak szemben mindig velem. Szemei merett világa, mint kísértett rémes ár. És körülötte a hús lámpa fénye reszke, kétesen. S lelkedte, ah, e néma áltó, mely körülleg rémesen. Nem menekszik.

Edgar Allan Poe halálának évfordulóján variációkat hallottok a hollóra, majd egyéb szárnyasokra. Jó hallgatást!

ordito tutto a questo l'anno da giù. Ez elmut régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél. Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem, s hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm, roppan félve és sóhajtón, zajmotoz a reteszet. Éj, vándor, így susogtam, az babrál a reteszet. Az lehet, már senki sem. Télidő volt, bús december, amilyent nem ért meg ember. Nőtt az árnyék, lomha tenger, a parástól veresett. Lelkem a bánattól óván, olvastam az én órán, hogy feledjen holt lemúrán, fényes régi kedvesem. Már az angyalok között van fényes égi kedvesem, itt lenn nincsen nevesem. Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve, félelemnek tőre szúrja, fúrja által a szívem. Nyugtatom, és egyre dobban, várok, és ver egyre jobban. Éj, vándor áll ajtomban, az motoz a reteszen. Éj, vendég vár ajtomban, az babrál a reteszen. Az lehet, más semmi sem. Hirtelen felbátorultam, és hadartam, elborultam. Megbocsásson, jó uram vagy asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant, és az ajtóm csöndbe roppant. A babráló halk lopott hang nem hallatszott septiben. Erre felnyitom az ajtót, szétvigyázva septiben. Künn az ég, már semmi sem. A sűrű sötétben nézek, álmodok vadat merészek, mint az őrült, mint a részek, bódorogva kétesen. Csöndes az éjféli óra, szám susogja csak. A visszhang a drága szóra halkan hívja kedvesen, hívja, hívja, hívogatja, szólogatja kedvesen. A visszhang már semmi sem. A szobámba már fehéren mentem vissza, porta vérem, mert az ablakzára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron, hogy mi zörren ott a záron. Most az ablakot kitárom, az okát megkeresem. Csöndesű szív, tébolyult szív, az okát megkeresem. Zúg a szél, már semmi sem. Nyílik az ablak, s az árnyal, méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló, peckesen. S mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lebben, s úgy ül ott, mint a lesen. Pallas szobrán mozdulatlan ül, csak ül, mint a lesen. Nem történik semmi sem. Én nevettem őt, hogy ében tollal, talpik feketében, gőgösen gukkolt a szobron, és szóltam fölényesen, bár alig van rajta toll, ó, fergeteg ver, csúnya, holló, bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban hogy neveztek, édesem? Szólt a holló. Sohasem. Bámultam, hogy jár nyelve és folyékonyan perelve, annyi szent, hogy locska szájú, nem beszél értelmesen. Mégis furcsa, hogy a bátor, csúnya torkú prédikátor berepül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem, a szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem, és úgy hívják, sohasem. És a holló vár komorlón a fehér és néma szobon, s ez egy szóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen, mást sem mond, csak ül meretten, meg se rezzen, meg se retten. Végre halkan ezt rebegtem. Nem örök a csoda sem. Minden elszállt. Ez is elszállt. Nem örök a csoda sem. A madár szólt. Sohasem. Felriadtam.
mert oly száraz, kulta furcsa volt a válasz. Bamba, szajkó, így beszéltem, nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, bizton azt kapatta rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkazörgött, és hörgött keservesen, hogy már többé sohasem. Még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében, spárnás mézsőjén elébe gördítettem sebesen, bojtal-rojtal elmotoztam, és a zsibbat csöndbe hosszan tépelődtem, álmodoztam. Miért néz egy csodaszem? Miért mered rám két sanda húsz a kósz a csodaszem? Miért károgja sohasem? Lestem a sötét madárra, szótlanul vigyázva várva, s a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra dűltem, s a violafény körülten, lengedezve szállt körültem, himbálgattam mécsesen, itten ült ő, itt a párnán, pislogott a mécsesen, s nem ülne sohasem. Most egyszerre száz ezüstből angyalok csak adja füstöl. Száll a tömény, cseng a léptük, villázan ez édesen. Angyalok, hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsem, eltemetni kedvesem, elfeledni, eltemetni régi égi kedvesem. Szólt a holló. Sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög, kit szobában.

0: Végre kegyesen lát engem még a kedves, aki most a mennybe rebdes. Hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem? Hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem?
1: Szólt a holló, sohasem.
0: Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, száj a kárgó viharba, vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt. Vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem. Tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem.
1: Szólt a holló, sohasem. És a holló meg sem otszan, nézre jám meredve hosszan. A szoborról, a komorról tűzre jám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omladékon, mélyen alvó éj démon. A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen. S nem bírod meg.

madarak. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert fele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rimek, bús pirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, címkeszó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó. Apám emléke. Zengő patakvölgy, szirtes, katlanos, szurdukja fentebb tisztásokra bomlik.

Jézus mit morál árulták, kezdett gondolkozni, hogy meg az emberiségnek nem tettem eleget, bújdoklok köztetek. De ezt minden áron el akarták fogni, és a bibic mindenütt a feje felett repült Krisztusnak, és mondta, hogy kuik, kuik, kuik. Szóval ez volt angolos, de bújik, bújik magyarra lett fordítva. Hát, és nyomba utána a katonák mentek, az oldosok is elfogták Krisztust, és meglátszóval keresztre vitték. Határunkban is volt elég. Jézus megátkozta, hogy ne legyen neked száraz földön nyugtod soha. Azért ides időben mindig csak szaladgál és bújik, bújik, bújik.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó, ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó, nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok, ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit, morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fám, füttyentett egyet, azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja, és a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentett. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizöldült, a környék minden fája.

0: mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja. Az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült, mert télen is énekelt. Meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának.
1: Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár?
0: S megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáét. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja.
1: Megtanítalak én Móresre! Te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok! Enyém a környék, enyém vagy te is! A hangod az én tulajdonom! Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is!
0: Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni, de megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel. Hiába. Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallották. Nyomára nem akadtak. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja.
1: No, majd ott télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük,
0: vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét.
1: Na most itt az alkalom,
0: indultak is seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába. Célba is vették, de a madárka most egy vidám énekbe kezdett.
2: S
0: a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat. Hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő, ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csodamadárnak. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahányszor fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni, félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár csodálatos.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3.

Én éjjel dolgozom, mert akkor van nyugalom. Nem csenget a telefon, vagy a postás, vagy a díjbeszedő, vagy a látogató, vagy a munkatárs. Úgyhogy az éjszaka adja meg azt az egy hullámú nagy darab időt, amikor dolgozni tudok. Többnyire látom az estét, akkor jön az éjszaka, és akkor látom a hajnalt. Szóval az én napjaim az este és a hajnal magába foglalja az éjszakát, és a nappalt, mint a bagoly vagy a denevér, nem is igen látom.

0: Meg szokták kérdezni tőled a neveddel kapcsolatban, hogy ugyan nem vagy rokona a 16.-17. század fordulóján élt Nyéki Vörös Mátyás költőnek, aki egyébként szintén dunántúli volt, állítólag baranyai születésű, egy ideig a prágai kancelláriában dolgozott, aztán pedig Győrben vásárolt magának házat, ott telepedett le.
1: Nem tudok róla, hogy a Nyéki Vörös családdal az én családomnak rokonsága lenne. Roppant hasonlít a két vezetéknév írásmódja. Az én vezetéknevem ője két ponttal van, Nyéki Vörösé Veoresnek írva, de az ön két pont nélkül. Az írásmód rendkívül hasonlít. Egyébként a 17. század közepén így írták a vörös-veres szót, az első ő megduplázva elővé, a második érdekes mód nem duplázva. Ha egyszerűen a színről volt szó, a vörös-veres színről, akkor is így írták, Veoresnek vagy Veoresnek. Szóval gondolom, hogy ez az egybeesés inkább a 17. század közép helyesírási szokásának a megmaradása, mint rokonság.
0: Neved szokatlan és furcsa írásmódja, akkor ezek szerint innen ez ered a 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek?
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18. jobban mondva, a 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg vörös?
2: Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korbó éhet kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vett. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni. Választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyáva vagy, igen gyáva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám. Hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelen. Kicsiny vagyok, mint a porszem, szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert szomjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra.
0: A 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek?
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18. és jobban mondva 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg veres. Ezt nem tudjuk a korabeli embereket meghallgatni, hogy beszéltek. Feltételezhető mind a három alak, a vörös, vörös, veres alak. De melyik volt abban a korban használatos, azon kívül különböző dialektusok is voltak, mint ahogy ma is vannak. Lehet, hogy egyik dialektus így mondta, másik amúgy.
0: Hát ezt nem tudjuk valóban, de lehetséges.

0: A minőség mellett a mennyiség kérdése ez feltétlenül foglalkoztatott. Azt hiszem, hogy akiktől kevés maradt mennyiségileg, mint Mallarmé vagy Erédia, azok is rengeteget írhattak, csak elegendő önkritikájuk volt ahhoz, hogy csak a javát tartották meg. Mennyiséggel általában így áll a dolog, szerencsés költők azok, és akik közé nem tartozom sajnos, akiknek van elég lelki ereje ahhoz, hogy csak a javát adják ki, és a többit elszórják, vagy egy kis része hagyatékként marad meg. Általában a költészetben a nagy kvantum, a Victor Hugo-i szörny kvantum nem jó. Mégis azt hiszem 100 költő közül 99 ennek a kvantumnak a nagy részét megőrzi, kiadja, és ez talán sajnálatos, de hát így van.
1: Hogyan születik?
0: Annak nincs egy módja, egy sine, hol így, hol úgy. Hol valami formai vagy hangzási elemből indul, hol tartalmi motívumból, hol csak valami puszta és egészen határozatlan sejtelemből, hol egy meglehetősen kialakult, majdnem kész dolognak a szavakba foglalása, nagyon sokféle útja, módja lehet, hogy van.
1: Ezek a sínek, amikről beszélsz, hogyan ágaznak ki az élményből? Mondanál erre egy példát?
0: Hát, ezek nem az élményből ágaznak ki okvetlenül. Valami lelki tartalom létrejön, és az valami módon realizálja magát szavakba. Erre példát a vers születése című tanulmányomban elég sokfélét írtam. Azt említeném így hamarjában példának, hogy megjelenik csak egy puszta sejtelem, amit valamiképpen szavakkal követni kell. A vers születése tanulmányomban a Rövid dal című vers van említve ilyen módon. Ne félj, harmattal jöjj az éj, bogjas felhők sietnek a hold előtt. Ahol a szavaknak nem annyira a tartalma, hanem egy ilyen e-é, vagy e-ő, vagy egyéb hangzás elemek rögzítik azt a sejtelmet, ami ott fellépett.
1: Te azt is írod ugyanebben a tanulmányban, hogy a költészet tartalmilag fogalmi, formailag auditív művészet, vagyis a fülhöz szól. Ezek a sejtelmek a szavak által valamilyen jelentést vesznek fel azért. Na most mit kezdjünk azokkal a versekkel, az újabb verseidre gondolok, amelyeket te magad is letrista verseknek, képverseknek nevezel, amelyeket nem lehet a fülnek megszólaltatni, elmondani.
0: Sőt, ezek a versek tekintve, hogy nem szavakat, hanem hangalapokat tartalmaznak, éppen hogy a fülnek szólnak inkább, mint az értelemnek. Csak hangzás alakok. Ange amban ulanoje, balanga janegol. Mojitu ae mante, utua hai manan. Jekale mulli temme, ajaja mimeno, golopandu amenia, ukua hai manan. Nem értelmetlenek, hanem az a közvetlen jelentése, mint mondjuk az asztal vagy a szék szónak, nyilvánvalóan nincs annak, hogy ange amban ulanoje. Szótárilag nem határozható meg, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Mindamellett mégis valami módon meg kell, hogy legyen a jelentésük, hiszen felfogható.
1: amikor te megtaláltad a magad számára a te csak versben elmondható tartalmaidat, amiről egyébként egy levélben is beszámoltál Várkonyi Nándornak, akkor ebben a fölismerésben az európai avantgárd költészetnek volt-e szerepe? Milyen szerepe volt?
0: Távoli szerepe volt, leginkább talán Valéry Szimetier-Marin című versének, nem is annyira eredetiben, mint inkább Kosztolányi Dezső fordításában. Vagyis volt benne szerepe a nyugati avantgárd költészetnek.
1: Hogyan érinti meg az embert egy ilyen felszabadító hatás? Lehet ezt rekonstruálni most utólag?
0: Hát furcsának, idegenszerűnek hat, és fölkelti azt az érzést, azt a vágyat, hogy magyarban is valami hasonlót létrehozni.
1: Ami egészen más egyébként. Most így visszatekintve, meg tudnád-e mondani, hogy mi köt össze mégis Adival, Babicssal, Kosztolányival? Tulajdonképpen azt kérdezem, hogy hogyan látod, érzed a saját helyedet a magyar költészet folyamatában?
0: Hát Adit, Babicsot, Kosztolányit feltétlenül költőnek érzem. Magamat inkább kísérletezőnek, valami átmenet a költő és a kutató között. Nem érzem egészen költészetnek azt, amit én csinálok, sokkal inkább kutatás, kísérlet.
1: Én azt hiszem, valami mégis összeköt nagyon erősen Adival például a létélményetek azonossága bizonyos vonatkozásban. Ugye az Adiról tanultuk, hogy egyik alapélménye volt ez, hogy minden egész eltörött. Ugyanennek te is hangot adsz, hogy volt egy ősegész, és ez tarka részekre szakadt. Ez az élmény egészen más kifejezési formát kap nálad, mint Adiban. De mint létélmény valamiképpen meghatározza a te költészetedet is. Vagy ez csak egy feltételezés?
0: Nem feltételezés, de Adinál az, hogy minden egész eltörött, egy süllyedésnek, egy pusztulásnak, egy korrupciónak a kifejeződése. Nálam az, hogy a tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbségáradat, ott arról van szó, amikor a csecsemő öntudatlanságából átlép valaki a részekké tagolt világba. Szóval egy biológiai, pszichológiai mozzanatot jelent, ami természetes, nem pedig beteges vagy ijesztő dolog. Mert hiszen, ha valaki megmarad a tagolatlan világnál, és nem válik a világa tagolttá, egy éves, két éves, három éves korban, hát akkor nyilván hülye marad, hiszen ismerünk olyanokat is, ez is bekövetkezik, hogy valakinél nem tagolódik a világ, hanem megmarad a csecsemő öntudatlanságában. De hát ezek beteg lények, és zárt intézetben vannak.
2: Urat, mit málló kőre nem bizol, mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből, mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét. Jövője nincs, és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját, ha hal súrolta, s tovalít bent. Így néha megérezheted önön magadban Istent. Fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az öröklétet ízleled még innen a halálon. Suttogás a sötétben. Kútból szállsz föl, te kedves gyermek, fejed mágja, karod vízfolyás, törzsed levegő, lábad iszap. Megkötözlek, de ne félj, szeretlek, és az én kötelékem a te szabadságod. Fejedre írom, szilárd vagyok, készséges, biztos és otthonos, mint aki a nőnek tetszeni kíván. karodra írom, ráérek, nem sietek, enyém az örökké valóság. Törzsedre írom, mindent betöltök és mindent befogadok, nem vagyok válogatós, de ki az, aki be tudna szennyezni engem? Lábadra írom, megmértem a sötétséget és lenyúlok annak mélyére, semmi sem süllyedhet odáig, hogy én ne legyek alatta. Aranyjá változtál, kedves gyermek, vegyél magadért kenyeret a vakoknak és kardot a látóknak. Öregek, oly árvák ők mind az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusztak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan csüggetek, mint hervadt őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mindazt dalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekérrel régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz. Téged megettek, téged leszúrtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha a kezük játszik egy szőke gyerek fején, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsszavát. No, gyere, tedd le! Valstriszt, hűvös és öreg az este, remeg a venyiget este, elhull a szüreti ének, kucskóba bújnak a vének, ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.

Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserjét este. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg.

0: Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl ne mász, mert üszkös a fadereka kikorhat.
1: Szerinted mi lett annak a magyarázata, hogy nem veszik észre, sokan nem veszik észre a művedben, a költészetedben, azt például, hogy te írtad az első Hitler ellenes verset a magyar költészetben még 1933-ban?
0: Hát az a helyzet, hogy mindenkire ráragasztanak egy címkét, Szép Ernő a gyermeklélek poétája, és Ady Endre a szenvedélyes, vagy a bohém, a züllött. Ráragasztanak egy cédulát, ami a verseinek egy részére illik, a többire pedig nem. Hát ugyanígy jártam én is, rám ragasztották a közélettel, a politikával nem törődő költő címkéjét, és azokra a versekre, amikben nincs ilyen vonatkozás, ez nyilván talál is. Azokra viszont, amiben pont ez van, azokra nem talál. Hát, Ars Poetica öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből, tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, otromba sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add neki emberséged, mely pont és végtelenség akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek és megint messze szállnak.
1: Mibe lehetne összefoglalni azt, amit költészeted mond az emberi történelemről?
0: Hát ez elég kényes kérdés, ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen szappat most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz. Sőt, atomfegyver és hasonló birtokába az ember előbb kifüstöli lába alul a talajt, mint mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét.
1: De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba?
0: Úgy látszik sehogy se, és itt van a baj.
1: És a remény, hogy mégis át tud lépni?
0: Hát reménykedni mindenbe lehet.
1: Te is reménykedsz ebbe, hát mit jelent, mi mást jelentene a kommunisztikus ember, akiről beszélni szoktál?
0: Amikor ezt leírtam, akkor talán még reménykedtem benne. Ma már ez a remény legalábbis nagyon halványka.
1: Miért?
0: Mert annyira a történetiség kategóriáján belül tud csak létezni az ember, ami viszont úgy látszik kisodorja alul a sámedlit. Nagyon nehéz helyzet ez. Az a történelmi nyomás, amiben mindnyájan élünk, ez nem bennem indult el. Ki tudja, hogy ez mikor ez az emberiségnek most már nagyon régi élménye, talán nem ősi, de legalább 5-6 ezer éves élmény.
1: Ezzel azt akarok tulajdonképpen mondani, hogy az emberiség...
0: Majomország. Hely, de messze majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznán majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.

0: bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger, esőhívó, esővarázs, minthogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan, tehát az eredeti nyelven hangzik el.
1: Sándor Vörös, La Hund Bazaro. Marden la strato mordo malfermigis Hund Bazar, per tamburgin inauguris Hundorella Baltazar. Hund Bazar, Hund Bazar, Hundorella Baltazar. Bunta hundo ok forinto in blanca costas nurekvar, ec por du forinto estas jam hundet por clientar. Hund Bazar, Hund Bazar, Hundorella Baltazar.

A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, sokahal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond neszed le. Sejhaj fonóba, sok a lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falomb közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke, a nyak kebeleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a Rika, nevet a Rika, nevet a kicsi Sárika. Meg kell értetni a Sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika.

0: beszélnek erről a piacon és az utcán és akárhol is, csak az nem jelenik meg nyomtatásban, az elvész. Ha egy öreg parasztnéni, vagy egy külvárosi iparos ember, vagy bárki naplót ír, leírja az élete történetét, különösebb művésziség nélkül, a saját szavaival, abban ez az atmoszférikus nyomás ugyanúgy megjelenik.
1: Legújabb kötetedben egy egész ciklus vers van gyerekhangon, ami egészen más, mint mondjuk a Roncszőnyegnek, vagy a Magyar Etüdöknek a darabjai.
0: Igen, Karácsony Gábor, a festő és grafikus figyelmeztetett arra, hogy érdemes a gyárfalakat, a kapukat megnézni, amit gyerekek telefirkálnak rajzzal is, szöveggel is, malacságokkal, mindenfélével. Ezeket érdemes jegyezni és valamit alakítani belőle. Karácsony Gábor is ezt művelte, ő a gyerek rajz és nem a gyerek szövegek terén, amit az apró gyerek közönség igénye nélkül oda rajzol egy telepnek a vaskapujára, vagy a háznak a falára, kerítésére. Ez egész más, mint amit gyerekversként ismerünk. Sokkal spontánabb és kidolgozatlanabb jelenségek, nagyon érdekesek, és sokat lehet belőle csinálni.
1: De ezek a versek, amikről beszéltem, nem a gyerekversek, a falakra írt gyerekversek lemásolásai, hanem egy kifejezési, új kifejezési lehetőség nyílott meg ebben számodra, amit eddig nem műveltél. Ezt azért tőlük kaptad, szemléletet, látásmód, nyelvet.
0: Igen, valóban.
1: És mégsem az övék.
0: Hát az baj, ha nem az övék. Én azt hiszem, hogy lényegében mégiscsak az övék.
1: Úgy értem ezt, hogy ők nem tudnák megcsinálni. Pedig rengeteg verset fölírnak a falra.
0: Sőt, ők tudják csak megcsinálni, hiszen én is abból veszem, amit ők csináltak.
1: Akkor mégiscsak jelen kell lennie a teremtés valamilyen elemének.
0: Jelen is van, csak ez a teremtés elem ilyenkor nem belőlem fakad, hanem azokból az ismeretlenekből, akik a falakra firkálnak, akik különben sokszor nem is gyerekek, hanem kamaszok.
1: Hát aki hallgatja ezt a beszélgetést, akkor most beleszólna nyilván, hogy mi a te szereped ebben az egész tevékenységben. Miben látod te, ha mindent elhárítasz magadtól?
0: Nem hárítok el mindent, mert lejegyzem, és ha szükséges, valami módon megformálom.
1: Hát valaminek eszköze vagy végül is te is, amikor a saját verseidet írod.
0: Igen, kétségtelen.
1: De minek?
0: Olyan erőknek, amiket nem egészen tudunk definiálni, nem egészen tudunk nevén nevezni. Van úgy, hogy amit megírni, amit megformálni nem tudok, az egyszerre csak zápor esőszerűen megjelenik az ember agyában, megformáltam készen. Ezeknek az erőknek a működése nagyon nehezen követhető, nagyon nehezen fejthető meg, vagy éppen se ugyan sem.
1: Előfordulhat a költővel, hogy a
0: A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pályon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet.

0: Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet.
1: Dal a jégpacsokról.
2: Jégpacsmacskák, ez estelen, jégpacsmacskák mind ül meg áll. Jégpacshold süt szépségesen, jégpacsmacskák meg jégpacsi bál. Jégpacsmacskák fehér-feketék, jégpacsmacskák kicsit-kicsik, jégpacsmacskák vígfényesek, ha kornyikálnak, jól esik. Jégpacsmacskák vígarcúak, jégpacs szemeik ragyogó feketék, figyelt kecses úri modorukat, várják, kell a jégpacsholt kerék. Jégpacsmacskák lassan növők, jégpacsmacskák nem túl nagyok, jégpacsmacskák kigömbölyödők, s a tánctudományok dzsik-zsgabok. Míg a jégpacshold meg nem jelenik, toalettüket rendezgetik, mosakodnak és ringnak füleik, tappancsaik körül közé. Jégpacs fekete-fehérke kút, jégpacsmacskák arányosak, ugrálnak, mint dzsimegen fabohóc, jégpacshold pillantásra. Még délelőtt mind hallgatag, még délután sziesta volt. Terpszikoréi tudományukat lejtik, ha kél, pacs, macska, hold. Jégpacsmacskák fehér-feketék, és mondtam, nem figyelsz, kicsik. Amikor viharzik az éjjeli jég, halban fickántani jobb nekik. Mikor ragyogva ég a nap, azt hinnéd, mind mit sem csinál. Őrzik kondíciójukat. Lesz pacsmacshold, pacsmacska bál.

vörös, a disznó. Sárban fetrengtek, és azt mondják, hogy mocsokasár. Milyen mocskosak. Sárban fetrengek én is, de nem mondom, hogy nem szabad így. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Lemarjátok egymást az elederről, és azt mondjátok, szeretet, milyen mocskosak vagytok. Elmarom társamat a vájú mellől, nem szeretem és nem is gyűlölöm. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. Megeszitek egymást, és engem is, és azt mondjátok, ne ölj, milyen mocskosak vagytok. A malacon fejét is leharapom, és jó ízű döffenek utána. Én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok.

gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, még iramodva merül a tél sötét retőjébe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát. Az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak! Ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik, és láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, a kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönli. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csonkok szamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fény illat. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk. Kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gondfészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ elesztékei ragyog. Örvénylik a láng. Parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű. Párába borult paripák dobognak. Megvillan tajtékos tomporuk. Áthallik ércpatáig csattogása. Füled mellett süvít a híg elem. Bőrödet érinti a végtelen. És sistereg és hártyát növel, mint hétől az orvont acél. Vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled.

Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos sziromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabibema vetekszik, méhraja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.

a második énekből rátkához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovaleng vele, zengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhuszúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit, s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, happuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek, a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a testet. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted, gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad a takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár.

A hatodik énekből, Harihoz szóra barátnő. Édesed érted a pedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged? Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, rád, ha ott a lugasba simul.

Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ü, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ü, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü, ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta.

Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga janegol mohitula e mante ukua haimanan. Jekale munni temme ajaja mimenu gulupandua menia ukua haimanan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili hejrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru buro furo furu dozori klippipa kájrila. Áradó sugárzó hangok. Kunai afhaist háj mengok álkén ovaj láj. Manés goliken unnu loimbopi. Ai loiken o sandestai.

Most néhány forró övi motívum következik. Maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, add nekünk boldog ág, gyümölcsfürt ingatja a szél. A második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi húgunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz. Hetedik. Rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása.

bonne fée. Tout ce n'y a fu, coutre roi l'eau bécachon, coutre béqué à indo fu, indo que, l'ompinta yo coutre en féminga yo coutre bonchon d'oi caio, chep, chep. Kut chepia chepek chenge chenge chend chepia fein kut habia ke lombia fein chenge beke szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, föld, keblei, kut, karjai, kő, lábai, víz, szél, lomb, torkú, csönd, fűruhájú fény, kő arcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája, csönd, béke, fény hímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövöngyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, hüve, béke, kutya. Szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenk, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj,

Most egy részlet 11. szimfóniámból a 3. tétel. Suhan éjfél tájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át. Habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékot, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kúcsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helyes, nem az alakod nyoma, mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzset üzünkkel, ahonnan a lángfoga lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt pernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete muhóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felfőn túl lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány figa őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha.

0: tuba, nagy papa leszállt a tuba, gilúba. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám.
1: Volt nekem egy cimborám, mosakodni restelt, kéményseprő fogta meg, vitte a kisembert. Volt nekem egy cimborám, nem volt soha tiszta. Aki arra rátalál, mégis hozza vissza.

zebrák, csíkos szép lovacskák, afrikai vadlovacskák, jól játszotok ti bujócskát, dúsfűben a réten, dúsfűben a réten. Csupa csík a zebra írha, mint a megvonalazott irka, lábtól fejig vonal minta, rajzolódik szépen, rajzolódik szépen.

Chip, chap, egy, csepp, öt, csepp, meg tíz. Olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a füsülén faágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó.

Irenádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vízicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós ízzen, vízicsibe népét tereli a vízben. Értükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békák, pókok látják, vízicsibe pásztor, vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen, csoda nagy sürgés, forgás. Malacok, oi, oi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen, fakapuk nyílnak máskor. Tehenek, birkák, be, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen, nem öröm héjból kelni. Akacsák, zsáb, zsáb, pulykák, rup, rup, őket sose viszi senki. Istár pokoljárása, Babilon rege. Ama honba, amit ismersz, honnan soha sincs visszatérés, küldte vágyát Istár úrnő, hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, mint nyilidegről lőtte vágyát árnyak házába, a sötétség hajlékába, ama házba, hol a betérő befele fordul, vissza se pillant, ama az útra, amely lefelé visz, vissza nem hoz soha többé, ama házba, hol a kapun világosság nem világol, ama helyre, hol agyaggal táplálkoznak, iszapot esznek, ama házba, hol madárként öltözködnek torrugába, ama partra, hol a sás közt hódként fészkelnek a lelkek, ama házba, hol sírás sincs, féltésre sajog, vér se lüktet, ajtó és zár porlepet. Mikor Istár a határt elérte, a kapu őrének kiáltott, hely, te kapus, te nyisd ki a kapudat, hogyha nem nyitott ki, letöröm a lakatot, szétverem a kapufélfát, fölvezetem a holtakat, hogy egyenek, éljenek, az élőknél többen legyenek a holtak. Szólt Istárhoz a kapu őre, állj meg, úrnő, hely, ne rombolj, megyek, jöttödet, megjelentem, hadd tudjon róla, állatú asszony. Amint állatú hallotta a beszédét, a levágott fához, a levágott nádhoz lett hasonló, és sikított, mi vezette szívét hozzá? Menj, víz őre, nyisd neki kapuidat, bánj vele rendjén, áll a törvény. Ment a víz őre nyitogatni kapuit. Első kaput rányította, koronáját elrabolta. Mélység fia, a koronámat miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Másodikat rányította, ékes övét elrabolta. Mélység fia, ékes övem, miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Harmadikat rányította, melkendőjét elrabolta. Mélység fia, melkendőmet miért veszed le rólam? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Negyediket rányította, szőttes ingét elrabolta. Mélység fia, szőttes ingem, miért veszed le róla? Csitte szót se, jöjj be, állatú parancsa. Hold leánya, emberek anyja, vonuló felhők szép nővére, szült mesztelen fényességben áldogált a sötétségben. Siratni jöttem az ifjakat, kik szerelmük előtt elpusztultak, siratni jöttem a lányokat, kik hasztalan vártak, elhervadtak. Siratni jöttem a férfiakat, kik asszonyuk mellől földbe rogytak. Siratni jöttem az asszonyokat, kik emberükről leszakadtak. Siratni jöttem a nyíl halottait, kiontott vérükbe roskadókat. Siratni jöttem az aggokat, kik háznépük közt elszáradtak. Idejük előtt elpusztuló picinyeket siratni jöttem. Hömpölygette, kondította Istár hangját a pokolöble, árnya oszlott, csöndje foszlott, vízszállt a magasból, láng tört a mélyből, tűz hult a magasból, habkelt a mélyből, a halottakba élet nyilallott, jajgatás, kiabálás verte a házat, vergődtek a porban, nyüzsögtek a sárban, látták a fényességet és feléje tülekedtek, bokáját húzták, térdét ölelték, kezét kapkodták, lábát marták,
Istár szívét átfogta a mélység. Mikor látta Allatú asszony, kiáltott Namtárnak, szolgájának. Vidd őt, Namtár, lökd a zuhogóba, szemét sújtom sötétséggel, derekát sújtom dermedtséggel, lábát sújtom súlyossággal, szívét sújtom homályossággal, fejét sújtom bénasággal, egész erejét semmiséggel, minden világ végeztéig. Vitte Namtár, a zuhogóba lökte. Hidegér csordul a falakról, üres visszhang csörög a mélyben. Ki itt alszik, hold leánya, ki itt alszik. Tiszta derekát nem fedi inge, keblét kendő nem takarja. Fekszik a vízben, mint a szikla, mint ár ellen beledült szálfa. Halántékán zuhan a zúgó, térthajlásán zubog az örvény, minden világ végeztéig. Akkor föl kell Ea Isten, emeli fejét, szól fennszóval, férfit alkotok, harcos teremtek, Uddusunám írta győzhetetlent, fordítsa szemét az éjházára, négy kapu nyíljék sorra előtte, Allatú örüljön jövetelének, hárfákkal vigadjon és fuvolákkal, szálljon öröm az éjházára. Amint Allatú látja a harcos, csipejét veri, ujját harapja, rikoltoz a sötétségben. Ostoba dolgot kértél tőlem, tűnj előlem, Uddusunamir, a mélység iszapja legyen lakásod, az ösvény homokja legyen ételed, szemét dombot túrj körmeiddel, élő csontot kásává rohadjon, véred megbüdösödjön, fuldokolj saját szagottól, mert te házamba törtél, oda van az én uralmam. Kidöntöm a kapufélfát, szétzúzom a palotát, beverem a boltozatot, kővel, érccel összelapítom, tövig rontom a falakat, recsegjenek a küszöbök, hulljanak az eresztékek, égjen, ami éghet, törjön, ami törhet, a kapukat széthasítom, forgáccsá verem. Majd Istárhoz megy a harcos, megtört szemét megsimítja, dermedt derekát megsimítja, nehezült lábát megsimítja, homályos szívét megsimítja, béna fejét megsimítja, ruháját, ékét visszaadja. És majd föl kell Istár úrnő, és majd föl kell és megindul, nyomában az ifjak lányok mennek a földült palotából, tolongnak a férfiak, asszonyok, tódulnak a csecsemők vének, és a nyíltól elesettek, kivontott vérnek halálát haltak, mennek, mennek nagy tömegben, áradatként föl a mélyből, lobogó lángból, törmelékből, mennek, mennek énekelve. Majd ha föl kell Istár úrnő, majd ha föl kell és megindul, mennek mögötte hosszú sorokban, mint nagy folyamok hömpölyögve, mennek, mennek koszorús fejjel, fadobokkal, fuvolákkal, s raknak négy szép magas mágját, édes füstű ritka füvekből, s fényük, mint a nagy erős nél, beragyogja a négy tájat. Látja Istár a mágiákat, táncol és tapsol örömében, odalép az első tűzhöz, beledobja koronáját, odalép a másodikhoz, beledobja ékes övét, odalép a harmadikhoz, beledobja melkendőjét, odalép a negyedikhez, beledobja szőttes ingét, szűrt vesztelen fényességben világol a tele.

Kínai templom, Szent Kert, Bőlom, Tár, Zöld, Szár, Hönlen, Tág, Éjjő, Kék, Árd. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint hűlt hang.

Pirus Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és Vörös Sándorra emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából, amit tegnap volt. További jó tudósodást!

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden, akár egy bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, a felgördül a vágány, a felgördül a vágány.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden, akár e Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány. Kutyatej, páfrány tör át a járdán. Kit érdekel, hogy erre jártál? Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet. Mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma. Áldogálhat egymagában kezében egy szál virágban, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Mondják, hogy ítéletidő tombol, összeért a temetős a mennyben, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászmiszárok, tocsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik. Sírok is, mint a leláncolt párkák, táncoló farukat fölle földobálták. Volt minden egérű kurgulázó korsó, hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböt, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A Gnädige Frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megkörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából, tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum, neutrum. Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó doktor Schuller-Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, Le Grand Voyageur állítása szerint, a legisten háta mögötti Le Plus Lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban, fehér imádságot, hely, regő, rejtem. Fekete templomban, fekete imád, hely, regő, rejtem. Fehér templomokban, fekete imád, hely, regő, rejtem. Fekete templomban, fehér imádságot, hely, regő, rejtem. Azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérű udvarról. Alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben, tovaívelő lépek egyre. Szállj le világ, állj meg világ, soha sem érünk, soha sem érünk. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az Ágoston rendjét, fehére meszert templomába hallgattam a requiemet. Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzelinnák sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, csak a bíró késedet. Bűn, bűn alul új bűnt vedni, nem tudhatjuk vajon meddig tartani, mert ítélet nélkül s mi bűnhöttünk, azt is végül nem dolják vissza. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobja, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtosítva. 1944. június 2-án Nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukkal ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptári állítás. Ez az ő békeverse. Poklot miatt kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vége, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas a tekintet semmiben így. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, mielőtt után el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, száldirágom, néked nyújtom, menj be spokolva szószóló, rég érettünk közben járunk. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy. Ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis poház, gyermeki hangon gyügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk, szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek. Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztas és sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnist mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, az Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, viel Jahrhundert de át. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van. Többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az Ágoston rendjét, fehérre meszert templomába hallgattam a requiemet.

nehogy elszalasszam ma is, megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén, félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszenyhelt szavak, finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akár csak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútvas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe, a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, mi kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. Meglátjuk úgy dél felé. Héte-hé, héte-hé, suhintotta felém a szót úgy dél felé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Héte-hé. Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadja ítéletnapi. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám. Róla is majd emlékezzél, akér a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékot felül kérdezd meg, mielőtt harsonáig megfogadnál. Rikító részpetúniák, szírmain gyémánt harmad, fürdőző pufók angyalok tomporára rápall a karnagy, mise és mese csörgedez, elpilláltak a szokrán, és földön túli éden nyugalnak balzsamat rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susogat tej, surrogat tej, csobogat tej, a bársonyos az éves. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell, este a hosszéhez. Mise és mese csörgedik, köcsögött cserépfazakok messzi beszébe halszik, kérőző kedves bivajokra gondol a tej, megalszik. Mi este a pálya, fereg rá, de dinkoló, de mátkál múlni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világ végét érintő angyalok szárnyaitól szokták kidúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja század se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halál. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca. Vidig lokkanéren, sárfer lóren, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs a feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránca a földnek kisímul boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harang szót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe. Világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következik. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a földtámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Mallarmi sóhaj. A lelkem homlokot felé, hol álmodik ó halk nővér. Az ősz vörös folttal veli, és angyali szemet kóbor ege felé fut. Mint mél a búskertben, híven fehér szökők útjátéka, csillogón sóhajt a kék fele. A kék fele, mikor október fújja be, s medencékben lesi örök ellangadását, s hagyja a hold vizen a lombat haldoklását. A kósza szélben, mely hűvös redőt hasít, bomba a sárga nap, hosszú sugar.

meg akarjátok ölni a pacsirtát, harsány dalost, mert pirkatástan. Hisz könnyüket már a mezők kísérták, s a nap kél már a hantaló. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt dalostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni.

0: a haláltánc ballada. Ott ült a császár. Dús hajában hét csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták. Barna köldökén a göncöl forgott, vállabaján lámpásnak állt a holdkorong. De a bohóc sírt trónja alján. Mit sírsz, rivalt Reá? Alond, nincs szív, mit kardom átne járna. Enyém a föld! S hogy este lett, egy csontváz tántorgott eléje, s elfújta, mint a porszemet. Kényúrként éltünk mind a hányan, s az évek szálltak szint a percet. Véret kiadott harmatával, irgalmaznék Jézus herceg. Gót ablakában sírt az orvos. Uram, megtárod merre nő, mely minden kínra ír, s amelytől felépül minden szenvedélye. S az ajtó nyír, keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólom kehelyből kínálva színtelen borát. Így áll, ened fűsd a máma, s nincs semmi heggel nem takar. Így áll, testvére, mély pohárból, csupán az első korty magyar. Gondtárok voltunk, mint a hányat, az évek szálltak, mint a percek. Véret kiadott harmatával, irgalmaznékünk Jézus herceg. A kút kávánál állt a gyermek, szakadt gyolcsin kecskében, s rőt topán, s néztelen a vízben képét, mely játszni járt. Ha jössz, a hold leánytól este a cukrot süveg szám kapott, s minden pirosló reggelente békákon ürálunk papot. Jövök már, szól, s a kútvíz nyálas sikult dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös topát. Balgán játszottunk, mint a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaznékünk Jézus herceg. Repett tükrénél ült a céda, hajamnak árja még veres. Miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres? Ölem még izzó, csókra éhes, mellem rózsája még kemény, s az ablakon röhögve lépett be az utolsó vőlegény. Hopsára, hopsára, gyerünk a táncra! Ma, hold szerelmei torán, hadd üljön nászlapmát a lárba, ágyékot hervad bíborán. Ujján fedrejöttünk, mint a hány, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiadott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. Éjfél borult a háztetőkre, kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal hét ördög várta, s a halál. S mikor kardot rántott, a csontvász fülébe súgta. Lássza már, pénzsákodat hiába védel, meghalsz, s a kincset elviszel, s a kincs helyett eláslak téged, akit nem más ki senki sem. Ufárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaznék Jézus herceg. Aranypárnáim ült a dáma, s üvöltve sírt, nem ég, nem ég, de ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, még egy szerelmes léha bókot, még egy gyötrelmes éjszakát. De ő,
1: rút foltot festve mellén, mely mint a ráksebb egyre nőtt. Fehér testét nyakába vette, és vitte őt.
0: Tunyán henyéltünk, mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véred kiontott armatával irgalmaznék, Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a nagy talányt, amelyhez izzó görebjeimnek ezre vitt. Csak egy napot még, mert megfejtem, holnap est velik. Nem fejtem,
1: szólt a hang.
0: Nem fejted! S vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombik. Aludni még most, mint a többiek.
1: A titkot űztük mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek.
0: Véret kiantott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a dögvész, s a Reimszi Szentegyház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt.
1: Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy próféta, rózsás hajnal ködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rúteretnek, kiég a mágia kormaid, misészhetsz len, én fennnevetlek a dómok csonkatornyai.
0: Álszentek voltunk, mint a hányan, s az évek szállt. Véred kiontott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta már alkonytájt kinn az udvaron. Görnyed testünknek nincsen ára, és meghalunk, mint a baron. Kaszás testvér, sovány a földünk. Könyörgöm, egyet tégy negyen. Ha vinned kell, szórd szét rágyának e testen kinn a réteken. Őrhábul intott, s vitte lassan, s úgy szórta szét. Magvető keze a búzát, vagy pipacsot az őszi szét. A földbe térünk önd a hányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véred kiontott harmatával, irgalmat nélkül, Jézus herceg.

halotti beszéd. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avitt kacat. A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek told itt olvasod, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körülvettek engem. Az ohiói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet. A tirréni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Grúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők, mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumidrág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A misztressz és a bébi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ez a nép? Költészet és zene. Aranyszava, Ripley színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet. Te hallgass. És figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed élsz valahol? És ha máshol nem is testvéreid szívében élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvért testvér elad, egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakad, egy másik nyög, nehogy ki távol sír e nemzeten, még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérjed senkitől, miért, vagy rosszabb volt, amit ezek. Magyar voltál. Magyar voltál. Ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass. És fizess. Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A radioaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztály idegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vattajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönt a koporsóban is, ha van, ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne mukkanj, amikor a bossz megszámolja fogad.
szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeit, egy hajfürdött fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk. Látjátok feleim szentekkel, mik vagyunk? Íme, bor és hamu vagyunk.

látjátok fel a jönzőtük el, mik vagyok. És a bur és homok vagyok. Mennyi milosztben terüntevé elevé miő is emkült Adam, és adotta vola neki paradisumot házová. És ment paradisumban való gyimilcsikű, mondta neki élnie. Éjjön tilutóá ült, így fog gyimilcsétű, gye mondóá neki méret műtenej. És a kinokun endül hoz gyimilcsű, halálnek halálával holsz. Hadlává volt látta hitevé Isten ült, gye feledett, engedett ültünk üntetőinek, és evék hoz tilvod gyimilcsű, és hoz gyimilcsben halál. És az gyimilcsnek új keserű vula vize, hogy turkukat migész okoztja vola. Nümhéon mugánek, gye ment ő folyának haláluk evék. Orogúvék Isten, és vetevé őt ez munkás világ felé, és leűn halálnek, és pukulnek féze, és ment ő jemének. Kik ozuk, mi ő vagyunk, hogy esti ő látjatok szüntük hem. És ha es nem így ember munkotja ez vermüt, és ha ment oszhoz járóz vagyunk. Vimádjuk, Uramk, Isten kegyilmét ez lélikért, hogy jorgosson ő neki, és kegyidjen, és bulsássá ment ő bűnén. És vimádjuk Szent Akszin Máriát, és boldog Mihály Archangyel, és ment angyelkut, hogy vimádjonok érette. És vimádjuk Szent Péter Urat, kinek odut hotoln, ódonia, és ketnie, hogy ódja ment ünnyi. És vimádjuk ment szentüküt, hogy legyenek neki segély, Uramk színe elejük, hogy Isten így vimádságuk miá bulsássa ünnyi. És szabadukha őt ürdünk ildetűtű, és pukul kínzotuját ün, és vezesse őt paradisum nyugulát. És adjunk neki műnyi uruszák belé utat, és ment jó bennézze. És kiássátok Uramkhoz hármú, kényjelen szól. Szerelmes bráti, vimádjunk ezt szegény ember légyért, kit úr ez napun, ez homus világ timnücébe leül mente, kinek ez napun testét tümetjük, hogy úr őt kegyilméhel Ábrám, Izsák, Jákob kebelében helhezjél, hogy bírságnak jutva ment ő szentjé és önüttei közikünk, jó felejön roktatniát ünkezjél, és tippet. Klamátetre!

0: elmondani azt a ráolvasó imát? Hol tetszett ez hallani?
1: Márnyén. Igen. 7 éves korom.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
1: Galusi Ferenc.
0: Milyen korú asszony volt?
1: Körülbelül 70 éves.
0: És mire gyógyított?
1: A torkomra.
0: Mit csinál?
1: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondókat. Ezek ilyas püspök elment szántani, béka ekéjével, gyik üstökével, kigyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlop bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torok fájásod is. Nem, semmit. Nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztalénivel?
1: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen fokonás természetű. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a nasztalénivel, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámról én is olvastam. És akkor többet nem engedett a Nata nénire rászott, hogy ilyen butaságot ne csináljon. És többet nem engedett át, hogyha fajt a turkom hozzájuk.
0: Na, és elmutatod a fáját?
1: Igen, hogy az Ezekiás püspök az a torokfájosoknak a patronája. És hát ez a kígyó, meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás lemegy.
2: Boldogsága szép Szűz Mária megfereszti az jadat szent fiát. Jordán vízi a Bétekara, a fehér fety alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Összetalálkozik három zsidójával, kitekarok, megnézik, elári, ízik, minnyel vittjenek. Összetalálkozik Szent Ilona asszonyval, azt kérdi Szent Ilona asszony. Mi sírsz, mit keseresz, boldogsága szép Szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek? Elindultam Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Összetalálkozom három zsidójával, szent fiamat, kitekarok, megnézik, elári, ízik, minnyel vittjenek. Ne sír, ne keserek, boldogsága szép Szűz Mária, menjünk el, törjünk három magyar ruhákat, égessünk belőle 9 szenet, anyjuk bő vízbe, mossuk meg vele, ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélyébe, az anyja szült erre világra. Hát erre engemet egy öreg asszony tanított, mert mindig mentünk vízvettetni. Az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekeiért, akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt.
3: Elindul a nagy sátán 77 fiával, 77 leányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a Katinak a fején, menjen ki a talpán, csontja bontját, hányja piros líri, tígy a szényi kírvaszán. Tér meg te nagy sátán. 77 fiadból, 77 leányadból, 77 unokádból. Ne menj be ennek a Katinak a fején, ne menj ki talpán, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így ad színit, hírvasz. Tisztán hodd ezt a Katit, mint az anyja szült a világra, boldogsága Szűz Mária. Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, hogy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak,

0: végigjárni, Jézus nem született még, akkor is voltak angyaluk, az Atya Istenok, gyerek Istenok volt, aki teremtett a világot. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták magukat, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellett. És akkor az Isten megharagott rájuk, hát, hogy ilyen szentelenyek lettek. Utána voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkés olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkés. És akkor az Isten mind ledobált őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, és bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvettek. És abból lettek szentek. Ezek még leanyigáltak, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolban mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinált a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből került ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, mert vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öregek. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkára ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a négy. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel. Úgy értnek ők és az állatok egymással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt. Mert akkor szomorkodik a jószág.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan ki harcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilaznak minket. Ki véd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a vörös tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a vörös tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is utánuk nyomultak, de a nehéz harci szekerek beleragadtak a tengerfenék iszapjába, és egyre nehezebben bírták azokat előre vonzolni. Amikor Izrael fiai közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton, Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje fölött. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes odavezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virradt Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkap a törvénykőtábláját.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda veszett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett bele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, oda hordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házában. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevet, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert hat napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A hetediken pedig megnyugodik. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelt azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adta neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a két kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyból. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelte a két kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
3: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
3: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidba.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan, vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
3: Írj új kőtáblákat! Siess! Vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 év.
1: Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 éve.
3: Aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbók halnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
3: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
3: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hold, vagy mint a ma. 40 éven át világítani fog.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
3: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtörje, fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevében szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden félelem.

dombtetőn a sátorsor olyan, amint még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Itt nincs erkély, sor is rajta tapsolók, közjáték, skirlan, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég, és közöttük állsz magad, a monoló. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajtsd nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, út szokás helyett. Nem tart soká, az ész minden kirág, s nem érzelem, s hangulatvilág, len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt van, nincs, délbába. Meríts hálót, hogy apróját erez, de ha a nagy hal fitánkolni kezd, a létkérdést kivesd. Magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokóra csak pereg, szűk tölcsérén lecsorgunk emberek a semmibe, s ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova le? Bolyócskát játszik, ide-oda megy, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Vagy hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semminek. Ha életünk csak rút halálgödör, s kéjünkért más, egy élet kínja tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeke? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón s öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglalón? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, spúfolyam, kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg ráz a kételj méteje, kérdés csörgődött az égfele, te gyermek. Nem, te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

úgy, mint az őrült szerető szeret, vizes fejjel, beomló ég alatt taposni őszi pasor avarán. A földön úgy szerettem járni én, hogy mint utas idegen városokban, ki első este sétaútra megy, ide-oda fut, néz, nem tud betelni, megizzad, boldog révületben érzi, hogy álmainak városába ér, hol minden új, a kirakatok fénye, a kávéházi italok színe, sok sétáló, mintha ünnep lenne. A szabadság volt, kakukkfű szaga, s vágyik maradni már ott mind örökre, mint ő, úgy voltam a világgal én. Én tudtam itt minden meg sose térő, páratlan, ritka és múló fenomén. Ha lepke száll, azt mondtam, jól megnézed, először és utolszor látod ezt. A jó baráttal boroztam, oly szívvel és szóval láttam, mintha reggeli meg kéne halnom. Mindezt azért, mert folyton féltem a reggeltől, melyen nem lesz barát, se bor, se égetés. Érez így más is, de agyába gyűl. Ám én a homlokomban.

Csonti, vájú, tudata. Ezek adtak életemnek íz, szint, gyönyör, varázs, és glóriás. Ezek tették bolondá, mámorossá. Ezek bűvöltek kacsalábon forgó kastélyt a puszta létből én elé. Ittosan, föld egyszeri borától, reáfonójára. Úgy öleltem át minden fogalmat, tárgyot és szemét, mint részegek a lámpa oszlopok. Így lett világom szép. A csillagé goblejnekkel tapétás múzeum. A lét három dimenziója körben, élmény bálákkal telt raktár, ahol órám számlapja 12 személyes terített asztal, s másodperceim nehéz mély cseppek csöppenései. Így lettem én a föld szerelmese, a nagy rajongó, felhők Rómeója, holt városok alatt a trubadur, ó, cipkedészek faragója rímben, éjféli fürdés pogány ünnepének mezítlen papja. Mi időm lejár, eltűntem én, a múló fenomén, a fenomének örök tengeré.

hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyar. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség rangomra törvén, sem haditörvén. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes ígékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzes bekont utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyököd.

tőzeggel súlyos réteg, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszó, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám haeke nyomtatok. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére. Ragok, szegények, szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok magyarul. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangszó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés. Kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt, talán. Mi vagy? Füllett ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna. És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújtosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal. Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő, és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrógó szellemünk, nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

0: Pályázati felhívás következik. Tilos sci-fi pályázat.
1: Novella.
0: Vers.
2: Zene. Ide vele. Sci-fi. Pont.
1: Tilos.
0: Pont.
2: Hú.
1: Pályázati
2: felhívást hallottatok?
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Jó.
6: Jó.
7: Jó.
4: Kelt akaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kelt akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
9: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass, hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, visszintes.
8: Tilos Rádió?
4: Jó.
8: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
4: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

nagyba megy már a jelvénycsere, és a furcsa nemzetközi terepere.

0: A jó kedélye énekelnek, a Jimmy, a Joe meg a kicsi. És azóta várom, mikor jelenik meg, a Jimmy, a Joe meg a kicsi.
1: A Jimmy, a Joe meg a kicsi.
0: A Jimmy, a Joe meg a kicsi.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és folytatjuk a múlt héten megkezdett regényfeldolgozást. Bohumil Hrabal szigorúan ellenőrzött vonatok című művét, és figyelem, elképzelhető, hogy csúnya szavak lesznek benne. Szóval kiskorúak, kérjük, hogy felnőtt felügyelet.

0: A kastélyból értesítés jött, hogy Kinski gróf úr szívesen látja a főnök urat vacsorára. 7 órakor eljön érte a lovász. Lehúztam az elsötétítést, és felgyújtottam a villanyt a forgalmi irodában. A főnök úr irodájában, bár ott is volt villany, a kerekkanócú, zöld ernyős petróleum lámpát gyújtottam meg. Aztán kijártam Hubicska forgalmista úrral a peronra, az áthaladó vonatokhoz, és leadtam nekik a jelt a zöld szolgálati lámpával. A főnök úr lehozta az irodába a bárói mundérját, a szürke nadrágot, vadászzekét és a fajtollas varcember kalapot. Nyitva hagyta a forgalmi irodába nyíló ajtót, és örült, hogy látjuk, miképp öltözködik. A mezei úton a kastély felől már közeledett is a lovász. Fehér kancán ült. Mellette vezetékszáron egy másik fehér ló ügetett. Az égen csillagok remegtek, és az este különös fényeket sugárzott. A hó ropogott az esti fagytól. A zöld lámpa csendesen sziszegett az irodában, és a főnök úr mereven bámulta magát a tükörben. Már rajta volt a gála öltözet, a szarvasbőr kesztyű, meg a schwarzember kalap is. A lámpa fehér kört vetett a plafonra, és a kör körül újabb körök keletkeztek. Az egész kép egy csontváz mellkasához hasonlított. Gyerekkoromban nagyanyámhoz jártam a szünidőben. Ott is ilyen lámpa volt, és este az ágyban fekve mindig azokat a köröket meg árnyékokat néztem, amelyeket a lámpa vetett a plafonra, és akárhogy is próbálgattam a szemem, mindig a csontvázat láttam. Még a takarót is hiába húztam a szememre. Folyton előttem volt a plafon meg a csontváz. Egyszer, ahogy így néztem a plafont, nagyanyám fát hozott be a kötényében, és nagy lármával leszórta a padlóra. Felkiáltottam. Leestek a halál csontjai! A lovász fehér kancáján belovagolt a peronra, a felnyergelt vezetéklóval. Olyan fehér volt az a két ló, hogy szinte világított, mint a virágzó jázminbokor éjszaka. A főnök úr kijött az irodából. A lovász leugrott a lóról, és kengyelbe segítette a főnök úr lábát. A főnök úr rövidre fogta a gyeplőt. A galambház alá léptetett, és felszólt.
1: Aludjatok szépen, nem sokára visszajövök! Ne féljetek, visszajön a főnök úr! Aludjatok szépen, gyermekeim!
0: A lengyel hiúz galambok turbékoltak, szárnyukkal csapkodták a röpnyílás rácsát, és a főnök úr a lovász kíséretében elügetett. Átlovagoltak a vágányokon, aztán a mezei úton ügettek tovább. Hallani lehetett a dobogásukat, de a fehér lovak egybeolvadtak a hóval. Csak a főnök úr meg a lovász sötét ruháját lehetett élesen kivenni, úgyhogy olyan volt az egész, mintha a levegőben ülve mozognának. Hubicska forgalmista úr kiteregette maga elé a menetrend grafikonokat, és a ceruzája hegyével követve a vonalakat beléjük mélyett. Én pedig félrehúztam a zöld függönyt, és megkezdtem a jegykiadást. A váróterem homályából felmerültek az utasok. Megvették a jegyüket, és megint visszabújtak a sötét zugokba. Nem szívesen mentek volna ki a fagyos peronra. Ha hideg volt, mindig a forgalmistához igazodtak. Tudták, amíg nem megy ki a vonatot várni, addig ők is nyugodtan bennmaradhatnak. Néha gonoszul megtréfáltam őket. A személy még legalább egy fél órányira volt, de én felvettem a kabátomat, feltűrtem a gallériát, és kimentem a peronra, mintha a vonatot várnám. Az utasok kijöttek utánam, de én csak sétáltam egyet, aztán a sinek mellé állítottam a lámpát, és visszamentem a meleg irodába. Az utasok még áldogáltak egy ideig, de amikor már nagyon átjárta őket a fagy, újra bementek a váróterembe a kályha mellé, és onnan néztek rám ellenségesen. A főnök úr is kihasználta néha az éjszaka sötétjét. Gumisárcipőt húzott, úgy járta be az állomást, és megleste, mit csinál a személyzete. Engem is tetten ért egyszer, amikor éjfélkor édesen aludtam. Egy széken ültem, az állam a mellemen nyugodott. A főnök úr pedig a váróteremben a pénztárablak előtti korláton állt, és a zöld függöny fölött benézett az irodába. Aztán kalocsnival a lábán hangtalanul a peronra ment. Hangtalanul kinyitotta az ajtót, hangtalanul bejött, megállt fölöttem, és gyönyörködött bennem. Aztán a vállamnál fogva megrázott, de én nagyon álmos voltam, és azt hittem, hogy otthon vagyok.
2: Hány óra van, apuka?
0: Kérdeztem, és a főnök úr nagyot ordított.
1: A főnök van itt, nem apuka, és azon kívül szolgálatban vagyunk. Apuka!
0: Aztán jelentést küldött az esetről Hradecbe, és én néhány nap múlva piros megrovást kaptam. A személyvonat bejárt. Én elfoglaltam a helyemet a peronon. Az utasok kitódultak a váróteremből, a vonat lassan előbbre húzott, a második kocsi lépcsőjén megláttam Mását. Fehér sája messzire világított a sötétben. Mellén szolgálati lámpa pislogott. A csuklójáról vékony szíjon lyukasztó lógott, és mása tiszta volt, mint mindig. Még akkor is, amikor az államvasúti műhelyek kerítését vesztettük, akkor is mindig tiszta volt. A műszak végén éppen úgy, mint az elején. Leugrott a lépcsőről, fekete cipő és fehér harisnya volt rajta. A gödröcskék vidáman mosolyogtak a szája két oldalán, és az arca úgy ragyogott a kék sötétségben, mintha éppen most törölte volna ki a fülét a törülköző csücskével. Piros almát nyomott a kezembe, és én az egyik kezemben az almát tartottam, a másikban a szolgálati lámpát. És mása hozzám sem volt. Megölelt. Erősebb volt, mint én. És az arca tejszagú volt, és olyan erősen ölelt, hogy az olajlámpa a melleme csütötte. A lángja a szívemig harapozott. És mása a fülembe sugta. Milaj, én annyira szeretlek, és mindenről, ami történt, csak én tehetek. Megkérdeztem a lányokat, mit kell csinálni. Az idősebbeket kérdeztem. Biztos, hogy most már minden rendben lesz. Egész biztos, mert most már tudom, hogy kell. Tudod? Hátra lépett. Kihúzta zsebéből a menetrendet, kinyitotta, és egy fényképet nyújtott felém. Éreztem az ujjam hegyével, mennyire össze van fogdosva. Az én képen volt, amit akkor adtam neki, amikor a kerítést kentük, Miniummal. Kisfiú voltam rajta fehér matrózruhában. Mikor megfordítottam, láttam, hogy a másik oldalán is fénykép van. Rögtön tudtam, hogy mása önmagát ragasztotta oda. Ő is kislány volt a képen, és ő is matrózblúzban volt. És mind a két fényképet ovális alakúra nyírta ollóval. Milos, mikor jössz el hozzánk? Mikor? Kérdezte. Holnap után, ha akarod. Dadogtam. Aztán el kellett fütyülnöm a V9 jelzést, vonatkísérők helyre, és a kalóznők lámpával jeltattak, hogy kész, és én is felemeltem a zöld lámpát, és a vonat elindult, és mása megint hozzám simult olyan szorosan, ahogy a gyerekkori képeink simultak egymáshoz, hogy egyben maradjanak, és mása megcsókolt. Aztán felugrott a kocsi lépcsőjére, a mellén kéken világított a szolgálati lámpa, és én mozdulatlanul álltam, mert éreztem, hogy igazi férfi vagyok. Meg is győződhettem róla. Oda nyúltam. Igen, férfi vagyok. De hát akkor hogy történhetett az, ami történt? Hogy amikor odáig kellett volna kerülni a dolognak másával, hirtelen lehervadtam, mint a lilium. Legutóbb a kórházban volt nálam. Az ágyam fölé hajolt. Kék kabát volt rajta ezüst gombokkal. És amikor a kabát fölém hajolt, a gombok úgy világítottak rajta, mint a lámpások a hídon. Mása megcsókolt, de előbb kiesett a zsebéből a fekete szolgálati fütyülő, és megütötte a fogamat. Aztán Mása leült az ágyra és a bekötözött kezemre, de nem sokára el kellett mennie, mert az egyik páciens felébredt a narkózisból, és fel akart kelni. De oda volt kötve az ágyhoz, és azt kiabálta, hogy Maxi, lazítsd meg a kormányt, lazítsd meg, Maxi, és kiszabadította az egyik kezét a kötelékből, kihúzta az ágy alól az üveget, és borzasztó erővel elhajította. Az üveg átrepült az egész kórtermen, és ezer darabra tört a falon, ahol az én ágyam állt, és a szétfröccsenő vizelet megpermetezte mását. A sárga csöppek gyönyörűen csillogtak a hajában, amikor felállt, hogy elbúcsúzzon. De az ajtóból még visszafordult és csókot intett. És én csak akkor néztem meg igazán. Aztán, amikor kijöttem a kórházból, hiába tekintkedtem jobbra-balra. Senki se jött elém. Aznap nagyon szomorú voltam, mert mellettem egy 15 éves lányka feküdt. A szekrényben megtalálta azt a pár posztó csizmát, amit a szülei vettek neki a születésnapjára. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, felhúzta a lábára és elutazott Prágába. De a vonat Szatalicénél a sziklák között összeütközött egy másik vonattal. És ahogy a kocsi padjai egymásba torlódtak, levágták a kislány lábát, és amikor felébredt a narkózisból, folyton ezt kiabálta. Tegyék a csizmát a szekrényből. Egyedül mentem el a kórházból, és amikor belenéztem a kirakat üvegbe, Nem ismertem meg magamat. Kerestem az arcom. De nem volt ott, mintha valaki más lettem volna. Megvártam, míg egyedül leszek a kirakat előtt. Szinte leselkedtem magamra. De mégis azt hittem, hogy az valaki más. És akkor felemeltem a kezem, és a tükörkép szintén felemelte a kezét. Felemeltem a másik kezem, és a tükörkép is felemelte a másik kezét. Jobban oda néztem, és láttam, hogy a korlát mellett egy hatalmas ember áll fehér ruhában. A kőműves volt. Egészen elborítottam mész. A kőpadlón egy Minimax oltókészülék hevert, és a kőműves rám nézett, és az ujjai között cigarettát sodort. Aztán a szájába tette. Meggyújtott egy szál gyufát, és befordította a tenyeréből formált kosárkába. Oda tartotta a lángot a cigarettához, de közben folyton engem nézett. Mintha a bisztricei kis hotelszoba ajtaja volna közöttünk, de csak résnyire nyitva. És a résbe az egyik oldalról én tettem bele a szemem, a másik oldalról a kőműves. Úgy éreztem, mintha valaki ugyanazt a kilincset nyomná le a másik oldalon, amelyiken én tartottam a kezem. És most rájöttem, hogy ez az óriási öreg kőműves a mézzel borított ruhában az Isten volt állöltözetben.
3: Lok 58-236 schiebt nach.
0: Az állomáson néhány tehervonat ment keresztül. Aztán egy személy. A szolgálati kocsi ablakszélein fénycsíkok bukkantak ki, mint nyáron a szőrszálak a lányok fürdőruhájának aljából. A fűtők szenet lapátoltak a kazán alá. A mozdonyból fény fröccsent a sötétbe. És a fűtők mozgó alakja mozgó árnyékot vetett a szerkocsi falára. A bejárati és kijárati jelző vörös és zöld fényt váltogatott. A fényjelzések a váltókon keskeny, álló téglalapot mutattak. Az egyenes pályajelét. És fekvő téglalapot, a kanyarodó pályajelét. És a Liverpool mellett, ahol a vakvágány végződik, egész éjszaka világos kék lámpa áll. És a szemaforok karja messzire hallhatóan zörög a fényváltozásoknál. Az irodában kattognak a gépszerkezetek. Néha halkan megcsendül a telefon, ha a tévedésből egybe kapcsolják a vonalakat. A blokkban zakatol a kerékkiadás. Megcsörennek a kerekek, és Hubicska forgalmista úr fel alá jár a csicsergés közepette, tele gonddal, mert állandóan az általa szigorúan ellenőrzött vonat jár az eszében, amelyik éjfélkor 28 vagon lőszert visz át az állomásunkon. És Hubicska forgalmista úr grafikonon követi a vonat mozgását, majd felemeli a fejét, fülel, kinéz a peron sötétjébe és a váróterem félhomályába. Én pedig ez alatt mására gondolok. És megfagy bennem a vér, ha elképzelem, hogy megint arra kerül majd a sor. Én is gyakran áldogáltam mostanában a peronon. Én is gyakran néztem az éjszakai jeget, ahol most az én filmem pergett. Lefektettem mását a mennyboltra, ahogy Hóbicska forgalmista úr Zdenyicskát a Dávid vasztalra, és egyik fehér nemű darabot a másik után húztam le róla. De amikor másra már mesztelenül feküdt az egész égbolton szétterülve, nem tudtam, mit csináljak vele. Illetve tudtam, de még nem voltak tapasztalataim ilyen téren, mert még sohasem voltam női testben, kivéve azt az időt, amikor még az anyám hasában voltam, de erre nem tudtam visszaemlékezni. Aztán hallottam, hogy a főnökné asszony lejön a lépcsőn, az egyik kezében lámpát tart, a másikban egy fazék galuskát. Aztán bemegy a pincébe, ahol ilyetten gágogni kezd a gónár. A peronon álltam, és a kisablak négyszögén át benéztem a pincébe. A főnökné asszony meg az árnyéka lehajolt. Kivett egy galuskát a fazékból, kinyitotta a gúnár csőrét, beledugta a galuskát, aztán összezárta a csőrt, mintha a picskát kattintana be. És a másik keze két ujjával lenyomkodta a galuskát a libabegyébe. Aztán megint kivett egy galuskát, vízbe mártotta, és tovább tömte a hiába védekező állatot. Mindjárt jövök, szóltam oda Hubicska forgalmista úrnak. Legyen szíves, vegye át egy percre a szolgálatot. A falakat tapogatva óvatosan raktam a lábam, lementem a csiga lépcsőn, és csendesen benyitottam a pincébe.
2: Főnökné asszony,
0: mondtam. Ne tessék megijedni, én vagyok az. Milos, tanácsot szeretnék kérni a főnökné asszonytól, mert hogy... szóval, holnap után elutazom a mennyasszonyomhoz, Másához. Biztos tetszik ismerni. Erre jár a vonattal, kalauznő. És ha ott leszek nála, akkor azt fogja akarni, hogy... hiszen tetszik tudni.
1: Nem tudom, motyogta a főnökné asszony, és lehajolt, beáztatott egy galuskát, és kinyitotta a gúnár csőrét.
0: De hogy nem tetszik tudni, mondom. Ne tessék úgy tenni, mintha nem tetszene tudni. Tanácsot szeretnék kérni a főnökné asszonytól. Szóval én mindig férfi vagyok, de amikor be kellene bizonyítani, hogy az vagyok, akkor már nem vagyok az. A könyvek szerint ejakuláció prékoxon van. Tetszik tudni?
1: Nem tudom,
0: mondta a főnökné asszony, és megint beáztatott egy galuskát.
1: Dehogy nem tetszik tudni, mondom.
0: Hát például most elgondolkodom. Na tessék, most férfi vagyok. Tessék ide nyúlni.
1: Szűz Máriám,
0: suttogta a főnökné asszony.
1: Én már klimaktériumban vagyok.
0: Miben?
1: Klimaktériumban.
0: De hát ez borzasztó. Remegett a főnökné asszony, és felborította a lábast. Letérdeltem, és elkezdtem szedegetni a galuskát, és a főnökné asszony is szedegette. És én közben elmeséltem neki, hogy azért vágtam fel az ereimet, mert lehervadtam Nonemán bácsinál az 5 perc alatt kézműteremben. Mert hamarabb végeztem, mint ahogy elkezdtem. És a főnökné asszony hallgatott, és fogta a gúnár csőrét. Tessék ide nyúlni, főnökné asszony, mondtam.
1: Jól van, oda nyúlok,
0: mondta, és az árnyékával együtt előre hajolt, és elfújta a gyertyát. Hát, férfi vagyok, főnökné asszony, kérdeztem.
1: Az bizony,
0: felelte. Na jó, főnökné asszony, de mi hasznom van belőle?
1: Nem taníthatna be a főnökné asszony.
0: Nagyon szépen kérem. A bolondok házában Brabec doktor azt mondta, hogy próbálja meg egy idősebb hölgyel.
1: De én már klimaktériumban vagyok. Én már igazán nem akarok ilyesmivel foglalkozni. Én megértem magát.
2: Szűzanyám, ha fiatalabb lennék.
1: Mi a csuda ütött magukba ezen az állomáson? Hubicska forgalmi tisztúr azokkal a bélyegzőkkel, maga meg ezzel a
2: betanítással.
0: Ne csak legyen nyugodt, holnap után minden jól fog menni, meglátja.
2: Hiszen
0: maga tényleg férfi. De mennyire férfi? Az ablakon keresztül láttam, hogy Hubicska forgalmista úr kimegy a peronra. Szétveti a lábát és az eget nézi. És én jól tudtam, hogy ott most nem Zdenyicska terül széllyel. Nem ő dugja ki a fenekét a mennyboltozatból, hanem a tehervonat halad végig az égi pályán. 28 kocsi. Aztán az egész szerelvény hirtelen eltűnik, helyén füstoszlop csap föl, és egyre magasabbra tör. Magasabbra, mint a felhővárak vihar előtt. És még magasabbra.
2: Haragszik rám a főnökné asszony?
0: Kérdeztem.
1: Nem haragszom, nem haragszom. Olyan emberi ez az egész, mondta.
0: Aztán a falat tapogatva óvatosan kereste a lábával a lépcsőfokokat, egészen fel az első emeletre, majd ide-oda járkált a konyhában, mint ahogy a főnök úr szokta, amikor nem merte a szemünkbe mondani, mi kifogása van ellenünk, és ezért mindent a Lichthofnak mesélt el. És aztán már nyugodtan és megtisztultan jött le a lépcsőn, mert ha nem kiabált bele a Lichthofba, akkor a feleségébe kiabált. Borzasztó dolgokat mondott neki. Mindent kimondott, ami tisztátalan volt benne. És egy perc múlva már nem tudott semmiről. És ezért sose kellett felvágni az ereit, mint nekem. És nem kellett feltűrnie a távirász kisasszony szoknyáját, hogy lebélyegezze az ülepét. Előre láttam, hogy a főnök úr soha se fog megbolondulni, mert olyan lelki higiéniája van, hogy mindent kikiabál magából a Lichthofba, a maradékot meg a feleségébe, aki tudja, mikor kell az arcába vágni a nedves rongyot, vagy egy borzasztó durva mondatot, amely éppen úgy leterítette a főnök urat, mint az a negyedévi pofon, amely után mindig, mintha felébredt volna. Hubicska forgalmista úr annál nyugtalanabb lett, minél jobban közeledett az éjfél. Megállt járkálás közben, és folyton fülelt, meg az ajtót nézte, mikor nyílik már ki. Mikor nyúl be rajta egy kéz valami levéllel, vagy csomaggal. Amikor a főnök úr órája 12-t ütött, Megszólaltam. De szépen ügyez az óra. Az ajtó kinyílt, mintha a húzat támadt volna, és bejött egy fiatal nő nyitott lóden kabátban, amely alatt tiroli blúz volt, hímzett tölgyfaágakkal és makkokkal, meg szürke szoknya. A lábán fehér gyapjú harisnya és nyelves trottőrcipő. Egy kis csomagot hozott.
2: Bitte, mondta, ich muss nach Kersko.
0: Kersko, mondtam, az a folyón túl van, oda csak reggel lehet menni.
2: Aber ich muss nach Kersko, fújta a magáét.
0: Kersko messze van. Kihez megy oda? Kérdeztem.
2: Ich habe einen Freund dort,
0: nevetett és rámutatott az ujjával.
2: Sie sind der Herr Fahrdienstleiter?
0: De, hogy mondom, ez itt a Fahrdienstleiter.
2: Hubicska forgalmi tiszt úr?
0: Fordult arra felé, ahol Hubicska forgalmista úr állt.
2: Ja,
0: hangzott a válasz.
2: És ő?
0: Mutatott rám.
2: Mein Freund,
0: felelte Hubicska forgalmista úr.
2: Milos Rmah, mutatkoztam be.
0: Viktória Freje, hajolt meg és kezet nyújtott. Viktória Freje, csodálkozott Hubicska forgalmista úr. És én tudtam, hogy ez az a hír, amit Hubicska forgalmista úr vár. Tudtam, hogy Viktória Freje az a kéz, amely üzenetet és hírt hozott, de a hír egyelőre nem örvendeztette meg Hubicska forgalmista urat. Szegény még jobban elsápadt. A tiroli blúzos jelenés egészen kiforgatta a valójából. Láttam, hogy egy csöpnyi szerelmi vágy sincs benne, sőt, rá se nézett a nő fenekére meg mellére. Pedig mindig mesztelenre szokta vetkőztetni a nőket a szemével. És ez a csinos kis tiroli, ahogy láttam, igazán faros cica is, meg melyes cica is volt egy szemében. Kimentem a peronra, és szabadot jeleztem egy tehervonatnak. Meghintettem zöld fénnyel. Mire visszamentem, hogy a szomszédállomással közöljem, mikor haladt át állomásunkon a teher, a csomag eltűnt. Viktória ásítozott és nyújtózkodott, és a szemét meregette rám. És én hirtelen nagy bizalmat éreztem iránta, úgyhogy amikor kijelentette, hogy szívesen aludna egy órácskát, kinyitottam a főnök iroda ajtaját, mint Hubicska forgalmista úr Dobrovicében, mielőtt kirepesztette a kanapét, és Viktória bement az irodába. Én meg bevittem a kabátomat, és a kanapéra terítettem. A zöld lámpaernyő gyengéden világított. Hallottam, hogy a galambok nyugtalankodnak a házukban. Még jobban nyugtalankodnak, mint mikor a főnök úr este vacsorára ment a kastélyba. Olyan ilyetten turbékoltak és csaptosták a szárnyukat, mintha menyét vagy görény surrant volna be hozzájuk.
2: Milos Rmának hívnak, mondtam. Felvágtam az ereimet, mert állítólag ejakuláció prékoxban szenvedek. De én ezt nem hiszem el. Igaz, hogy lehervadtam a mennyasszonyomnál, mint a lilium, de azért igazán férfi vagyok. Tessék elhinni.
0: Magának még nem volt dolga nővel, csodálkozott Viktória.
2: Nem volt, mondtam. Csak próbálkoztam, és most szeretném megkérni, hogy adjon tanácsot.
0: Tényleg nem volt?
2: Csodálkozott egyre jobban.
0: Nem volt, mert mása ugyan mellettem feküdt Noneman bácsinál Karlinban, de mégse volt, mert, amint már mondtam, úgy lehervadtam, mint a lilium.
2: Hát magának még nem volt dolga nővel, mosolygott, és gödröcskék voltak az arcán, mint másának.
0: És a szeme ellágyult, mint aki a szerencséjén elmélkodik,
2: vagy valami becses dolgot talált, és a hajamban játszott az ujjai hegyével, mintha zongora volnék, aztán a csukott ajtóra nézett, áthajolt az asztalon, lecsavarta a lámpakanócát, és elfújta a lángot, aztán megfogott a sötétben, és elhátrált velem a főnök úr kanapijáig. Ráfeküdt, és magára rántott, és úgy becézgetett, mint az anyám, amikor kicsi koromban öltöztetett, vagy vetkőztetett. Aztán éreztem, hogy felhúzza a szoknyáját, és megengedte, hogy segítsek neki. Aztán széthúzta a lábát, és tiroli cipőjének sarkait beválta a főnök úr kanapéjába. Aztán egyszerre úgy összetapadtam Viktóriával, mint a matrózruhás képem a más a matrózruhás képével. Aztán valami fényáradat öntött el, és egyre erősödött. Úgy éreztem, hogy felfelé szállok. Remegett a föld, valami megdördült, valami robbant.
0: De, mintha mindezt kívülről hallottam volna, aztán remegni kezdett a ház, megzörrentek az ablakok, és az én dicső és sikeres életbelépésem tiszteletére megcsendültek a telefonok, a távírógép csak úgy magától adta le a morzejeleket, mint a nagy viharok alkalmával. Hallottam, hogy a főnök úr galambjai mindegy szálig riadtan turbékolnak, a látóhatár felemelkedett, és tűzvörös fényben égett. Aztán az állomás épület megint megrázkódott, és mintha az alapja is elmozdultak volna egy kicsit. Aztán éreztem, hogy Viktória teste ívbe feszül. Hallottam, ahogy szöges cipője belefúródik a kanapé húzatába. Hallottam, hogyan szakadt ki a viaszos vászon. Egyre tovább szakad. Aztán valahonnan a kezem és a lábam körmei felől újjongó görcs összpontosult az agyamba. És minden hirtelen fehérré vált előttem. Majd szürkére, majd barnára. Mintha a forró víz hirtelen leapadt volna, és hideg zúdult volna a helyére. Aztán kellemes ütést éreztem a gerincemen, mintha valaki kőműves kanállal hátba vágott volna. Kinyitottam a szemem. Viktória még mindig a hajamat gerebjézte az ujjaival, és halkan liegett. Én pedig az ablak résein láttam, hogy az égen valami távoli tűzvész vörös és borostyán színű vízfénye lüktet, mintha száraz villámok lobbannának valahol messze. A főnök úr galambjai riadtan turbékoltak, ide-oda röpködtek a galambházban. Nekivágódtak a deszkafalnak, leestek a padlózatra, és kétségbe esetten csapkodtak a szárnyukkal. Viktória felült, és hallgatózott. Lesimította a haját, és megszólalt. Valahol borzalmas légitámadás van. Kinyitottam az ablakot, és felgöngyölítettem az elsötétítő papírt. Messze a hegyeken túl új meg új tüzek lobbantak fel. A látóhatár vörös volt, levált az égről, és a széle valami szörnyű szerencsétlenség központja felé hajlott. Drezda lesz, mondta Viktória, majd felállt és megfésülködött. A fésű különös hangokat csiholt a hajából. Visszaemlékeztem rugalmas testére, és hirtelen trapézon lengve láttam magam előtt. Mivel foglalkozik? Kérdeztem. Artista mű vagyok, felelte, és féloldalt hajtva a fejét tovább húzogatta a fésűt a hajában. A háború előtt volt egy nagy számunk, légi attrakciók tarka palettája. Leültem a kanapéra, és csöndesen végig tapogattam a viaszos vásznat. A közepetáján keresztben végig volt repedve, az afrik kibomlott belőle. Az állomáson tehervonat haladt át. A mozdony kéményéből szikra eső hullott. Viktória az ablaknál állt, és szikrákat fésült ki a hajából. Aztán a mezei úton két lovas tűnt fel a vörös látóhatár hátterén. Felálltam, és életemben először nyugalmat éreztem magamban. Köszönöm, mondtam. Én is, felelte Viktória. Aztán magára terítette a lódennyét, bement a forgalmi irodába, és az órára nézett. Felsóhajtott, majd benyúlt a blúza alá, és megigazította a mellét a melltartóban. Aztán kilépett a peronra, ahol Hubicska forgalmista úr terbeszállásban az eget nézte. Néhány szót váltottak, majd Viktória visszajött és megszólalt. Und jetzt musst ich wirklich nach Kerszkó. Elmosolyodott, és a főnök úr kertje mentén nekivágott az éjszakának. Néhány perc múlva eltűnt a hársfasorban. A főnök úr közben a peronig léptetett a fehér lovon. Könnyedén leugrott róla, a gyeplőt odavetette a lovásznak, aki a két lóval visszaügetett a kastélyba. A főnök úr egyenesen a galambház alá ment és felkiabált.
1: Miért riadoztok, cicuskáim? Hát ki bántott? Drága kis szárnyas gyermekeim, visszajöttem a főnök úr.
0: Aztán bejött a forgalmi irodába. Lovagló ülésben egy székre ereszkedett, és ezt mondta.
1: A hercegő kegyelmessége üdvözletét küldi magának, Hubicska. Batman Holweg báró elhozta vacsorára Zdenyicska fényképeit. Az egész arisztokrácia el van ragadtatva, és látni óhajtja magát Hubicska. A hercegő kegyelmessége azt üzeni, hogy irigyli magát. Neki ilyesmi nem jutott volna eszébe. Még azt is üzeni, hogy jövő héten szívesen látja magát a kastélyban. Nekem részletes beszámolót kellett tartanom az asztalnál, hogy hogyan folyt le a dolog.
0: A főnök úr felállt, a távíró a mi állomásunkat hívta. Bahnhofsperre, Dresden, Pirna, Bautzen. A főnök úr kiment a peronra, és nagyot kiáltott abba az irányba, ahol még mindig dörgött a sokszínű ég alja.
1: Kellett nektek az egész világgal háborúzni!
0: Hubicska forgalmista úr felgyújtotta a zöld irodalámpát a távíróasztalon. Kinyitotta a távírókönyvet, és egészen az asztal szélére húzta. Aztán intett, hogy valami fontosat akar mutatni a jelentésekben. De én tudtam, hogy egész másról lesz szó. Hubicska forgalmista úr gondterhelt volt, és amikor a jelentésekre mutatott, a ceruzája hegye annyira remegett, hogy olyan vonalakat hagyott maga után a papíron, mint a kardiográf. Hubicska forgalmista úr óvatosan kihúzta a fiókot, és én úgy tettem, mintha a jelentés utolsó sorát olvasnám, de közben a fiókba sandítottam. A helyiségben csak az irodalámpa világított, és az éles fénykúp rávetődött a fiókban lévő tárgyakra. Egy revolverre, meg egy zseblámpaforma dobozra, amelynek az egyik végén üveg helyett valami óraféle volt, még ketyegett is. Nos, suttogta Hubicska forgalmista úr, és tovább mutogatta a jelentést, sőt, még alá is húzogatta a sorokat. Legjobb lesz a peronon állni, és onnan dobni be a középső kocsiba ezt a nyavaját. Átjelzünk a vonatnak, de az utolsó pillanatban zöldet adunk. Szóval, szépen lelassítjuk magunknak. Jó lesz, mondtam, de éreztem, hogy a váróterem minden ablakában, az első tétítés minden kis rése mögött mindenütt kutató szemek figyelhetik majd a peront. Így hát fogtam a ceruzát, és én is aláhúzogattam a jelentés sorait, miközben suttogva mondtam. Emlékszik forgalmista úr arra, amikor leesett a szemafor karja, amikor a gyors teher haladt át. Na látja, ezt is ugyanúgy csinálom meg. Fölmászom arra a szemaforra, előre hajolok így, és bepottyantom a középső kocsiba ezt a békát. Aztán lejövök, és majd együtt nézzük, mi lesz tovább. Hol van most az a mi szigorúan ellenőrzött transportunk? Áthaladt Pogyebradin. Fél óra múlva itt van, suttogta a forgalmista úr. Benyomta a hasával a fiókot, és egészen értelmetlenül aláírta a nevét a lapaljára. Nem félsz? Nem. Sose voltam ilyen nyugodt, mondtam. Tudja, forgalmista úr, most már férfi vagyok. Épp olyan férfi, mint maga. És ez isteni. Minden lehullott rólam. Fogtam az ollót, és belenyírtam a levegőbe. Így. Így levágtam magamról a múltat. Elnevettem magam, és felemeltem a telefonkagylót. Lejelentem a gyors tert, mondtam, és már adtam is a jelentést a blokkháznak. Állítsák be a váltókat az 5361-es gyors tehernek. Kiúztam a blokkulcsot, és kimentem az éjszakába. A látóhatáron még mindig ott volt az a nagy vörös folt, mintha most ment volna le a nap. Könnyedén átdobtam az előjelzőkart. Soha se volt ilyen tiszta a fejem. És folyton úgy éreztem, hogy az anyám simogat, mint gyerekkoromban, amikor rosszat álmodtam. És Hubicska forgalmista úr fel alá járt az irodában. A padlót figyelte, már az eget sem ment nézni. És én is jól láttam azt, amit ő. A felelősséget, meg azt, hogy mi lenne, ha nem sikerülne, de ha sikerül, akkor mi lesz. De nem gondoltam rá. Nem, mintha nem képzeltem volna végig a dolgot, végig képzeltem én. Egészen végig. De hogy mi lesz azután, az már nem érdekelt. Csak az volt a fontos, hogy a szemaforról pontosan a megfelelő vagomba találjak bele. Hogy az egész vonat kaput legyen. Semmi egyébre nem vágyottam. Folyton azt a felfelé szálló nagy felhőt láttam magam előtt, amelyik majd magába szívja a vagonokat, meg a sineket, meg a tapfákat. Arra gondoltam, hogy már régen is gondolhattam volna erre, hiszen palacsintává állapították a nagyapámat, pedig egyes egyedül ment ki elébük. Egyes egyedül az egész hadtest ellen, kinyújtott karral és azzal a hipnotizőr gondolattal, hogy forduljanak meg, és menjenek vissza, ahonnan jöttek. És hiába volt nagyapa feje beszorulva a hernyó talpba, a szelleme mégis egyik hadtestet a másik után, egyik katonát a másik után nyomta vissza Németország szívébe, ahonnan kirajzottak, és ahová az orosz seregek is nyomták őket. De én azelőtt nem gondoltam nagyapára, mert ha gondoltam volna rá, más dolgokat is megpróbáltam volna. 20 perc múlva itt lesz az én lőszervonatom, és egy nagy dolgot vihetek végbe. Mert már nem vagyok Hervat Lilium. Soha se hittem volna, hogy ilyen erő van bennem. Mint ahogy azt se hittem volna, hogy Hubicska forgalmista úr ilyen gondterhelt lesz. Már járni se tudott. Folyton ott állt a blokk előtt terpeszállásban, és várta, hogy megszólaljon a telefon, és jelentse a mi szigorúan ellenőrzött vonatunkat. Bementem az irodába. Kinyitottam a fiókot, beletettem a kabátom zsebébe a robbanó szerkezetet. Hubicska forgalmista úr pedig falazott. A revolvert a másik zsebembe tettem, aztán az ujjammal végigmentem a távíró jelentések sorain. Aláírtam az utolsó jelentést, és a ceruzát betettem a fiókba. Hubicska forgalmista úr odament a fekete táblához, amelyre tegnap óta krétával ráírtuk minden szigorúan ellenőrzött vonat számát. Az egész 20 transportból álló sorozatot, amely arra volt hivatva, hogy megszilárdítsa az áttört frontot. Ujjával rámutatott egy számra, és azt mondta: az utolsó percre időzítem be neked. Igen, feleltem, de most egy másik gyors teher jár be. Kimentem a peronra, a gyors teher éppen befutott. Megállt, és a vonatvezető leugrott a szolgálati kocsiból. Borzasztó, mondta. Egész Dresda kaput! Aztán még egy csomó ember szállt ki a szolgálati kocsiból. Mintha valamelyik koncentrációs táborból szöktek volna meg. Csíkos nadrágot viseltek, de mikor bejöttek a forgalmi irodába, láttuk, hogy pizsama van rajtuk, meg kiskabát. Csak a puszta életüket mentették meg. Mereven maguk elé néztek, és nem pislogtak. A vonatvezető lerogyott egy székre, és a homlokát dörzsölte. Egész Dresda egyetlen fákja. Ezek itt bebújtak a szolgálati kocsiba, mondta, és erőlködve felállt, mint egy halálra fáradt ló. Öklével a távíróasztalra támaszkodott, majd a kezét váltva elment az asztal végéig, újra megállt, és lehajtotta a fejét. Mintha elaludt volna. És a németek ugyanígy álltak. A földet nézték. Lehet, hogy azokat a pillanatokat látták, ahogy kiugrálnak az ablakokon, végigrohannak a kerteken, az utcákon, és a ledőlő fák, meg falak, meg gerendák mindent elvágnak előttük. Mindannyiuknak hosszú keze volt. A térdükig lógott. És még mindig nem pislogtak. Egyikük se pislogott. Mintha a rémület lemetszette volna a személyükat. De én már nem sajnáltam őket. Én, aki minden levágott kecskét megsirattam. Én, akinek a szíve összeszorult, ha bárkit vagy bármit valami baért. Én már nem sajnáltam ezeket a németeket. Amikor még a kórházban voltam a csuklómmal, sokszor elmentem a déd nagynénimhez, aki már 50 éve ápolónővér volt a kórházban, és azon az osztályon dolgozott, ahová halálos égési sebekkel hozták be az embereket, mostanában főképp katonákat, akiket olajban szállítottak ide a frontról. Amolyan kétéltűek voltak már szegények, és Beatrice néném zöldséglevest főzött nekik. És ha valamelyik nagyon szenvedett, akkor morfium injekciót szúrt a karjukba. És én minden nap elmentem hozzá, mert Beatrice néni békességet árasztott magából. Olyan hatalmas, olyan erős volt, hogy akire ránézett, abban mindjárt nyugalmat oltott. Talán azért, mert már annyi éve volt ezen az osztályon. És mégis, amikor könnybe lábadt a szemem valamelyik német katona miatt, amikor láttam, hogy eljött utánuk a szerelmesük vagy a feleségük, és ők abból az olajfürdőből tolba mondták a végrendeletüket, és meghagyták a feleségüknek, hogy kihez menjenek, majd férhez meg, hogy mit, hogyan kell intézni a gyerekek meg a vagyon körül, és én felálltam, mert már nem bírtam el ezt a sok szomorúságot, akkor Beatrice néni visszanyomott a székbe. És mielőtt sárgarépát, zellert, meg petrezselymet vágott,
2: csendesen énekelt, mindig más melódiára. Ja, frejtes úr, te holnap meghal, meghal, meghal, dudorázta a prágai hídon gyöngyvirág nyílik dallamára, és vágta a répát, a zellert, a petrezselymet. És tudta, hogy holnap valamivel több morfiumot fecskendez be Gefreiter Schultébe, hogy néhány nappal megrövidítse a szenvedéseit, mert Gefreiter Schulte már elbúcsúzott a családjától. És másnap csendesen azt énekelte, hogy Oberleutnant Dieter, az holnap meghal, az holnap meghal. Az aranygyűrűt kaptam egy kislánytól dallamára, és vágta a sárgarépát, a zellert, a petrezselymet, és én a fiatal férfiakat néztem a kádakban. Olyanok voltak, mintha fürödnének, és én nem kívántam, hogy holnap már halottak legyenek, hanem azt kívántam, hogy holnap visszamehessenek a feleségükhöz, a szerelmesükhöz, akikkel ma utoljára beszélgettek. Mert akit ide Beatrice nénihez beengedtek, annak már befellegzett. De ezeket itt, akik Dresdából jöttek, már nem tudtam sajnálni. Csak ők maguk tudták sajnálni magukat. És ők érezték ezt. A vonatvezető felemelte a fejét, feléjük fordult, és azt mondta.
1: Maradtatok volna otthon? Seggeteken!
2: Aztán kiment a peronra, felemelte a kezét, a mozdony elindult, és ő beugrott a szolgálati kocsiba.
4: Ezeket a németeket az Isten küldte nekünk.
2: Suttogta Hubicska forgalmista úr.
4: Tanúskodni fognak, ha véletlenül.
2: A pálya felől most meghallottam a jelző hangját, amely olyan volt, mintha kalapáccsal ütöttek volna meg egy repet harangot. Futott a jelzés az egyik őrháztól a másikig. És én mindjárt tudtam, hogy ez már az én vonatom. Bementem az irodába, láttam, hogy Hubicska forgalmista úr felemeli a telefonkagylót, és abból, ahogy elsápadt, kitaláltam, hogy az általunk szigorúan ellenőrzött vonatot jelentik. Oda mentem a blokkhoz, és kihúztam a kulcsot. A németek még mindig úgy álltak a kályha körül, mint a szobrok a pestis oszlop aljában a főtéren. Egyikük most hirtelen sírva fakadt. Furcsán, mélyen turbékolt. Majdnem úgy, mint a főnök úr galambjai, amikor a légitámadás felriasztotta őket. Aztán a sírása emberi hangokkal telt meg. Végre a teste is felengedett, a többiek szipákoltak, majd ők is sírva fakadtak, mind. És mindegyik másképp, de alapjában véve emberi módon sírtak amiatt, ami történt. Az egyik németnek, aki folyton a falhoz dörzsölte a fejét, vérezni kezdett az orra. Aztán megingott és összerogyott, és estében véres csíkot húzott a falon. Hubicska forgalmista úr rám nézett. A sapkája megint a szemébe volt húzva, úgyhogy fel kellett emelnie az állát. Odaléptem a fal mélyedéshez. Beállítottam az előjelzőt és a bejárati jelzőt, de a kijáratit álljon hagytam. Aztán odajött hozzám Hubicska forgalmista úr. Én meg kihúztam a zsebemből azt a gépet, és rávilágítottam a zseblámpámmal, mire ő megforgatta rajta a gyűrűket, mintha egy fényképezőgépet élesítene be. A galambok sehogy se tudtak elaludni. Még mindig turbékoltak, és nyugtalanul vertesték a falat. Hubicska forgalmista úr felém nyújtotta hideg, nyírkos kezét, és én úgy éreztem, mintha egy halat szorítanék meg. Aztán elindultam a pálya mentén. A holdat hosszú, keskeny felhő takarta. Finom porhó hullott belőle. Hátrafordultam, és megláttam a mozdony tompa fényét. A hold kiúszott a felhő mögül. A mezők szikráztak a fagyos éjszakában, és megint hallottam a hókristályok ketyegését. Mintha színes másodpercmutatók mozogtak volna bennük. Aztán felmásztam a szemaforra. Megint felhő takarta el a holdat, és megint hullani kezdett a finom porhó. Szétvetett lábbal ráültem a lámpára. A mozdony befutott az állomásra, és panaszosan fütyült, mert a jelző ájt mutatott. Aztán éreztem, hogy a szemafor karja felemelkedik a kezem alatt. A kezem vele emelkedett, és a lámpa zöldre váltotta piros színét. A szemafor kar szabadállásban kitűnő fedezéket nyújtott, mert nagyobb volt, mint én. A mozdony megint füttyentett egyet. Láttam, hogy Hubicska forgalmista úr zöld lámpával jelzi a mozdonyvezetőnek, hogy tovább mehet. Én meg csak ültem a szemaforon. Hullott a hó,
0: Éreztem, hogy csípi a nyakamat, és láttam, hogy nagyon sűrűn hull. Meg sem moccantam. A kezemben már ott volt az a dolog. A ketyegése átáramlott belém. Aztán a mozdony átfutott alattam, ponyvával volt álcázva, hogy a repülők ne lássák meg a tűzfényét, amikor a fűtő szenet tölt a kazánba. Aztán a vagonok jöttek. Csupa nyitott kocsi, tele lőszeres ládákkal. A közöket szalmával töltötték ki. 3, 4, 5 kocsi. Figyelmesen számoltam, a hold egy drap felhő mögé bújt, és a felhőből sűrűn hullott a hó. De a holdacskát mégis látni lehetett. Olyan volt, mint egy vasabron csapatak fenekén. 7, 8, 9. A hó úgy megsűrűsödött, hogy nem láttam a mozdony se a vonat végét. 11, 12, 13. És most könnyedén elhajítottam a kis gépet, mintha egy szál virágot dobtam volna a folyóba. Minden pontosan ki volt számítva. Akkor dobtam el, amikor megláttam a vagon elejét, úgyhogy a közepe pontosan belefutott a gépecskébe, amely most már ott feküdt teljes kényelemben, és vitte az élesen követett vonatot a biztos végbe. És itt csak néztem. És itt csak néztem. Az utolsó pillanatig néztem azt a vagont. Azt a foltot középen.

hogy alattam puskacső villan. Lőttem. És ugyanakkor valaki kilőtt a bódéból, és egy zseblámpa esett a földre, és tovább világított a kavics ágyon. És a bódéból valaki a lámpa mellé esett, és begurult az árokba. Éreztem vállam. A revolver kiesett kezemből, és fejjel előre lezuhantam a szemaforról, de a kabátom beleakadt a vaslétrába, a szemafor megzörrent, pirosra váltotta a lámpát, és a karja vízszintes helyzetbe került. Én meg fejjel lefelé lógtam, és zúgó füllel hallottam, hogy szakad a kabátom. A zsebemből kiestek a kulcsaim és az apró pénzem. Láttam, hogy a vonat távolodik, majd eltűnik a kanyarban. Kerékkel fölfelé mutatta meg magát, mintha az éjszaka mennyezetén futna. A piros lámpa a végén egyre kisebb lett. A szemafor aljában egy katonát láttam az árokban, ahogy gombolyaggá húzta össze magát. Sűrű hó hullott rá, és elvesztette a sapkáját. A feje kopasz volt. A kabátom lassan szakadt tovább. Éreztem, hogy az ingem alól a nyakamon keresztül a fejemre folyik a vér. Aztán végre elszakadt a kabátom. És én fejjel lefelé ráestem az olajtól fekete kavicságyra. A kezemre estem, és a kövek éles szélei felhasították a tenyerem. Aztán begurultam az árokban. A német katona mellé. Az oldalán feküdt és helyben menetelt. Nehéz csizmájával a havat kapálta. Sarkai már a fagyott földet csapkodták, miközben a hasát fogta és nyolygatott. Szájam elé tettem a kezem. És amikor végre sikerült köhögnöm, csupa vér lett a tenyerem. A német katona bizonyára a tüdőmbe lőtt, én meg a hasába. Csak most jöttem rá, miért krákogott és köpködött egész este Hubicska forgalmista úr. Biztosan előre látta ezt az én végemet, mert Hubicska forgalmista úr soha semmitől se félt, de ez erősebb volt nála. Mintha minden, ami azután történt, már előre megtörtént volna. Az eget néztem. Sűrűn hullott a hó. Aztán megfordultam, és közvetlenül a katona mellé kúsztam. És a katona jajgatott és folyton folyvást egy szót ismételt. Mutti, Mutti, Mutti, kiabálta. És én néztem, és vért köhögtem. És tudtam, hogy a katona nem az anyját hívja, hanem a gyerekei anyját. Mert már kopasz volt a feje. És amikor föléje hajoltam, annyira hasonlított Hubicska forgalmista úrhoz, hogy megijedtem. És folyton a hasát fogta. És mintha el akart volna menni az átlőtt testétől, megállás nélkül menetelt a helyén, és nehéz csizmájával a havat meg a fagyos földet kapálta. Szétvetettem a karomat, és a hátamra feküdtem. A szájam sarkából folyt a vér, és a mellemet tűz sütötte. És egyszerre csak megláttam azt, amit Hubicska forgalmista úr ma este szüntelenül látott. Azt, hogy végem van. Hogy legfeljebb már csak azt várhatom meg, amíg a vonat a levegőbe röpül. És hogy ezzel, ebben a helyzetben meg kell elégednem. Mert semmi másra nem számíthatok, csak a halálra. Mert vagy a tüdőlövés viszel, vagy pedig élve találnak meg. Akkor meg a németek felakasztanak, vagy agyonlőnek, ahogy szokták. És így ráeszméltem, hogy másfajta halált szemeltek ki nekem, mint amilyennel Bistricén próbálkoztam. Csak az bántott, hogy hasba lőttem ezt a németet, aki folyton a beleit fogta és állandóan menetelt a csizmájával. És én tudtam, hogy rajta sem segít már senki se. Mert a haslövés is halálos, csak hogy az a halál, amelyik felé ő menetel, úgy látszik nagyon messze van. Azért nem tud sehogy se odaérni. És azért ismétli unos untalan a menetelés ütemére, hogy Mutti, Mutti, Mutti. A csizmája az agyamat kalapálta. Átfordultam a hasamra, és könyökön kúszva odavonszoltam magam a csizmájához. Meg akartam fogni, meg akartam állítani. De a katonalába olyan erős mozgásban volt, hogy minduntalan kicsúszott a kezem közül, mintha valami gép lett volna. A zsebemből kihúztam egy darab spárgát, amivel a számokat szoktam az utasok bicikliéhez vagy a gyerekkocsikhoz kötözni, ha személypoggyászként adják fel őket. Letöröltem a vért a szájamról, és a spárga egyik végét rákötöttem a katona egyik

0: lábára. Aztán elkaptam a másikat, és azt is megkötöztem. És a lábak egy pillanatra abba hagyták a menetelést, csak rángatóztak. De a gép olyan erős volt, hogy elszakította a spárgát, és a lábak tovább kapálták a földet, sőt, még gyorsabban, mint azelőtt. És a katona még hangosabban kiabálta: Muti, Muti, Muti! És ezzel még jobban eszembe juttatta azt, amire nem akartam gondolni. Hogy az anyám reggel ott fog állni az ablakban a függöny mögött, és várni fog. De én már soha se jövök meg. Soha se kanyarodok ki az utcából a térre. És ő nem mozdítja meg a függönyt, jelezve, hogy vár, hogy lát. És boldog, hogy már itt vagyok. Mert az én anyám soha se alszik nyugodtan, ha éjjeli szolgálatban vagyok. Mint ahogy talán ennek a katonának a felesége se alszik azóta, amióta ő a fronton van. Lehet, hogy az is a függöny mögött áll és vár, hogy valaki bejöjjön az utcába is. Bekanyarodjon hozzá is. Az a valaki, ez a katona itt, aki helyben menetel, és őt hívja, és megy, de csak a halálba érkezik meg. Felkúsztam a fejéig, és a fülébe kiabáltam, hogy hallgasson. Ruhe, ruhe! De a katona már tudta, mi a dolga. Ahogy a kezemet letettem a hóba, hogy megtámaszkodjak, megéreztem a puskája hideg csövét. Megmarkoltam, és oldalra fordultam. Szemben feküdtem a katonával. A puska csövét rányomtam a mellére, oda, ahol a szívnek kell lennie, de összetévesztettem a bal oldalt a jobbal, és előbb meg kellett próbálnom, hogy melyik kezemmel tudok írni. Aztán már tudtam, melyik a katona bal oldala. És a szívére nyomtam a puska csövét, hogy már ne kiaváljon, és már ne meneteljen az agyamban. És meghúztam a ravaszt. Dörrenés hangzott, és az elfojtott tűz megpörkölte a katona egyenruháját. Éreztem az éget gyapjú és gyapott szagát. De a katona még hangosabban hívta a gyerekei anyját, a feleségét, és még gyorsabban menetelt helyben, mintha ezek már csak az utolsó lépések volnának. Már csak a kert jön is, aztán már itt van a ház, ahol az ő legdrágább kincse lakik. A hóesés elállt. A hold gyönyörűen ragyogott az égbolton. A mezőkön színes másodperc mutatók ketyegtek a hókristályokban. És a katona nyakán ezüstlánc csillogott. És az ezüstláncon még valami, amit most a katona két kézzel megragadott, és ugyanakkor még hangosabban kiabálta. Muti, Muti! Most a személyhez nyomtam a puskacsövet, és meghúztam a ravaszt. És közben olyan furcsán feküdtem. Aztán hallottam, hogy a katona elhallgat. Láttam, hogy a lába lassan, csendesen megérkezik, és megáll. Ráfeküdtem a testére. Éreztem, hogy nyugalom és csend költözik belé. Hogy minden megáll benne. Mint a gépben, a vége a műszaknak. A számból csurgott a vér, és beszennyezte a katona ruháját. Kihúztam a zsebkendőmet, és megpróbáltam kitisztítani azt a foltot, lihegtem, és elkezdtem fuldokolni, de minden eremet összeszedve oldalra fordultam. Kinyújtottam a kezem, és megragadtam a katona láncocskáját. És a katona olyan volt, mintha aludna. Csak nem volt meg a jobb szeme. Egy pörkölt szélű lyuk volt a helyén, mint egy kék monokli. Leszakítottam a láncot a nyakáról, és a holdfényében láttam, hogy egy kis medalion van rajta. Az egyik oldalán zöld négylevelű lóhere, a másik oldalon felírás. Brinke Glück. De ez a négylevelű lóhere nem hozott szerencsét se a katonának, se nekem. Pedig ő is olyan ember volt, mint én, vagy Hubicska forgalmista úr. Neki se volt semmi kitüntetése, se rangja. És mégis egymásba lőttünk is. Halálba küldtük egymást. Bár ha civilben találkoztunk volna, lehet, hogy megszerettük volna egymást, és szép csendesen elbeszélgettünk volna. Aztán meghallottam a robbanást. És én, aki egy pár perccel ezelőtt még annyira örültem ennek a látványnak, most itt feküdtem a német katona mellett, Kinyújtottam a kezem, kinyitottam merevedő tenyerét, és beletettem a szerencsét hozó négy levelű lóherét. Mielőtt az eget gomba alakú felhő homályosította el, amely egyre magasabbra és magasabbra emelkedett. Egyre újabb emeletekkel gyarapodott. Hallottam, ahogy a légnyomás átvonul a tájon, ahogy a fák és bokrok ágai között sziszeg és fütyül, ahogy megrázza a szemafor láncait, belekapaszkodik a karjába és megremegteti. Én csak köhögtem, és a számból vér bugyborékolt. Az utolsó pillanatig, amíg csak nem kerültem kívül a saját látókörömön, kézenfogva tartottam a halott katonát. És nem halló fülébe egyre azokat a szavakat ismételtem, amelyeket a drezdai gyors tehervezetője mondott azoknak az elkínzott németeknek.
1: Maradtatok volna otthon!

szerzett vonatokat hallottátok. A múlt héten az irodalmi lépegetőben kezdtük, és ez volt a befejezése, itt a keltakaróban. És tovább jó hallgatást. Még háromig folytatjuk.

0: Mr. Jones, a major gazdája, bezárta éjszakára a tyúkolakat. De már olyan részeg volt, hogy a szellőző lyukakat nem jutott eszébe elzárni. Lámpájának táncoló fénykörében végig tántorgott az udvaron, a hátsó ajtónál lerúgta csizmáját, a mosogató konyhában a hordóból csapolt magának még egy pohár sört, aztán elindult az ágy felé, ahol Mrs. Jones már javában horkolt. Mihelyt a hálószobában kialudt a fény, a tanya gazdasági épületében heves mocorgás és fészkelődés támadt. Napközben ugyanis híre ment, hogy az öreg őrnagy, a díjnyertes fehér kandisznó előző éjjel különös álmot látott, és szeretné elmondani a többi állatnak. Megbeszélték hát, hogy összegyűlnek a nagypajtában, mihelyt Jones gazda eltakarodik, és biztonságban lesznek. Az öreg őrnagyot mindig így nevezték, bár a kiállításon Willingdon szépen néven szerepelt. Olyan nagyra becsülték a farmon, hogy mindenki kész volt lemondani egy órai alvásról, hogy meghallgathassa, mit akar mondani. A nagypajta egyik végében, holmi magas emelvény félén, az őrnagy már ott feküdt szalmaágyán, a mestergerendáról lelógó lámpa alatt. 12 éves volt, és az utóbbi időben meglehetősen elhízott. De még mindig fenséges tekintetű, bölcs és nyájas ábrázatú disznó volt, annak ellenére, hogy soha nem faragták le az agyarait. Nem sokára kezdtek szállingózni a többi állatok is, és igyekeztek a maguk módján kényelembe helyezkedni. A három kutya jött először, Kolomb, Zsuzsi és Fogd meg, aztán a disznók, akik tüstént beletelepedtek a szalmába közvetlenül az emelvény előtt. A tyúkok felkaptak az ablakpárkányra, a galambok a gerendára repültek fel, a juhok és a tehenek a disznók mögé feküdtek, és kérőzni kezdtek. A két igásló Bandi és Rózsi együtt jött be. Lassan lépkedtek, és óvatosan rakosgatták hatalmas, szőrös patáikat, nehogy eltapossák a szalmában bujkáló kisebb állatokat. Rózsi, a kövér, középkorú kanca, negyedik csikaja után már nem nyerte vissza régi alapját. Bandi hatalmas állat volt, majd 18 markos, és olyan erős, mint két más közönséges ló. Az orrán húzódó fehér csíktól kissé ostobának látszott, és csak ugyan nem volt elsőrendű koponya, de jellem szilárdsága és félelmetes munkabírása miatt mindenki becsült. A lovak után érkezett Malvin, a fehér kecske, és Benjamin a szamár. Benjamin volt a legöregebb állat a majorban, és neki volt a legrosszabb természete. Ritkán szólalt meg, és amikor megszólalt, rendszerint holmi cinikus megjegyzést tett. Azt szokta például mondogatni, hogy kapott ő Istentől farkat, hogy elhesegesse a legyeket, ám jobb szeretné, ha nem lenne farka, de legyek sem lenné. A major állatai közt ő volt az egyetlen, aki sohasem nevetett. Ha megkérdezték, miért nem nevet, mindig azt felelte, azért, mert nem lát semmit, ami nevetni lehet. Ennek ellenére, bár ezt nyíltan soha nem vallotta be, rajongott Bandiért. A vasárnapokat rendszerint együtt töltötték a gyümölcsös mögötti kis karámban, ahol egymás mellett legelésztek, de sohasem szóltak egymáshoz egy szót sem. A két ló éppen lefeküdt, mikor az elárult kiskacsák betotyogtak a pajtába. Elvesztették az anyjukat, és most gyámoltalanul hápogva bajongtak ide-oda, olyan helyet keresve, ahol nem taposnak rájuk. Rózsi valami védőfal félét kerített körülöttük hatalmas lábszárából, ahová a kiskacsák belefészkelték magukat, és tüstént el is aludtak. Az utolsó pillanatban megjelent Molly is, kényesen illegetve magát. A bolondos, csinos fehér kanca, akit Mr. Jones a bricskájába szokott fogni, kocka cukrot rákcsált, és legelől foglalt helyet, aztán kacéran lobogtatni kezdte fehér sörényét, remélve, hogy felhívhatja a figyelmet a belé font piros pántlikákra. Leges legutolsónak a macska érkezett. Szokása szerint megkereste magának a legmelegebb helyet, aztán végül befészkelte magát Bandi és Rózsi közé, ahol aztán az őrnagy beszéde alatt elégedetten dorombolt, de egyetlen szavára sem figyelt oda. Most már az összes állat ott volt. Kivéve Mózest, a szelídített hollót, aki a hátsó ajtó mögött aludt ülőrúdján. Amikor az őrnagy látta, hogy mindenki kényelmesen elhelyezkedett és figyelmesen várakozik, megköszörülte torkát, és belefogott a mondókájába. Elvtársak, már hallottátok, hogy az éjszaka különös álma volt. Az álomra később majd visszatér. De előbb valami mást kell elmondanom. Azt hiszem, elvtársak, már csak néhány hónapig leszek köztetek, és mielőtt meghalok, úgy érzem, kötelességem továbbadni nektek azt a bölcsességet, amelyet felszedtem. Sokáig. És sok időm volt a gondolkodásra, miközben egyedül feküdtem ólamban. Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy legalább olyan jól ismerem az élet természetét ezen a földön, mint bármely más élő állat. Erről szeretnék beszélni nektek. Nos, elvtársa, milyen a mi életünk? Nézzünk szembe vele, a mi életünk nyomorúságos, fáradtságos és rövid. Megszületünk, éppen csak annyit kapunk enni, hogy ki ne leheljük páránkat. De aki képes rá, azt ereje végső fogytáig dolgozni kényszerítik, s abban a pillanatban, amikor már nem tudják hasznunkat venni, förtelmes kegyetlenséggel lemészárolnak bennünket. Egy éves kora után Angliában egyetlen állat sem tudja, mi a boldogság és mi a pihenés. Angliában nincs szabad állat. Az állatok élete nyomorúság és szolgaság. Ez a mesztelen igazság. Vajon ez volna a természet rendje? Azért volna így, mert földünk olyan szegény, hogy nem tud tisztességes életet biztosítani lakóinak. Nem, elvtársak! Hát ezerszer nem! Anglia földje termékeny, éghajlata jó. Sokkal több állatot tudna bőségesen eltartani, mint amennyi most rajta él. Ez a mi gazdaságunk. Egyedül eltartana egy tucat lovat, 20 tehenet, 100 meg 100 juhot, s mindnyájan olyan kényelemben és méltóságban élhetnénk, amilyet most el sem tudunk képzelni. Akkor miért élünk ilyen nyomorúságos? Mert a munkánk szinte minden gyümölcsét ellopják tőlünk. Az emberek. Ez a válasz, elvtársak, minden problémánkra. Ezt a választ egyetlen szóban összegezhetjük. Ember. Az ember az egyetlen igazi ellenségünk. Tüntessük el az embert a színpadról, és az éhség és az agyondolgoztatás legfőbb okát egyszer, s mindenkorra megszüntettük. Az ember az egyetlen élőlény, aki fogyaszt anélkül, hogy termelne. Nem tud tejet adni. Nem tud tojást tojni, gyönge ahhoz, hogy húzza az ekét, s nem elég gyors ahhoz, hogy meg tudja fogni a nyulat. Mégis ő az állatok ura.
1: Dolgoztatja őket, de csak a puszta minimumot adja vissza nekik, nehogy éhen haljanak, a többit megtartja magának. A mi munkánk műveli meg a földet, a mi trágyánk teszi termékenyé, még sincs közülünk senkinek semmi a puszta bőrén kívül. Ti, tehenek, akik itt álltok előttem, vajon hány ezer liter tejet adtatok tavaly? És mi történt ezzel a tejjel, amelynek a ti erős borjaitokat kellett volna táplálnia? Minden cseppje az ellenségeink torkán ment le. És ti, tyúkok, ugyan hány tojást tojtatok tavaly? És ezek közül a tojások közül hányból lett csirke? A többi mint a piacra került, és Jones meg az emberei pénzeltek belőle. És te, Rózsi, hol az a négy csikó, akiket megszültél, hogy öreg napjai támaszai legyenek, és örömöt teljék bennük? Eladták őket egy éves korukban soha, egyiket sem fogod viszont látni. És a négy ellésedért és a sok mezei munkádért mit kaptál a sovány takarmányon, meg az istállón kívül? De még azt sem engedik, hogy ezt a nyomorúságos életet a természetes határáig éljük. Jó, magam nem panaszkodhatom, mert én a szerencsések közé tartozom. 12 éves vagyok, és több mint 400 malacom volt. Ez a disznó élet természetes rendje. De a végén egyetlen állat sem kerüli el a kegyetlen kést. Ti fiatal süldők, akik itt ültök előttem, mind a tőkén fogjátok végezni egy éven belül. Ez a szörnyű vég vár mindnyájunkra, tehenekre, disznókra, tyúkokra, juhokra, mindenkire. Még a lovakra és a kutyákra sem vár külön sors. Téged, Bandi, aznap, amikor hatalmas izmaid elvesztik erejüket, Jones elfogadni a sintér mészárosnak, aki letaglóz és megfőz kutya eredelnek. Ami meg a kutyákat illeti, ha öregek és fogatlanok lesznek, Jones téglát köt majd a nyakukra, és bedobja őket a legközelebbi tóba.

0: testi kell, lelkünk kell. Az emberi faj megdöntésén kell dolgoznunk. Ez az én üzenetem hozzátok, elvtársak! Forradalom! Nem tudom, mikor jön el ez a forradalom, talán egy hét múlva, talán csak 100 év múlva, de azt tudom olyan bizonyosan, hogy ezt a szalmát itt érzem a csülköm alatt, hogy előbb-utóbb győz az igazság. Ezt tartsátok szemetek előtt, elvtársak, egész hátra levő rövid életetek során. És ezt mindenek előtt adjátok át az üzenetemet azoknak, akik utánatok jönnek, hogy az eljövendő nemzedékek folytathassák a harcot egészen a végső győzelem. És ne felejtsétek el, elvtársak, hogy elszántságotoknak sohasem szabad meginognia. Semmiféle érvel ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Soha ne higgyétek el, ha azt mondják nektek, hogy az embernek meg az állatoknak közös érdekeik vannak, és az egyiknek a boldogulása a másik boldogulását hozza. Ez hazugság! Az ember semmi más élőlény érdekeivel nem törődik a saját érdekeink kívül. Köztünk állatok közt legyen hát tökéletes egység, tökéletes bajtársiasság ebben a küzdelemben. Minden ember ellenségünk, minden állat bajtársunk. Ebben a pillanatban iszonyú felfordulás történt. Az őrnagy szónoklata közben még nagy patkány mászott elő a lukából, s a hátsójukra ülve figyelmesen hallották. Amikor a kutyák megpillantották őket, a patkányok csak úgy tudták megmenteni az irhájukat, hogy gyorsan a lyukaik felé ranadtak. Az őrnagy felemelte patáját, hogy csendet teremtse. Elvtársak! Mondta. Itt valamiben meg kell állapodni. Barátaink vagy ellenségeinke, a vadállatok, például a patkányok és a nyulak. Bocsássuk szavazásra a kérdést. Elvtársak-e a patkányok?
1: A szavazást mindjárt meg is ejtették, s a túlnyomó többség döntése szerint a patkányok elvtársak. Csak 4 ellenszavazat volt. A 3 kutyájé, meg a macskájé, akiről azonban utóbb kiderült, hogy mindkét álláspont mellett leszavazott. Az őrnagy folytatta beszédét.
0: Már nem sok mondani való maradt. Megismétlem, hogy mindig emlékezzetek rá. Kötelességetek szembeszállni az emberrel és céljaival. Aki 2 lábon jár, ellenség, aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, barát. És jusson eszetekbe az is, hogy az ember ellen folytatott küzdelmünkben nem szabad hasonlóvá lennünk hozzá. Ha legyőztük, akkor sem szabad átvennünk bűnös szokásait. Soha egyetlen állatnak sem szabad házban laknia, ágyban aludnia, ruhát viselnie, alkoholt innia, dohányoznia, pénzhez nyúlnia, kereskednie. Az embernek minden szokása gonosz. És mindenek fölött egyetlen állatnak sem szabad soha a saját fajtája fölött zsarnokoskodnia. Gyengék és erősek, okosak és együgyűek, mindnyájan testvérek vagyunk. Soha állatnak nem szabad megölnie egy másik állatot. Minden állat egyenlő. És most

Pajtások, el kell mondanom nektek, mit álmodtam az éjszaka. Nem tudom nektek pontosan elmesélni. A földünkről álmodtam, amilyen akkor lesz, amikor már eltűnt róla az ember. De ez az álom eszembe juttatott valamit, amiről már réges-régen megfeledkeztem. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még kismalac voltam, anyám meg a többi disznó énekelgettek egy régi dalt, aminek csak a dallamát meg az első három-négy szavát tudták. Gyerekkoromban én is énekeltem ezt a dallamot, de már réges-rég kiment a fejemből. De éjjel, álmomban eszembe jut. És ráadásul a szövege is eszembe jut. Az a szöveg, amelyet az állatok valamikor nagyon régen énekeltek, de már hosszú nemzedékek óta kiveszett az emlékezetünkből. Ezt szeretném elénekelni nektek, elvtárs. Öreg vagyok már, rekedt a hangom, de ha megtanítalak benneteket a dallamára, ti szebben fogjátok énekelni. A címe Angol Hon Állatai. Az öreg őrnagy megköszönte a törvét, és énekelni kezdte. Ahogy előre megmondta, rekedt volt a hangja, de azért elég jól énekelt a lelkesítő dallamot, amely helyenként a Clementine-ra, máshol a La Cucaracha-ra emlékeztetett. Állatok ír, s angol honban, s más hazákban réteket.

0: előbb-utóbb elsöpörjük az embert a zsarnokon. S dús mezőjét nem tapossák emberek, csak állatok. Az orrunkban nem lesz gyűrű, hátunkon nem lesz nyerek. Nem marzabla és sarkadjú, s nem vernek az emberek. Gazdag lesz majd minden állat, a lóhere árpa zab, széna búza, mind miénk lesz, ha eljön majd az a nap. Fényesek lesznek mezőink, tisztábbak a patakok, ányom lesz még a szellő is, ha majd nem leszünk rabok. E nagy napért küzdjünk, pulykák, lovak, ludak, tehenek. Bár maguk a szabadságot meg sem érjük, meg lehet. Állatok és angol honban, s más az ágban réteket. Hallgassátok, s daloljátok, szép jövőnkről énekel.
1: A dal az állatokat vadizgalomba hozta. Az őrnagy még a végére se ért, már maguk is énekelni kezdték, még a legbutábbak is elkapták a dallamot, meg néhány szót belőle. Az okosabbak pedig, például a disznók és a kutyák, néhány perc múlva kívülről tudták az egészet. Néhány előzetes próbálkozás után az egész major félelmetes uniszónóban rázendített az angol hon állataira. A tehenek bőgték, a kutyák vonították, a birkák bégették, a lovak nyerítették, a kacsák hápogták. Annyira el voltak tőle ragadtatva, hogy egymás után ötször elénekelték, s még többször is elénekelték volna, ha valami nem zavarja meg őket. A nagy lárma sajnos felébresztette Jones gazdát. Kiugrott ágyából, mert bizonyosra vette, hogy róka jár az udvarban. Fogta a puskáját, amely mindig ott állt a hálószoba sarkában, és a hatos söréttel beledurrantott a sötétségbe. A sörét belefúródott a pajta falába, és hirtelen véget vetett a gyűlésnek. Mindenki sietve a háló helyére menekült. A madarak felrepültek a tyúkülőre, az állatok leheveredtek a szalmára, és egy

0: Három nap múlva az öreg őrnagy éjszaka álmában békésen elhunyt. A gyümölcsös végében temették el. Ez március elején történt. A következő három hónap sok titkos tevékenységet hozott. Az őrnagy beszéde a tanya intelligensebb állatainak vadonatúj világszemléletet adott. Nem tudták, hogy az őrnagy jósolt a forradalomra, mikor kerül sor, és jó okkal nem is gondolhattak arra, hogy még az ő életükben bekövetkezik, de világosan látták, hogy kötelességük felkészülni rá. A tanítás és a szervezés munkája természetszerűen a disznókra hárult, mert általánosan elismerték, hogy ők a legokosabbak az állatok közül. A disznók közül kiemelkedett két fiatal kan, Hógolyó és Napóleon, akiket Jones gazda eladásra nevel. Napóleon nagy, meglehetősen félelmetes Berkshire-i volt, az egyetlen Berkshire-i a tanyán. Nem sokat beszélt, mégis tisztelték, mert az volt a híre, hogy a maga útját járja. Hógolyó sokkal élénkebb disznó volt, mint Napóleon, gyorsabb beszédű és találékonyabb, de őt nem tartották különösebben határozott egyéniségnek. A többi kan mind hízó volt. Egy kövér, kerekpofájú, csillogó szemű, fürge mozgású, visító hangú, süvi nemű kis disznó volt a legismertebb közülük, ragyogó szónok volt, s ha valamilyen nehéz ponthoz ért érvelése közben, elkezdett ide-oda ugrálni és tekergette a farkát, ami igen meggyőzően hatott. A többieknek az volt róla a véleményük, hogy a feketéről is képes volna bebizonyítani, hogy fehér. Ezek hárman teljes gondolatrendszerré dolgozták ki az öreg őrnagy tanításait, és a rendszernek az állatizmus nevet adták. Miután Jones gazda elaludt, hetenként többször is titkos gyűlést tartottak a pajtában, és kifejtették a többieknek az állatizmus alapelveit. Kezdetben sok ostobaságba és közönybe ütköztek. Voltak állatok, akik azt hajtogatták, hogy hűséggel tartoznak Mr. Jonesnak, akit gazdának emlegettek, vagy olyasféle primitív megjegyzéseket tettek, hogy Mr. Jones táplál bennünket, ha ő nem volna, éhen pusztulnánk. Mások olyanokat kérdeztek, hogy mit törődünk vele, mi történik velünk a halálunk után, vagy ha ez a forradalom mindenképpen bekövetkezik, mit számít, hogy dolgozunk érte, vagy sem? És a disznók csak nagyon nehezen tudták megértetni velük, hogy mindez szöges ellentétben van az állatizmus szellemével. A legostobább kérdéseket Molly, a fehér kanca tette fel. Lesz-e cukor a forradalom után is? Kérdezte legelőször Süvitől. Nem! Felelte Hógolyó határozottan. Nincsenek hozzá eszközeink, hogy cukrot állítsunk elő a gazdaságban, különben sem lesz cukor. A szükséged annyi zabot és szénát kapsz, amennyit csak akarsz. És szabad lesz-e majd szalagokat viselnem a sörényembe? Kérdezte Molly.
1: Értesd nem?
0: Felelte Hógolyó.
1: Azok a szalagok, amelyekért úgy rajongsz, a rabszolgaság jövényei.
0: Hát nem vagy képes megérteni, hogy a szabadság többet ér, mint a szalagok. Molly elhallgatott, de látszott rajta, hogy nem sikerült meggyőzni. A disznóknak még nehezebb küzdelmet kellett vívniuk Mózesnek, a szelíd hollónak a hazugságaival. Mózes, Mr. Jones kedvence, kém volt és besugó, ráadásul még ügyes szónok is. Azt állította, hogy van egy titokzatos vidék, a Kandis cukorhegység, és halála után minden állat oda jut. Ez a vidék valahol fönn van az égben, túl a felhőkön, állította Mózes. A Kandis cukorhegységben a hét mindennapja vasárnap, egész évben dúsan virít a lóhere, a sövényeken meg kocka cukornő és lemmagos pagácsa. Az állatok gyűlölték Mózest, mert mesélt, és nem dolgozott, de néhányan mégiscsak hittek a Kandis cukorhegységben, és a disznóknak nagyon erélyesen kellett érvelniük, hogy meggyőzzék őket, ilyen hely pedig nincse. Leghűségesebb tanítványuk a két igásló lett, Bandi és Rózsi. Ők ketten ugyancsak nagyon nehezen tudtak valamit kigondolni, de miután elfogadták tanítójuknak a disznókat, mohónítták minden szavukat, és aztán egyszerű érvekkel átadták a többi állatnak is. Soha nem hiányoztak a pajtában tartott titkos összejövetelekről, és ők vezették a kórust, amikor a gyűlés végén elénekelték az angolon állatait.
1: Nos, aztán úgy fordultak a dolgok, hogy a forradalomra sokkal hamarabb és sokkal könnyebben került sor, mint várták. Az előző években Mr. Jones szigorú, de szorgos gazda volt, de hirtelen rossz napok virradtak rá. Nagyon elkeseredett, mivel egy pörben sok pénzt vesztett, és elkezdett többet inni a kelleténél. Naphosszat csak üldögélt a konyhában, újságot olvasott, ivott, és időnként megetette Mózes csörbeáztatott kenyérmorzsával. A béresei rusták voltak, és becsapták, a földet felverte a gaz, az épületeknek lyukas volt a teteje, a sövényeket elhanyagolták, és az állatoknak nem adtak eleget enni. Megjött a június. Már-már kaszálni kellett volna a szénát. Szent Iván estéjén egy szombati napon Mr. Jones bement Willingdonba, és a vörös oroszlánban úgy berúgott, hogy csak vasárnap délben keveredett haza. A béresek korán reggel megfejték a teheneket, aztán elmentek nyulászni. Nem bajlódtak az állatokkal, nem adtak nekik enni. Amikor Mr. Jones hazajött, tüstént elnyúlt a tiszta szobában a díványon, arcára terítette a News of the World-et, és elaludt. Így aztán, amikor eljött az este, az állatok még mindig nem tudtak enni. Végül aztán nem állták tovább. Az egyik tehén betörte szarvával a takarmányos szín ajtaját, és az állatok mind nekiestek a honvároknak. Mr. Jones ekkor ébredt fel. A következő pillanatban már ott termett négy béresével a takarmányos színben, és elkezdtek az ostorukkal szanaszét csapkodni. Ezt az éhes állatok már nem tudták elviselni. Mint egy vezényszóra rávetették magukat kínzóikra, pedig előzőleg semmi ilyesmit nem terveztek. Jones és emberei egyszer azon vették észre magukat, hogy minden felől döfködik és rugdalják őket. A dolgok teljesen kicsúsztak a kezükből, tehetetlenek voltak. Sohasem láttak még állatokat így viselkedni. Ezek a jószágok, melyeket eddig kényük kedvük szerint ütöttek-vertek, hirtelen fellázadtak, és ettől ők úgy megrémültek, hogy szinte eszüket vesztették. Néhány pillanat múlva már nem is próbáltak védekezni, és kereket oldottak. Egy perc múlva már mind az öten lélekszakadva rohantak a főút felé vezető szekérúton, az állatok pedig diadalittasan üldözték őket. Amikor Mrs. Jones kinézett a hálószoba ablakon és látta, mi történik, kapkodva bedobált néhány holmit egy vászontáskába, és az ellenkező irányban osont ki a farmról. Mózes leugrott az ülőkéjéről, és hangosan károgva utána repült. Az állatok közben kikergették Jones meg az embereit az országútra, aztán becsapták mögöttük az ötreteszes kaput. Maguk sem tudták, mi történik, mégis sikeresen végrehajtották a forradalmat, elűzték Jones-t, és övék lett a maja. Az állatok az első percekben alig tudtak hinni a szerencséjükben. Legelőször is testületileg körülvágtatták a major határát, mintha meg akartak volna győződni róla, hogy a tanyán sehol sem rejtőzik ember, aztán visszavágtattak a tanyaházhoz, hogy Jones gyűrölt uralmának utolsó nyomait is eltöröljék. Feltörték az istállók mögött álló szerszámos kamrát, és bedobálták a kútba a zablákat, az orkarikákat, a láncokat, meg a szörnyű késeket, amelyekkel Mr. Jones a disznókat és a juhokat szokta kiherélni. A gyeplők, a kötőfékek, a szemellenzők, a megalázó, abrakos tarisznyák mind az udvaron égő tűzre kerültek, ahogy az ostorok is. Az állatok ugráltak örömükben, amikor meglátták a lángra lobbanó ostorokat. Hógolyó a tűzbe dobta a szalagokat is, amelyeket piacnapon a lovak sörényébe és farkába szoktak fogni. A szalagok is ruhának tekintendők, jelentette ki. A ruha pedig az ember ismertető jele. Minden állatnak mesztelenül kell járnia. Mikor ezt Bandi meghallotta, letépte fejéről a kis szalmakalapot, amelyet nyáron azért viselt, hogy a legyek ne szálljanak a fülébe, és a tűzre dobta a többihez. Az állatok hamarosan mindent elpusztítottak, ami Mr. Jones-ra emlékeztette őket. Utána Napóleon visszavezette őket a takarmányos színhez, és dupla adag zabot osztott ki mindenkinek, a kutyáknak pedig két-két darab kétszer sültet adott. Aztán hétszer egymás után elénekelték az angolban állatait elejétől a végéig, majd elvackolottak éjszakára, és úgy aludtak, ahogy még soha. Hajnalban azonban felébredtek, mint máskor.
0: És amikor hirtelen eszükbe jutottak az előző nap dicsőséges eseményei, valamennyien kivágtattak a legelőre. A legelőn egy kis domb állt, amelyről a tanya legnagyobb részét be lehetett látni. Az állatok felrohantak a tetejére, és körülnéztek a tiszta hajnali fényben. Igen, most már az övék minden, amit csak látnak, az övék. El voltak ragadtatva a gondolattól, körbe-körbe ugráltak, izgalmukban felfelszökelve a levegőbe. Meghemperegtek a harmadban, fel is szájjal térdesték az édes nyári füvet, göröngyöket ugdaltak föl a fekete földből, és beszívták zsíros illatát. Aztán bejárták, és megszemlélték az egész tanyát. Szótlan csodálattal nézték a szántóföldeket, a dús szénájú rétet, a gyümölcsöst, a tavat, a cserjést. Mintha mindezt még sohasem látták volna. És még most is alig hinnék el, hogy ez mind az övé. Aztán visszaballagtak az épületekhez, és csendesen megálltak a tanyaház ajtaja előtt. Az is az övék lett, mégis féltek belépni. Egy pillanat múlva azonban Hógolyó és Napóleon benyomták vállukkal az ajtót, és az állatok libasorban bementek. Nagyon óvatosan jártak, féltek, hogy felborítanak valamit. Szobáról szobára tipegtek, csak suttogva mertek beszélni, lenyűgözve bámulták a hihetetlen fényűzést, az ágyakat, tollas derékaljakat, a tükröket, a lószőrdíványt, a brüsszeli szőnyeget, és Viktória királynő litografált arcképét a tiszta szoba kandalló párkánya fölött. Éppen lefelé mentek a lépcsőn, amikor észrevették, hogy Molly eltűnt. Amikor visszamentek, a legszebb hálószobában találták. Elvett egy kék szalagot Mrs. Jones öltözőasztaláról, felrakta a vállára, és csodálta magát a tükörben. Alaposan összeszitták, aztán kimentek. A konyhában lógó sonkákat kivitték eltemetni, és a mosogató konyhában Bandi egyetlen rúgással bezúzta a sörös hordót, de különben semmihez sem nyúltak a házban. Egyhangúlag tüstént elhatározták, hogy a tanyaházat meg kell őrizni múzeumnak. Mindjárt egyetértettek abban, hogy állatnak sohasem szabad benne lakni. Az állatok megreggeliztek, és aztán Hógolyó és Napóleon megint összehívta őket. Eltársak! Mondta Hógolyó. Fél hét van, és hosszú nap áll előttünk. Ma hozzákezdünk a szénagyűjtéshez, de van még valami, amit el kell intéznünk. A disznók most árulták el, hogy az elmúlt 3 hónap alatt megtanultak olvasni és írni egy régi ABC-s könyvből, amely valamikor Mr. Jones gyermekeié volt, aztán kidobták a szemétdombra. Napóleon fekete és fehér festéket hozatott, és kivezette a társaságot a főútra nyíló ötreteszes kapuhoz. Ott aztán Hógolyó, mert ő tudott a legjobban írni, ecsetet fogott a csülkébe, festékkel bemázolta a major felírást a kapu felső keresztfáján, és a helyére odafestette, hogy állatfarm. Attól fogva ez lett a tanya neve. Ezután visszamentek az épületekhez, majd Hógolyó és Napóleon létrát hozattak, és neki támasztották a nagypajta hátsó falának. Elmagyarázták, hogy a disznóknak az utóbbi 3 hónapban folytatott tanulmányai során sikerült az állatizmus alapelveit 7 parancsolatban összefoglalni. Ezt a 7 parancsolatot most fel fogják írni a falra, ezek változtathatatlan törvények lesznek, és az állatfarm valamennyi állatának mindörökké ezek szerint kell élni. Hógolyó némi nehézségek árán, mert a disznónak nem könnyű létrán egyensúlyoznia, felmászott a létrára, és munkához látott. Süvi pedig néhány fokkal lejjebb a festékes dobozt tartotta. A parancsolatokat akkor a fehér betűkkel írták fel a kátrányos falra, hogy 30 méter távolságban is el lehetett őket olvasni. Így szóltak. 7 parancsolat. Első parancsolat. Aki 2 lábon jár, az ellenség. Második parancsolat. Aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, az barát. Harmadik parancsolat. Állat nem visel ruhát. Negyedik parancsolat. Állat nem alszik ágyban. Ötödik parancsolat. Állat nem iszik alkoholt. Hatodik parancsolat. Állat nem öl meg más állat. Hetedik parancsolat. Minden állat egyenlő. felirat csinos lett. S bár hógolyó a barátszót báratnak írta, az egyikes betűt pedig fordítva görbítette, a helyesírás elejétől végé hibátlan. Hógolyó felolvasta a többiek épülésére. Valamennyi állat teljes egyetértéssel bólogatott, az ügyesebbek pedig mindjárt el is kezdték megtanulni a parancsolatokat.
1: Most pedig eltársak!
0: Kiáltotta hógolyó, ledobva az ecsetet.
1: Előre a rétre! Becsületbeli ügyünk, hogy hamarabb behordjuk a szénát, mint Jones meg a béresei!
0: Ebben a pillanatban azonban a három tehén, aki már egy ideje feszengett, elkezdett hangosan bőgni. 24 órája nem fejték meg őket, már majd kipukkadt a tőgyük. A disznók némi gondolkodás után sajtárokat hozottak, és sikeresen meg is fejték a teheneket. A csülkők igen alkalmasnak bizonyult erre a feladatra. Nem sokára 5 sajtár telt meg a habzós műjű tejjel, és ez sok állat látható érdeklődéssel figyelt.
2: Mi lesz ezzel a sok tejjel?
0: Kérdezte valamelyik.
1: Jones néha bele szokott keverni egy kicsit a tápba.
0: Kottyantotta ki az egyik tyúk.
3: Ne törődjetek most a tejjel, elvtársak!
0: Kiáltotta Napóleon, és odaállt a sajtárok elé.
3: Gondoskodni fogunk róla. Most az aratása fontos. Hógolyó elvtárs fog vezetni. Pár perc múlva én is követlek bennetek. Előre, elvtársak! Vár rátok a széna!
0: Az állatok elindultak a kaszálóra. Mikor este visszatértek, észrevették, hogy a tej eltűnt.

0: mennyit gürcöltek, izzadtak, hogy belőtsék a szénát. Fáradozásuknak azonban meglett a gyümölcse, mert a betakarítás még jobban sikerült, mint ahogy remélték. Néha kemény volt a munka. A szerszámokat emberek és nem állatok számára tervezték, és nagyon hátrányos volt, hogy az állatok közül egyik sem tudott olyan szerszámot használni, amelyhez a hátsó lábára kellett volna állnia. De a disznók olyan okosak voltak, hogy minden nehézséget le tudtak győzni. Ami a lovakat illeti, ők a rét minden zsebkendőnyi darabkáját ismerték, sokkal jobban értettek a kaszáláshoz meg a gerebézéshez, mint Jones emberei. A disznók maguk nem dolgoztak, csak irányították és ellenőrizték a többieket. Felsőbbrendű tudásokból természetesen következett, hogy magukra vállalják a vezetést. Bandi és Rózsi befogták magukat a fűkasza vagy a fogatolt rendsodró elé, zablára meg gyeplőre persze már nem volt szükség, és fáradhatatlanul jártak körbe-körbe a mezőn, miközben egy disznó ott baktatott mögöttük, és oda-oda kiabált nekik, gyia, elvtárs, vagy hűha, elvtárs, ahogy a szükség kívánta. A széna forgatásából és begyűjtéséből pedig minden állat kivette a részét, a leggyengébbek is. Még a kacsák és a tyúkok is ide-oda szaladgáltak a napsütésben, apró kis széna csokrokat cipelve a csőrükben. Végül két nappal hamarabb fejezték be a kaszálás, mint Jones meg a béresei szokták. Ráadásul ez volt a legdúsabb termés, melyet a tanya valaha látott. Semmi nem ment veszendőbe. Az éles szemű kacsák és tyúkok összeszedték az utolsó szálat is. És a tanya egyetlen állata sem lopott el, még egy harapásnyit sem. Egész nyáron ment a tanyán a munka, mint az óramű. Az állatok el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen boldogok lehetnek. Minden falat ételt valódi gyönyörűségnek éreztek most, amikor valóban az ő ételük volt, maguk termelték meg maguknak, és nem egy fukar gazda kegyéből kapták. Mióta a haszontalan, élősködő emberek eltűntek, mindenkinek több ennivaló jutott. Több lett a szabad idejük is, pedig tapasztalatlanok voltak. Sok nehézséggel küzdöttek meg, például később nyáron, amikor a gabonát aratták. A régi módszerrel kellett nyomtatniuk, a pejvát pedig a lélegzetükkel kellett kifújniuk belőle, mivel a tanyának nem volt cséplőgépe. De a disznók okossága és Bandi félelmetes izmai mindent megoldottak. Bandit mindenki csodálta. Keményen dolgozott már Jones idejében is, de most, mintha három ló helyet hajtott volna. Voltak napok, amikor, mintha a tanya minden munkája az ő hatalmas vállaira nehezedett volna. Reggeltől estig húzta, vonta, mindig ott, ahol a legnehezebb volt a munka. Megbeszélt az egyik kakassal, hogy minden reggel fél órával korábban ébresze fel, mint a többieket, és még a rendes napi munka előtt önként elvégzett valami munkát, ami éppen a legszükségesebbnek látszott. Minden problémára, minden kudarcra ez volt a válasza.
1: Majd még keményebben dolgozom.
0: Ez lett a személyes jelszó. De mindenki képességei szerint dolgozott. A tyúkok és kacsák például öt vék a gabonát mentettek meg az aratásnál, fölcsipegetve az elhullott magvakat. Senki sem lopott. Senki sem morgott a fejadagja miatt. Az a civakodás, marakodás és féltékenység, ami a régi időkben hozzátartozott életük mindennapjaihoz, szinte teljesen megszűnt. Senki nem lógott, azaz, hogy majdnem senki. Igaz, ami igaz, Molly nem szívesen kelt fel reggelente, és szerette korábban abbahagyni a munkát azzal az ürüggyel, hogy kő ment a patájába. A macska is elég furcsán viselkedett. Hamarosan észrevették, hogy amikor dolgozni kell, a macskát sose lehet megtalálni. Órákra eltűnt, aztán csak az étkezések idején került elő, vagy este, amikor már véget ért a munka. De mindig olyan remek kifogásokat talált, és olyan szeretetre méltóan dorombolt, hogy senki sem kételkedhetett jó szándékában. Öreg Benjamin, a szamár szinte semmit sem változott a forradalom óta. Ugyanazzal a csökönyös lassúsággal végezte munkáját, mint Jones idejében. Soha sem lógott, önkéntes munkára sem jelentkezett. A forradalomról és eredményeiről nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani. Ha megkérdezték, boldogabb-e, mióta Jones elment, csak annyit szokott mondani. A szamarak sokáig élnek. Egyikőtök sem látott még soha döglött szamarat. A többieknek be kellett érniük ezzel a talányos válasszal. Vasárnap nem dolgoztak. Egy órával később reggeliztek, mint máskor, reggeli után pedig ünnepélyes szertartásra került sor, amelyet kivétel nélkül minden héten megtartottak. Először jött a zászló felvonás. Hugo jó a szerszám kamrában rábukkant Mrs. Jones egyik ócska zöld abroszára, és fehér festékkel egy patát, meg egy szarvat pingált rá. Ezt a zászlót húzták fel a tanya kertjében minden vasárnap reggel a zászlórudra. A zászló azért zöld, magyarázta Hugo jó, mert Anglia zöld mezőit jelképezi, a pata és a szarv pedig az eljövendő állatok köztársaságát, amely akkor jön majd létre, ha az emberi fajt véglegesen megdöntötték. A zászlófelvonás után az állatok bevonultak a nagy bajtába, az úgynevezett nagy gyűlésre. Itt tervezték meg a következő hét munkáját, és határozati javaslatokat terjesztettek elő és vitattak meg. A határozatokat mindig a disznók terjesztették elő. Azt a többi állat is megértette, hogyan kell szavazni, de soha eszükbe se jutott volna a javaslatokat kigondolni. A vitákban mindig Hógolyó és Napóleon voltak a legaktívabbak. De észre lehetett venni, hogy sohasem értenek egyet. Bármilyen javaslattal állt elő az egyik, számítani lehetett rá, hogy a másik ellenezni fogja. Amikor elhatározták, a dolog ellen önmagában senkinek sem lehetett kifogása, hogy a gyümölcsös mögött egy kis karámot kell kihasítani pihenőhelyül azoknak az állatoknak, akik már nem tudnak dolgozni, még akkor is viharos vita tört ki köztük az egyes állatfajok igazságos nyugdíjkorhatárán. A nagy gyűlés mindig az angolhon állatai éneklésével végződött, aztán a délután pihenésnek szentelt. A disznók kisajátították a szerszámos kamrát, ott rendezték be főhadiszállásukat. Esténként ott tanulmányozták a kovács mesterséget, az ács munkát és a többi szükséges mesterséget azokból a könyvekből, amelyeket a tanyaházból hoztak ki. Hógolyó ezen felül szorgosan szervezte a többi állatból az úgynevezett állatbizottságokat. Ebben a munkában fáradhatatlan. A tyúkok számára megalakította a tojástermelési bizottságot. A teheneket a tiszta farok ligába tömörítette, megszervezte a vadelvtársak átnevelési bizottságát, melynek célja a patkányok és a nyulak megszelidítése volt, a juhok fehérebb gyapjúért mozgalmát, és számos különféle más bizottságot alakított, azon felül írást és olvasást oktató tanfolyamokat indított. Nagyjában és egészében mindezek kudarcot vallottak. Az a kísérlet például, hogy megszelidítsék a vadállatokat, szinte mindjárt az elején befulladt, mert azok továbbra is úgy viselkedtek, mint addig, és csak kihasználták, ha bőkezően bántak velük. A macska az átnevelési bizottságba lépett be, és néhány napig buzgón tevékenykedett benne. Egy szép napon látták például, hogy a tetőn ül, és előadást tart néhány verémnek, amelyeket éppen nem tudott elkapni. Azt magyarázta nekik, hogy az állatok most már mind elvtársak, és ha valamelyik verébnek kedve van rá, nyugodtan rászállhat a mancsára. A verebek azonban tartották a távolságot. Az írás és olvasás tanfolyamok azonban nagy sikert arattak. Őszre a tanya majd minden állata bizonyos fokig írástudóvá vált. Ami a disznókat illeti, ők már tökéletesen tudtak írni, olvasni. Olvasni a kutyák is elég jól megtanultak, de nem érdekelte őket más olvasni való, csak a hét parancsolat. Malvin, a kecske, valamivel jobban olvasott, mint a kutyák. Esténként néha fel is olvasott a többieknek a szemétdombon talált újságpapírfoszlányokból. Benjamin épp úgy tudott olvasni, mint akármelyik disznó, de sohasem használta a tudományát. Kijelentette, hogy amennyire ő tudja, semmi sincs, amit érdemes volna elolvasni. Rózsi megtanulta az egész ABC-t, de nem tudta betűket összeolvasni. Bandi nem tudott túljutni a D betűn. Hatalmas patájával kirajzolta a porba az A, B, C, D betűket, aztán csak állt, hátra csapott fülekkel, és bámulta őket. Néha megrázta az üstökét, és minden erejét összeszedve próbált visszaemlékezni, hogy mi következik utánuk, de ez sohasem sikerült neki. Többször megtanulta az E, F, G és H betűket is, de amikor már tudta őket, mindig rájött, hogy közben elfelejtette az A, B, C és D betűt. Végül elhatározta, hogy beírja az első négy betűvel, de ezeket aztán egyszer-kétszer minden nap leírta, hogy felfrissítse emlékezetét. Molly azokon a betűkön kívül, amelyekből a neve állt, semmit sem volt hajlandó megtanulni. Ezeket viszont csinosan kirakta gajdarabkákból, feldíszítette egy-két szál virággal, aztán elragadtatva körül sétálta a művét. A tanya többi állata közül egyik sem jutott tovább az O betűnél. Az is kiderült, hogy a butább állatok, például a tyúkok, kacsák és juhok, képtelenek megtanulni a hét parancsolatot. Hógolyó sok fejtörés után kijelentette, hogy a hét parancsolat lényegét gyakorlatilag egyetlen sarkigazságba lehet sűríteni. Négy láb jó, két láb rossz. Azt mondta, ez magában foglalja az állatizmus elvének lényegét. Aki ezt a maga teljességében felfogja, az mentes marad minden emberi befolyástól. A madarak eleinte tiltakoztak, mivel úgy érezték, hogy nekik is két lábuk van, de Hógolyó bebizonyította nekik, hogy tévednek. A madár szárnya, elvtársai, mozgásszerv, nem pedig manipulációs eszköz, jelentette ki. Ezért hát lábnak kell tekinteni. Az ember megkülönböztető jegye a kéz, az az eszköz, amellyel gazságait végrehajtja. A madarak nem értették Hógolyó magas röptű kifejezéseit, elfogadták a magyarázatot, és valamennyi egyszerű állat nekiveselkedett betéve megtanulni az új sarkigazságot. A pajta hátsó falára, a hét parancsolat fölé, még nagyobb fehér betűkkel felírták, hogy négy láb jó, két láb rossz. Mikor már kívülről tudták, a juhok nagyon megszerették ezt a sarkigasságot, és a réten heverészve gyakran elkezdték kórusban bégetni. Négy láb jó, két láb rossz, négy láb jó, két láb rossz. Órákig bégették, soha nem mondtak rá. Napóleont nem érdekelték Hógolyó bizottságai. Ő az ifjúság nevelését fontosabbnak tartotta, mint bármit, amit azokért lehet tenni, akik már felnőttek. Nem sokkal aratás után Zsuzsi és Kolomb történetesen egyszerre kölykeztek meg, és összesen 9 erős kutyakölyköt hoztak a világra. Mihelyt elválasztották őket, Napóleon elvette a kölyköket az anyjuktól, és azt mondta, a nevelésükről ezután ő gondoskodik. Felvitte őket a padlásra, ahová csak létre lehetett a szerszámos kamrából feljutni, és annyira elzárta őket a többiektől, hogy hamarosan mindenki megfeledkezett a létezésükről. Nem sokára tisztázódott a tej eltűnésének rejtélye is. Minden nap belekeverték a disznók moslékába. Éppen érett a korai alma, a gyümölcsös pázsitja teli volt hullott gyümölccsel. Az állatok természetesnek tartották, hogy egyenlően osztozhatnak rajta. Egy szép napon azonban rendelkezést adtak ki, hogy a gyümölcsöt össze kell szedni, és be kell hordani a szerszámos kamrába a disznók számára. Egyes állatok morogtak emiatt, de hasztalan. Ebben a kérdésben valamennyi disznó egyetértett, még Hógolyó és Napóleon is. Kiküldték Süvit, hogy lássa el a többieket a szükséges magyarázat.
2: Elvtársak!
0: Jártott a Süvi.
2: Remélem nem képzelitek, hogy mi disznók ezt önzésből csináljuk, vagy előjogokat akarunk biztosítani magunknak. Sokan közülünk egyenesen utálják a tejet meg az almát. Én se szeretem. Egyedüli célunk, hogy megóvjuk egészségünket. A tej és az alma, ezt bizonyítja a tudomány, elvtársak, olyan anyagot tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek a disznók egészséges táplálkozásához. Mi disznók szellemi munkások vagyunk. Ennek a tanyának az egész vezetése és szervezése a mi válunkon nyugszik. Éjjel-nappal a ti jóléteteken őrködünk, a ti kedveteket isszuk a tejet és esszük meg az almát. Tudjátok, mi történne, ha mi disznók elhanyagolnánk kötelességünket? Visszajönne Jones! Igen, visszajönne Jones! Biztos vagyok benne, eltársak!
0: Kiáltott a Süvi, szinte könyörögve, ide-oda ugrálva és a farkát tekergetve.
2: Biztos vagyok benne, hogy nincs köztetek senki, aki Jones visszatérését kívánná! Biztos vagyok benne!
0: Már most, ha egyáltalán volt valami, amiben az állatok tökéletesen biztosak voltak, akkor az az volt, hogy nem kívánják vissza Jones-t. Amikor ebben a megvilágításban mutatták meg nekik a dolgot, nem volt több mondani valójuk. Túlságosan is nyilvánvaló lett, mennyire fontos a disznók egészségének megoldása. Így aztán minden további vita nélkül beleegyeztek abba, hogy a tej és a hullott alma és az érett alma javarésze is kizárólag a disznókat illesse.

0: Nyár végére már a fél megyében elterjedt az állatfarmon történtek híre. Hógolyó és Napóleon minden nap galambrajokat küldtek ki azzal az utasítással, hogy elegyedjenek a szomszédos tanyák állatai közé, mondják el nekik a forradalom történetét, és tanítsák meg őket az angolhon állataira. Mr. Jones közben ideje legnagyobb részét a Willingdoni vörös oroszlán söntésében töltötte, és mindenkinek, aki csak hajlandó volt meghallgatni, elpanaszolta a szörnyű igazságtalanságot, amelyet el kellett szenvednie, amikor egy csomó, semmire kellő állat kiforgatta a birtokából. A többi gazda elvileg rokon szenvezett vele, de eleinte nem sokat segítettek rajta. Szívük mélyén titokban azon tűnődtek, hogy nem tudnák egy Jones bal sorsát valahogy a maguk hasznára fordítani. Szerencsére az állatfarmmal szomszédos kis tanyák tulajdonosai régóta rossz viszonyban álltak egymással. Az egyik, a Rókaerdő nevezetű tanya nagy, elhanyagolt, régi divatú gazdaság volt, amelyet kezdett elborítani az erdő, a legelői kiöregedtek, a sövényei pedig rettenetes állapotban voltak. Tulajdonosa, Mr. Pilkington, hányaveti úri gazdálkodó volt, aki ideje legnagyobb részét az évszak szerint vagy horgászással, vagy vadászattal töltötte. A másik Kuporlak nevezetű kisebb és jobb karban tartott tanya tulajdonosa Mr. Frederick volt. Kemény, éleseszű ember, aki állandóan pereskedett, és közismerten nehéz volt vele alkut kötni. Ezek ketten annyira utálták egymást, hogy még tulajdon érdekeik védelmében is nehezen tudtak valamiben egyességre jutni. Mindennek ellenére mind a ketten igencsak megrémültek az állatfarm lázadásától, és nagyon szerették volna megakadályozni, hogy állataik túlságosan sokat megtudjanak az esetről. Először úgy tettek, mintha nevetségesnek találnák a gondolatot, hogy az állatok maguk is el tudnak vezetni a gazdaságot. Két hét alatt vége lesz az egésznek, mondogatták. Azt híresztelték, hogy az állatok a majorban, Makacsul majornak nevezték, nem tudták elviselni az állatfarm elnevezést, állandóan verekednek egymással, és hamarosan éhen fognak halni. Amikor aztán telt múlt az idő, és az állatok nyilvánvalóan nem haltak éhen, Frederick és Pilkington hangja megváltozott. Most már az állatfarmon uralkodó iszonyatos züllöttségről kezdtek beszélni. Azt rebesgették, hogy az állatok megeszik egymást, mint a kannibálok. Vörösen izzó patkókkal kínozzák egymást, és a nőstényeiket köztulajdonba vették. Ez lesz abból, amikor fellázadnak a természet törvényei ellen, mondta Frederick, meg Pilkington. Ezeket a történeteket azonban sohasem hitték el teljesen. Homályos és eltorzított formában tovább keringtek a rémhíreket csodálatos tanyáról, ahonnan elkergették az embereket, és az állatok maguk intézik az ügyeiket. És a vidéken egész évben átcsapott a lázadás hullám. Bikák, amelyek mindig kezesek voltak, hirtelen megvadultak. A juhok áttörték a sövényeket és felfalták a lóherét. A tehenek felrúgták a sajtárt. A lovak nem voltak hajlandók átugrani a kerítésen, és ledobták hátukról a lovasokat. És legfőképpen mindenütt közismerté vált az angolhun állatai dallama, sőt, még a szövege is. Bámulatos gyorsasággal terjedt. Az emberek képtelenek voltak féken tartani dühüket, amikor meghallották, bár úgy tettek, mintha csak nevetségesnek tartanák. Azt mondták, nem értik, hogyan képesek akár állatok is ilyen megvetésre méltó zagyvaságot énekelni. Ha rajta kaptak egy állatot, amikor ezt énekelte, tüstét megkorbácsolták. A dalt mégsem lehetett elhallgattatni. Fütyülték a rigók a sövényeken, turbékolták a szilfákon a galambok, visszhangzott a kovács műhelyek lármájában és a templomi harangok zúgásában. És amikor az emberek meghallották, titokban megremegtek, mert eljövendő végzetük proféciáját hallották ki belőle. Október elején, amikor már learadtak, asztakba rakták a gabonát, és egy részét már ki is csépelték, kavargó galambok érkeztek sietve a levegőből, aztán vad izgalomban leszálltak az állatfarm udvarán. Jones meg a béresei fél tucat másik emberrel, Rókaerdőből és Kuporlakból behatoltak az ötreteszes kapun, és közelednek a tanyához vezető szekérúton. Mindnyájuknál bot van, kivéve Jones, aki puskával jön. Nyilvánvalóan megpróbálják visszafoglalni a tanyát. Erre már régen számítottak, és minden előkészületet megtettek rá. A védekező hadműveletekkel Hógolyót bízták meg, aki áttanulmányozott egy Julius Cézár hadjáratairól szóló régi könyvet, amelyet a tanyaházban talált. Gyorsan ki is adta parancsait, és pár perc múlva minden állat az őrhelyén állt. Hógolyó akkor indította az első rohamot, amikor az emberek már a tanya épülethez közeledtek. A galambok szám szerint mintegy 35-en ide-oda röpködtek az emberek feje fölött, és rájuk piszkítottak. És míg az emberek ezzel voltak elfoglalva, a sövény mögött rejtőző libák előrohantak, és dühösen csipkedni kezdték a lábuk szárát. Persze, mindez még csak könnyed, zavarkeltő hadművelet volt, amelynek csak az volt a célja, hogy kissé felbomlassza a sorokat. És az emberek a botjukkal könnyen elzavarták a libákat. Hógolyó ekkor elindította a támadás második hullámát. Malvin, Benjamin és a juhok élükön hógolyóval erőrontottak, és minden oldalról böködni és taszigálni kezdték az embereket, miközben Benjamin hátat fordított nekik, és elkezdte rugdalni őket apró patáival. Amikor az emberek botjukkal és vasalt csizmájukkal még ezt a támadást is ki tudták védeni, az állatok süvi visítására, amivel jelt adott a visszavonulásra, hirtelen mind megfordultak, és beszaladtak az udvarba. Az emberek diadalüvöltésben törtek. Amikor látták, hogy ellenségek menekülnek, ahogy eleve elképzelték, rendetlenül utánuk rohantak. Hógolyó épp ezt akarta. Mihelyt az emberek beértek az udvar közepére, hirtelen felbukkant a hátuk mögött a tehénistálóban lesben álló három ló, a három tehén meg a többi disznó, és elvágták előlük a visszavonulás útját. Hógolyó ekkor jelt adott a rohanra. Jó maga egyenesen Jonesnak rontott. Jones látta, hogy jön, felemelte puskáját és lőtt. A sörét véres csíkokat hasított hógolyó hátába. Egy birka holtan esett össze, de hógolyó egy pillanatra sem állt meg, és mázsás súlyával nekizúdult Jones lábzárának. Jones belehuppant egy halom trágyába, puskája pedig kirepült a kezébe. De a legrémisztőbb látványát Bondi jutotta, aki hátsó lábaira ágaskodva úgy rúgdosott nagy vaspatkós patáival, mint egy megvadult csődör. Mindjárt legelső rúgásával kupán talált a jókerdei istáló fiút, aki élettelenül terült el a sárba. Amikor ezt az embert meglátták, eldobták botjukat és menekülni próbáltak. Páni rémület fogta el őket, és a következő pillanatban már valamennyi állat körbe-körbe kergette őket az udvaron. Döfködték, rúgdalták, harapták, taposták az embereket. Nem akadt állat a tanyán, aki a maga módján bosszútni állt volna rajta. Még a macska is leugrott váratlanul a háztetőről, az egyik gulyás vállára, és a nyakába mélyeztette a karmát, mire az irtózatosan ordítani kezdett. Abban a pillanatban, amikor a bejárat felé szabad lett az út, az emberek boldogan rohantak az udvarból a főút felé. Így aztán betörésük után 5 perccel szégyenletes módon vissza kellett vonulniuk azon az úton, amelyiken jöttek. Nyomukban egy sereg, sziszegő, bokájuk a csipkedő libával. Az emberek egy kivétellel mindent ügyek. Az udvaron Bandi nagy patájával megdötte az istálló fiút, aki arccal a sárban feküdt, és megpróbálta megfordítani. A fiú azonban nem mozdult.
1: Meghalt,
0: állapította meg Bandi szomorú.
1: Eszem ágában sem volt megölni. Elfelejtett, hogy vasolt patkóim vannak, de ki hiszi el, hogy nem szándékosan tettem?
2: Csak semmi érzelgőséget fess!
0: Kiáltott a hógolyó, akinek még mindig csöpögött a vér a sebeibe.
2: A háború, az háború! Csak a halott ember jó ember!
1: Senkinek sem akartam kioltani az életét, még egy emberét sem.
0: Ismételgette Bandi könnyes szemben.
2: Hol van Molly?
0: Kiáltott fel valaki. Molly csak ugyan nem volt sehol. Egy pillanatra nagy riadalom támadt, attól féltek, hogy az emberek valahogy megsebesítették, vagy éppenséggel magukkal hurcolták. Végül azonban megtalálták az istálóját, ahol fejét a jászlába széna közé temetve elbújt. Amikor a puska elsült, tüstént elinalt, és mire a többi állat visszatért az udvarra Molly kereséséből, az istálló fiú már nem volt sehol. Csak elkábult, de magához tért és kereket oldott. Az állatok vadizgalomban gyűltek újra össze, és torkuk szakadtából ordítva számoltak be az ütközetben véghez vitt hőstetteikről. Felvonták a zászlót, jó néhányszor elénekelték az angolhon állatait, aztán ünnepélyesen eltemették.

Az állatok hőse érdemérmet tüstént ki is osztották Hógolyónak és Bandinak. Sárga rézmedália volt. Ők tulajdonképpen régi lószerszámdísz, amelyet a szerszámkamrában találtak, és vasár és ünnepnapokon lehetett viselni. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát az elesett lyuk kapta. Sokat vitáztak arról, hogy hogyan nevezzék el az ütközetet. Végül is a tehénistálló csatájának nevezték el, mivel innen indult el a nagy lestámadás. Amikor Mr. Jones puskáját megtalálták a sárban, tudván, hogy a tanyaházban van hozzá egy csomó töltény, elhatározták, hogy a zászlórúd lábánál helyezik el, mint valami ágyút, és kétszer egy évben el is fogják sütni. Egyszer október 12-én, a tehénistálló csatájának évfordulóján, egyszer pedig Szent Iván napján, a forradalom évfordulóján.

0: Közeledett a tél, Mollyval egyre több lett a baj. Minden reggel elkésett a munkából. Azzal mentegette magát, hogy elaludt, és rejtélyes fájdalmakról panaszkodott, jól lehet kitűnő étvágya volt. Mindenféle ürüggyel meglógott a munkából, aztán elment az itatóvájúhoz, ahol ostobán merengve bámulta a tükörképét. De komolyabb dolgokat is rebesgettek róla. Egy szép napon, amikor Molly hosszú farkát lobogtatva és egy marék szénát rágcsálva vidáman kiballagott az udvarra, Rózsi félrehívta. Nem, Molly, kezdte. Szeretnék nagyon komolyan beszélni veled. Ma reggel láttam, hogy kinéztél a sövényen, ami elválasztja az állatfarmot Róka erdőtől. Mr. Pilkington egyik embere ott állt a sövény másik oldalán, és nagyon messzi voltam, de majdnem bizonyosan ezt láttam, ez az ember beszélt hozzád, te pedig megengedted neki, hogy megsimogassa az orrodat. Mit jelentsen ez, Molly?
1: Nem is voltam ott, nem igaz, kiabálta Molly, és hol ágaskodott, hol a földet kapálta.
0: Molly, nézz a szemembe, becsület szavadat adod rá, hogy az az ember nem simogatta meg az orrodat.
1: Nem igaz, nem,
0: ismételte meg Molly, de nem tudott Rózsi szemébe nézni. A következő pillanatban kereket oldott, és elvágtatott a mezőre. Rózsinak eszébe. A többieknek nem szólt egy szót sem, csak bement Molly istálójába, és megforgatta patájával a szalmát. A szalma alatt egy kis halak kocka cukor, és több tekercs különböző színű szalaglapot. Molly 3 nap múlva eltűnt. Néhány hétig semmit sem tudtak a hollétéről, aztán a galambok egyszer csak jelentették, hogy Willingdon túlsó végén lát. Egy pirosra és feketére festett, csinos, kétkerekű kocsi rúdjai közt áldogált a kocsma előtt. Egy kövér, vörösképű, kocsmáros forma ember, kockás térnadrágban és kamásliban Molly orrát csimogatta és cukorral etette. Mollynak frissen volt nyírva szőre, és piros szalagot viselt az üstökében. Láthatólag remekül érezte magát, mondták a galambok. Az állatok soha többé nem ejtették ki Molly nevét. A január csikorgó ideget hozott. A föld kemény volt, mint a vas. A földeken semmit sem lehetett csinálni. Sok gyűlést tartottak a nagypajtában, a disznók pedig a következő évad munkájának tervezésével foglalkoztak. Elfogadottá vált, hogy a gazdaság vezetésének minden kérdésében a disznóknak kell határozniuk, hiszen nyilvánvalóan okosabbak a többi állatnál, de határozataikat azért szótöbbséggel jóvá kell hagyni. Ez az elrendezés elég jól működött volna, ha Hógolyó és Napóleon között nem dúlnak állandó viták. Mindenben különbözött a véleményük, amiben csak véleménykülönbség merülhetett fel. Az egyik azt javasolta, hogy vessenek be nagyobb területet árpával, a másik hold biztosan azt követelte, hogy vessenek több zabot. Ha az egyik azt állította, hogy ez meg az a tábla éppen káposztának való, a másik tüstén kijelentette, hogy az a tábla semmi másra nem használható, csak répatermesztésre. Mindkettőjüknek megvoltak a maguk követői, és néha heves vitákra került sor. A nagygyűléseken Hógolyó gyakran megnyerte a többséget ragyogó szónoklataival, de Napóleon a köztes időben ügyesebben agitált, hogy őt támogassák. Különösen a birkák között aratott sikert. Az utóbbi időben a birkák, ha kellett, hanem elkezdték bégetni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, és 2 láb rossz, és ezzel gyakran megzavarták a nagygyűlést. Azt is észre lehetett venni,

Csak csöndesen kijelentette, hogy hógolyó terveiből semmi sem lesz, és mintha a kivárás taktikáját választotta volna. De összes nézeteltérésük közt a szélmalom körül támadt vita volt a legelkeseredettebb. A hosszú legelőn, nem messze a tanya épülettől, egy kis domb emelkedett. Az volt a gazdaság legmagasabb pontja. Hógolyó felmért a terepet, aztán kijelentette, hogy az a hely éppen szélmalomnak való, amely egy dinamót működtetne, s elláthatná a gazdaságot villanyárammal. Azzal lehetne világítani, télen pedig az istállókat fűteni, továbbá hajtaná a körfűrészt, a szecskavágót, a répaszeletelőt, meg a villamos fejőgépet. Az állatok sohasem hallottak még ilyesmiről, mert a gazdaság régi módi volt, és csak a legkezdetlegesebb gépekkel rendelkezett, és elképedve hallgatták hógolyót, amint előszedte a fényképeket a fantasztikus gépekről, amelyek majd elvégzik a munkát, míg ők maguk kedvükre legelnek a mezőn, vagy olvasással és beszélgetéssel nemesítik szellemüket. Hógolyó néhány hét alatt teljesen kidolgozta a szélmalom terveit. A technikai részleteket legnagyobb részt Mr. Jones 3 könyvéből merítette. Az 1000 hasznos házépítési tanács, mindenki lehet kőműves, és elektromosság kezdődő című művekből. Azt a fészet választotta ki dolgozószobának, amelyet valamikor keltetőnek használtak, és sima fapadlója nagyon alkalmas volt rajzolásra. Órákra bezárkózott, kirakta könyveit, egy kővel lenyomta őket, hogy benne csukódjanak, és a csülke ujjai közé szorított egy darab krétát. Aztán fürgén, ide-oda mozogva rajzolt egyik vonalat a másik után, miközben izgatott kis visításokat hallatott. A tervek fokozatosan hajtolódak, és fogas kerekek bonyolult tömegévé nőttek, és a padlónak már több mint felét befették. A tervet a többi állat teljesen érthetetlennek, de nagyon impozánsnak találta. Legalább napjában egyszer mindenki bejött megnézni hógolyó rajzait. Még a tyúkok és kacsák is eljöttek, és kínos gonddal ügyeltek, hogy rá ne lépjenek a krétavonalakra. Csak Napóleon maradt távol, aki kezdettől fogva a szélmalom ellen foglalta. Egy szép napon azonban váratlanul megérkezett, hogy megvizsgálja a terveket. Nehéz léptekkel körbejárta a fészre. Alaposan megnézte a tervek minden részletét, egyszer-kétszer farkadott rájuk, aztán megállt, és szeme sarkából még egyszer áttekintette az egészet, majd hirtelen felemelte a lábát, levizelte a terveket, és szó nélkül távozott. A szélmalom ügye megosztotta a gazdaság lakóit. Hógolyó nem tagadta, hogy a malmot nehéz lesz felépíteni. Követ kell bányászni, falakat kell húzni, aztán meg kell csinálni lapátokat, és mindezek után még dinamókra és kábelekre is szükség lesz. Hogy ezeket honnan szerzik meg, arról hógolyó nem beszélt, de azt állította, hogy egy év alatt mindezt meg lehet csinálni. Utána pedig, jelentette ki, annyi munkát fognak megtakarítani, hogy az állatoknak hetenként csak 3 napot kell majd dolgozniuk. Napóleon ezzel szemben azt bizonygatta, hogy pillanatnyilag az élelmiszertermelés növelésére van a legnagyobb szükség, és ha malomépítésre pocsékolják az időt, mindnyájan éhen fognak halni. Az állatok két pártra szakadtak. Az egyiknek az volt a jelszava, hogy szavazz hógolyóra és a 3 napos munkahétre, a másiké szavazz Napóleonra és a telijászorra. Benjamin volt az egyetlen állat, aki nem csatlakozott egyik párthoz sem. Sem abban nem volt hajlandó hinni, hogy több lesz az élelem, sem abban, hogy a szélmalom munkát fog megtakarítani. Szélmalom ide, szélmalom oda, jelentette ki. Az élet úgy folyik majd tovább, ahogy mindig is folyt, vagyis rosszul. A szélmalom fölött folytatott viták mellett ott volt még a farm védelmének kérdése is. Tökéletesen tisztában voltak vele, hogy bár a tehénistáló csatájában legyőzték az embereket, lehet, hogy újabb és még elszántabb kísérletet fognak tenni a tanya visszafoglalására és Mr. Jones uralmának visszaállítására. Annál is inkább, mivel vereségük hír az egész vidéken elterjedt, és a szomszédos birtokok állatai rakoncátlanabbak lettek, mint valaha. Mint rendesen, hógolyó és Napóleon most sem értettek egyet.
Napóleon szerint az állat

0: állatoknak lőfegyvereket kell szerezniük, és meg kell tanulniuk használni őket. Hógolyó szerint még több galambot kell kiküldeni, és forradalmat kell szítani a többi gazdaság állatai közt. Az egyik azt bizonygatta, hogy ha nem tudják megvédeni magukat, óhatatlanul le fogják igázni őket, a másik azt, hogy ha mindenfelé forradalmak törnek ki, nem lesz rá szükség, hogy megvédjék magukat. Az állatok hol Napóleonra hallgattak, hol hógolyóra, és nem tudták eldönteni, melyiknek van igaza. Mindig azzal értettek egyet, amelyik éppen beszél. Végre eljött a nap, amikor elkészültek hógolyó tervei. A következő vasárnap nagy gyűlésen került szavazásra a kérdés, hogy hozzáállássanak-e a szélmalom megépítéséhez, vagy sem. Mikor az állatok összegyűltek a nagy pajtában, hógolyó felállt, s bár néha félbeszakította a juhok bégetése, előadta a szélmalom megépítését alátámasztó érvei. Aztán Napóleon állt fel, hogy válaszoljon. Csak annyit mondott, nagyon csöndesen, hogy a szélmalom terve padarság, és senkinek sem ajánlja, hogy rászavazzon. Aztán tüstént leült. Fél percig beszélt, és a jelek szerint nem csak a törődött szavai hatásával. Erre hógolyó újra felugrott, és túlkiabálva a birkákat, akik ismét bégetni kezdtek, szenvedélyesen kiállt a szélmalom ügye mellett. Addig az állatok rokonszenve körülbelül egyenlő arányban oszlott meg, de hógolyó ékes szólása egy pillanat alatt magával ragadta őket. Izzó mondatokkal ecsetelte, milyen lesz az állatfarm, ha piszkos munkát leveszik az állatok válláról. Képzelete messzi túlszárnyat a szecskavágókon és répaszeletelőkön. Az elektromossággal! Mondotta. Cséplőgépeket, ekéket, boronákat, hengereket, arató és kévekötő gépeket lehetne hajtani, amellett minden istállót ellátna villanyvilágítással, hideg és meleg vízzel, valamint elektromos fűtéssel. Mire befejezte beszédét, már nem volt kétséges, hogyan fog a szavazás alakulni. De ebben a pillanatban Napóleon felállt, kihívó oldalpillantást vetett hógolyóra, aztán visított egyet, olyan élesen, ahogy még sohasem hallották visítani. Erre odakint irtózatos csaholást támadt, és egyszerre 9 rézzel kivert nyakörvet viselő hatalmas kutya rontott be a pajtába. Egyenesen hógolyóra rohantak, akinek éppen csak sikerült felugrani helyéről, mielőtt csattogó fogaikkal elérték volna. Egy pillanat alatt kint volt az ajtón a kutyákkal a nyomában. Az állatok zavarukban és ijedtükben meg sem tudtak szólalni, de mind az ajtóhoz csődültek, hogy lássák a hajszát. Hógolyó keresztül vágtatott az út felé vezető hosszú legelő. Rohant, ahogy egy disznó csak rohanni tud, de a kutyák a sarkában voltak. Hirtelen megbotlott, már-már úgy látszott, hogy elkapják, de felpattant, és még gyorsabban futott, mint az előbb. A kutyák kezdték befogni. Egyikük már majdnem elkapta összecsattanó állkapcsával a farkát, de hógolyó még idejében félretekert. Aztán végső nekirugaszkodással néhány hüvelyknyi előnyt szerzett, és egy lyukon át kisurrant a sövény. Soha állatok némán és rémülten kullogtak a pajtában. Egy pillanat múlva kutyák is visszacsörtettek. Először senki sem tudta elképzelni, honnan kerültek elő ezek a fenevadak, de hamarosan megoldódott a probléma. Azok a kutyakölykök voltak, akiket Napóleon elvett az anyjuktól és maga nevelt fel. Bár még nem nőttek fel teljesen, hatalmas kutyák voltak. Vadnak látszottak, akár a farkas. Szorosan körülvették Napóleont, és meg lehetett figyelni, hogy pont úgy csóválják neki a farkukat, mint a többi kutya annak idején, Mr. Jones. Napóleon a kutyák kíséretében felhágott arra az emelmény félére, ahol az őrnagy annak idején elmondta beszédét. Bejelentette, hogy mostantól fogva véget érnek a vasárnap reggeli nagygyűlések. Nincs rájuk semmi szükség, jelentette ki. Csak az időt pocsékolják. A jövőben minden a gazdaság munkájával kapcsolatos kérdést a disznók különbizottsága fog eldönteni, amelynek ő lesz az elnöke. A bizottság zárt üléseket fog tartani, és utána közli a többiekkel a döntéseit. Az állatok vasárnap reggelente továbbra is össze fognak gyűlni, hogy tisztelegjenek a zászló előtt, elénekeljék az angolon állatait, és meghallgassák a következő hétre szóló parancsokat, de a továbbiakban viták nem lesznek. Az állatok a hógolyó elüldözése okozta rémületük ellenére is megdöbbentek ezen a bejelentésen. Néhányan tiltakoztak is volna, ha megfelelő érveket tudtak volna találni. Még Bandi is elbizonytalanodott és megzavarodott. Hátra csapta füleit, néhányszor megrázta üstökét, és megpróbálta rendbe szedni gondolatait, de semmi sem jutott eszébe, amit mondhatott volna. A disznók közül néhányan azonban nem hagyták szó nélkül a dolgot. Az első sorban négy fiatal hízó rossz hallása jeléül visítozni kezdett, mind a négyen egyszerre ugrottak fel, és egyszerre kezdtek beszélni. A Napóleon körül ülő kutyák azonban hirtelen mély, fenyegető morgást hallattak, mire a disznók elnémultak és visszaültek a helyükre. Erre a birkák harsány bégetésben törtek ki, majd negyed óra hosszát zúgott a négy láb jó, két láb rossz, ami elvágta minden további vita lehetőségét. Később kiküldték Sűrit, hogy járja körül a gazdaságot, és magyarázza meg az új intézkedéseket a többieknek.
1: Eltársa!
0: Kezdte.
1: Hát bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon eltárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek, eltársak, hogy a vezetés élvezet, ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárdan, mint Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És folytatjuk Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, hangos könyvének feldolgozását. Jó hallgatást!

bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most Gokkere. Olykor Winkler Alfonz házigazdát vélem fölismerni, de Jadwiga alakja ritkán tűnik fel, akkor is inkább keresztül siet csak a szalonon. Míg nem, úgy jön egyszer csak elő, hogy követi őt egy férfi. Egy Schneidig, brillantinos hajú. Jadwiga haladtában néz vissza rá többször, és úgy tetszik nevet is. De eltűnnek hamar a szomszédszobában, melyből halványabb fény szűrődik, így nem látok semmit. Semmit, és milyen sokáig. Hátrébb lépek, de úgyse. Szemem már könnyezik a nagy figyelésben, hiába. Később, odabent biztos meleg lehetett már, a teraszon támad mozgás, ami ugyan közelebb esik hozzám, de rosszul világítva. Így történhet, hogy az iménti alakot már csak a falnál általában veszem észre, a villanó hajáról, ahogy heves taglejtésekkel magyaráz, vélhetően egy nőnek, akiből épp csak sejtenem lehet egy világosabb ruhát. De mert a fal mentére teljes árnyék borul, így nem láthatom, hogy Jadwiga-e az. Ám a fényes hajót, mintha láttam volna már. Most, hogy gesztikulál, inkább a mozdulatait vélem ismerősnek. Honnan emlékszem rá? 25-30 éves lehet, a nők nyilván festnek, jó beszédűnek tartják. Egy majom, röviden szólva. Nagyon mondja, mondja, és megfogja a nő vállát, akinek halvány kék foltja elválik így a faltól. Világos kék ruha, Jadwiga állott. És nem mondhatni, hogy unott estélyi csevegésben, most ő beszél. Látom fölemelt kezén, az arca árnyékban, elfordul. A majom átkarolja megint, majd elengedi, válaszol nyilván, amihez vezényel magának. Suttogó kiáltozás lehet ez ott, a sok vendég között. Még többen jönnek ki, takarnak, így nem látok semmit. Majd odabent, nem messze egymástól, két brillantinos hajút is megpillantok. Nagyjából egykorúak lehetnek, s a fekete ruha is egyforma persze. Melyik volt a teraszon Jadwigával? És Jadwiga-e az, akivel ott volt? Kék ruha is több van, most látom. Megőrülök. Leroskadok a fűbe. Megkerülöm vagy háromszor a lugast. Váratlanul fény gyúl odalent, kitárul az alsó teraszajtó, jönnek. Levegőre vágytak a hölgyek urak. A kőkorlátnál gyűlnek össze, viszi a szót valaki, mulatságosat mesélhet, mert föl-föl nevet a társaság. Odafordulok, mert a beszélő orgánuma ismerős. De honnan? A véletlen segít. Mert ez a férfi a kertről kezd beszélni egy másiknak, és errefelé jönnek. Lekucorodok a bokor alá, és már látom, hogy az a fényes hajú mutogat itt körbe. Felén fordul, és én fölismerem benne Winkler Francit. 1915. december 14. Bevonatoztam megint Csabára, hogy karácsonyra vegyek valamit Jadwigának. Némi kerülgetés, toporgás után a fehér neműek üzletébe merészkedtem be, mit már a múltkor kinéztem. Dadogva előadott kérésemre, a készséges asszonyság még kacsintott is, úgy teregette elém a portékát, hogy hát érti ő, mire gondol az úr. Egy aféle hímzett válbodros sejemháló réklit választottam, vagy minek mondják ezt, a csipke mellerésze jó mélyre van dekoltálva, és szallag csokrocska fogja össze, persze csak ha megköti. Semmi kedvem hozzá nem volt, de nem mertem elfeledkezni Szilágyi hívásáról sem. Hát, hozzá is bement.
Nem tartott sokáig az egész vizit, mert jószerivel abból állt csak, hogy istentelenül leteremtett. Hogy ő így meg úgy segített nekem, megbízott bennem. Én mégis az ő fejére hozok bajt, hogy nem szégyellem magam, és így tovább. Ijedtem, merezgettem csak a szemem, nem értek semmit. Na de, hogy miről van szó, kapitány uram, kérlek? Ő meg csak csepp. Megjegyzés, hát azért ilyen témában is később csak haladt előre a világ. A csepüléstől majd ugrásszerűen a zsarolási fenyegetésig. Jegyzet vége. Végre kivág az asztalra egy paksamétát, amiben elhűlve ismerek rá saját írásomra. Hogy képzeled, hogy ilyeneket írkázta a frontról? Szolgálati kötelemben álló katona. Ki fecsegszik mindenféléket engedély nélkül? Ezek hadititkok, te idióta! Az alezredes úr kell, hogy hívasson engem te miattad, és dörgölj az orrom alá, hogy miféléket protezsálok én? Hebegtem valamit, hogy én nem tudtam, hogy ehhez engedély kell, és töröltem volna minden olyan adatot, mely hadititkot sérthetne, hogy hazafias szempontból nem hinném, hogy kivetni való volna benne, de egyik mondatomat se hagyta befejezni, csak ordított velem. Végül avar zavart el, hogy takarodjak. Jadvigának nem mondtam el az esetet. Hazafelé különben utána jártam még a múltkori dolognak. Tudtam ugyanis most már, mert úgy mellékesen megkérdeztem nőmtől, hogy hívják az Irmus férjét. És elmentem ahhoz a franci féle házhoz. Épp akkor jött ki egy házmester formájú ember, kérdem tőle, itt lakik földes doktor úr? Hát éppen itt, azt mondja. Első emelet kettő. Na tessék, ennyire egyszerű. Mégiscsak van ilyen véletlen. Lábjegyzet. Úgy szólván szólni akarnék, hogy nem, hogy nyissa ki a szemét, mert ilyen részeknél én az ő kis gyereke vagyok, mint vásári bábszínházba bekiabáló kicsit, hogy vigyázzon, odafigyeljen, mert a háta mögött. De nem tudja a fiú az apai szeretetet hogyan meghálálni most már. Plusz persze még az is, hogy ez nekem egy dupla lélekhasadás. Az apus, meg a másik között. Lábjegyzet bezárva. Francihoz azért ezek után se volt kedvem betérni. De meg is láttam utána mindjárt, hogy az ablakba ki van írva, az ügyvéd úr szabadságra ment. Ahogy leemelem a polcról a Bibliát, eldől mellette az öreg rézvasalt Tranastius, a gótbetűs zsoltáros könyv, mely öreg apámé volt még, és utána apovkám hordta magával a templomba. Belelapozok, csak hogy megsimítsam a kis árgult hullámos, szélein penészedő lapokat, és akkor ezt a cédulát fedezem föl. Orvosi bizonyítvány. Dr. Roncsok Mihály, községi orvos, ezennel hitelesen bizonyítom, hogy Osztatné György, 48 éves földbirtokost, kit személyesen ismerek, 1913. augusztus hó 26-ától október hó 12-ig többször alaposan megvizsgáltam, és teljesen épelméhűnek találtam. Szervi betegsége idült gyomorbaj, gastritis krónika, mely nem érinti elmebeli képességeit. Az ő kifejezett kívánságára igazolom, hogy vizsgálataim eredményeképpen őt ügyei vitelére, kezelésére s vagyona feletti rendelkezésre maradéktalanul képesnek tartom. 1913. október hó 13-án.
miért kellett vajon apovkámnak épp elmélyűségét bizonyítatnia? És ki előtt? Ki nem akarta hagyni evel az aljas váddal szabadon végrendelkezni őt? Lábjegyzet. Hát, ez engem is igen érdekelt. Neki is duráltam magamat bizonyos kutakodásoknak. Jegyzet vége. Hogy nem tudok én erről semmit, mikor itt ültem a beteg ágyánál? Szörnyű ez a gyanakvás, és bocsássa meg az Isten, de csak Mamovkára gondolhatok. Látni kéne már azt a végrendeletet. Be fogok menni mégis Winkler Béni bácsihoz. Tetejébe apácskám összes iratait is anyám őrzi féltékenyen. Csak az én nevemre kiállított két takarékkönyvet adta át nekem a temetés után. Az adóíveket, a cséplőgép papírjait, a marha leveleket és egyéb szükségeseket aztán úgy kellett mindig kikönyörögnöm tőle, és nem hagyottám keresni az iratos ládában, maga zárkozott be mindig egész estére, míg ki nem silabizálta, mi kell a papírtengerből. Megjegyzés, persze, mert abszolút rendbe rakva nem volt. Iktató módszerrel lehet ilyenben csak eligazodni könnyen. Jegyzetbe zár. Ma, rettenetes perpatvar után, Mamovka elzavarta Huli nánét, hogy a szeme elé ne merjen kerülni többé. A melindai tanyásunk felesége, ez a különben lompos sunyi asszony, kit én sose szívelhettem, eddig is csak hízelgéssel s árulkodással tarthatta Mamovkánál helyét. Habár a Hulina maga jámbor, dolgos, kisé együgyű, de engedelmes cseléd, s mindent rendre elvégez, ha csak el nem felejti. Így ránézni nem árt, mi jobbára Gregor dolga szokott lenni. De most elvethette a súlykot a Hulináné. Anyám nagy mosáshoz és karácsonyi takarításhoz, kalácssütéshez rendelte haza Blahov nyanya mellé. Ilyen alkalomkor mindig zeng a ház Mamovka hisztériás vezényszavaitól s a cseléd nők egymásra mutogató perlekedéseitől. Ám a szokott hírig máma másfelé fordult. Huli náné tán a zelenákon köszörülhette meg a nyelvét, ki pedig tudva lévőleg anyám engedelmes alattvalója vagy 20 év óta, és soha egyebe a rajta valón, meg azon kívül, mit istálói vackán tartott, nem volt, s kenyéren és vízen is lesné anyám minden parancsszavát. De hát a kosztra nézve jól van azért tartva. Ilyen formán, hogy a zelenák akármiben is anyám ellen tartana, vagy megrövidítené, merész egy vád lenne. Ha ez volna az a kotyvalék valóban, amit Huli náné nem átallott a nyelvével keverni. De hogy a házi háború miből is pukkant ki, azt én nem tudhatom. Csak anyám rikácsolására neszeltem föl, hogy és még te merészeled kinyitni a papuládat a zelenákra, és hogy borogatja ki a gangon a Huli náné csuhészatyrát, batyuit, és lecsap egy kendőre, meg egy csupor pecsenye zsírra. Sajetota, povedz! Rángatja a nyanya kibomlott szürke csimbókjait, hogy vallja ki, mik ezek, s hogy őtőle lopni merészel. Krádnyes, csa, krádnyes, odomnya? Hogy mi ez, mondjad meg, na, lopsz te én tőlem? Az meg csak hajtogatja, hogy hiszen anyám adta neki ezeket tegnap, és segély kérve néz a Blahó nyanyára, de az elsunnyogon. Hord el magadat innen. Most már tudom, miért nem tojnak a tyúkok. A pulykát is te zabráltad el. Ki vagytok rúgva? A szememet kilopnák. Takarodjatok kifelé a tanyából. Ünnepek után a nyomotokat se akarom ott látni. Aval elkezdi anyám haigálni a gangról az udvarra kifelé a Huli náné cókmókjait, aki mind jobban tagad, és mondaná, hogy hát nem emlékszik a Mamovka a kendőt tegnap este pakoláskor,
Ancsa, szól Blahó nyanya után. Hát ott voltál te is a kamrában, hogy azt mondja nesze, ez meg csak amasodik itt. De hiába. Mamóka még utána is megy, és a nyomorult hulinánét ki épp csak belefogja a mocskos lepedőjébe, amit össze tudott szedni, magából kikelve átkozza, és taszigálja kifele a kapun. Megrémülök anyámtól, mintha nem is láttam volna ilyennek már épp elégszer. Arca torzult marad, ahogy visszafelé jön is, és fátyolos tekintettel néz a semmibe. 1916. február 2. Elhanyagoltam az írást. Ám azt kell mondjam, ez jót jelent. Hiszen, ha visszalapozok, látom, olyankor fogtam bele mindig, ha föl voltam valamiért dúlva. Fölkavartnak lehet ugyan jótól is lenni, de engem sajna sokkal többször kergettek e naplóhoz rossz érzések, mint jók. Ám de most a karácsony, az új év, és az egész télidő rendesen, békében múlt el. Részemről azzal a megnyugtató örömmel is, hogy Jadwiga hál' Istennek nem lázadt a mamovkám által vezényelt karácsonyi szokásrend ellen. Vagyis majd, hogy azt nem írom, úgy teltek az ünnepek, ahogyan szoktak. Holott nőmmel ez volt az első karácsonyunk együtt. A templomi és a gyertyagyújtási áhítat, de kivált kettesben az esték, megerősítettek abban, hogy nincs bennünk ünnepi tettetés, valóban szép és erős a szeretet mi köztünk. És ez nőmből is sugárzott, nem csak a magamét véltem őróla visszatükrözve látni. Így e hetekben, noha megmart a szeretet ünnepén túli kérdés, mégse voltam bolond azon morfondírozni, hogyan állunk a szerelemmel. Vagy azon, hogy mit jelent vajon nejem félig meddig tréfás mondása, ha az ágy közös is, egymás párnáján csak vendégek lehetünk. Tudnélik, a leszerelésem utáni napok egymás testében is örömteltebb ideje múltán megint csak ünnepszámba mentek azon éjszakáink, amikor egészen összeülelkezhettünk. És mondanom nem kell, hogy ez a hébe-hóbaság nem én rajtam múlott. Ám a másfél hónap alatt az a három ölelés testeinknek bizony nagyon is ízlett. És úgy vélem, talán az övének is. Kivált az első, mikor új hálóingét próbáltattam vele föl. Három alkalomra osztva 10 hízót töltünk egyéb iránt, együtt 13 mázsa voltak, köztük 3 csak olyan mázsa körüli, melyből lett 160 kg szalonna, 210 liter zsír, közel 250 kg füstölt, sonkát is beleértve, és 180 kg kolbász. Béresek rendbe kilettek elégítve, a Melindáról kihurcolkodó linájék végleg, zsírral és oldalasokkal is megtoldottam, járandóságon felül. Gregor az odakinti füstölés végeztével kamráinkba hordta a mi nekünk maradót is. Szenteste előtti nap elmentünk Rosszájékhoz, Éva napot köszönteni Ivkának, mert Pali nagyon hívott. Szerencsére Buchbinder Miki is ott volt, így mi férfiak jól eldiskuráltunk. Ivkával Jadwiga beszélgetett, aki a lakodalomban látta csak eddig őt, pedig kicsit kajánkodva kíváncsi is volt a hajdanában rám aspiráló nőre, amit nemrég meséltem el neki. Ahogy szerintem Ivka Palinak viszont sosem. Sokat olvastam is a télen, főleg a kedvenc mixátjaimat, de vettem magamnak és Jadwigának, mikor a háló réklit is, Turgenyevtől, Loviktól a Leányvári boszorkányt, aztán Ambrust, Kóbort, Malonyait,
és most végre a Karenin Annát is, amit Jadviga már olvasott németül, én pedig most kezdem. Hoztam a kereskedőtől egy nyalábra való új időket, azokat is böngésztem. Vízkeresztkor új béres párat kellett fogadni a tanyára, Cvalinga Mihály és Neje, 34 és 31 évesek, három gyerekkel. Cvalingát, aki volt már hónaposon, azért választottam, mert igyekvő béresnek mondják, akinek a vetések végeztével csizma szára mögül kizöldül az árpa. Ez a zöldülő árpa olyan szólásmondásféle, aminek az az értelme, hogy olyan szorgalmas, hogy le se húzza a csizmát, vagyis nem is alszik, amíg a munkálatok be nincsenek végezve. Úgyhogy ami mag beleesik, annak még kihajtani is van ideje a csizma szárából. Jegyzet bezár. Jadviga pedig még december elején bejelentette, talált egy szolgáló lányt magának. Már el is ment a szüleihez kikérni, kikkel aztán én állapodtam meg a leány járandóságában. Neve Csúvár Anci. 1916. február 7. Esküvünk első évfordulójáról emlékeztünk meg tegnap, a vacsoránál, kocintással, csókokkal. Jadviga új ruhát kapott, és némi ellenkezés után hagyta is magát kibújtatni belőle. Február 16. Elborzasztó jelenetnek voltam tanulja este. Buchbinderrel akadtam össze, aztán ott ragadtam még nála, mert rossza is átjött, bort ittunk, és utána hazafelé, mivel a palival így vezett tovább egyfelé az utunk, az öreg ház felől jöttem be. Úgy 9 óra tájban. Anyámnál a szobában és a pitvarban is világosság. És meghallom a hangját. Most folytottam, mert ajtóablak csukva, de megint kiabál. Benézek a szőlőrugason át, és meglátom. Vesszővel üti az összekuporodott és félmeztelen Zelenákot, aki feje fölé tartott karral védené magát, és e szavakat veszem ki tótul. Tosszom ti vravela, že stěkaj. Nie vravela som. Som ti kázala stěkať. Sem si ľahni, naprach ty pes. Rozumieš? Nie trúfaj si horstať ani slovo. Štěkaj, pes, brechaj. Štěkáš kúš do vyjebanýho. Ticho. Chceš voľačo? Tak mi oblížeš ruku. Rozumieš, ty pes? Poď sem. K nohe. Štěkaj, štěkaj. Kiabálása így van magyarul. Megmondtam te neked, hogy ugassál. Nem mondtam? Ugatást parancsoltam neked. Ide fekszel a küszöbre, te kutya. Megértetted? Ne merészeljél fölállni. Egy szót se. Ugass, kutya, csaholj. Ugatsz, kúss a kibaszom. Csöndet. Akarsz valamit? Akkor megnyalod a kezemet. Értette, kutya? Gyere ide, lábamhoz. Ugassál. Ugassál! Zelenák négy kéz lábra áll, fölemeli fejét, és panaszosan rávonít Mamovkámra, aki egyre csak üvölti, ugass, kutya, ugass! Majd meg, hogy fogd be a pofád! Erre a nyomorult engedelmesen odamászik hozzá, és az előre tartott kezet kiöltött nyelvével próbálja elérni. Elkapom tekintetemet, de már is megmozdul a gyomrom. Utána rögtön föl is hullámzik a keserűség a torkomra, és a következő pillanatban, rövid, bő sugárban adom ki Buchbinder barát. 1916. február 22. Voltam tegnap Winkler Béni bácsinál. Jadvigát is hívtam, reméltem, járunk egyet a városban, beülünk a kávéházba és hasonlók.
De elhárította, hogy fáj a feje, nem érzi jól magát. Nem akartam mondani, hogy elmúlhat, és honnan tudja máma, hogy holnap is migrénje lesz. Mert csak annál inkább megmakacsolja magát, ha kérem. De így se akart jönni, reggel se. És most nem egészen értem, mi a helyzet, már az, amiről Béni bácsi beszélt. Ahogy beléptem, bent találtam az irodán, föltette cvikkerét és felkiáltott. Na, végre már, csak hogy szegény apád temetése óta nem is láttalak. Hogy hát miért nem jöttünk már? Ő többször is üzent a francival, húsvétkor is például. Mert aláírásra vár egy pár papír. Idézést kellett volna tán küldenie. És erre sejtelmem sincs miért, de elhallgattam, hogy hozzám ugyan nem jutott el a hívása. Mentegetőztem csak. Jó, hát ő gondolta, hogy sok dolgunk van, utána meghallotta, bevonultam, azért nem jöhetek, és hogy anyám is csak ígérte, hogy majd, hogy most trázunkban vagyok, most meg a lakodalom, hanem ide figyelj. Ezt azért csak megmondom neked, mert Mici nénéd eléggé zokon vette. Volt valami okod rá, hogy ne hívd meg az esküvődre? Hát azért mi apáddal, te is jól tudod, mert jól van, ismerem anyádat, hirtelen haragú, és kicsit összekülönböztünk, biztosan mondta neked, a végrendeletnél. Nem küld meghívó kártyát a lakodalomra, hát nem küld. De azért neked és Jadvigának eszetekbe juthattunk volna, hogy legalább az esküvőre. Jaj, hát mondom, drága Béni bácsi, és felötlik bennem, hogy a lakodalom után jutott csak eszembe, mennyire kínos, pont ők nem voltak ott. De szégyelvén magam, beletemettem ezt gyorsan a feledésbe. Úgy röstellem dadogom kéztördelve, én ugye abban a tudatban voltam, mivel a rokonokat és közelebbieket anyám intézte, hogy Béni bácsiék persze, hogy jönnek. És hát nem tudom, na, spondját rá, Micit azért engeszteld majd ki, mert illenék levizitálnotok is az asszonykáddal, lassan már meg is szaporodtok, és még nem is láttunk benneteket. Mici nénéd sokat emleget titeket, meg hát ismered, zsörtölődik a franci miatt, hogy az pedig nem nősül, hogy neki már sose lesz unokája. Lábjegyzet, Béni bácsi már nem élt, mikor Mici nénit én megnéztem, mint álószeres ügynök. Sőt, a sors fintora által, majd a bakterházban is. És akkor se tudta, hogy van unokája. Jövünk, ígérem, Béni bácsi, és ne tessenek megneheztelni. Francinál se igen mutatkozol, ha jól tudom. Összemordultatok tán egymással valamin? Nem, vanok vállat, csak hát a tenger gond, fronton voltam, meg ugye már az asszony szoknyáján ülök legtöbbet, mondom, és igyekszem elejét venni a kérdezősködésének erről. Nekiveselkedek hát, hogy előtárjam a mamovkával való gondjaimat, és végül, hogy nyélbe kéne ütni vele a vagyonfelosztást rendben, a végrendelet szerint. Béni bácsi fölhúzza szemöldökét. Na de, hisz már lassan 2 éve, hogy megküldtem mind hármatoknak a hagyatéki végzést, mi hiányzik még? Mind hármunknak? Anyádnak, neked és Jadvigának. Nézek egy nagyot, és megmondom, hogy én bizony se a testamentet, se a végzést nem láttam. Nem-e? Hát nem. És Jadviga sem. És mondani se kell, mindketten tudjuk, ez mamovka lelkén szárad. Béni bácsi szólal meg végül fejcsóvával. Anyád igen bosszús volt. Habár úgy vettem észre, nem igen lepte meg a dolog. De miféle dolog? Hogy az apai résznek majdnem a fele nem te rád, hanem feleségedre, Jadvigára száll. Hú, a mindenit. Szaladt ki a szám. De hiszen apám nem is sejthette még, hogy összekerülünk.
hát nem is a menyére örökített ő, hanem a fogadott lányára. Na de hát én azt hittem, veletek ezt ő még életében tudatta. Csóválom a fejem, és közben agyam zakatolva forog. Hogy is van ez? Akkor engem veszteség ér most? De hát ezt a csodát, hogy Frigyünkkel mégis egyben marad minden, aztán, hogy ki tudhat erről, és ha tudja, mikor tudta meg? Anyám? Jadviga? És hogy mennyire megpecsételhette ez Mamovka nőmmel szembeni eredendő haragját, hogy a boldogult Zsofka részét Jadviga kapta meg. Másnak az ivadéka jutott a családi vagyonhoz. Tetejébe kinek? Apovka hajdan volt Ponyicki Máriájának a lánya, akivel a gyámapa kiismerhetetlen okból százszor annyit törődött, mint önnön édes lányával, kit pedig egészen a Mamovkának engedett át. Úgy véltem azelőtt, sikerült kifürkésznem lassan anyám gyűlölködésének okát, amiért is oly veszettül ellenezte egybekelésünket Jadvigával. Az anya Ponyicki Mária miatt a lányra is féltékeny volt mindig. Kivált, hogy Apovka rögtön, amikor kellett, habozás nélkül állt oltalmazóként az árva mellé. És hogy Apovka után most már én rám köti magát a kisasszony, csak hogy ő, Mamovka, ne szabadulhasson meg már tőle soha. De hogy apácska még vagyont is örökítse rá, ez anyámnak már végképp fölfoghatatlan. Ezek után még jobban érthetem indulatait, hogy elherdálni a család vagyona. Rozbity svaty majetok. Szétverni a szent birtok vagyont. Jaj, jaj! Mit szóljak, mikor az én kezemen lett az szétzüllesztve, vagyis elzabrálva, amit több nemzedéki felmenők ragasztottak egybe, ami az én nagy lelki furdalásom lehetne. De hát, hol volt a szél ellen appelláta? A májátok, a birtok, a vagyon szentsége lett így a szemében meggyalázva, és most földrémlik előttem anyám bosszús rálegyintése, váratlan, de továbbra is sértő hangú megenyhülése, hogy hát akkor vedd el! Azt mondja, mit bánom én? Megismerte közben Apovkám végakaratát? Hát persze, hogy megtudta, hisz nősülési tervem kinyilvánítása már apácska halála után 4 hónappal történt. 2 napon át készültem, hogy leülök Mamovkával megbeszélni a hagyatékok dolgát, de nem találtam erre nyugalmas percet. Minek is mondom, hogy leülni akartam volna, mikor tudom, azt vele nem lehet. Föl alá járna, vagy mintha rakosgatnia kéne haladéktalanul. Szekrényben matatna, hátát mutatva nekem. De rosszabb lett annál is, mint ami kevés megértést vártam. Pedig eldöntöttem előre, nem hányom a szemére, hogy nem tudatta velünk, ki mit örökölt, és hogy visszatartotta Béni bácsi nekünk szóló értesítéseit, hanem mintha a hallomásból értesülve lettem volna eddig is, csak nem firtattam. Ügyintézni nem volt érkezésem, és a vagyonrendezés ugye hosszadalmas dolog, de most a Béni bácsi hivatott, teszem azt valami örökösödési illeték, vagy hasonló miatt, és így tovább. Bizony e kezdésnek a feléig se tudtam eljutni, mert anyám visszafordult a küszöbről, összepréselt szája megrángott, akár egy fölcsípett giliszta, szeme szűkölő réséből, mintha vaspálcát lőtt volna arcomba, és ezt súgta fenyegetően. Kutakodol? Az én hátam mögött? Mi? Erre még legyintettem, és a higgadtat színlelve folytattam, ízelgő kitérővel, hogy a Béni bácsi azért is üzent, mert elvárnának vizitálni, és igen kedves volt. Mamovkán felül is érdeklődött, minden jókat kívánva. A Béni egy alávaló csaló.
és ismerősen remeg a dütő hang. Jegyzed be, hogy mint később jövő lehetek okosabb Tóni. Én a papírokból, meg majd ebből a naplóból is teljesen állíthatom, hogy Béni bácsi nem volt csaló. Jegyzet bezár. Egy enyveskező fiskális nem szégyel az ember szeme láttára, és mézes mázoskodva kitanulta jól a zsidók közt. Apádat is az orránál fogva vezette. Én erre, hogy nincs oka anyácskámnak kételkedni benne, rendben találtam mindent, láttam a papírokat, hagyatéki leltárt. Hogy mertél nélkülem? Nem tudsz te semmit, bólogató marha. A pénznek legalább a felét ellopta. Tudom én, hogy hány könyve volt Apovkának a takaréktól, mert hiába mondtam, vegyen rajta földet, malmot, akármit, mert a papír az csak papír. Most meg már romlik is, de ne félj, a Béni beleforgatta már a vagyomba. Nem hagyta elolvadni. És amibe a legtöbb volt, itt egy asztalra sújtás ököllel, az hiányzik a hagyatékból. Hogy Béni bácsi Apovkám legjobb barátja volt. Mamovkám biztosan rosszul emlékszik. Hogyan képzelheti? Nem vagyok se vak, se bolond. Ordítva már. Hát minek nézel te engem, amit a saját szememmel láttam? Hát biztosan még átrakadta apácskám. Nem rakadta át sehova, sehol nincsen nyoma. A Béni rakadta át, a saját zsebébe. Csak nem lehet mit csinálni, megmondta a Braun. Ez a Béni bácsi konkurense. Mert apád mindent oda tett letétbe a Béninek, és már abba a jegyzékbe sincs benne. Amit a Béni írt, a listát, és a beteg apáddal aláíratott az akármit, és elzabrálta. Nagyon kérem, csillapodjék, mamovkám, ez csak vádaskodás, a Béni bácsi nem tolvaj. Nem tolvaj, igen? Akkor ki a tolvaj? Vagy te nálad van az a pénz, mi? Vagy elosztoztatok a Bénivel, amiért kifundálta? Hogyan forgassatok ki mindenemből? De mit nem képzel, anyácskám? Itt abba kellett hagynom tegnap, mert jött a Buchbinder Miki, de most már nincs is kedvem folytatni azt a szörnyű veszekedést. Kivált, hogy utána Jadvigát gyalázta az örökség miatt, amiről pedig nőm mit tehetne, és nem is tudott róla. Álje úzs akkodda kakotta binyeve gyela! Csapta rám végül Mamóka a szobahajtót, belém döfve ezt a durvaságot, meg a szégyent, hogy nejemet nem tudtam megvédeni. Hát ez elég mocskos szájjal lett mondva, hogy ugyan már hogy a faszban ne tudta volna. Amúgy az igazság kedvéért ez igaz volt, mert tényleg tudta. Jegyzet bezár. Ám akkor se jutnék messzire, ha azt akarnám lejegyezni, mit szólt örökségéhez Jadviga. Rögtön, ahogy hazaértem, siettem tudatni vele a hírt, de ő le se ült ehhez, épp csak hogy felém fordult, és mintha kicsit késve vonta volna föl a szemöldökét, hogy tényleg? Hogy? Erre beszámoltam arról, amit Béni bácsi mondott, ő vállat vont, hogy úgyis mindegy, és ebben vége is volt. Furcsálottam, hogy utána egyebet nem beszélt. 2 hét telhetett el tán a Zelenákkal való kutya jelenet óta, és ma anyám szobája előtt a küszöbön egy ajtó félfába vert karikára felfűzött láncot pillantok meg. A mai 1916. március 14-i nap oly örömmel ajándékozott meg, hogy róla még írni is türelmetlen vagyok, mert föl alá ugrálnék, és szaladok már is csókolgatni feleségemet tovább. Máma Jadviga avval ébresztett, hogy most már bizonyosan nem téved, gyermeket vár. Nem lehetett velem bírni, és azóta se lehet az örömtől.
karomba kaptam nőmet, hogy utána egész nap is, amikor csak hagyta, többször hurcoltam konyhába ki, szobába be, mondván neki, hogy kímélned kell magad. Fiam lesz, kiabáltam, fiam lesz. Vagy lánya, figyelmeztetett Jadwiga, mert azt is ugyanúgy kell szeretni. Lányom lesz, egy ennivaló tündér leánykám lesz. Újjongtam akkor így tovább. Erigyen, ne bolondozzon már, nézett rám nejem elégedett mosolyjal. Hát még én milyen elégedetten öleltem. Tapogattam őt. Hol van, mutasd, hadd csókolom. Persze nem engedte hasát puszilni, még kevésbé fölvonni róla a ruhát. És hogy milyen ez, milyen haja lesz, milyen szeme, milyen termete, járása, miféle természete. Mire lesz esze képessége? Ezerféle kérdést tettem fel Jadwigának, mikre hol válaszolt, hol nem is felelt, már csak nevetett. Menjen a dolgára már, mit akarsz csinálni, máma? Vigye az ördög a dolgot, én máma nem megyek sehova, téged foglak csak imádni ezért a hírért, ezért az angyali üdvözletért. De aztán csak beszaladtam a faluba, és elújságultam a hírt Buchbindernek meg a Rosszapalinak. Septiben áldomást is ittunk rá, de siettem vissza Jadwigához. Csak elébb a bulgár kertész Mihaló felé kerültem, hogy milyen korai virágja van az üvegház alatt. Leszedettem vele az összes tulipánt, ami csak nyílott. Egyebe még nem volt. Lett abból egy jó nyalábolnivaló. Tétettem mellé bőven rozmaringágat is, mert ez a jelige virágom az én szerelmetes Jadwigámmal. Fiam lesz, vagy lányom lesz. Hogy örültek Marcinak. Bezzeg. Mert Marci bátyámat én szerettem. De bizony gyerekkorban is észre lehetett venni, hogy anyus őt plusz, mintha bámulva imádná is. Néha majd, hogy szerelmesen. Míg az engem szeretésében mindig volt olyan, hogy mintha jól van te kis hülye Miso, hát azért tégedet is. Apus pedig valahogy úgy igyekezett, amiért én hálás voltam. Csak cseperedett korban vettem már észre, hogy valósággal igyekszik szinte jól bánni velem is, nem csak a Marcival. De én ezeket az eltéréseket mindig csak arra fogtam, hogy hát a Marci okosabb, magasabb, szebb, stb. És hát nem könnyen, de érthető lett későbbiekben nekem a szülői részrehajlás Marci felé, bár sokat elbúsulva sírtam emiatt, hogy kicsi vagyok, stb., de nagyobb koromban ezt összeszorított foggal tűrtem, és megmagyaráztam, hogy biztos én is, ha két fiam volna, a Marci félét jobban szeretném. Csak a néha-néhai elbusongáskor reménykedtem, hogy hát, ha mégis az én félémet jobban. Jadwiga beleír. Harmadszor. 1937. június 3. Leírtam már, Ondriskám, mit tartottam én Stralsundban, ismeretségünk első éveiben a Franci felől, s viszont mi fűzött engem apácskához. Hosszú ideig ezért kétségeim nem is voltak. Forgolódhat körülöttem a csillogás hiszemében ez a fiú annyit, amennyit akar. Én senki másra nem vágyom, mint akinek addigi boldogulásomat is köszönhettem, s akinek most ezt élete társnőjeként, szerető odaadással hálálnám meg, ha elfogadná, ami nekem cseppet se von áldozott, ellenkezőleg. Magával ragadott az a jóság és szeretet, az az erő és szilárdság, az a pallérozatlanul is bölcs figyelem és tapintat, ami apácskában volt. És bámultam önnön erényeit és fogyatékosságait, egyaránt bátran viselő magabízását. Azt, ahogy természetes becsülettel, szótértően, biztosan forgott úgy a pornép, mint a magasrangúak között. Hogy őt még külhangban, idegen ajkúak közegébe se békjózt az a mukkanni sincs mersze gátoltság.
ami honfitársainknak, kivált a lentebbről jöttekneknek úti kátyúja, s gyakorta oktalan idegenekre fenekedésük kiváltója szokott lenni. Lábjegyzet, hát örülhet a síron túl is, hogy ilyen emlékezést kap. Szerintem mondjuk például, miért nem tud elhunyt felett ilyen beszédet tartani egy pap? Jegyzet vége. El tudtam volna képzelni őt a világ bármely táján, üzleti vagy pihenő úton, s mellette magamat, aki úgy hittem nem csak fiatal

de jó is lenne az. Úgykor még el is gondolkodott rajta, mi lenne, ha megpróbálkozna Amerikába, és odakint lenne a kivándorlók organizátora. De hogy az mégse jó. A kinti magyar nagyhalak közt legkisebbként kéne kezdenie, s ő inkább a küldő transportálásra jó, nem a fogadóra. Amellett a kivándorlásnak lassan elkezd majd leáldozni, érezte meg már a háború előtt 5 évvel, hogy az amerikázásnak vége lesz. Tetejébe angolul se tudok. De hiszen tudok én, kínálkoztam fölragyogó szemmel, mire ő mellére vonta fejemet és azt sóhajtott. Drága kicsi, öreg vagyok már ehhez. Én pedig nem mertem megkérdezni, mihez. Így ment ez évekig, és én ahhoz, amit szerettem volna, mindigább kívántam már az ő hívását. Anyus persze eléggé nem ír évszámokat, ezért ezt is nehéz kalkulálni, hogy mit jelent évekig. Mert az érettségie utáni utazás 1906-ban volt. A WF-fel való esetkezdés, ami pont majd ezutánra tett lapokon jön, csak 1913 nyarán. Hát nem tudom, hogy 7 évig csak György apácskára várt volna anyus, és hogy hiába? Vagy WF mégse 1913-tól volt, hanem hamaréptól. Rejtélyek ezek. Jegyzet bezár. Elhatározása, vagy legalább a biztatása nélkül a csak önmagába kapaszkodó reményemet féltem nem lesz mi táplálja. Hiszen érthette ő már akkor jól, hogy miben bízom. Ám az, amit csupán én mertem akarni, nyilvánvaló, hogy el se kezdhetett érlelődni. És így az én akarásom, amit hangosan ki sem mondhattam soha, felelet nélkül magában forgó puszta vágy maradt. És az se lehetett folyton megfordítva, ami egyebekben köztünk úgy volt, hogy kívánságomat kikérdezve ugyan, de ő mondta meg, mit hogyan tegyünk. Kettősünk belső vezérszólamát nem dirigálhattam mindig csak én. Így feléje nyújtózó óhajom nemhogy a kapaszkodót nem találta ő benne, de lassan már azt a vonzást se, ami oly sokáig hívás tudott nekem lenni. S amiről ilyetten kellett végül belátnom, hogy ugyan én nekem szóló, de irdatlan messzeségből pislákoló aprócska jelzés csupán. Hogy ezzé csillapult, ennek okát magamban nem találtam. És azon gondolkodtam, vajon biztos-e, hogy György apácska tehet róla? Igaz-e, hogy boldogságunkhoz csak is az ő mersze hiányzott? Vagy pedig ugyanúgy, mint én, ő is a beteljesíthetetlen vágyak kínjaival állt tehetetlenül. Csak éppen ő a természet parancsa előtt, mert amit én kínáltam, ahhoz már végképpen késő. Életkora szerint még nem feltétlenül, hisz volt nekem nem egy iskolatársnőm, aki hasonló korú férfihoz ment, igaz, inkább csak adták feleségül, ám egyszer csak megsejtettem, hogy apácskának a maga élet idejében mégiscsak kései találkozás a miénk. És amikor pár hónapra rá halálhírét vettem, a végtelen fájdalmon túl rettenetes lelki furdalás vett rajtam erőt, hogy talán magam égettem rá a közeli elmúlás billogját. Azzal kezdve, hogy először fölsejlett előttem a velem való szerelem őneki elkésett már, és avval tetőzve be, hogy ennek nyomatékául engedtem végre Franci csábításának. Andriskám, elővettem a naplóját megint. Szeptember van, és egyre csak a magával közös elmúlt életünk jár az eszembe.

továbbra se tudom a mai napjaim felé fordítani tekintetemet. A jövőről nem is szólva. Pedig tudom, hogy azt a fiaink jelentik. De most velük sem törődöm sajnos. Azt el is felejtettem tudatni magával, hogy valamikor augusztus elején Marci bejelentette, Markája várandós. Na, erről majd még írok. Én meg bejegyzem, hogy ez a szeptember 1937. Ebben az évben, májusban kezdett a naplóba írni. De muszáj még ide pótlójegyzeteket tenni, mert anyus mindent kihagy. Vagyis tényleg visszarévedései vannak csak főleg a távoli múltba. És való igaz tőle, hogy fiainak mai napjai felé kevés tekintetet fordít. Például fentihez. Bátyám Marci. Szűk és barna, 172 centi, jeles vagy jó tanuló volt, Szarvason gimnáziumba járt. Én pedig csak aranykalászos gazdaképzőbe. Vegytant és biológiát szerette, patikus vagy fogtechnikus és fényképész akart lenni. Plusz földbirtok jövedelemmel képzelte. Sokat járt Buchbinder Miki bácsi műtermébe előhívogatni. Egyetemre akart menni, amit anyus is forszírozott. De bizony volt egy akadálya, az anyagi. Lényeg, hogy talán apus hányavetisége miatt buktunk sajnos. Már a koronainfláción is, a nevezetes gazdasági-válsági eladósodásból pedig már nekünk alig volt feltápászkodás. Meg a boletta rendszerből, amit a búzáért adtak gyorsan olvadó értékkel, és bagót sem ért. Béresek ugyan dolgoztak természetbeni ért, de pénzjövedelem majdnem semmi lett már 30-35 körüli évektől. Kölcsönöket véve jelzálogok kezdtek ránk táblázódni fokozatosan. Marcival, mint kamasz fiúk, ezt nem nagyon tudtuk, csak a Gregor morgásából kezdtük sejtegetni. Lényeg, hogy a Marci egyeteme fucsba ment, meg igazság szerint a kedve is. De éppen akkor eszement szerelembe eséssel vigasztalta magát. Neve Rocskár Marka volt. Nem értettem én azt sohasem, de lényeg a lényeg, házasságkötés lett 1936. áprilisban. 19 éves volt a Marci, és a menyasszony is vele egyidős. Született kisfiúk neve Osztatni János, akinek várásáról anyus itt ír. Ennek dacára is az ifjú pár elég jó indítást kapott. Legalábbis, ha nem akart mást, hanem gazdálkodó lenni szintén. De sajnos csak Rocskár szülői oldalról. Bár végül is apusomék adták a földöröklést, meg a tanyát. De a feleségi részről kapott pénzből Marciéknak a melindai tanyán mégis lett építve új gazdalakás építmény. 4 lépcsős platózással, szobas tyukatoros plafonnal, spalettás nagy ablakokkal, padlóval, kemence és kályhás fűtési lehetőséggel. Konyha szinten nagy kocka téglás talpazattal, kamra pince nagy magtárral, padlás magasított fallal, magtárolónak. Egy hintós szín, szélesített gang szintén bestyukatorozva. Előtte béresekkel én is több ezer darabos dénes meg szikoraféle vasas égetett téglát hordtunk. Véletlenül ráadásul télen volt, és 20 fok feletti hidegben, szánkókon, 5 lófogattal az állomásról, meg részben kisvasúti lórékról. A fiatal gazdának való szép lakrészt stílszerűen környékezte egy 500 négyszögöles, drótkerítéses, gyümölcsös, veteményes, virágos kert.
de a kényes menyecske inkább akart volna mégis szép falusi házban lakni. A jegyzet bezár. De inkább vissza még. Emlékeimet odafordítom most, hogy miként zajlott le Stralsundban, annak a hosszú történetnek a legkorábbi etapja. Az első fejezet, melyben vele találkoztam. Ki a naplókönyv lapjain eddig is sokszor bukkant már föl, és ugyan őtőle váltam el majd véglegesnek szánt elfordulással. Hiszen tudja, drágám, Winkler Franciról van szó. Ő volt az első, aki egyszerre kezdett csábítani a minden ellene szóló körülmény dacára is hívogató jövő képével, ugyanúgy, mint a már izzó szemén át is én belém mélyeztett vágyába. Franci éberségemet kijátszva, tapasztalatlanságomat kihasználva, az irántam való mind hevesebb szerelmi elszántságának s az én öntudatlan hívásomnak engedelmeskedve talált el hozzám. Valósággal szétszaggatva, ezer indokból szőtt ellenállásomat. Újraolvasva ezt a mondatot, féligasságnak látszik mégis, melynek másik oldalán is volna talán ugyanennyi. Kijátszottam én is az ő éberségét, melyel olykor kérkedni se röstelt, hogy bárki nő is legyen, az ő nyakába ugyan nem vethet vezető istránknak urkot, más nőkre értette persze, és mert ezt voltaképpen el is hittem, veszélytelennek látszó helyzetből kezdtem e nagyképűség póza mögé beférkőzni. Szándékosan csak, hogy a fönnhordott orrát megfricskázzam, de akaratlanul nyilván a hívásának is engedelmeskedve, amely szavait cáfolva így szólt. Kötözz engem magadhoz. Öntudatlanul így én is szaggatni kezdtem az ő elkötelezéssel szembeni ellenállását. Nem csak ő az enyémet, melyel a megbízhatatlanságától védtem magamat. Hiszen, hogy az ég óvjon tőle egy becsületes leányt, tényleg így gondoltam. Azzal kezdett játszani először, hogy mindenféle esetek elbeszélésekor, miközben bizalmas kiszólásaival szinte fiúsított engem, kiváltva bizonyos kis nők felé kalandozott el, váratlanul megállt, majdnem olyan sudár volt a dereka, mint a magáé. Azt mondja, vagy magának meg micsoda türkiszkék szeme van, és folytatta, mintha mi se történt volna. Míg nem szemembe felejtve tekintetét elakadt, és tettetve, hogy akaratlanul. Hát ezek a szemek, rázta hitetlenkedve a fejét, és bocsánatot kért. Mulattatott, hogy úgy tesz, mintha neki aztán végképp nem kéne tartania tőle, hogy bennem akadhatna rá valami bolondítóra. Holott mind sűrűbben lepett meg bennünket a zavart elhallgatás, az egyszerre való fölpillantást követő csend, majd az ezt kényszeresen föloldani akaró mellébeszélés, amikor egészen mást mond a szem, mint a száj, melynek szavait követni nem lehet, de már nem is kell. Míg nem egy borús nyári alkonyon, amikor már csak az eső áztatta kertre néztünk ki az elszökött szavak után, de aztán megint csak egymásra, kettőnk arca közt olyan meleg légörvény támadt, mintha összekapaszkodó tekintetünk forrósítaná föl, hogy tovább már nem lehetett bírni. És képzelje, Ondris, ekkor én fogtam meg az ő asztalon előre nyújtott kezét. Egyszer bevallotta, hogy olyan kélyes izgalommal késleltette az első érintést e mozdulatlan, néma fölhevülésben, hogy szándékosan várta ki, és szuggeráltam belém a merszet, hogy én érintsem meg őt. És innentől, mint gátszakadásra kezdett rámömölni zabolázatlan szenvedélye.
heves és kitartó ostromba fogott, s heteken, hónapokon át ígért és kérlelt. Órákon keresztül se szűnt meg fölfesteni előttem, micsoda csupa szépekbe, jókba hordana el engem, ha elszánnám magam, hogy a tenyerére ülök. Egyszer szemtelenül oda is tapasztottam mindkettőt, hogy kipróbálhassam, hogyan esne rajtuk az ülés. De rácsaptam. Itt azért nem tartunk. Váltik bizonygatta, hogy noha megtapasztalta már egyik-másik nőnek a vonzását, de ilyen fölforgató szenvedélyt senki közelítésekor nem érzett. És ne hátráljak már tovább, mert annál gerjesztő mágnesként húzom őt magamra, és ne tagadjam el magam elől az övéire, úgy érzi, hogy nagyon is rárímelő érzéseimet, míg nem azzal adott súlyt szavainak, és folyton derekam körül lebzselő karja, s nyomakodó ágyéka ölelési epekedéseinek, hogy megkért feleségül. De attól fogva napjában 10-szer is megkért feleségül, ami pedig már túl sok ahhoz, hogy elegendőnek látszon. Elbódított és borzasztóan kimerített vele ez a küzdelem. Azon a nyáron majdnem 2 hónapig volt ott a Winkler házban, melyből igaz, hogy 2 hétnyi szabadság nekem is jutott a cégtől, de aztán hivatali munkámat is el kellett látnom, Franci pedig alig hagyott aludni is. Folyton a szobámba akart bejutni, de mert titkolóznunk nagyon is tanácsosnak látszott, ezért a kertbe voltam kénytelen elbújni vele, vagy a könyvtárszobába, ahol el kellett tűrnöm, hogy magunkra zárja az ajtót, nehogy ránk nyissanak. Minek fejében kikötöttem, hogy egy ujjal se nyúlhat hozzám, amit ő persze megszegett. Nem tudtam, Ondrisko, mit tegyek. Ahhoz se hagyott nekem nyugtot, hogy meggondoljak mindent. Se időt, hogy jobban megismerhessem, se pedig türelmet a hozzá fokról fokra való közeledéshez. Hiába múlt el már zsengekorom, tapasztalatlan voltam. S például fogalmam sem volt, másoknál hogy zajlik egy szokásos udvarlás. Nem tudtam, hogy a férfiak eféle ölelgető, kérlelő, égre, földre esküdöző fogadkozásokat csak is a gyorsan elcsábítani akart könnyű nőcskéknek szoktak produkálni. A leánykérés ezzel szemben udvariasan kimért, unalmas viziteket szokott betetőzni, zavart krákogások közepette. A piruló leány és a jelöltet metsző pillantásokkal méregető, savanyú képű szülők színe előtt. Igaz, hogy augusztus elején Franci hazautazott, avval, hogyha szabadulni tud, októberben megint fog jönni, így aztán gondolkodhattam. S hamar lyukadtam ki oda, alig ha nem egy szoknyavadász prédájául lettem kiszemelve, és a fogadkozásokból egyetlen szó sem lesz igaz. Pár hét múlva pedig az a találkozás ütött szíven, amely magát is, csak engem bizony egészen másért. Váratlanul megjöttek maguk ketten apácskába. Legszívesebben zokogva borultam volna apácska vállára, megvallani hűtlenségemet, és könyörögve kérni, ragadjon el innen, szabadítson ki ebből a fenyegetettségből. De megmukkanni sem mertem, és magát okoltam, hogy miért kell itt lennie, hogy emiatt nem szólhatok és nem tehetek semmit. És mintha apácska szánszándékkal nem adott volna módot a beszélgetésre többé. Csak harmadnap elutazásuk előestéjén jutott néhány perc kettesben vele. De akkor már inkább csak hallgattunk. Ő pár nyugtató, bátorító szóval próbált búcsút venni tőlem, és én kérve kértem, hogy jöjjön vissza mi hamarabb hozzám. De a szemem könyvben úszott, mintha megéreztem volna, hogy utoljára látom. Ő helyette maga szökött vissza másnap. De hát én nekem egészen másfelé járt akkor az eszem. Jóformán semmit nem beszéltem magának Sárosi Irmusról sem. Még pár hónapja, mikor növendékkoromról írtam elapokra,
akkor is kihagytam az életem leírásából írmust. Mert ezt az írmus részt anyus már valamikor 1938 elején írta. Hiszen a dátumozás sokszor hiányzik, csak én tettem ide. Pedig írmus a legfontosabb lénye volt egy bizonyos belső életemnek. Annak közepében állt az én egyetlen barátnőm. Különösen a Szankt-Pölteni években, akivel jóval többet jelentettünk egymásnak, mint ahogy akár maga, akár az ő férje azt elképzelhette. Mert tudja, Andris, erősen kavarognak az érzések az ember bakvis korában, s ha ehhez még árva is, akit szigorúan fognak egy leányka szárnya törvényei, bizony mélységesen ki van a szeretetre éhezve. Maga soha nem látta írmust, és én nem akartam, hogy találkozzanak. Emlékszem, Andris, hányszor vette zokon, hogy egyre másra elutazom, és soha nem hagyom, hogy elkísérjem földeséghez. Sárosi Irma férje, doktor Földes Bálint orvos, de én nem láttam sosem, jegyzet bezár. Féltékeny volt ezekre az útjaimra, és én megéreztem bosszús mordulásaiból, ha írmust hoztam szóba, kérdéseiből hazatértemkor tőle, vagy épp türelmetlen félrehessentéséből azon semmiségeknek, amiket ilyenkor elmesélni készültem róla, hogy féltékeny írmusra. Hát még ha tudta volna, hogy mennyit leveleztünk mi össze, amikor én Strázumban voltam, ő pedig itthon, de később is. Sajnos ezekből a fent említett levelezésekből egyetlen darab sem ismeretes, pedig talán a legérdekesebb volna, jegyzet bezár. Én ennek köszönhetem, és bizony nem a férfiaknak írt, s valami láthatatlan iskolamester által cenzúrázott leveleknek, hogy egyáltalán képes vagyok valahogy írásba foglalni gondolataimat. Csodálkoztam is, Andriskám, hogy följegyzéseiben e féltékenységnek semmi nyoma. Ezt még magának sem merte bevallani. Igaz, hogy azon nyomban lefette a lelkében az a másik martosú féltés. Mert hogy írmushoz megyek, ezt sokszor el se hitte. Ahogy azt gondolta, és ebben volt igazság, hogy írmus az én külön útjaimon a cinkosom. Mégsem ezért elleneztem, hogy találkozzanak. Mi sokkal sűrűbben szőtt titokba bújtunk el a barátnőmmel annál, mint ahogy akárki szeretőt is eltitkolni akarhat az ember. És ez így volt már lánykakorunkban is, amikor tiszták voltunk, és fantázia még nem ejtett rajtunk foltot. A világ semmi különöset nem talál abban, hogy két növendéklány együtt pusmog, nevetgél vagy fecseg. Sőt, ugyanez később asszonykorban sem szúr szemet, noha ekkor már szolidabbnak illik lenni. Ezért nem is kellett félnünk a rajtunk közömbösen átsikló tekintetektől. Amikor például írmuséknál vakációztam, s ketten laktunk egy szobában, még az édesanyja is ránk nyithatta az ajtót, ha éppen érzelmi viharok dúltak is bennünk, a mama akkor se vett észre semmit. Mosolygott, kérdezett valamit, saját maga válaszolt is rá, és kiment. De azt rögtön megéreztük, ha valakinek kutakodva akadt meg rajtunk a szeme, vagy ha férfi érdeklődéssel kezdett figyelni minket. És hányszor esett meg a vakációk alatt, hogy a fiúk nem tudták eldönteni, melyikünk is tetszen nekik. De mindegy is volt, mert sorra kinevettük őket, és nem lehetett bennünket külön választani egy rövid sétához sem. Tehát, mint megriadt páros halacskák siklottunk fedezékbe, ha azt észleltük, hogy valaki hálót készül kivetni ránk, és titkainkra, hogy ezeket kifürkészze.
Leleplezéssel persze azok fenyegethettek volna minket a leginkább, akik a legközelebb álltak hozzánk. Akik figyelemmel és szenvedélyesen hangolódtak ránk. Írmus férjének, Földes Bálintnak figyelme azonban hamar vált hasonlóvá a Sárosi mamájéhoz. Winkler Franci pedig alig képes felfogni bármit is, ami nem őt magát érinti. Nem is tud mit kezdeni a lélek olyan melódiáival, melyekhez botfüle van. És bizony a legtöbb ilyen belső dallamhoz mindig botfüle volt. Idővel egyedül maga maradt tehát, kedvesem, akitől óvakodnunk kellett. Mert magának bizony elég lett volna azt egyszer látnia, ahogy mi egymásra nézünk. Már is fölfeslik titkaink burka, és a lába elé omlik mindaz, amit mi addig elrejtettünk. Ha az angol kisasszonyoknál nem jártunk volna egyenöltözékben, mi biztosan szerettünk volna Irmussal ugyanolyan ruhákban járni. Ám így, amikor nyaranként szabadon öltözködhettünk is, a hasonlóságukban is inkább megkülönböztettük öltözékeinket valami fodorral, csattal, vagy más színű szallaggal. Különben pedig nyakra főre cserélgettük ruháinkat. Igaz, hogy Irmusnak jóval több volt, de önzetlenül adott is nekem belőle. Míg nem kimondtuk teljes ruhatárainkra az osztatlan vagyonközösséget, beleértve az ágy és alsó neműt is. Habár ezt utóbb, amikor Irmus észrevette, hogy olykor hétvégenként én az internátusi vánkost édesanyám slingelt fehér hímzéses párna húzatába bújtatom, marakodások és kibékülések közepette visszavontuk. Mert egyik örökös gondunk épp az volt, hogy miben vagyunk és miben legyünk azonosak, hasonlóak vagy különbözőek. Hogy mi közös és mi nem. Kezdve a tárgyakon és egyéb anyagi javakon, folytatva az elfoglaltságokon és szabad programokon, illetve magán az időn, majd a különféle rendű és rangú kapcsolatainkon. Aztán a másik beavatásának vagy be nem avatásának kényes kérdésein. Az elmondottakon és az elhallgatottakon. A titkos gondolatokon. Egészen a legrejtettebb érzésekig és érzék ilyen átélt percekig. És bizony e küzdelmeink folytán sokszor lettünk mi egymásnak egyfelől zsarnok parancsolói, másfelől engedelmeskedni tartozó szolgái. Habár el kell ismernem, hogy én diktáltam többször, noha az is biztos, hogy mindent én szenvedtem meg jobban. Míg a harmóniára hosszabb, rövidebb időre rá nem találtuk. Talán el tudja képzelni, drágám, hogy a felnőtté válás küszöbén Sankt-Pöltenben milyen szépek voltunk. Még éppen, hogy lányok, már majd, hogy nem nők. Legalábbis mi tetszettünk egymásnak, és önmagunk. Szeptember végére az érett kukoricacső csúcsán az a kikandikáló haj bronzvörösre sötétül. De érésének megelőző hónapjaiban mindkettőnk hajszínét megmutatja. Júliusban az a nyers, eleven szőke fürtöcske Irmusét, az augusztusi, részbörösbe hajló kukoricatincs pedig az enyém. De ha közös párnára fekve összefésült kibontott hajunkat, akkor augusztus elejét írtuk. Ennyivel volt az enyém dúsabb és erősebb szálú. Amikor pedig Irmusét keféltük inkább fölülre, vissza lehetett pörgetni egy-két héttel a naptárt. Forróság volt így is, meg úgy is. Az ágyékok viszont mindig árnyékosabbak egy hónappal. Irmusé augusztusi, az enyém szeptemberi. De szinte mindig rögtön rájuk hullott a korai tél hálóink hava.
Az eső áztotta őszök közös fürdéseinek színei közül pedig épp a hajzatoké, szőrzeteké megbízhatatlan, ha megázik, minden kukoricahajacska bajuszka ezüst csöppektől csillog és besötétül. Száradni persze leghamarabb a karok, ritkásan hintett aranyszálacskái száradtak, majd a nyak szírt pihéi, a hónajak bomlott gombolyagocskái, utána a szép javörös lebukónapi pázsitok, és csak legvégül gerebjéző fésűk és ujjak szánkázása s tekintetünk napsütése nyomán a marokra szedhető búzakéve hajak. De hát e képek inkább csak oda és elkapott tekintetek lenyomatai voltak. Habár millió pillantás együtt már kitartó figyelem. Ahogy az óvatlan érintés, ha sokszor megesik, simogatássá adódhat össze. És azok a földerengve sajgó sugarak a legmélyben együtt akár a zsigereket is pölizzíthatják. Ám ez köztünk mindig megtorpant, valahol a határmesdjének hol ezen, hol azon a pontján. S noha ez olykor borotva élékeskenyedett már, mi azon se féltünk siklani föl alá. Szerettük lopott órákban magunkra zárni az internátusi fürdőt. A szünetnapokon kihalt az épület. Amikor, mint a tiltást megelőző idők ártatlan kis nimfái, vetköztettük, nézegettük és pancsoltuk egymást. És szerettünk együtt aludni. Habár erre csak Irmuséknál, a zárt ajtó mögött akadt jó alkalmunk, mert a Szánktpölteni hálóteremben, ha épp ketten voltunk is, sietős összebújásokat lehetett csak megreszkírozni. Évek múlva Földes Bálint helyét a páros ágyban viszont sokszor elfoglalhattam aztán. Bár mindent elmondani és megmutatni sohasem lehet, így talán mégis látja, drágám, ezt is, amiről soha más még csak nem is hallott. Ilyenek voltunk mi együtt, amikor senki se látott minket. Negyedik fejezet. Kiút a bajokból tán soha nem vezet. 1917. új év második napja. Eltelt egy év megint, így végre már nekiülök, mert az dukálna, hogy mégiscsak összefogjam pár sorban, amiket említeni kell az elmúlt esztendőből. Legelőször is persze meglett a fiam. Osztatni Márton, György nevekre kereszteltük, Jadviga kérésére Györgynek is, apácskám után. Született 1916. október 9-én. Már ne is mondjam, hogy a legszebb gyerek, kit szültek valaha is. És a teremtőnek hála, hogy egészséges, erős, semmi baja nincs. Ám úgy látszik, ennek árát a gyermek anyjától kérte meg, kit alaposan meggyötört a várandóság során, sokszori rosszulétek, idegfeszültségek és melankóliák, s hasonlóképpen a szüléskor, mely még az azt levezető tanár szerint is hosszú, komplikált és fájdalmas volt. De ha a vége, hál' Istennek jó, Jadviga is fölépül már lassan, így talán az egészre is ezt lehet mondani majd, ha minden helyreáll. Mert van persze még minek, a maga kielégítően szokott rendjébe visszaigazodni. Kiválta szerető közelségnek és közvetlenségnek mi köztünk Jadvigával, mert ezt a történtek kissé próbára tették. Na, ezt inkább másképp. Nem tudom, minek, kinek szépítek már megint, mert a való ez. Viselőssége kezdetétől a mai napig, nemhogy örömére valót nem volt képes a feleségem elfogadni tőlem, és persze viszont se tudott nekem adni, de bármiféle közvetlen segítséget, oltalmat vagy vigaszt sem. Nem bántott ugyan engem, de eltolt magától.
és lemondó mosolyjal vagy búskomoran legyintve csóvált a fejét. Hogy kedves tőlem, de ne fáradjak. Megcsinálja majd Ancika. Nem, most nincs kedve beszélgetéshez. És leggyakrabban nem akarja, hogy ebben az állapotában lássam. Bizony nem volt könnyű távol is tartanom magam, de elérhetőnek is lennem, ha kellek mégis. Nem beszélve, hogy átélni ezt lelkileg. De avval nyugtattam magam, hogy ő neki nehezebb, s reméltem, hogy meg lesz ennek az áldása, és majd jóra fordul minden. Az áldás megjött, most is idegőgicsél az ajtón túlról, de nőmre máig is várnom kell. Mamovkám idegállapota szintén rosszabbodott. Ám őt nem melankóliás hangulatok terhelik, hanem a neurotikus örjöngés kitörései, mint sűrűbben. Legjobb volna elkerülni szegényt, de nem lehet. Mindnyájunkat meglepett viszont, hogy a kis Marcika láttán megszelídült, becézte és nevetett rá. S azóta is valahányszor ellágyítja őt unokája látása. Ám egyedül félnénk otthagyni vele a kicsit. Ancinak is szigorúan meg van hagyva, hogy ügyeljen, és ezt semmiképp se engedje. Továbbá pedig még mindig tart a háború, hogy az ember nem vesz már újságot se a kezébe, vagy átlapozza a temérdek hazudozást. Szégyen ez, amiben vagyunk, borzalom és szégyen. A hazafi hangosan hars újságcikkek önbecsapása, mitől hányni támad kedve az embernek. Amit az a magán szégyen tetéz, hogy könnyű nekem néha napján undorodni itthon, ha kegyeskedtem épp újságot nyitni, vagy templom falról leolvasni hősi halálhíreket. Lábjegyzet, nem is a templom falon szoktak lenni, hanem az egyházi hivatalon, kis drót ablakos ládikába tűzve. Bár lehet, hogy a hősi halottakat akkor oda tették. Hát, én tudom, hogy kiket és miben hagytam ott Galíciában, és ezt nem lehet feledni. Azaz, hogy dehogy. Gyakran másra se törekszik az ember, csak hogy kívülre kessze a véres külvilágot magán és a magáéjén. 1917. január 15. Beléptem a Magyar Gazdaszövetségbe. A tagdíj évi 6 korona, amiért az ember hetenként kapja a Barázda című újságot is. Gregor rendelt venni 2-2 új 7-es és 8-as zak ekefejet, darabja 12 korona, 2 ekenádat, 12 korona, és 4 darab szecskavágó kést, 20 korona. 1917. január 28. Ami lassan tehát 10 hónapja már. Érzelmeim viszonzatlanok. Testi-lelki indulat nőm hiánya miatt. Tágabban értve nőhiány, szerelem hiány. A Jadvigával közös út járhatatlansága egyre mélyebb sár. Én elakadtam rajta. De nem tudni, hogy ő neki ez útja-e még egyáltalán. Vagy más légi ösvényeken röbdös már. Anyaság. Szenvedések, egyéb szenvedélyek miatt. Közös életünk szünetel, vagy már meg is szűnt. És ami ennek dacára is lezajlik velünk és körülöttünk, fölkelünk, öltözünk, vetkezünk, jövünk, megyünk, étkezünk. A cselédség szolgál, mi parancsolunk, a gyerek sír vagy nevet, beszarik és tisztába tétetik, s így tovább napra nap. Az nem közös immár. Kifele életem is kátyúba jutott, belül is mozdulatlan minden. Nem csak a gazdálkodási és egyéb munkálkodási tervek, sikervágyak merevettek meg, azaz sem el nem vetettem, sem nem dédelgetem őket,
hanem a vonzalmak és szenvedélyek is, melyek tárgya csak jadviga van.

0: 太陽の太陽の太陽の太陽の太陽。
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szerb Antal, utas és holdvilág. Negyedik fejezet. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott. A fiúk akkor kezdtek nyilvános házakba járni. Ervin undorral fordult el tőlük. Pedig a többiek, azt hiszem, inkább csak hecből és dicsekvésből jártak a nőkhöz. Ervin volt az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Akkor ismerkedett meg Évával. Bizonyára Éva kezdett kivetni, mert Ervin nagyon szép volt, elefántcsont színű arcával, magas homlokával, izzó szemével. És árad belőle a különösség, a dacalázadás. És amellett kedves és finom volt. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó és főhercegi volt, csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsoákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsoák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól és nagy üzleti terveiről a kókuszdió termelés ügyesebb felhasználása körül. Ervin hallgatott, cigarettázott, és nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébkor. Nyafogott, kényeskedett, nőies lett. A legrosszabbul én éreztem magam. Úgy éreztem magam, mint a kutya, aki azon veszi észre magát, hogy mától fogva két másik kutyával kell megosztania eddigi monopóliumát, hogy az asztal alatt ülhessen, mikor a család ebédel. Morogtam, de sírni szerettem volna. Akkor ritkább vendég is lettem. Igyekeztem olyankor jönni, amikor Ervin és János nincs. Különben is érettségi előtt álltunk. Komolyan neki kellett látnom, és azon kívül Tamásba is igyekeztem beleverni az elkerülhetetlen tudnivalókat. Valahogy meg is úsztuk az érettségit. Tamást sikerült erőszakkal odahurcolnom, pedig egyáltalán nem is akart aznap felkelni. És azután újra kezdődött a nagy élet az Ulpius házban. De eddigre minden jóra fordult. Az Ulpiusok voltak az erősebbek. Teljesen magukhoz asszimilálták Ervint és Jánost. Ervin engedett zordságából, valami nagyon kedves, bár affektált modort vett magára, úgy beszélt mindig, mintha idézőjelben beszélne. Hangsúlyozva, hogy nem azonosítja magát teljesen azzal, amit mond és tesz. János csendesebb és szentimentális lett. Lassanként a játékhoz is visszatértünk, de a játék sokkal kidolgozottabb lett. János kalandori és Ervin költői fantáziájával meggazdagodva. János természetesen kitűnő színésznek bizonyult. Állandóan túlszavalt és túlzokogott mindenkit, mert főképp reménytelen szerelmes szeretett játszani, úgyhogy meg kellett állni a játékban és bevárni, amíg lecsillapodik. Ervin kedvenc szerepe a vadállat volt. Kitűnően bevált, mint az a bölény, amelyet Ursus, én, legyőzött, és nagyon tehetséges unikorn is volt. Hatalmas egyszarvával minden akadályt, függönyöket, lepedőket mi egymás szét tudott hasítani. Ekkoriban az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Kezdtünk nagyokat sétálni a budai hegyek közt, fürödni is jártunk, és azután az ivásra is rákaptunk. Az ötlet Jánosé volt, aki már évek óta mesélt kocsmai kalandokat. Rajta kívül Éva volt a legjobb ivó közöttünk. Rajta szinte meg sem látszott, ha ívott, csak valahogy még Évább lett. Ervin az ivásba épp oly szenvedélyesen vetette bele magát, mint a dohányzásba. Nem akarok fajelméleti igazságokat mondani, de te is tudod, hogy furcsa dolog, ha egy zsidó sokat iszik. Ervin ivása épp olyan furcsa volt, mint katolicizmusa. Elkeseredett fejesugrás, és mintha nem is egyszerű magyar boroktól részegedett volna meg, hanem valami sokkal szörnyűbb dologtól, hasistól vagy kokaintól. És egyúttal mindig, mintha búcsúzott volna, és mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Én hamar megszoktam a bort, és élet szükségletemmé vált az az érzelmi feloldódás, fegyelemlazulás, amit kivált belőlem, de szörnyen szégyeltem oda az a másnapi gatzeljámmerjeimet, és mindig megfogadtam, hogy többé nem iszom. És azután.
újra ittam, és egyre növekedett bennem az a tudat, hogy gyenge vagyok, és az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok, különösen olyankor, amikor ittam. Úgy éreztem, hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ezt az érzést minden szörnyű lelkiismeret furdalásom tacára nagyon szerettem. Ebben az időben szinte bújdostam apám elől. Tamás keveset ivott, és egyre hallgatagabb lett. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzódtunk, és megrémültünk tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Mi is épp olyan szigorúan és dogmatikusan kezdtünk ítélkezni az egész mai élet fölött, mint Ervin. Egy időre ő lett közöttünk a hegemón, mindenben ő rá hallgattunk, és János meg én igyekeztünk lefőzni egymást áhítatos cselekedetekben. Minden nap új szegény szerencsétleneket fedeztünk fel, akiken segíteni kellett, és újabb halhatatlan nagy katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a méltatlan feleléstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Szent Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek. Templomba jártunk, és Jánosnak természetesen jelenései volt. Egyszer Szent Domunkos benézett hajnal előtt az ablakán, és felemelt mutató ujjal mondta, Herát pedig egész különösen vigyázunk. Azt hiszem, János és én ellenállhatatlanul komikusak lehettünk ebben az attitűdben. A két Ulpius kevéssé vette ki részét a katolicizmusból. Ez a periódus talán egy évig tarthatott. Akkor következett be azután a dezintegráció. Nem lehetne pontosan megmondani, mivel kezdődött, de valahogy kezdett a mindennapi realitás beáradni, és ugyanakkor az enyészet is. Meghalt az Ulpius nagyoknak. Hetekig szenvedett, fuldokott és hörgött. Éva meglepő türelemmel ápolta. Ott virrasztott éjszakánként az ágya mellett. Mikor később egyszer mondtam neki, hogy ez szép volt tőle, szórakozottan mosolygott, és azt mondta, hogy nagyon érdekes nézni, mikor valaki meghal. Azután apjuk elhatározta, hogy valaminek történnie kell a gyermekeivel, ez így nem mehet tovább. Évát sürgősen férjhez akarta adni. Leküldte egy gazdag vidéki nagynényéhez, aki nagy házat vitt, hogy ott megye bálozzék, és nem tudom, mit csinál. Éva persze egy hét múlva visszajött nagyszerű történetekkel, és flegmatikusan vágta zsebre az apai pofonokat. Tamásnak nem volt ilyen szerencsés természete. Apja hivatalban adta. Rettenetesen rágondolom. Most is könnyes lesz a szemem, ha rágondolok, hogy szenvedhetett Tamás a hivatalban. A városházán dolgozott normális kispolgárok között, akik nem tartották épp elméjűnek. A lehető legbutább, legsablonosabb munkákat bízták rá, mert nem tételezték fel róla, hogy meg tudna valamit csinálni, ami némi gondolkodást vagy önállóságot igényel. És talán igazuk is volt. A kollégák részéről rengeteg megaláztatásnak volt kitéve, nem mintha bántották volna, ellenkezőleg. Sajnálták és kímélték. Tamás sosem panaszkodott nekünk, csak Évának néha. Így tudom. Tamás csak elsápadt és elhallgatott, ha a hivatalát említett. Ekkor történt Tamás második öngyilkossága. A második? Kérdezte Erzsi. Igen. Az elsőről már előbb kellett volna beszélni. Az tulajdonképpen fontosabb is volt, és sokkal rettenetesebb. Még 16 éves korunkban történt, tehát barátságunk elejé. Egy nap szokásom szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam, szokatlan elmélyedéssel rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Tamás akkoriban gyakran ment fel a padlásra, kutató expedícióra, a régi ládák közt sok mindent talált, ami a régiség kedvelő fantáziáját foglalkoztatta, és amit játékainknál felhasználhattunk. Különben is egy ilyen régi ház padlása, nagyon romantikus hely. Nem voltam tehát meglepve, és türelmesen vártam. Éva, mondom,
Szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elsápadt, felugrott, és sikítva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Nem tudta, miről van szó, de rémülete rám is átragadt. A padláson már meglehetősen sötét volt. Mondom, zegzugos, óriási régi padlás volt. Mindenfele titokzatos deszka ajtók nyíltak, és a folyosón időnként ládák és deszkák álltak keresztbe. A fejemet is beütöttem alacsony gerendákba, és váratlan lépcsőkön kellett fel és lerohanni. De Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, hogy hol lehet Tamás. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt, és a végén egy kis kerek ablak világossága látszott. Éva megtorpant, és sikoltól kapaszkodott belém. Az én fogam is vacogott, de már akkor is olyan voltam, hogy éppen a legnagyobb félelem tesz váratlanul bátorrá. Bementem a sötét fülkébe, magam után vonva belém kapaszkodó Évát. A kis kerek ablak mellett ott lógott Tamás, vagy egy méter magasság. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt, hogy nyilván Tamás erre állt fel, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöleltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakának. Tamás nem sokára magához tért. Csak pár perce lehetett, hogy felakasztotta magát. Nem történt semmi baja. Miért árultál el? Kérdezte Évától. Éva nagyon szégyelte magát, és nem felelt. Idővel azután óvatosan megkérdeztem, hogy miért tette ezt. Kíváncsi voltam, hogy milyen, mondta Tamás egykedvűen. És milyen? Kérdezte Éva tágra nyílt szemű kíváncsisággal. Nagyon jó volt. Sajnálod, hogy levágtunk? Kérdeztem most már én is némi lelkiismeret furdalással. Nem. Ráérek. Majd egyszer máskor. Tamás akkor még nem tudta elmagyarázni, hogy miről van szó. De nem is kellett, megértettem úgy is. Megértettem a játékainkból. Megjátszott tragédiáinkban állandóan öltünk és haltunk. Játékainkban csak erről volt szó. Tamást a meghalás állandóan foglalkoztatta. De értsd meg, ha ugyan meg lehet érteni. Nem a halál, az enyészet, a megsemmisülés, nem. Hanem a meghalás aktusa. Vannak emberek, akik ellenállhatatlan kényszerből új és új gyilkosságokat követnek el, hogy élvezzék a gyilkosság izzó gyönyörűségét. Ilyen ellenállhatatlan kényszer vonzotta Tamást saját meghalásának végső nagy extázisa felé. Valószínűleg nem tudom neked megmagyarázni, mint ahogy a botfülűnek hiába magyarázod a zenét. Én megértettem Tamást. Évekig nem beszéltünk többet erről a dologról, csak tudtuk egymásról, hogy megértjük egymást. Mikor 20 évesek voltunk, akkor következett be a másik kísérlet, amiben már én is részt vettem. Ne ijedj meg, hiszen látod, hogy élek. Akkoriban nagyon el voltam keseredve, főképp apám miatt. Az érettségi után beiratkoztam az egyetemre bölcsésznek. Apám több ízben megkérdezte, hogy mi akarok lenni, mire azt feleltem, hogy vallástörténész. És miből akarsz élni? Kérdezte apám. Erre a kérdésre nem tudtam felelni, és nem is akartam gondolkozni rajta. Tudtam, hogy apám azt akarja, hogy dolgozzam a vállalatnál. Egyetemi stúdiumaim ellen nem volt súlyosabb kifogása, mert úgy gondolta, hogy csak díszére fog válni a vállalatnak, ha az egyik beltag doktor lesz. Az egyetemet végeredményben én is csak úgy tekintettem, mint néhány évi haladékot. Időt nyerni, mielőtt felnőtt leszek. Az életkedve ebben az időben nem volt erős oldalam. A veszendőség érzés egyre erősebb lett bennem, és akkoriban már a katolicizmus sem vigasztalt, sőt, csak növelte bennem a gyengeségem tudatát.
Nem voltam szerepjátszó természet, és akkor már tisztán láttam, hogy életem és lényem mennyire gyógyíthatatlanul távol áll a katolikus életideától. Én voltam az első, aki elhagytam a társaság katolicizmusát. Ez is számos árulásaimnak egyike. Szóval egy délután beállítottam Ulpiuszékhoz, és hívtam Tamást, jöjjön sétálni. Szép tavaszias délután volt. Kijutottunk Óbudára, és beültünk egy üres kiskocsmába, egy Szent Florián szobor alá. Sokat ittam, és közben keseregtem apám miatt, kilátásaim miatt, az ifjúság egész rettenetes szomorúsága miatt. Miért iszol annyit? Kérdezte Tamás. Mert jó. Szeretsz szédülni? Hogyne. Szeretsz nem tudni magadról? Hogyne. Az egyetlen dolog, amit szeretek. Hát akkor? Nem értlek. Képzeld el, mennyivel nagyobb élvezet lehet egészen meghalni. Ezt én is beláttam. Részegen az ember sokkal logikusabban gondolkozik. Csak az az ellenvetésem volt, hogy nagyon irtózom minden fájdalomtól és erőszaktól. Nincs kedvem felakasztani, megölni magam, vagy beugrani a hideg Dunába. Nem is kell, mondta Tamás. Van nálam 30 centigram morfia. Úgy tudom, az kettőnknek is elég, bár egyedül is meg lehet halni tőle. Tudnélik, én úgy is meghalok a napokban, most már itt az ideje. De ha te is velem jössz, akkor még sokkal jobb. Természetesen nem akarnak befolyásolni, csak úgy mondom, ha éppen kedved van. Hol szerezted a morfiumot? Évától kaptam. Éva az orvostól hunyerálta ki. Azt mondta, hogy nem tud aludni. Mind a kettőnkre nézve végzetesen nagy jelentősége volt annak, hogy a mérget Évától kaptuk. Ez is hozzátartozott a játékunkhoz, azokhoz a beteg játékokhoz, amelyeket Ervin és János csatlakozása óta kénytelenek voltunk erősen módosítani. Az extázis mindig az volt, hogy Éva által vagy Éváért halunk meg. Hogy Éva adta a mérget, végleg meggyőzött arról, hogy be kell vennem. Meg is történt. Nem is tudom elmondani, milyen egyszerű és magától értetődő volt akkor egy gyilkosnak. Részek is voltam, és akkoriban az ital mindig valami, hiszen úgyis minden mindegy hangulatot váltott ki belőlem. És aznap délután felszabadította bennem azt a leláncolt démont, amely azt hiszem minden ember tudata mélyén ott alszik és a halál felé hívja. Gondold meg, meghalni sokkal könnyebb és természetesebb, mint életben maradni. Inkább meséld tovább, mondta Erzsi nyugtalanul. Kifizettük a bort, és sétálni mentünk nagy, meghatott derűvel. Elmondtuk, mennyire szerettük egymást, és hogy ez a barátság volt a legszebb az életben. Egy ideig a Dunapartján ültünk, ott kint Óbudán.

az emberek közé, majd már megmentenek valahogy. Tudat alatt nem volt kedvem meghalni. Fáradt voltam halálosan. Olyan fáradtam, amilyen az ember csak 20 éves korában tud lenni. És én is vágyódtam a meghalás titkos, sötét mámora után, de amint a bor által okozott veszendőségérzés oszlani kezdett, meghalni mégsem volt kedvem. Az Ulpius házban ott ültek Ervin és János. Én jókedvűen előadtam nekik, hogy fejenként 15 centigram morfiumot vettünk be, és most rövidesen meg fogunk halni, de előbb még el akarunk búcsúzni. Tamás már egészen fehér volt és tántorgott. Rajtam nem látszott semmi más, mint hogy sok bort ittam, és sűrűn beszélek, mint a részegek. János azonnal elrohant, telefonált a mentőknek, bejelentett, hogy itt van 2 fiatalember, akik fejenként 15 centigram morfiumot vettek be. Élnek még? Kérdezték a mentők. János igenlő válaszára azt mondták, hogy azonnal hozzanak be minket. János és Ervin taxiba dugtak minket, és elvittek a Markó utcába. Én még mindig nem éreztem semmit. Annál többet éreztem a mentőknél, akik irgalmatlanul kimosták a gyomromat, és elvették a kedvemet minden öngyilkosságtól. Egyébként nem tudok megszabadulni attól a gondolattal, hogy nem is volt az morfium, amivel megmérgeztük magunkat. Vagy Éva csapta be Tamást, vagy az orvos Évát. Tamás rosszul léte. Lehet autószuggesszió is. Évának és a fiúknak egész éjjel fenn kellett maradniuk, és vigyázniuk, nehogy elaludjunk, mert a mentőknél azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Különös éjszaka volt. Nagyon nagy zavarban voltunk egymással szemben. Én boldog is voltam, mert öngyilkos lettem, ami nagy szenzáció, és boldog voltam, mert életben maradt. Rendkívül kellemes fáradtságot éreztem. Mindnyájan nagyon szerettük egymást. Az ő virrasztásuk nagy, áldozatos baráti gesztus volt, és nagyszerűen illett akkori vallásos és baráti lelkesültségünkhöz. Meg voltunk mindnyájan rendülve, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk, és egyik fekete kávét a másik után ittunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émelygéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten, úgy látszik, én már megöregedtem, mert nem érzek semmi émelygést, ha visszagondolok rá. Csak nagy-nagy nosztalgiát. Csak Tamás nem szólt egy szót sem, és hagyta, hogy hideg vizet öntsünk rá, és csipkedjük, nehogy elaludjék. Tamás csak ugyan rosszul volt. És azon kívül összetörte az, hogy megint nem sikerült. Ha én szóltam hozzá, elfordult és nem felelt. Árulónak tartott. Azon túl nem is voltunk már igazán jó barátok. Ezt a történetet később sosem említett. Oly kedves és udvarias volt, mint azelőtt, de tudom, hogy sosem bocsátott meg nekem. Úgy halt meg, hogy én már nem tartoztam hozzá. Mihályt elhallgatott és tenyerébe hajtott a fejét. Aztán felkelt és kibámult az ablakon a sötétbe. Majd visszajött és szórakozott mosolyjal simogatta Erzsi kezét. Még most is ennyire bánt? Kérdezte csendesen Erzsi. Nekem azóta sem volt egy barátom sem, mondta Mihály. Megint hallgatta. Erzsi azon tűnődött, vajon Mihály csak boros szentimentalizmusból sajnálja így magát, vagy vajon csak ugyan akkor az Ulpius házban valami megszakadt Mihályban, és azóta ilyen közönyös és távoli az emberekkel szemben. És mi volt Évával? Kérdezte végre. Éva akkoriban szerelmes volt Ervinbe. És ti nem voltatok féltékenyek? Nem. Természetesnek talán. Ervin volt a hegemón. Őt tartottuk magunk közül a legkülönbnek. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Én különben sem voltam szerelmes Évába, Jánosnál pedig igazán nem lehetett tudni. Akkoriban a társaság egy kicsit szét is hullott. Ervin és Éva mindinkább elegek voltak egymásnak, és keresték az alkalmat, hogy kettesben maradhassanak. Engem meg az egyetem és a vallástörténet kezdtek őszintén érdekelni. Tudomány

0: és ambíciók töltöttek el. Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem. De hogy visszatérjek Ervinre és Évára. Éva akkoriban sokkal csendesebb lett. Templomba járt az angol kisasszonyokhoz, ahol valamikor iskolás lány volt. Már mondtam, hogy Ervinnek egészen különös diszpozíciója volt arra, hogy szerelmes legyen. A szerelem úgy hozzátartozott, mint szepet neki ez a kalandorság. Meg tudtam érteni, hogy még Éva sem maradt hideg mellette. Megható szerelem volt. Költészettel, budai várral és 20 évességgel átitatott szerelem. Tudod, olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük, mint mikor a szentséget viszik. Mi legalábbis így tiszteltük, határtalanul tiszteltük kettejük szerelmét. Valahogy az egész társaság értelme ebben teljesedett. És milyen rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. János úgy tudta, hogy meg is pofozta. De Éva csak annál jobban szerette Ervint, és bizonyára szívesen a kedvese lett volna, de Ervin számára a 6. parancs kérlelhetetlen valóság volt. Még sokkal sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Az Ulpius házhoz nem járt, én egyre ritkábban láttam. És Évában akkor mehetett végbe az a nagy változás, ami később olyan megmagyarázhatatlanná tette a számomra. És azután Ervin egy szép napon eltűnt. Tamástól tudta meg, hogy szerzetes lett. Tamás megsemmisítette a búcsúlevelet, amelyben Ervin tudatta vele elhatározását. Hogy ő tudta-e Ervin szerzetesi nevét, és hogy hol, melyik szerzetben van, az titok, amit magával vitt a sírba. Talán csak Évának árulta el. Ervin bizonyára nem azért lett szerzetes, mert Évát nem vehette feleségül. Hiszen előzőleg sokat beszélgettünk a szerzetesi életről, és tudom, hogy Ervin vallásossága sokkal mélyebb volt, sem hogy szerzetesnek ment volna a belső elhivatás valami határozott jele nélkül, pusztán kétségbeesésből és romantikából. Bizonyára magasabb új mutatást látott abban is, hogy Évát nem vehette feleségül. De hogy ilyen hirtelen és menekülésszerűen ment el, abban nagy része lehetett annak, hogy Éva elől akart elmenekülni, az elől a kísértés elől, amit Éva jelentett számára. Így, menekülve bár, és talán kissé József módjára, de mégis megtette, amiről annyit ábrándoztunk akkoriban. Ifjúságát töretlen áldozatként ajánlotta fel Istennek. Csak azt nem értem, mondta Erzsi, hogyha, amint mondod, annyira diszponálva volt a szerelemre, miért hozta meg ezt az áldozatot? Édes, a lélekben az ellentétek egymás mellett vannak. Nagy aszkéták nem hideg és szemtelen emberekből lesznek, hanem a legtüzesebbekből. Azokból, akiknek van miről lemondani. Ezért nem engedi meg az egyház, hogy egy herélt pap legyen. És mit szólt mindehhez Éva? Éva magára maradt, és ettől kezdve nem lehetett vele bírni. Ebben az időben Budapest a Síberek és az Antant tisztek kezében volt. Éva, hogy nem, az Antant tisztek körébe került. Nyelveket tudott, és a viselkedésében volt valami nem magyaros vidéki, hanem igazán világvárosi. Úgy tudom, nagyon népszerű volt. Ekkor lett egyik napról a másikra kiskamaszlányból gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addigi pajtásos és nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben valami távoli, halk hangokra figyel. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának ugyanis pénz kellett, hogy elegánsan jelenhessék meg az elegáns emberek között. Bár nagyon ügyesen tudott a semmiből eleganciát varni magának, azért ahhoz a semmihez is kell egy kis pénz. Itt következett szepet neki János szerepe. Mindig tudott Éva számára pénzt előteremteni. Hogy honnan, azt ő tudta. Sokszor éppen azokat az antant tiszteket vágta meg, akikkel Éva táncolt. Bekasszíroztam a társaság pénzt, mondta cinikusan. De akkor már mi is cinikusan beszéltünk, mert mindig a hegemon stílusához alkalmazkodtunk. János aggálytalan módszerei nekem nagyon nem tetszettek. Nem tetszett például, hogy egy nap felkereste Reich urat, apám vállalatának öreg könyvelőjét, és egy borzasztó bonyolult mesével az én kártyaadósságomra és tervbe vett öngyilkosságomra hivatkozva egy elég komoly összeget vágott ki belőle. Később persze vállalnom kellett, hogy kártyaadósságot csináltam, holott soha életemben nem volt kártya a kezemben. És különösen az nem tetszett, hogy ellopta az aranyórámat. Ez egy nagy mulatság alkalmával történt, valahol kint egy akkor divatos nyári vendéglőben, a nevére már nem is emlékszem. Sokan voltunk. Éva társasága, két-három külföldi tiszt, inflációs gazdag fiatalemberek, furcsa nők az akkori évek rendkívül merész ruháiba és viselkedésébe öltözve. Veszendőség érzésemet már az is kiváltotta, hogy Tamás meg én ennyire nem nekünk való társaságba keveredtünk, emberek közé, akikkel semmi más közösségünk nem volt, mint éppen ez az érzés, hogy most már úgyis minden mindegy. Mert akkor a veszendőséget már nem csak én éreztem, hanem az egész város is. A levegőben volt. Az embereknek rengeteg pénzük volt, és tudták, hogy hiába egyik napról a másikra el fog veszni. A katasztrófa úgy lógott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Apokaliptikus idők voltak. Nem is tudom, józanok voltunk-e, amikor leültünk inni. Az emlékemben úgy él, mintha az első pillanattól fogva részeg lettem. Tamás alig ivott, de ez az általános világvége hangulat annyira megfelelt lelkiállapotának, hogy szokatlan otthonossággal mozgott az emberek és cigányok között. Tamással sokat beszéltem aznap éjjel, illetve szóban keveset, de iszonyú érzelmi perspektívája volt a szavaknak, amiket mondtunk. És újra nagyszerűen megértettük egymást. Megértettük egymást a veszendőségben. És a furcsa lányokkal is jól megértettük egymást. Legalábbis én úgy éreztem, hogy a keltákra és a halott szigetekre vonatkozó enyhe vallástörténeti fejtegetéseim élénk visszhangot váltanak ki abból a színi növendékből, aki nagyobbára mellettem. Azután Évával félreültünk kettesben, és úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszerű kamaszkora óta, és ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat, félmondatokkal és messzire nézve, akkori pózának teljes fényében. Mikor világosodni kezdett, nagyon rosszul lettem. És hogy utána kissé kiózanodtam, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Rettenetesen meg voltam döbbenve, kétségbeesésem extatikus volt. Meg kell értened, egy aranyóra elvesztése magában nem olyan nagy szerencsétlenség, még akkor sem, ha az ember 20 éves és más értéktárgya ezen a világon nincsen, mint az aranyórája. De mikor az ember 20 éves és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták az aranyóráját, hajlandó arra, hogy a veszteségnek milyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az aranyórát apámtól kaptam, aki egyébként nem nagyon ajándékozó természetű ember. Mondom, egyetlen értéktárgyam volt, egyetlen szóba jöhető magántulajdonom, és szememben éppen vaskos és közönséges, nagyképű nyárspolgárisága által képviseltem mindazt, amit annyira nem szerettem, de aminek az elvesztése most, hogy szimbolikus formában megjelent előttem, páni rémülettel töltött. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok jegyezve az alsó hatalmaknak. Ellopták azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kijózanodjam, és visszatérjek a polgári világba. Oda tántorogtam Tamáshoz, közöltem vele, hogy ellopták az aranyórámat, mondtam, hogy telefonálok a rendőrségre, és szólok a vendéglősnek, zárják le a kapukat, minden vendéget meg kell mondozni. Tamás csillapította magam módján. Nem érdemes. Hagyd! Persze, hogy ellopták. Tőled mindent el fognak lopni. Mindig te leszel az áldozat. Te azt szereted. Csodálkozva néztem rá. De csak ugyan nem szóltam senkinek sem az óra eltűnéséről. Mi alatt Tamásra bámultam, egyszerre tisztában voltam vele, hogy az órát csak Szepet neki János lopatta el. Az est folyamán volt valami átöltözési munka. Szepet neki meg én kicseréltük kabátunkat és nyakkendőket. Valószínűleg, mikor visszakaptam a kabátomat, az óra már nem volt benne. Keresni kezdtem Szepet neki Jánost, hogy kérdőre vonjam, de már nem volt ott. Másnap és harmadnap sem láttam. És negyednap már nem kértem számon az órát. Átláttam, hogy ha csak ugyan ő vitte el, akkor azért vitte el, mert Évának pénzre volt szüksége. És valószínűleg Éva tudtával vitte el, hiszen az egész átöltözés mókát Éva indítványozta. És az a jelenet, amikor kettesben ültem Évával, talán arra való volt, hogy ne vegyem mindjárt észre az óra eltűnését. Mikor erre a lehetőségre rájöttem, bele is törődtem a dologba. Ha Éváért történt, jól történt, akkor ez is hozzátartozik a játékhoz. A régi játékhoz, az Ulpius házban. Attól kezdve szerelmes voltam Évába. De hiszen mostanig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé. Vetette közbe Erzsé. Persze. Igazam is volt. Csak jobb szó hiány nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj. Valahogy egészen a negatívum annak. Téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzá. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Persze ezek szónokias antitézisek csak. Akkor úgy éreztem, hogy a régi játék valósággá válik, és én lassan elpusztulok a nagy beteljesedésben. Elpusztulok Éva miatt. Éva által, úgy, ahogy megjátszottuk kamaszkorunkban. Mihály felkelt és nyugtalanul járkált a szobában. Most bántani kezdte, hogy így kiadta magát Erzsének. Egy idegen nőnek. Erzsi megszólalt. Az előbb valami olyasmit mondtál, hogy azért nem lehettél szerelmes belé, mert túlságosan is ismertétek egymást. Nem volt meg köztetek a szerelemhez szükséges távolság. Jól van, nem érti, gondolta Mihály. Csak annyit ért belőle, amennyit egészen primer féltékenysége fel tud fogni. Jó, hogy ezt említed, mondta megnyugodva. Addig az emlékezetes éjszakáig nem is volt távolság. Akkor fedeztem fel, amikor kettesben ott ültünk, mint egy hölgy és egy úr, hogy Éva már egészen más nő. Idegen, nagyszerű és gyönyörű nő. Ugyanakkor, amikor még a régi Éva is elveszíthetetlenül hordja magában ifjúságom beteg és sötét édességét. Egyébként Éva fütyült rá. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Nyugtalansága már valahogy patológikus volt. Különösen amióta megjelent a komoly kérő. Egy híres, gazdag, nem egészen fiatal régiséggyűjtő, aki egyszer-kétszer megfordult az Ulpius házban az öregnél, látta néha Évát, és régóta foglalkozott azzal a tervel, hogy feleségül veszi. Az öreg Ulpius kijelentette Évának, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva már eleget volt, hogy akár menjen férjhez, vagy menjen a felén. Éva két hónapi haladékot kért. Az öreg, a vőlegény kérésére beleegyezett. Minél kevesebbet törődött velem Éva, annál erősebb lett bennem az az érzés, amire jobb híján azt mondtam, hogy szerelem. Úgy látszik, egészen különös hajlandóságom volt akkoriban a reménytelenségre. Ácsorott éjszakon a kapuja előtt, hogy meglessem, amint nevető és hangos kísérettel hazajön. Elhanyagolni tanulmányaimat, minden pénzemet elkölteni hülye ajándékokra, amiket észre sem lesz jóformán. Nyálasan ellágyulni és férfiatlanul jelenetezni, ha találkozom vele, ez volt az én formám. Akkor éltem igazán. Semmi, ami öröm azóta jött, nem ment olyan igazi mélységekbe, mint az a fájdalom, az a boldog gyalázat, hogy el kell vesznem miatta, és öröm is törődik vele. Vajon úgy hívják ezt, hogy szerelem? Miért mondom el ezt? Miért mondom? Megint sokat ittam. De egyszer el kellett mondanom, és Erzsi úgysem érti. Közben végéhez közeledett az Évának adott haladék. Az öreg Ulpius néha bedobbant a szobába, és rettenetes jeleneteket csinál. Ekkoriban már sosem volt józan. A vőlegény is megjelent ősz hajjal és bocsánat kérdéssel. Éva még hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztam. Hallstattba. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi történelmi fürdőhelyeknél semmi sem halálosabb. Mert hogy egy vár vagy egy székesegyház nagyon öreg, teljesen időszerűtlen és itt-ott omladozik, az természetes. Az a dolga. De mikor egy olyan hely mutatja mulandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készült, például egy kávéház vagy egy gyógysétány, annál nincs rettenetesebb. Jó, mondta Erzsé. Mesélt tovább. Mi történt az Ulpiusokkal? Édes, azért haboztam és filozofáltam, mert innen kezdve nem tudom, hogy mi történt velem. Soha többé nem láttam őket. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte velem. Ezúttal sikerült. És mi történt Évával? Hogy Évának mi része volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudom. Nem jött többet vissza. Azt mondják, Tamás halála után érte jött egy magas rangú idegen katonatiszt, és elmaradt. Talán találkozhattam volna még vele. A következő években egyszer-kétszer lett volna alkalma. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg meg tudja csinálni, hogy láthassam Évát, és szívesen látná, ha szolgálatait honnan állnám. De én akkor már nem akartam találkozni Évával. Ezért mondta az előbb János, hogy én vagyok az oka, hogy elszakadtam a fiúságomtól, holott csak a kezemet kellett volna kinyitani. Igazán. Mikor Tamás meghalt, azt hittem megvalósult. És azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Nem akarok úgy járni, mint Tamás. Én rendes ember leszek. Ott hagytam az egyetemet, kitanultam az apám szakmáját, kimentem külföldre, hogy jobban értsek a dolgokhoz. Azután hazamentem, és igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Ami pedig az Ulpius házhoz tartozott, nem hiába éreztem olyan veszendőnek. Minden elpusztult. Nem maradt benne semmi. Az öreg Ulpius nem élt azután soká. Agyonütötték, amint egyszer hazafelé tartott részegen egy külvárosi kocsmáról. A házat már előbb megvette egy Munk nevű gazdagember, apámhoz látja. Voltam is egyszer náluk borzasztó. Gyönyörűen berendezték, úgyhogy sokkal régibb, mint igazából. Az udvar közepén egy valódi florenci kút áll. A nagyapa szobájából Altdeutsch ebédlővet tölt fel bukolattal, és a mi szobánk, Isten, valami ős-magyar vendéglőnek, hogy micsodának rendezték be, tulipános ládákkal, göcsögökkel és műtyürkékkel. Tamás szobáját. Ez a mulandóság. Szent Isten, milyen késő. Ne arra tudjon, hogy egyszer el kellett mondanom. Akármilyen szamhárság hangzik esetleg így kívülről. Na, most lefekszem. Mihály, azt ígérted, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. És nem mondtad el. Sem azt, hogy miért halt meg. Nem mondtam el, hogy hogyan halt meg, mert nem tudom. És hogy miért halt meg? Hát talán életünt volt, nem? Az életet nagyon meg lehet tudni, nem? Nem. De aludjunk. Nagyon késő van már.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
0: Ötödik fejezet. Firenzével nem volt szerencséjük. Egész ott létük alatt esett. Áldogáltak esőköpenyben a dóm előtt, és Mihály egyszerre elnevette magát. Hirtelen megértette a dóm egész tragikumát. Hogy itt áll páratlan szépségében, és senki sem veszi komolyan. idegenforgalmi és műtörténeti nevezetesség lett, és senki sem gondolná róla, senki sem hiszi már el neki, hogy azért van itt, hogy Isten és a város dicsőségét hirdesse. Felmentek Fiesoléba, és nézték, amint egy zivatar fontoskodó gyorsasággal futólépésben jött a hegyeken át, hogy még idejében utolérje őket. Bemenekültek a kolostorba, és megnézték a sok keleti ócskaságot, amit a jámbor barátok a századok folyamán misszióikból hazahoztak. Mihály hosszasan elgyönyörködött egy kínai képsorozatban, amelyről csak egy idő múlva tudta megállapítani, hogy mit is ábrázol. Mindegyik kép felső részén egy dühös és riasztó kínai trónolt, előtt egy nagy könyv. Arcát különösen ijesztővé tette az, hogy haja két oldalt a halántéka fölött felfelé borzadott. A képek alsó részében pedig mindenféle hátborzongató dolog történt. Valami kellemetlen folyadékba dobáltak be embereket vasvillákkal, némelyiknek éppen a lábát fűrészelték, egyiknek nagy gonddal húzták ki éppen kötél alakú beleit, és egy helyt egy automobilszerű szerkezet, amelyet egy halántékán felfelé fésült szörnyetek hajtott, nekiment egy tömegnek, és a gépezet orrán elhelyezett forgóbárdok feltrancsírozták az embereket. Rá eszmélt, hogy ez az utolsó ítélet, ahogy egy kínai keresztény látja. Micsoda szakértelem és tárgyilagosság. Szédülni kezdett, és kiment a térre. A táj, amely oly csodálatos volt a vonatból nézve Bologna és Firenze közt, most ázott és ellenszenves volt, mint egy nő, aki sírt és lemállott arcáról a festék. Mikor leértek, Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak, Erzsi első férjének az írását. Talán olyasmi van benne, amit Erzsinek nem kellene elolvasnia, gondolta, és leült a levéllel egy kávéház elé. Íme a férfi szolidaritás, gondolta mosolyogva. A levél így szól. Kedves Mihály! Jól tudom, kissé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet, de te sosem voltál a konvenciók embere, és ezért talán nem is fogsz megütődni rajta, ha én, bár mindig vén konformistának neveztél, ez egyszer szintén nem törődöm a viselkedésünket irányító szabályokkal. Írok neked, mert másképp nem volnék nyugodt. Írok neked, mert őszintén megvalva nem tudom, miért ne írnék, hiszen azzal mind a ketten tisztában vagyunk, hogy nem maradszom rád. A látszatot csak tartsuk meg a világ előtt, mert Erzsi önérzetének bizonyára jobban esik az a romantikus beállítás, hogy mi miatta halálos ellenségek vagyunk, de magunk közt, Mihályom, tudod jól, hogy mindig nagyra becsültelek, és ezen nem változtat az a tény, hogy elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet. Nem mintha ez a tetted nem tört volna teljesen össze, hiszen azt sem kell tagadnom előtted, de persze ez is maradjon közöttünk, hogy mennyire imádom most is Erzsit. De tisztában vagyok vele, hogy te nem tehetsz semmiről. Általában nem hiszem, ne haragudj, hogy te tehetnél valamiről ezen a világon. És éppen ezért írok neked. Őszintén megvalva, egy kicsit aggódom Erzsért. Látod, annyi éven át megszoktam, hogy gondoskodjam róla, hogy állandóan evidenciában tartsam, hogy ellássam mindennel, amire szüksége van, és főképp amire nincs szüksége, hogy vigyázzak, vajon elég melegen öltözötte fel, ha elmegy este. Most nem tudok erről az aggódásról leszokni egyik napról a másikra. Ez az aggodalom, az a kapcsolat, ami annyira Erzséhez fűz. Bevallom neked, nemrég olyan hülye álmom. Azt álmodtam, hogy Erzsi nagyon is kihajolt az ablakon, és ha nem fogom meg, még kiesik. És akkor jutott eszembe, hogy nem vagyok biztos benne, vajon te észrevennéd-e, ha Erzsi nagyon kihajolna az ablakon. Hiszen olyan szórakozott és befelé fordult ember vagy. Ezért gondoltam, megkérlek néhány dologra, hogy különösen vigyázzál. Felírtam mindent egy cédulára, ahogy eszembe jutott. Ne haragudj, de letagadhatatlan tény, hogy sokkal régebben ismerem Erzsit, mint te, és ez bizonyos jogokat ad. 1. Vigyázz, hogy Erzsi egyék. Erzsi, talán te is rájöttél már. Nagyon fél a hízástól, ez a félelem néha pánikszerűen jön rá. Ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyos savbántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Arra gondoltam, talán evésre fogja ihletni őt, hogy neked, Umberufen, olyan jó étvágyad van. Én sajnos öreg gyomorbajos vagyok, és nem tudtam jó példával előjárni. Kettő. Vigyázz a manikűrös nőkre. Ha utazás közben Erzsi manikűröztetni akar, vállald magadra, hogy gondoskodsz manikűrös nőről, és csak a legjobb céget vedd igénybe. A szállodaportásától kér információt. Erzsi rendkívül érzékeny ebben, és már többször előfordult, hogy a manikűrös nő ügyetlensége miatt meggyűlt az ujja, amit bizonyára te sem szeretnél. 3. Ne hagyd, hogy Erzsi korán keljen. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire. Mikor utoljára Olaszországban voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába, mert az olasz városközti autóbuszok nagyon korán indulnak. Hagyd a fenébe az autóbuszokat. Erzsi későn alszik el, és későn ébred. A korai felkelés nagyon rosszat tesz neki. Napokig nem tudja kiheverni. 4. Ne engedd, hogy scampit, frutti di marét vagy más vízi szörnyet egyék, mert attól kiütést kap. 5. Nagyon kényes dolog, nem is tudom, hogy írjam meg. Talán fel kellene tételeznem, hogy te is tisztában vagy ezzel, de nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott lenni ilyesmivel, a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezése előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható. Keresi a civakodást. Legokosabb, ha csak ugyan civakodsz vele, az levezeti az ingerültségét, de ne veszek egy komolyan. Gondold meg, hogy csak egy fiziológiai folyamatról vagy miről van szó. Ne ragadtasd el magad. Ne mondj olyasmit, amit később megbánnál, és főképp ne engedd, hogy Erzsi mondjon olyant, mert később nagyon megbánja, és az rosszat tesz az idegeinek. Ne haragudj. Még 1000 dologról kellene írni, 1000 apróságról, amire vigyáznod kellene, ezek csak a legfontosabbak. De így nem jut eszembe, nekem nincs semmi fantáziám. Mégis, mit tagadjuk, nagyon aggódom. Nem csak azért, mert Erzsit ismerem, hanem elsősorban azért, mert téged ismerlek. Kérlek, ne érts félre. Ha én nő lennék, és kettőnk közül választanom kellett volna, habozás nélkül téged választottalak volna, és Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan vagy, amilyen vagy. Olyan végtelenül távoli és elvont, hogy senkihez és semmihez közöd nincs, és mintha egy átutazó idegen, egy marslakó lennél ezen a földön. Hogy semmit sem tudsz pontosan megjegyezni, hogy senkire nem tudsz komolyan haragudni, hogy nem tudsz odafigyelni, ha mások beszélnek, hogy inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mint a te is ember volnál. Mondom, mindez igen szép, és én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje is vagy. És Erzsi ahhoz szokott, hogy férjem minden tekintetben gondoskodjék róla, a széltől is óvja, hogy neki semmire se kelljen gondolnia, csak a szellemi, a lelki életére, és nem utolsó sorban a testápolásra. Erzsi luxusnő természettől fogva, otthon annak nevelték, én annak tiszteltem, és nem tudom, te melletted nem kellem, hogy szembenéznie olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan elnepleztünk előle. Még egy kényes kérdést kell itt érintenem. Jól tudom, hogy te, illetve kedves édesapád, akinek a vállalatánál működsz, jó módú emberek vagytok, és feleséged nem fog semmiben sem hiányt szenvedni. Azért néha mégis aggódom, mert tudom, hogy Erzsi mennyire el van kényeztetve, és félek, hogy az ilyen elvont ember, mint te, nem számol kellőképpen Erzsi igényeivel. Te magad, tudom, kedvesen, bohémesen igénytelen természet vagy, mindig igen szolíd életet éltél, más életnívón, mint amihez Erzsi hozzászokott. Már most egyikteknek alkalmazkodni kell a másik élet standardjához. Ha Erzsi alkalmazkodik a tiédhez, az előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, mert déklasszénak fogja érezni magát abban a pillanatban, amint régi milliójével érintkezésbe jön. Mit tudom én, Olaszországban találkozhatok egy barátnőjével, aki felhúzza az orrát, amikor meghallja, hogy egy nem egészen első rangú hotelben laktok. A másik lehetőség az, hogy te alkalmazkodsz az ő standardjához. Ez meg előbb-utóbb anyagi következményekkel fog járni, mert ne haragudj, én valószínűleg jobban ismerem vállalatotok tehervírő képességét, mint te, aki olyan elvont ember vagy. És amellett négyen vagytok testvérek, és kedves édesapád is konzervatív, meglehetősen szigorú felfogású úriember, inkább a tartalékolásnak, mint a jövedelem felélésének a híve. Szóval, hogy rövid legyek, nem vagy abban a helyzetben, hogy Erzsi szokott életstandardját a te oldaladon fenntarthassa. Minthogy pedig nekem nagyon fekszik, hogy Erzsinek mindene meglegyen. Nagyon kérlek, ne vedd rossz néven, ha kijelentem neked, hogy szükség esetén feltétlenül rendelkezésedre állok, ha parancsolod hosszú lejáratú kölcsön formájában is. Bevallom őszintén, legszívesebben állandó havi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne, de ennyit minden esetre tudomásodra kell hoznom, ha bármikor szükséged volna, csak fordulj hozzám. Kérlek, ne haragudj rám. Egyszerű üzletember vagyok, más dolgom itt nincs, mint hogy pénzt keressek, és ezt hál' Istennek alaposan meg is teszem. Azt hiszem méltányos, ha szeretném a pénzemet azokra kiadni, akikre kedvem van. Hát nem? Tehát még egyszer, nichts für ungut, érezd jól magad. Szeretettel köszönt, igaz tisztelő, Zoltán. Mihályt a levél mélységesen kihozta a sodrából. Nagyon émeítette Pataki férfiatlan jósága, ami tulajdonképpen nem is jóság, csak férfiatlanság, de ha jóság, akkor sem sokkal rokonszenvesebb, mert Mihálynak nem volt valami nagy véleménye a jóságról. És ez az udvariasság. Hiába Pataki csak kereskedő segéd maradt, akárhogy meg is gazdagodott. De mindez Pataki Zoltán dolga, és az ő baja, ha még mindig szerelmes Erzsibe, aki igazán gyalázatosan viselkedett vele szemben. Nem ez hozta ki a sodrából, hanem a levélnek ő rá és Erzsire vonatkozó részei. Először is az anyagiak. Mihály a gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, anyagi okok arra kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjem, Mihály mindjárt elhallgatott és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak az az aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte, hogy tudnélik Erzsi anyagilag nagyon rosszul járt vele. Azelőtt egy gazdag ember felesége volt, most pedig egy polgári közepesé. Ez előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, amit a józan és anyagiakban oly otthonos Pataki Zoltán már is tisztán lát. Hirtelen egy csomó dolog jutott eszébe, ami már eddig is nászútjukon is kiélezte a kettejük élet standardja közt lévő különbséget. Itt volt mindjárt, hogy ne menjünk messzire a szálloda, amelyben most laktak. Mihály, miután Velencében és Ravennában látta, hogy Erzsi mennyivel jobban tud olaszul, mint ő, és mennyivel ügyesebben beszél a portásokkal, akiktől ő úgyis iszonyodott, Firenzében már teljesen Erzsire bízta a szálloda és egyéb földi gondokat. Erre Erzsi minden további nélkül az Arnópart egyik régi, de igen drága kis szállodájában vett ki szobát, azzal a megokolással, hogy ha már az ember Firenzében van, akkor feltétlenül az Arnópartján kell. A szoba ára, Mihály homályosan érezte, mert lusta volt számolni, egyáltalán nem állt arányban az összeggel, amit olaszországi tartózkodásukra szántak, jóval drágább volt, mint velencei szobájuk, és ez egy pillanatra belenyilallott Mihály takarékossághoz szokott szívébe. De azután undorral üzte el magától ezt a kicsinyes érzést. Végre is nászúton vagyunk, mondta magában, és többet nem gondolt rá. De most, hogy elolvasta Pataki levelét, ez is előtte állt, mint szimptóma. De a legnagyobb baj nem az anyagiak voltak, hanem az erkölcsiek. Mihály, amikor fél évi kínos töprengés után arra a határozatra jutott, hogy Erzsit, akivel akkor már egy éve viszonya volt, elválasztja az urától és feleségül veszi, azért szánta el magát erre a következmény teljes lépésre, hogy mindent jóvá tegyen továbbá, hogy komoly házassága révén végleg bevonuljon a felnőtt, komoly emberek sorába, hogy egyenrangú fél legyen, például éppen Pataki Zoltánnal. Éppen ezért megfogadta, hogy minden erejéből igyekezni fog jó férj lenni. El akarta felettetni Erzsivel, milyen jó férjet hagy el a kedvéért, és különben is mindent jóvá akart tenni, kamaszkorára visszamenni. Pataki levele most meggyőzte vállalkozása reménytelenségéről. Olyan jó férj sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme, hűtlen és távol levő feleségét is, a távolságon át is, több gonddal és hozzáértéssel tudja megvédelmezni, mint ő, aki itt van vele, és a védelmező szerepére annyira alkalmatlan, hogy még a szálloda és egyéb földi gondokat is Erzsi nyakába varja, azzal a nagyon is átlátszó ügyjel, hogy Erzsi jobban tud olaszul. Talán igaza van Patakinak, gondolta, hogy nagyon is elvont és befelé fordult természet vagyok. Persze, szimplifikáció, az ember sosem ilyen megfogalmazható, de annyi biztos, hogy rendkívül ügyetlen és inkompetens vagyok a világ dolgaiban. Egyáltalán nem vagyok az a férfi, akinek nyugodt felelősségében megbízhat egy asszony. Márpedig Erzsi az a nő, aki szereti teljesen rábízni magát valakire. Szereti tudni, hogy valakihez feltétlenül oda tartozik, nem az anyáskodó asszonyok közül van, talán ezért is nincs gyereke, hanem azok közül, akik a szeretőjű gyermeke szeretnének lenni. Istenem! Milyen szerencsétlen lesz előbb-utóbb mellettem, aki azt hiszem még tábornok is könnyebben lehetnék, mint hogy apa szerepet játszak. Ez az a humánum, ami teljesen hiányzik belőlem többek közt. Nem bírom, ha valaki függ tőlem, akárha kiszolgáló személyzet formájában. Azért csináltam mindent egyedül legénykoromban. Nem bírom elviselni a felelősséget. És rendszerint meggyűlölöm azokat, akik várnak tőle valamit. Őrület ez az egész. Őrület Erzsi számára, hiszen 100 ember közül 99-en jobban járt volna, mint velem. Minden átlagos, normális ember jobb férj lett volna, mint én. És most nem a magam szempontjából nézem, hanem tisztán az övéből. Miért nem gondoltam mindenre, mielőtt megnősültem? Vagyis inkább, hogy lehet az, hogy Erzsi, aki olyan bölcs, nem gondolta meg jobban a dolgot. De Erzsi persze nem gondolta meg, mert Erzsi szerelmes volt Mihályba. És vele szemben nem volt bölcs, nem ismerte fel Mihály hibáit, úgy látszik, mindmáig nem ismerte fel. De ez csak az érzékek játéka. Erzsi egészen nyers, gátlástalan étvágyjal kívánja a szerelmi boldogságot, amit Pataki oldalán nem talált meg, de hát ha egyszer jól lakik. Mert az ilyen érzéki szenvedély nem szokott túlságosan sokáig tartani. Mikor hosszas bolyongás után visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt, mégpedig retteretes krízisek és gyötrelmek után, csúnya férfi ügyek után, a nevét is meghurcolva, ahogy az ilyesmit nevezik. Bizonyos fokig bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára, és ünnepélyes meghatottság fogta el. Múlt és jelen mindig különös játékot játszottak Mihályban, egymás színezve, ízesítve. Szeretett képzeletben visszahelyezkedni múltjának egy pontjába, és annak a szemszögéből átcsoportosítani mostani életét, például mit szóltam volna Firenzéhez, ha 16 éves koromban járok itt? És ez a visszahelyezés a jelen pillanatnak mindig gazdagabb érzelmi tartalmat adott. De lehetett fordítva is, a jelenből múltat csinálni. Milyen szép emlék lesz 10 év múlva, hogy egyszer Firenzébe jártam Erzsivel. Milyen tartalma lesz ennek az emléknek, érzelmi uszája, amit ma még nem is sejtek. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt, tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, egy-két kérdést téve fel Firenze történetére vonatkozólag, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert tudta, hogy Mihályt a történelmi asszociációk a bornál is jobban és ünnepélyesebben átlelkesítik, sőt ez az egyetlen dolog, ami Mihályt közönyéből kiragadja. Mihály csak ugyan lelkes, színes és adataiban megbízhatatlan magyarázatokat adott, majd csillogó szemmel azt próbálta elemezni, mit jelent számára, mennyi csodát és extázist maga ez a szó Toszkána. Mert ennek a földnek nincs egy darabja sem, amit történelmi hadseregek, császárok és francia királyok nagyszerű, kosztümös csapatai ne tapostak volna. Itt minden ösvény valami nagyon fontos helyre vezet, és Firenze egy utcájára több történelem esik, mint odahaza 7 vármegyére. Erzsi gyönyörködve hallgatta. Toszkána történelmisége ugyan pillanatnyilag egyáltalán nem érdekelte, de nagyon szerette Mihályt, amint így áttüzesedett. Szerette, hogy éppen ilyenkor történelmi révedezéseiben, tehát amikor a legtávolabb járt az emberek itteni és mostani világától, ilyenkor felengedett közönye, és ő is olyan volt, mint egy ember. A rokon szemv Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az este várható folytatására, annál is inkább, mert előző este Mihály rossz kedvű volt, és mihelyt lefeküdt, elaludt, vagy legalábbis úgy tett. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Azután udvarolni és hízelegni kezdett, mint a most küzdene először Erzsi szerelméért. Milyen különös, gondolta Erzsi. Egy évi intimitás után még mindig olyan hangon udvarol nekem, olyan belső nyugtalansággal, mint hogyha egészen bizonytalan volna, hogy meghallgatom-e. Sőt, minél inkább megkíván, annál távolibban, annál választékosabb modorban udvarol, mint egy kidekorálja a vágyát, ezzel megadja neki a kellő tiszteletet. És a legnagyobb közelség a test közelsége sem hozza közelebb. Csak akkor tud szeretni, ha távolságot érez közöttünk. Így is volt. Mihály vágya a távoli Erzsinek szól. Annak, akiről tudta, hogy majd eladja őt, és aki már inkább úgy élt benne, mint egy szép emlék. Azért is ivott annyit, hogy megőrizze magában ezt a hangulatot, hogy elhitesse magával, hogy nem Erzsivel van együtt, hanem Erzsi emlékével. Erzsivel, mint történelemmel. De közben Erzsi is ivott, és rá a bor mindig erősen hatott, hangos lett, jókedvű, és igen-igen türelmetlen. Mihálynak eléggé új volt ez az Erzsi, mert házasságuk előtt ritkán volt Erzsinek alkalma, hogy Mihály jelenlétében nyilvánosság előtt ennyire szabadon viselkedjék. Mihály ezt az Erzsit igen vonzónak találta, és mindketten siettek fel szobájukba. Ezen az éjszakán, amikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi, emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közt divatozó módjára gondolunk, amellyel a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Vannak emberek, akik, mint Mihály, ezt a felelőtlen gyönyört jobban szeretik a teljes komolyságú és szinte hivatalos jellegű élvezeteknél. De Mihály önmaga előtt is mérhetetlenül szégyelte ezt a hajlandóságot, mert tisztában volt kamaszosságával, kamaszkori kötöttségével, és mikor Erzsivel, igazán komoly felnőtt szerelmével intimitásba került, elhatározta, hogy Erzsivel mindig csak a hivatalos szerelmi formák közt fog érintkezni, mint ahogy illik két komoly felnőtt szerelmeshez. Ez a firenzei éjszaka volt az első és egyetlen kivétel. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, nem értette a dolgot, és nem értette utána Mihály égtelen rossz kedvét és szégyenkezését sem. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. És elaludt. Most Mihály volt az, aki nagyon sokáig nem tudott elaludni. Úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Beismerte, hogy még a házasságában sem tud felnőtt lenni, és ami a legszörnyűbb, arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt, egy tavaszi kirándulásot. És ekkor Mihály kikelt az ágyából. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalett asztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megkereste benne a csekkeket, mert Erzsi volt a pénztáros. Megtalálta a Nemzeti Bank 2 lira csekét, mindegyik egyforma összegről szólt, az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészetbe, a csekket pedig nagy gonddal eltette a tárcájába, és visszafeküdt. Hatodik fejezet. Másnap reggel tovább utaztak Róma felé. A vonat kiszaladt Firenzéből, és bent volt a Toszkán tájban, zöld és tavaszias dombok között. Lassan haladt, minden állomáson 10 percet állt, az utasok kiszálltak, és délszaki kényelmességgel szállingúztak vissza, mikor indulni készült, és közben beszélgettek és nevettek. Nézd meg, mondta Mihály. Mennyivel több dolgot lát az ember, ha itt kinéz az ablakon, mint a más országban néz ki. Nem tudom, hogy csinálják, a horizont nagyobbit, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember 5-ször annyi falut, várost, erdőt, folyót, eget és felhőt lát itt, mint a mondjuk Ausztriában néznek ki a vonatablakon. Igaz, mondta Erzsi. Álmos volt, és idegesítette már Mihály olasz rajongása. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni. Ausztriába? Kiáltotta Mihály. Úgy megsértődött, hogy nem is folytatta. Tedd el a passzusodat, mondta Erzsi. Megint kint felejtetted az asztalon. A vonat megállt Cortonában. Mihály, mikor meglátta a kishegyi várost, úgy érezte, hogy valamikor már sok ilyent látott, és most a viszontlátás boldogságát élvezi. Miért érzem úgy, mintha ifjúkorom egy részét hegyi városokban töltöttem volna, mond? De Erzsi nem mondott semmit erre vonatkozólag. Unom már ezt a sok utazást, azt mondta. Szeretnék már Capriban lenni, ott majd kipihenem magam. Ugyan, Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt Cortonába. Vagy akárhol, programon kívül. A következő állomás például Arezzo. Fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van, és nem Dante találta ki, amikor tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak alfelükből. Gyere, szálljunk ki Arezzóba! Jön eszembe! Szálljak ki, mert Dante ilyen disznóságokat ír. Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy dóm a 13. századból, egy Palazzo Comunale, a Duce arcképe minden sarkon és megfelelő nemzeti feliratok, sok kávéház és egy Stella d'Italia nevű szálloda. Nem vagyok rá kíváncsi, unom. Szeretnék már Capriban lenni. Érdekes. Talán azért, mert te már sokszor voltál Olaszországban, már nem álljulsz el, ha egy Frangélico képet vagy egy Bel Paese sarkot. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomástál, ahol nem szállunk ki. Nincs frivolabb dolog, mint vonaton utazni. Gyalog kellene menni, vagy legalábbis postakocsi, mint Goethe. Hátborzongat, hogy voltam Toszkánában, meg nem is. Hogy íme elutaztam Arezzo mellett, és hogy arra van valahol Siena, és én nem mentem oda. Ki tudja, eljutok-e még valaha Sienába, ha most nem megyek el. Mondd már, otthon sosem árultad el, hogy ilyen sznob vagy. Mi baj lesz abból, hogy nem nézted meg a szénai primitíveket? Ki kíváncsi a szénai primitívekre? Hát mit akarsz csinálni Sienában? Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna, de ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől minden rendbe jönne. Bolond vagy, az a baj. Lehet. És éhes is vagyok, van nálad valami? Miáll? Retteretes, mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk, hiszen most reggeliztél. A vonat egy Terontóra nevű állomáshoz ért. Itt leszállok és megiszom egy kávét. Ne szállj le, te nem vagy olasz, még elmegy a vonat. De hogy megy el? Minden állomáson 1/4 órát áll. Szervusz, Isten veled! Szervusz, majom, aztán írjál! Mihály leszállt, megrendelte a kávét, és mialatt az eszpresszógép cseppenként kisisterekte magából a nagyszerű, forró italt, beszélgetni kezdett egy benszülöttel Perugia nevezetességeiről. Azután megitte a kávét. Jöjjön gyorsan, mondta benszülött. A vonat már indul. Csak úgy, amire kiértek, a vonat fele már kint volt az állomásról. Csak éppen, hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Ez régi módi harmadosztályos kocsi volt, nem volt rajta folyosó, minden kupé külön világ volt. Nem baj, majd a legközelebbi állomáson előre szaladok, gondolta. Most megy először Perugiába? Kérdezte a barátságos benszülő. Perugiába? Nem megyek én Perugiába, sajnos nem. Akkor bizonyára tovább utazik Ancónáig. Nem jól teszi. Szálljon ki Perugiába, nagyon régi város. De én Rómába utazom, mondta Mihály. Rómába? Az úr tréfál. Mit csinálok? Kérdezte Mihály abban a hiszemben, hogy rosszul érti az olasz szót. Tréfál, kiáltotta az olasz. Ez a vonat nem megy Rómába. Na-na, maga nagyon vicces ember, mondta megfelelő olasz kifejezéssel. Miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel a feleségem, mert ki volt írva, hogy Rómába megy. De ez nem az a vonat, mondta az olasz olyan gyönyörűséggel, mint a élete legjobb tréfáját hallaná. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia-Anconai vonat. Terontólában van a szétágazás. Óriási! És a színyóra nyugodtan utazik a Róma felé. Szenzációs, mondta Mihály. És tanácstalanul nézett ki az ablakon a Trasimiro tóra, hát ha ott valami megoldás evesz felé. Mikor éjszaka magához vette csekét és passzusát, arra gondolt, persze nem egész komolyan, hogy útközben esetleg úgy alakulhat, hogy elszakadnak egymástól. Mikor Terontólában kiszállt, megint átfutott fején, hogy hagyja Erzsit tovább menni a vonattal. De most, csak ugyan megtörtént, meglepődött és zavarban volt. De minden esetre megtörtént. És most mit fog csinálni? Sürgette az olasz. Kiszállok a legközelebbi állomáson. De ez a gyors vonat Perugiáig nem áll meg. Hát majd Perugiában szállok ki. Ugye mindjárt mondtam, hogy Perugiába utazik? Nem baj, megéri, nagyon régi város, és nézze meg a környékét is. Jó, mondta Mihály. Én Perugiába utazom. Mit csinál majd Erzsi? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra, de az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll. Esetleg visszamegy Terontólán. Akkor sem fogtam. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a perugiai vonattal utaztam. Igen. Ez nehezen fog eszébe jutni. Ha most Perugiában kiszáll, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fogja megtalálni. Tovább is eltart, nem marad Perugiában, hanem valami valószínűtlen útvonalon elutazik onnét is. Még szerencsé, hogy a passzusom nálam van. Hogy ez? Majd veszek magamnak inget és mi egymást. A fehér nemű Olaszországban jó és olcsó, úgy is akartam lenni. És a pénz. Hogy is állunk a pénzzel? Elővette tárcáját, és megtalálta benne a Nemzeti Bank líra csekét. Igaz, hiszen tegnap éjjel... Majd Perugiában eszkomt áltatom. Ott biztosan van olyan bank, ahol elfogadják. Igen. Behúzódott a sarokba, és mélyen elaludt. A barátságos olasz keltette fel, mikor megérkeztek Perugiába.

Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Szerb Antal Utas és Holdvilág feldolgozását, amit a jövő héten a Keltakaróban folytatunk.

A Tilos Rádió antibulvár híreit halljátok hírességekről. Beyoncé is csatlakozik a flinti vízügyi válság megoldási erőfeszítéseit támogató sztárokhoz, Matt Damonhez, Mark Wahlberghez és Big Showhoz. És a vízügyi válságban segítően fellépő hírességek névsora, lépő hírességek névsora egyre nő, számol be az alternet.org oldalain Lorraine Chao.

2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron tóról a Flint folyóra állította át a városi fővezetéket pénzsporolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vezetékcsöveit, és a 102 ezer lakosát, főként a gyerekeket ólombérgezés bénító hatásának tette ki, és azóta kétszer kitört légiós betegség járvány már 10 ember halálát okozta. Az énekesnő a United Way of Genesee County szervezethez társul, akik szűrőkancsók, csaptelepre szerelhető szűrők, csereszűrők ezreit és több kamionnyi ivóvizet szállítottak Flintbe. Beyoncé a Community Foundation of Greater Flint nevű szervezettel is összefog egy olyan alap létrehozására, ami a flinti vízügyi válság által érintett gyerekek hosszú távú fejlesztési, oktatási, élelmezési és egészségügyi szükségleteivel foglalkozik. Aki a flinti válságban szenvedőkön szeretne segíteni, még Beyoncé Be Good című Twitter csatornáján is megtalálhatja az infókat. Beyoncé tehát nem csak maga segít, hanem rajongóit is erre buzdítja. Az énekesnő Be Good kezdeményezésével ugyanis a United Way programjait támogatják, nyilatkozta a koncerteket szervező Live Nation. Beyoncé a múlt héten említett Matt Damon mellett például a Pearl Jam mellé sorakozik fel, akik 100 ezer dollárt adományoztak a megoldás kezelésére. Jimmy Fallon, Madonna és az egykori Saturday Night Live-os Seth Meyers 10-10 ezer dollárt adtak. A detroiti rapper Big Sean a Beyoncé által is támogatott Community Foundation of Greater Flint online adománygyűjtésén keresztül adományozott, a gyűjtésben összegyűlt 58 ezer dollárból 10 ezret. Mark Wahlberg színész és Sean Diddy Combs hip-hopper 1 millió üveg Aqua Hydrate vizet adományoztak a városnak, míg Cher több mint 180 ezer üveget. Vagy flakont. A United Way egyébként egy közel 3 millió önkéntest és 10,3 millió adományozót összefogó nemzetközi szervezet, ami évente 5 milliárd dollár adományt gyűjt és oszt szét, ezáltal a világ legnagyobb magánadományokból gazdálkodó non-profit szervezeteként tartják számon. Több mint 40 országban 1800 közösséget támogatnak, közösségi összefogásban segítenek az oktatáson, bevételi forrásokon és az egészségügyön. Partnereik között nemzeti és helyi vállalkozások, non-profit szervezetek, kormányzati és civil szervezetek, hitközösségek, valamint tanítók, szakszervezeti vezetők, egészségügyi szolgáltatók, idősek és tanulók egyaránt szorgoskodnak. A Tilos Rádió Antibulvár. Tovább.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét

0: karjuk a poldal, vízszintes helyzet.
1: Tilos rádió?
2: Jó.
3: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3, hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tisztelt hallgatóság! Mondta Sába, és távolról két-három lövés dördült. A mai előadásunkat a főszereplő váratlan megbetegedése következtében befejezzük, és a szomorú körülmény megakadályoz bennünket abban, hogy további közvetítéssel szolgálhassunk. És rohadt! Mire kiért a többiekhez, már valóságos párbaj folyt Gorcsev és a bivajerős Bengusz között. Mint később kiderült, amikor Gorcsev kiment a sétálgató Manuelt megkeresni, az utolsó pillanatban érkezett. Manuel meggondolatlanul, a gyűlölettől eltorzult arccal szitkozódva és várulóan Bengusz után vetette magát, és a török a bajonettjével súlyosan megsebesítette az öreget. De Gorcsevben emberére akadt a török óriás. A sziklák felé menekült, Gorcsev utána. Utolért a törököt. Megragadták egymást, és a földre zuhantak. Hemperegtek a keskeny, meredek lejtőn. A török ugrott talpra először, és szúrásra rendült kezében a bajonett. Gorcsev megsebesült, de akarat ereje nem hagyta el. Előre vetette magát fektében, és egyszerre elrántotta a török mindkét lábát. Senki sem fogja elfelejteni azt az idegbe markoló sikolyt, amelyel a török a mély szakadékba zuhant. Közben a kaszbában lefolytatott vizsgálat kiderítette, hogy hihetetlenül fontos volt éppen a 12. órában leszámolni Zaiddal és embereivel. Erre a kaszbára támaszkodott volna a rövidesen felkelő hegyvidék és környező oázisok támadó szárnya. Modern fegyver, muníció ládaszámra, telefon, távíró, rádióadó, összeküttetés valamennyi lázadó főnökkel és első rangú megfigyelések a közeli nagy gyakorlatokról. Pontos rajzok, adatok, kidolgozott tervek. És az első rangúan berendezett titkos lakrészeiben a kaszbának, amelyek messze benyúltak a hegy belsejébe, 8 lázadó törzsfőt találtak azok közül, akiket már régen kerestek. Ezek szabadon közlekedtek a kaszba oltalmát élvezve a hegyek és az oázisok lázadói között. Ha még egy percig tétováznak, fél éves hadjárat kezdődik mészárlással, bérveszteséggel és hihetetlen anyagi kárral, mondta az alezredes a vizsgálat végén. Most csak meglepetésszerűen üssenek rajta Zerzen oázison, mert itt már folyamatban van a lázadó csapatok összevonása. Nyomban érintkezésbe lépett a főhadiszállással, és megbeszélte Sábával, hogy azonnal útnak indítják a helyőrség egy részét a kaszbától Zerzen felé, másik részét a foglyokkal Kolombesárba küldik. Az ezredes a tisztekkel, így intézkedett Sába, tartson mindent a legnagyobb titokban. Ürítse ki a kaszbát, és anélkül, hogy útközben bárhol is jelentést tenne, jelentkezzék tisztjeivel egyenesen a párizsi hadügyben, ahonnan most jött értesítés, hogy a jelen volt tisztek és az alezredes sürgősen közöljenek mindent személyesen. Gorcsev önkívületben feküdt a sebláztól, de Manuel sem bírta tovább. A vöröskeresztes szekér két beteget szállított. Az öreg spanyol már csak csont és bőr volt. Fáradtan bugyódott a szeme, időnként átpillantott Gorcsevre, aki gyengéden ápolta idáig, és aki most félrebeszélt. Észak felé haladtak. 50-en kísérték a beduinokat. Vagy 100-an teljes rendben a Zaid munícióját vitték pompás felszereléssel, kocsikkal, tevékkel, fényszórókkal, élelemmel, vízzel, utánpótlással. Szóval Zaid raktáraiból felfrissítve alakulatukat, igazán iridlésre méltó kis hadsereget alkottak. Most már rendszeres őrjáratokkal szedték össze a szökevényeket, és nyomban szabályszerű felszereléssel látták el valamennyit. A terv az volt. Zerzen környékén a nagy sós mocsáron túl letáboroznak. Nyugodtan tehették, mivel a 63-asok még mindig egy távoli oázisban várták a parancsukat, és ők a mozgó alakulat nevében szélhámoskodhattak, amíg az alezredes nem ér Párizsba. És ki nem tör a nagy botrány. Hihetőleg az öreg úr örül majd, hogy néhány napot a fővárosban tölthet rokonai és barátai körében. Hiába, Sábának van szíve. Ez kétségtelen. Hogy a fiatalabb korosztályú hadnagy és főhadnagy, a derék ezredorvossal együtt valahogy csak elvegetálnak a csendes, kihalt Párizsban, a Szahara szokott lármás élete helyett, ez is valószínűleg látszott. Addig leszállítják a kincstárnak ezeket a csirkefogókat. Csába szerez járművet, és megkísérli valahol biztonságba helyezni Gorcsevet és Manuelt. Remélhetőleg, mire kitör az általános gyalázat, és megvadult osztagok futkározzák majd össze-vissza a sivatagot, hogy élve vagy halva, szőröstül vagy bőrösül elfogják, felfalják, lelőjék ezt a mindenre képes szélhámos alakulatot, a foglyokat leadva folytatják útjukat, szabadalmaztatható módszerükkel, mely szerint ha egész erődöket, ütegeket és vonatosztagokat lopnak el, ez kisebb feltűnést okoz, mint ha valaki egymagában elcsen 25 deka jutúrót egy oázisban, amely esetben menthetetlenül elkapják, de odáig el sem jut, mert ha megjelenik egy magányos legionista, nyomban igazoltatja a csendőr és minden arab. Viszont kinek jutna eszébe egy menetoszlopot megállítani, hogy legyen szíves és igazolja magát? Na és mondjuk, hogy eszébe jut, hogy ezt az őrültséget a fejébe veszi valaki, megkérik, hogy verje ki belőle. És a lusta ehhez, kiverik a fejéből ők maguk. Szóval ez nem gond. Ilyesmikbe idővel belejön az ember. Amikor hirtelen nekivágnak délkeletnek vagy délnyugatnak, persze üldözi őket egy egész gyarmati hadsereg, de az ilyesmit idővel úgy, ahogy megszokja az ember. Aztán majd valahol spanyol vagy angol területen megszállnak egy hajó, és kész. Schmidtnek volt valami buta terve, hogy átvágják magukat a Kongó vidékén. Kiverik arról a vidékről a portugálokat, és Sába lesz az autonóm katona szökevények gyarmat birodalmának részvénytársasági elnöke. Még forra terv, csak hagyják őt békén, majd kialakul rövidesen. A fő, hogy átvágnak a Csádtónál Francia Kongóba. Onnan vagy tovább jutnak az angolokon át, vagy kiverik az angolokat is. De esetleg nem is kell olyan messzi menni, mert ott a Belga Kongó, ahonnan a belgákat verik ki, és ezek legfeljebb majd Egyiptomban meghúzzák magukat átmenetileg. Szóval még nem kialakult a terv, de már érik. Valakinek csak egy szavába került volna, és ezek megkísérlik, hogy valamiféle megszállási tervvel foglalkozzanak Brazíliát illetően, akiket esetleg kivernek megerősített állásaikból. Most a lényeg az, hogy oda csördítsenek annak a néhány száz csirkefogónak szerzentáján, mert itten arabok ne kezdjenek hetszet, hogy sok a legionárius. Hiszen ők csupa rendes fiú, és ne tudjanak tisztességesen aludni ebéd után, amikor a meleg évszakban ehhez joguk van, hanem öldököljék őket. Ez kis ügy. Persze a fere szeret ennyi csörömpölő bacakkal, fényszórókkal, és tarackokkal és öntözőkocsikkal, ahogy a tankokat nevezték, verekedni. Az addig szép, amíg fel alá sétálnak játszadozva, és elől a Schmidt lovon, főhadnagyi uniformisban, de Cajid aranyforgós tollas turbánjával, amit az Istennek sebet le, úgy tetszik neki. És ki látja itt? Hát véletlenül volt egy kínos eset. Egy sivatagi felderítőgép egész alacsonyan elszállt mellettük, úgyhogy látták a pilótát vagy a mechanikust látsövezni. A gép kis híján felbillent, amikor a pilóta megpillantotta a lovas tisztet arab turbánban. Ez a sok csörömpölő izé, ez jóval az ember sétálgat az oázisokban és csodáját. De szerzen előtt ott hagyták az egész kacatot. Már úgyis mindenki unta, nem tisztogatják, nem hurcolják a háromlábú messzelátókat, fényszórókat, gázosítókat és páncéltörővel ellátott gyors tüzelőket. Roham esetén az ember meghúzza a nadrág szíját, és nem hurcolkodik egész berendezési tárgyakkal cepekedve. Ezek mind új dolgok. És állítólag ezek nélkül is egész jól verekedtek itt már legionárisok, anélkül, hogy futtában falakat, páncélt és orr- és hüllvédőt, kilesült és rakétalövőt cipeltek volna magukkal. Az ember vagy rohamoz, vagy hurcolkodik. Ezért a pénzért egy könyvállványt vagy egy íróasztalt is vihetnének mindjárt. Mário mégis csak ki akart osztani roham sisakokat és a géppuskásoknak napszemüveget, de majdnem megverték. Mindenki egy rumológépet keresett, amiből roham előtt jót húz az ember. Na, aztán kiderült, hogy szerencsére az aknavető helyett volt annyi esze a nagy orrunak, hogy egy hordó robot hozott a ponyva alatt. Á, ez igen! Ezt nevezik ők harcászatnak. Jót húztak belőle, aztán egy csomó cigaretta, majd egy pár kézigránát, fel a szuronyt, és aminden segít neki, gyerünk odasózni egyet. Egy részük nagy hívben oldalt megkerülte az oázist.
1: azokat a zörgős vacakokat leszették a gyors tüzelőről. Senki sem komandírozott, mindenki énekelt, és szép szabályosan négy állásból köpködtek a géppuskák az oázisra. Aztán egy ordítással hajrá neki a kis helységnek. Röpködnek a kézigránátok. Lebukva, felemelkedve, tüzelve futnak a lövöldöző hordák felé. Oldalról már betörtek. Mi ránk se mondják, hogy nyaralunk itt, mondja Schmidt, és felemelkedik. Futnak. És a próféta büntetése nem maradt el a turbánért, mert az arabok felismerik a holmit, és szegény Schmidt sok golyót kap egyszerre a turbánba. Már 3-4 helyen ég az oázis. Alig van már ellenállás. A készülő lázadást csirájában elfojtották. Most már senki sem énekel, nem szeretik az ilyesmit. Az 50 katona Sábával és a szekérrel megérkezik Bumalembe. Sába átadja a foglyokat és jelenti, hogy az alezredes majd intézkedik elszállításukról. Korcsev és Manuel orvosi vizsgálatban részesülnek, Manuelen nem lehet segíteni. Korcsev sebe nagyon súlyos. Sürgősen Kolombezsárba kell juttatni őket. Itt nincs műszer, nincs műtő. A doktor ellátja őket kötéssel, injekciót ad. Éjszakára letáboroznak a helyőrség körül, Sába sokáig ül Manuel ágya szélén. Nézi a másik ágyon Korcsevet, aki félrebeszél. Kártyáról. Mindig kártyáról. Súgja Manuel, és egy nevet említ. Nehéz nekem. Szegény Bradieu. És szegény Poyatz. Te!
2: Ne erőltesd a beszédet.
1: Muszáj. Veled most muszáj beszélni. Téged küldött a sors.
2: Írd majd fel, amit mondok.
1: Sok embernek fontos lehet.
0: Gorcsev félhangosan suttogott, jobbra-balra dobta a fejét, lihegett, és Sába ott ült közöttük, ebben az afrikai erődben szomorúan. Ő is állandóan haldoklott, Balázs Anna miatt, de nem volt esélye rá, hogy valóban meghaljon.
1: Jegyezd fel, amit mondok.
0: Most megszólalt Gorcsev, majdnem érthetően tisztán és nyitott szemmel, csak az üveges tekintet, amelyel a mennyezetre bámult, jelezte, hogy önkívületben van.
1: Az apámat is megölte az 5. flös.
0: Manuel felült.
1: Hát mégis az apja. Ó, Istenem! Én, Uram Istenem!
0: Sába döbbenten és tehetetlenül ült egy titokzatos, idegen, távoli tragédia közepén. De újra ez az 5. flös. Bengúz is erre halványodott el, és emberhalál lett.
1: Mi ez? Igen. Az ő apja. Akkor írd. Gyorsan írd, Sába.
0: Volt egy piros füzet nála, leltárszerű feljegyzések részére, amit zsebre tett a műszakiaknál, és feljegyzett mindent, ami eddig történt. Majd Almási megírja. Visszájára fordította a füzetet, és az utolsó lapnál kezdte jegyezni Manuel vallomását. Hajnalban a spanyol erősen megszorította a kezét, és ez a kéz lassan, érezhetően kihűlt. Egy óra múlva úton voltak, a műút felé meneteltek. A szekéren vitték Gorcsevet. Már feltűnt a hosszú, fehér kígyó, amikor Sába megállította őket.
3: Ide hallgassatok, fiúk, mondta. Észak felé úgy sem tudunk kijutni a körből.
0: Azt ajánlom tehát, hogy kanyarodjatok el, és a sós mocsár mögött a völgyben várjatok ránk. Megkísérlem kórházba juttatni a Poyatzot.
3: Majd mi segítünk, mondta a kövér Trobacek. Nevetséges! Miért mennél te egyedül a katonáktól hemzsegő veszélyes vidéken?
4: Mert akkor van remény, hogy eljutok valahogy Kolombesárba, és talán szerzek egy autót is, mert ez a rázás a szekére megöli. Viszont ehhez túl sokan vagyunk. Egy embernek sikerülhet valami csellel keresztül jutni a gyakorlatozó katonákon, de egy egész század szökevény nem masírozhat be Kolombezsárba.
0: Nehéz szívvel indultak el.
1: Az egész hetsz nem ér semmit, ha ezek ketten nincsenek itt.
2: kortserpek sába.
4: Csoda pofák.
2: Miket kitalálnak?
4: És az ember úgy érzi, hogy ezekkel a pokolba is el lehet menni.
2: Na, oda előbb-utóbb mindenképpen eljuthatunk.

Nagy gyakorlat a Szaharában. Mikor az első számú legvegyesebb brigád elérte a sós mocsarat, körülbelül 150-en voltak. Köztük egy különlegesen képzett síjelő járőr is. Volt golyószóró, gépfegyver, sőt egy három állványos távcső is háromszögeléshez. És az öszvértaliga. Ez az alantas állat a heveder körül szorgoskodó ideges feltalálót, mintha éltette volna régebbi célzásait, és mostanáig tartogatta volna bosszúját, felrúgta. Ezután megkezdődött a haditanács, amely végül is úgy döntött, hogy egy Gubob nevű hajdanlefokozott örmester, Klausner és Marion vegyék át az irányítást. Nyilvánvaló volt, hogy át kell vágniuk akárhogy is a Sotton. Csúnya mulatság lesz. A sós mocsáron túl elérik a műutat, és ott kieszelnek valamit. Lesz, ami lesz. Megalkuttak az arab vezetővel, aki óva intette őket az úttól. Megbízható átjáró nincs, csak valószínű ösvények. Dietrich a szenegáli vadászok hadnagyának uniformisában és a csendőrjárőr korbácsát sóhogtatva közölte az arabbal, hogy az említett körülmény számukra közömbös. Előre. Kegyetlen út volt. Egy ló és az utászok tüskés drót szerelvénye, amit a büntetés csökkentése miatt hurcoltak magukkal, elmerült. Pullover próféta vitatkozott a vezetővel, hogy jobbra egy másik út alkalmasabb. Rálépett és mutatta, hogy milyen kemény a sóréteg. Aztán nyakig elmerült. Kötelekkel és hevenyészett gerenda szerkezettel sikerült a fulladás elől megmenteni. Rettenetes köhögésre ingerelte őket a szélvihartól kerekedő partölcsér. Szitkozódva, jajgatva, botladozva és csörömpölve, de mentek. És hajnalra elérték a sivatagot. Sohasem hitték volna, hogy egyszer még valamennyien azt kiáltják. Végre újra a sivatagban vagyunk. Egy homoktollaszon keresztül majd elérnek nyugat felé, és nincs semmi baj, magyarázta az arab vezető, és elindult visszafelé a borzalmas úton. Dietrich és Gubov indultak fel elsőnek az előttük meredező magas dombra. Előzőleg valaki már integetett fentről. Ezen jót röhögtek, mert bald kézzel telefonkagylót tartott a füléhez, jobb karját a magasba emelte, mintha hátrafelé intene. Jól van, öregem, elhisszük. Ezred írnok voltál, és elhoztad a telefonkagylót, hogy ne büntessenek szigorúan. Ez fog csodálkozni, ha vasra veretés helyett kiröhögtetése következik. Legalább négyen lehetnek az istenadták, mert a harmadik dombról is feltűnik egy pasas valami póznával. Erre vízből rá irányítanak egy golyószórót. Dietrich és Gubov felérnek a dombra. Aztán kis híján leesnek róla. Messze, amíg a szem ellát, véges végig a Szaharának ebben a mély völgyszerű deflációjában egy egész hadsereg, ezer meg ezer katona táborozik. Tevék, sátrak, szekerek, nyüzsgés, és már nem lehet elkerülni. Néhány lépésnyire előttük egy tiszt és néhány altiszt közeledik. Mindenfelől trombitálnak. Megelevenedik a roppant tábor. Mindenki áll. Sehol egy szurony, és a tiszt most a domb alján meglengeti a fehér zsebkendőjét. Aztán felkiált.

miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga. Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istáló és börtöntisztításba. Szóval? Igen, erről hallottam. Tehát maguk nem fejezte be, gondolkozott. Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Sábának. Köszönöm, Örmagy úr. Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt. Köszönöm, Örnagy úr. Mit tett ön Lármantyé ezredes úrral? Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, Örnagy úr. A nevét most hallom először. Oktatóira jellemző. Lármantyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármantyé ezredesé. Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti. Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűzhetik az első osztályú félholt kitüntetést. Az őrnagy kinézett a sátor elé, hogy jön-e már a csendőrszázados. Helyette futva érkezett a telefonos tiszt. Őrnagy úr, gratulálok! A nagy gyakorlatot lefújták. Ruffmarsal személyesen érkezik, hogy kezet szorítson önnel. Boldog vagyok, hogy elsőre gratulálhatok. Mi van? Az őrnagy szédelgett, de már is jött, félig borotváltan és lihegve egy ezredes. Ember, hogy történt? Gratulálok! Nem kétséges, hogy karriert csinálsz. Vezényleted alatt, őrnagy úr, bennünket indítanak a szenegáliak ellen. Odakint szaj, trombita, zörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezényszó harsog, és dermed csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen. Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon mellőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam. És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót. A leszvenes úr, az ön áthelyezése a velőkához befejezetté, és megbízatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges. Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény. Tódítja az egyik tábornok, hogy a jobb szárny látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került. Lefolyattuk a gyakorlatot. Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránylag kis egységekkel akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátukba kerül. Ha most háború van, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és a visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről, és én is gratulálok. Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt Sábával. Érthetetlen. Érthetetlen. Hebegte. Őrnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó. Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sott túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követik. Az őrnagy úr könyvében ez előfordul. Én ezt nem írtam, hebegte az őrnagy. Az a fő, hogy én olvastam, felelte Sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet. Az őrnagy töprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének, de egy tehetséges ember,

0: szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák? Beszéljen világosan, kiáltott Sábára. Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsáron. A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha őrnagyúr intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják. Álltak. Az őrnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados.
1: Parancsolsz, kérlek!
0: Az őrnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta. Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé. És elsietett. Sába délután elolvasta Poyác rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait. Este érkezett meg. Fiúk, kezdte, most valamennyien megadjátok magatokat. Óriási zaj támadt.
1: Megőrültél, ezért jöttünk idáig.
0: Igen, igen, hallgassatok meg. A Poyác nem volt közlegény. A titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy. Csendet kérek! Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák. És együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom, a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmaskodnak. És este a győztes csapat, amely foglyul ejtette a gyarmadi hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a Kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az őrnagy, aki időközben áttanulmányozta a jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrában vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az őrnagy az alakulat elé lépett. Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyik derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni, hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető. Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a Kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította csíptetőjét, és így szólt. Hegebek Ervin, lépjen ki! Az ezredorvos kis híján hanyatt esett, midőn igen feszesen és előírásszerűen kilépett eléje egy levélhordó.
2: Ön, kérem szépen, mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabogarat. Ön, kérem, levélhordó?
0: Nem vagyok levélhordó. Ebben a jelmezben kellett szöknünk, és ezt sajnos egy postáról raboltuk el, de semmiféle kézbesítés részünkről nem történt.
2: Ön orvos?
0: Igenis. Hát kérem, az ön munkáját a háborús sebészet vörös keresztes profilaxisáról az én ajánlatomra a hadügyminisztérium elfogadta, és organizálás céljaira önt is igénybe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy leszerelhet. És igen szép pénzösszeghez jut, ugyanis hallottam ezt a művét felolvasni.
3: Pullover próféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A Poyác még sokáig feküdt élethalál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gurdzsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták, és ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő, vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz ez a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok, író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a menyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve menyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul, elárósító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett, mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktában. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, te jól fényképezel. Én talán egy lapnál. Ő fotóriporter. Mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária. Feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből. Lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jóhiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René, megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni. A Mikádó szálló portása kisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt. Hát hol lakik? Kérdem. Azt nem tudom, feleli, de őt is érdekelni. Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kisé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemre nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt. Kollégám! Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én balhalf voltam. Hello! Kiáltom vidoran.
4: Szervusz!
3: Feleli részvéttel.
4: Van lakásod?
3: Mai nappal lezárólag, feleltem. Hát te mit csinálsz?
4: Beszélgetek veled.
3: Feleli örökké egyforma vontatott hangján. Hülyeskedsz?
4: Vele jár néha a beszélgetéssel. Különben egy művészettörténeti munkán dolgozom fél éve.
3: Elkészültél?
4: Teljesen. Egy vasam sincs.
3: Szép fiú a Bükk. Csak nem illik a mi lelkes társaságunkban.
4: Sajna kissé cinikus.
3: Valami fanyar tréfálkozás váltakozik benne a hallgatag természettel. 20 éves, de még csak kínnal borotválkozik más taponként. Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna. Nekem, mutatom az áramat, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó.
4: Jó lesz, majd eszünk belőle.
3: Felel bólogatva.
4: Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni.
3: Tehát ebédelünk? Kérdezem.
4: Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek.
3: És én jobb szélső voltam. Mindezt egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk. És neked van lakásod? Kérdezem.
4: Egy 8. rész főbérleti jóváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta. Sír Lajossal, Kárpáttal, Zamborival és társaikkal lakom, a Rue Royale Sicily 54 alatt.
3: Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam. És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem.
4: Közel harc kérdés az egész. De azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük egy évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk.
3: Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, s eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, s akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla. Írd meg neki, hogy jöjjön haza. És bőgött.
4: Nincs okod rá, bőgésre,
3: mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret.
4: Tudtam, hogy hülyeségeket mondok,
3: de ilyen helyzetben még az is szép tőlem. Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy két ház jön szembe. Micsoda karambol! Valahogy fél oldalt, a 4. emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom. De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket, és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül.
4: Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek. Ez rémes.
3: Jó barátja, egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén. Másnap az ország legelső újság koncernje leszerződtette, mint hírlapírót.
4: Olyan szépet írt Sábáról.
3: Sábát viszont a Kecskeméti Társulat szerződtette velem együtt. Engem Sába erőszakolt a direktorra, hogy nem szerződik nélkülem.
4: És bőgve rám hullott. Te tudod, hogy én milyen tehetségtelen voltam.
3: Ezt még részegen is tudtam, tehát bólintottam. A zseniális, az eljövendő nagy színész, Sába szerelmesét, Balázs Annát, mint szürke kis verebet hozta közénk. Balázs Anna színésznövendék volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy-egy alkalmi előadáson felléphetett. Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá Hó című kislágert. Sába! Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyaláznia a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt. És Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hőst látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt, kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért. Sábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és a Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és Anna közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot. Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a röppentyű. Ő volt az első, akit Sába miatt felfedeztek. A kritika tette. És röppentyűnek, mert így csúfoltuk, mióta kidobták a kávéházból, sürgős volt a hála, és ráncigált vidékre egy híres budapesti igazgatót. Az igazgató megnézte Sábát, és azt mondta az a szörnyeteg, hogy még fornia kell. Másnap játszottuk a Mimi Lovagja című operettet, ahol én, a második szubrett a fináléban botrányt csinálok. Összevesztem az öltözőben Sábával, aki elrohant a kávéházba, én pedig fejembe csaptam a kalapot, és véletlenül elmázoltam a számon a rúst. De erről nem tudtam, és dühömben olyan botrányt csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félrecsapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és csak az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekéste a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni első rangú szerepkörre. Én zokogtam. Gondolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Vízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába köl! És Anna kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Írt meg neki, jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képüsködött. Jöjjön haza! Írt meg neki, és úgy bőgött, mint a záporeső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem Bükk Ivánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem meg döbbenve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, 2 napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni. Lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a 3. emeletre. Bükk nyitott be az ajtón, hogy aztán diadalmasan rám mutatva elordítsa magát.
5: Nézzétek, megjött Almási!
3: A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös vipera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. Kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát soványolt és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta vagy lelkesítette, amit hallott. E 2 intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát, szóltam bádlom, te azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét.
4: Igazat írt, sajnos,
3: szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt. Amióta Bükk ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van. Mert nem vagy hazárdőr, felelte a jobb szélső műtörténész diadalmasan. Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikont kölcsön kérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat. Mi lett a harisnyából? tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász. Nyakkendő, felelte Bükk. Abból vettem a kék-sárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe.
4: Na mindegy,
3: legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak. Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaim között. Ribári István az emigráns. Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerült emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját, általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasalni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gardrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amellyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el. Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik. Biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampósbottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf festőművész volt, de ez egyelőre csak legszűkebb környezete és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő libacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát? Szóltam vádlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, védte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és sistereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forni kezd, és akkor szétesik a harisnya. Mondd, Kárpát, kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát? Azt mondom neked, Alvási, biztatott az áldott Bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben a máshol nagyon rossz. Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt. Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az almási szürkének, menjen a Ritzbe, vagy a Claridge-be, spassz! Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek. Na, jobb is, dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt. Mindenki röhögött az almási szürkén. Bükk Iván cigarettát pödör, és már nem érzem olyan ridegnek a szobát. Kárpátnak igaza volt. Én ide tartozom. Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűző benyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Bulvár Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amellyel statisztálhatunk, és itt közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sápának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami.
1: Úgy van, szükségünk van rá.
3: Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy kilencen haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk, és ami nekünk van, az az övé is lesz. Hát, az az övé lehetett. Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami márvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja.
6: Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságomnál csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és csempefalu fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt.
3: Én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy csempefalu fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla. Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de két év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, ha ráncot vet.
6: Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek. Egyszer fenn, egyszer len. Így mégsem lettem fogtechnikus.
3: Bocsánat, régen ülünk itt.
6: Önkisé becsípett ma, és figyelmeztetem, hogy az alkoholos italok élvezete káros. Egy unoka fivérem elitta a földszintes házát. Ön is költekező volt, meghívott vacsorára. Közben rosszul lettem, és így kerültünk ide.
3: Lemutatott az erkéről a fákra.
6: Kellemes táj, ha bár zavar kissé, hogy amikor autóba ültetett, önnek még szakálla volt és szemüvege, amitől időközben bizonyára az ellenségei megfosztották.
5: Aha!
6: Szóval valaki egymás mellé helyezett bennünket. Ez az illető rendelkezik lakállyal, perzsaszőnyegekkel és csempével.
5: És ki ez a harmadik úr itt mellettünk?
6: Kérdeztem. E talpazat főbérlője a szobor. Ugyanis talpazaton vagyunk jelenleg.
5: Nem mászunk le?
6: Tudunk. Minden esetre pihentünk még kissé. Utána sikerült lemásznunk, és megindultunk a hajnalban. Figyelmeztetem önt, közöltem, hogy ellenségeim szakállammal és szemüvegemmel együtt szobáimat, csempéimet és perzsáimat is eltávolították. Heted magammal lakom egy nyomortanyán.
5: Mindegy, nem fognak zavarni. Nekem ugyanis muszáj önnél aludnom, nem vitás. 3 napja nem aludtam, és ma valahogyan ettem. Szóval önt nem Henri Bissonnak hívják? És miután megmondtam a nevemet, az előkelő hajléktalan úr átnyújtott egy kartonlapot. Elegáns kis kártya volt. Névjegy. Vanek B. Eduard. Magántitkár és házfelügyelő, leszerelt legionárius, a becsületrend tulajdonosa és nyugalmazott levelező. Boulevard Saint-Honoré 27, főlépcsőház bal. Cselédeknek és kihordóknak a melléklépcsőn. Jöjjön most előbb oda. Egy rácsos kapu elé értünk. Nagyon régi módi, finom barokk stílusban épített úriház látszott a dús park mögött. Vanek úr kulcsot húzott elő a zsebéből, és kizárta a rácsos kaput. Lesz szíves megvárni. Hozom a hálóingemet. Azt hittem, kedves Kvarek úr, Vanek vagyok, teleli kissé döjfösen. Kedves Vanek barátom, Vanek úr vagyok. Ha reggelig nem tanít meg, hogy kell beszélni magával, itt hagyom. Nem mondta, hogy a szállásért cserébe sérelmeket kell eltűrnöm? Nem is kell, teleltem, és amennyire lehet, visszafojtottam a nevetést, mivel új ismerősöm méltóság teljessége és polgári önérzete a komikum ellenállhatatlan erejével hatott. De nem értem, hogy ön most bemegy a hálóingért a házba, holott azt hittem, nincs lakása. Lakásom nincs, felelte előkelően, de hálóingem van. Borotva készletem és bizonyos fokig gardróbom is van. Egy úr nem csak a pokolban, hanem hajléktalanul is úr. Ne vegye rossz néven, szívesen látom önt a népgyűlésszerűen zsúfolt baráti társaságból álló albérletünkben, barátaim között, de miért nem tűrhetik meg ott, ahol a holmiai vannak? Lakik már valaki azon a helyen, amely amúgy is kényelmetlen. Tisztelt uram, figyelmeztettem kisé aggódva, mégis úgy látszik illúziói vannak albérletünk felől, ahová szerénységem meghívta. Annál kényelmetlenebb hely csak a fakíroknál létezik, és kizárólag mutatványai közben, midőn szögekkel kivel derékaljon hálnak. Még mindig jobb. Hát várjon, fiatalember, vagy ahogy mondják, Juventus Ventus, türelem rózsát terem. Egyedül maradtam a kapu előtt. A csendes ház egyik földszinti ablakán most kigyúlt egy másodpercre a villany. Aztán sötét lett. Majd egy másik szobában gyúlt ki a villany, mintha járkálna valaki a szobákon keresztül. Végül az emeleten lett világos egy másodpercre, majd ott is elsötétedett. Egy távoli kocsmából citera szó hallatszott, nagyon halkan, talán csak addig, amíg az ajtót kinyitotta valaki. Most léptek csikorogtak a kerti úton, és megjelent Vanek úr, akit végül szemtől szembe láthattam az utcalámpa fényében. Igen, zilált volt, de még így is meglátszott, hogy sokat ad a külsejére, és mostani állapota csupán a mulatozó nyárspolgár pillanatnyi hanyagsága, melyért másnap bizonyára megrója önmagát. Ezt bizonyította a karjára vetett esernyő, mely rendesen bele volt szorítva húzatjába. Jobb kezében most kis táska is volt. Ismét bezárta a kaput, és csatlakozott hozzám. Mehetünk, fiatal úr. Mire a néptelen Concordra értünk, már reggel volt. Mondja, Vanek úr, kérdeztem, csak épp hogy érdeklődjem, ki lakik abban a házban, ahová bement az imént? Senki. Két éve lakatlan. Egy szoba kivételével az összes szoba lezárva. A kulcsok nálam letétben vannak. Nem is tudom, miért hatott ez rám olyan kísértetiesen. Mi közöm ehhez a házhoz? Semmi. De az bizonyos, hogy nagyon furcsa egy lakatlan villában ez a szobáról szobára bolygó fény. Miért nem laknak most benne a tulajdonosok? A tulajdonos Afrikába utazott, de ő nem is lakott itt, csak az apja. Annak pedig jó oka van, hogy nem lakik itt. Meghalt. 4 év előtt főbelőtte magát. Nem kérdeztem többet semmit. Hideg émelygé szorította össze a torkomat. Szótlanul imbolyogtunk hazafelé. Nem kérdeztem kísérőmet a furcsa fényről.
3: Tud róla és titkolja, vagy tájékozatlan. Később már én is tudtam, hogy Vanek úr semmit sem tud, és a világot egy ártalmatlan, kedélyes bolygónak képzeli. Így történt, hogy hajnalban megjelentem a lakásban, és mellettem bezuhant Vanek úr. Vanek úr, aki már éjjel némi rosszallással látta, hogy nincs gardrób szekrény a ruhájának, meglepődött, hogy itt nem pucolnak cipőt, és annyira ideges volt, hogy megevett egy fél palacsintát valahonnan, az asztalon nem akart aludni. Ezt a legerélyesebben kikérte magának. Szerencsére az egyik ágyban még volt hely, mivel itt csak hárman aludtak. Tehát befeküdt Ribári mellé, aki felmordult.
7: Na!
3: Bocsánat, nevem Vanek B. Eduard.
7: Örvendek,
3: mondta dühösen, és Sír Lajost Bükk Ivánhoz sajtolva tovább aludt. Még ennyit hallottam Vanek úr éjszakai szerepléséből. Maguk nagyon ideges emberek. Ez a neurasztéliától lehet. Volt egy nagy bácsim, az abba halt meg, hogy zsápája lett. Sírba vitte a sok kiadás. Ja! Manapság villanyoztatni? Na, jó éjszakát! Ki ez a marha? Kérdezte egy bágyat hang, mire Vanek úr már hortyogásával válaszolt. Vanek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. És tiszteletet parancsolt a személye, amely metszően utasított vissza minden bizalmaskodást. Reggel derekára kötötte a hálóingét, és a roppant mosdásával valamilyen rejtélyes módon mindent lefröcskölt, még a szekrény tetején lévő holmikat is. Aztán olyan hangon gargalizált, hogy a szomszéd közlekedési alkalmazott mindig úgy említette, az az opera énekes úr. Mikor a mosdással elkészült, levetette és összegöngyölte hajlekötőjét, és teljes két percig bajuszkeféjével időzött a tükör megvara cilánkjai előtt. Azután a lepedő alól elővette nadrágját, amely miatt hálótársaival sűrű nézeteltérése volt, mivel ezek illetményt követelnek, hogy álmukban is dolgoztatja őket a nadrágvasalás bajtán. Vanek úr mindenhez hozzászólt, igen megfontoltan, általában figyelmeztetően, mint aki előre látja, hogy elhamarkodjuk a dolgot. Ilyenkor felemelte kezét, hátrahúzta a vállához, és komor ráncok képződtek orrtövében. Maguk még nagyon tapasztalatlanok. A művészet komoly dolog, de szerintem mellékfoglalkozás. Nem járja, hogy a színészek délig alszanak, és úgy hallottam egyes írókról, hogy többször is megnősülnek. Rossz szokás, és a maguk viselkedése ilyesmire enged következtetni. Az érdekes az volt, hogy Vanek urat, aki bizonyos fensőbséggel élt közöttünk, mégis tisztelni kellett. Hogy miből öltözködik, rejtély volt. Sohasem beszélt magánügyeiről. Tudtuk róla, hogy házfelügyelő, és naponta felkeresi hivatalát. Láttuk is bemenni a Boulevard Saint-Honoré 27-es számú házába, mert ha lakását el is vesztette időközben, állása megmaradt. Erről azonban sohasem beszélt velünk. Ha nem volt pénzünk, napokig nem evett. De kétes tisztaságú vagy gyűrött ingben nem látta senki. Egyszer két napig betegen feküdt, mert elveszítette esernyőjének húzatát. Minden este menetrendszerű pontossággal zajlott Vanek úr lefekvés előtti szertartása. Elsősorban letette a kabátját, aztán háta mögé dobta a nadrágtartó szárait, leült az ágy szélére, ásított, meghúzta a cipőzsinórját, majd így szólt. Nézd csak, szinte elfelejtettem, és felhúzta az óráját. Utána a füléhez tette, onnan az ágyhoz készített székre, és bólintott. Az óra mellé elhelyezte zsebkendőjét, csavarironnyát és egyéb tárgyait. Most felállt és folytatta a vetkőzést. Levetett ruhadarabjaival is ugyanúgy tett nap, mint nap. Kabátját, mellényét a szék támlájára borította. Nadrágjának összeillesztette alsó felhajtását, álcsontjával mellkasára szorította, majd hat ujjal két oldalt összecsíptette középen a négy vasalást, aztán felemelte az állát, amitől a ruhadarab két rét zuhant. azt is a támlára helyezte. Ekkor, szintén menetrendszerű pontossággal, kihullott Vanek úr egyik kézelőgombja, vetkőzésének első számú közellensége, és gúnyos gördüléssel az ágy alá távozott. Vanek úr búsan megfogta az üres gombjukakat, feje félkörben fel és alá cirkált a padló felett, majd ezt mondta. Na, most jól nézek ki. És körülbelül negyed órára elkallódott az ágyak alatt, amíg végre meglett a gomb. Most Vanek úr befeküdt a dunyha alá, jól elhelyezkedett, lehújta a szemét, aztán nyomban kiszállt az ágyból, és a következő megjegyzést tette. Ez a bajusz kötő a sírba visz. Feltette a bajusz kötőt, ami egyben fültágító is volt, mivel két oldalt a zsinórja Vanek úr fülét 45 fokos síkban feszítette a töve iránt merőlegesen. Most aztán lefeküdt végre, visszavonhatatlanul, karjaival megveregette a dunyhát, kétszer csámcsogott is, és mert nézete szerint minden tökéletes rendben volt végre, eszokkal fejezte be misztikus szertartását. Na, és most tegyük el magunkat holnapra. Egy este, azután váratlanul megjelent közöttünk egy rendkívül szép fiatal hölgyel, aki kosztümöt hordott, lovaglócsizmát, diáksapkát és kutyakorbácsot. Karonfogva vezette Vanek úr, mint valami vőfély. Miután kiismertem magukat, és nagyjában tisztességes egyéneknek látszanak, mert az ember ne adjon manapság rögtön a látszatra, bemutatom önöknek a háznak, melyben felügyelő vagyok, egyetlen lakóját, Nedda Harloffot, ki orvos növendék és sajnos hisztérikus. Ez az éjszakai tanulástól jön. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett, és sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, hívott a söréből, vagy másnak a söréből, és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok. Kárpát Renét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet. Nem érdekel senkit. Ezt Zombori Sálkrodóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába, tehát rossz néven vette a Valpurkisz éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teát, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a Sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
8: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
3: Mutatta be barátunk a Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász.
9: Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr.
3: Ez egy jó hely. Nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt. Leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi?
9: Akkor bolond lennék. És nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését. Eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus.
3: A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk.
9: Ön szakképzett ember,
3: bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta főhadi szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami. Hogy itt van még lehetőség? Hallgattam. Sír Lajos felelt helyettem.
9: Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk.
3: Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát. Éreztük, hogy férfi lett. Hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb, hogy valamiben fölöttünk áll, tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, Szahara, szökés, nincs víz.
9: Van valami terved?
3: Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit.
9: Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen.
4: Nézd, itt nem megy egyszerre a siker. Jól meg kell ragadni, amihez hozzákezd el.
3: Ti mit csináltok?
9: kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a rotonba és a dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert, Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról, Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, tehát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ez most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Balondul szeret ez a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna. Azt hiszed, hogy komolyan otthagyna mindent, értem? Kérdezte Sába. Utána szaladna a világ végére. Lehet, mondta válatlanul. De ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra, hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintézni valom van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utána. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem. Ha nem csalódom, szólt hozzám, maga kolléga. Úgy van, felelte Bükkiván. Szintén kollégája, akár csak mi. Neki sincs egy vasa sem. Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem. Nem szoktam szórakozni, mondta és ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpat plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott. Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangúnak minősített kezdőművészből áll? Úgy van, felelte Sír Lajos fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is. Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony. Ingatag! Úgy van, kiáltott Feri bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett. Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Nettát figyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört. És most valamennyien együtt vannak? Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René. Almási Péter méltatlan mennyasszonya az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, ami...

0: kifügg eszre, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
1: Hallgass.
3: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos rádió?
1: Jó.
2: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Erich Kästner, az eltűnt miniatűr, avagy egy érző lelkű hentes mester kalandjai. Első fejezet. Külc papa egy kis hideg tálat rendel. Kopenhágának azt a terét, ahol a királyi operaház áll, Konges Nytorvnak hívják. Roppant barátságos, igencsak tágas tér ez a tér. És ha az ember amúgy szép komótosan óhajtja szemügyre venni, már amint ezt a tér megérdemli, legjobban letelepszik az Hotel d'Angleterre elé. A szálloda előtt a szabad ég alatt székek meg asztalok állnak hosszú sorokban. A földkerekség minden tájáról összeverődött vendégek itt üldögélnek, tűrik a gondos kiszolgálást, és jobb híján beletörődnek az élet apró örömeibe. Egyéb iránt nem igen esik meg, hogy akár csak egyetlen szék, egyetlen vendég is hátat fordítson a térnek. Úgy ülnek itt az emberek, mint egy pazarul berendezett szabadtéri színház földszinti zsőjeiben. Szemlélik az operaház homlokzatát, és élvezik a vidám nyüzsgést, amivel a kopenhágai polgárok járulnak hozzá az idegenforgalomhoz. Furcsa egy hely ám ez a Konges Nytorv. Megesik például, hogy az ember hosszú évekig nem jut el Dániába. Ez alatt egy csomó országban bizonyosan forradalom üt ki. Afganisztán bitorló zsarnokát esetleg fel is húzzák unoka öccsének párthívei. Japánban egy földrengés alkalmával legalább 10 000 ház omlik össze, mintha römi kártyából építették volna. Aztán, ha az ember újra kilép az Amager-gádéból, balra fordul és odapillant a Dangleter felé, látja ám, a szálló előtt 5 lépcsőzetes sorban változatlanul ugyanazok az elegáns nők, disztingvált turisták ülnek és csevegnek, vagy tucatnyi nyelven. Nézegetik türelmesen a vidám sürgést, forgást, szemtelen ábrázatukkal iparkodnak palástolni a dán konyha szerezte gyönyörűségüket. A Konges Nytorvon áll az idő. Fenti körülmények következtében érthető módon fölösleges tehát közelebbről meghatározni az időpontot, amikor Oszkár Külc, hentes és mészáros mester átment a téren, megcélozván az Hotel d'Angletert. Külc vízhatlan, zöld lódenöltönyt, barna velúrkalapot, valamint bozontos őszbe vegyülő bajuszt viselt. Jobbjában göcsörtös sétabotot szorongatott, baljában Gríben, Kopenhága és környéke című úti kalauzát. Az első asztalsor előtt a korlátnál megállt és töprengve tétován pillantott a székláncolatokon sorakozó vendégek felé. Közben észrevette, hogy egy égtelenül puccos, kimázolt dáma kísérője fülébe súg valamit, az pedig végigméri őt, mármint Külc hentes mestert, és elnézően mosolyog rá, mintha bizony meg kellene bocsátania neki valamit. Ez mindent eldöntött. Ha az a bizonyos úr nem mosolygott volna, Külc hentes és mészáros mester folytatja útját.

0: És akkor a történet, amely most lassacskán megkezdődik, kétségtelenül másként zajlott volna le, mint ahogyan végezetül és a valóságban lezajlott. Így azonban Kültz csak annyit dörbögött.
1: Te fasírtnak való, és hegykén oda pöffeszkedett egy szabad asztalkához.
0: És ezzel már is elkapta az események fogaskerékrendszere olyan eseményeké, amelyekhez köze nem volt ugyan, de amelyek egészen rövid idő alatt mégis 3 kilóval apasztották meg élő súlyban.
1: Kültz helyet foglalt. A törékeny szék feljajdult fájdalmában.
0: Egy pikoló fiú cikázott oda. Please, sir? Kérdezte. A vendég tarkójára lökte a velúr kalapot.
1: Nem tudok én dánul, gyermekem. Hozzál nekem egy bögrécske világos, de aztán jókora bögrécskével.
0: A pikoló egy kukkot sem értett. Meghajult és eltűnt a szállodában. Kültz a kezét dörzsölgette. Ekkor egy frakkos pincér lépett hozzá. Mit parancsol, uram? A vendég bizalmatlanul sandított rá.
1: Egy korsó pincelit. Nyakamra küldi még az üzletvezetőt is, vagy onnak látja, ha írásban nyújtom be a kérelmet?
0: Egy pilzenit, igenis.
1: Harapnék is hozzá valamit. Hozzon egy kis hideg tálat, ha ez nem okoz maguknál nagyobb nehézséget. Különböző felvágottakból. Már csak szakmai szempontból is érdekelnek a dán hurka és kolbászféleségek. Hentes mester vagyok ugyanis Berlinben.
0: A pincér nem nyilvánított véleményt, ehelyett meghajolt és eltűnt. Kültz a korláthoz támasztotta sétabotját, barna velúrkarapját az elsárgult szarufogantyúra akasztotta, és jólesően hátradőlt. A szék támlája nyögve recsegett.
1: Tisztára, mint egy babaszobában, állapította meg gondterhelten.
0: A megjegyzés a szomszédos asztalnál magányosan ülő fiatal lányt hangos nevetésre késztette. Oszkár Kültz meglepődött. Felső testét félig jobbra fordította, és esetlenül meghajolt.
1: Ezer bocsánat, mondta.
0: A lány derűsen biccentett vissza. Miért?
1: Magam is berlini vagyok.
0: Aha, örült meg Kültz. Szóval azért tud németül. Aztán rájött, hogy mi feneketlenül mély értelmű ez a következtetés. Olyan bosszus lett magára, hogy a fejét rázta mérgében, és mivel semmi okosabb nem jutott eszébe, bemutatkozott.
1: Nevem Kültz, mondta.
0: A lány összecsapta a kezét. Ön volna Kültz úr?
1: Na hát, milyen muris, hiszen mi önnél vesszük a húst.
0: Oszkár Kültznél?
1: Azt bizony nem tudom. Több Kültz is volna? Mondhatnám, akad. Mi a Kaiserdámon vásárolunk.
0: Akkor Ottónál, a legkisebb fiamnál.
1: Kiváló hentes üzlete van, lelkendezett a lány.
0: Persze, persze, hanem a májas hurkáról gőze sincs.
1: Májast húgótól kell egyszer vennie, a középső fiamtól, Steglitzben a Schloss Chassén. Hogy az hogy tud májas hurkát csinálni, te jó szagú úristen?
0: Kissé messze van, mármint ha az ember a Kaiserdámon lakik, vélekedett a lány. Májas ide, májas oda.
1: Húgónak viszont halvány segédfogalma sincs a hússalátáról. Hiába is próbáltam megtanítani.
0: Tudott a Zordonon az idős hentes mester.
1: Ennyi, csóvált a fejét a lány. A hússaláta Ervin különlegessége. Ő a legnagyobb lányom férje. A Landsbergen Ervin olyan majonéz készít kiskegyednek, csapott papotot hagyna ért a kisasszony.
0: És hol van az ön üzlete?
1: Kérdezte a lány kisé kábultan.
0: A tömérdek hentes és mészáros már összecsapott a feje fölött.
1: A York utcában, magyarázta Kültz. Októberben volt a 30 éves jubileumom. Karl öcsém jövőre tartja. Áprilisban. Nem is, májusban.
0: A kedves öccse szintén hentes? Érdeklődött aggodalmasan a lány.
1: Hát persze. 3 kirakattal, a Spittelmárton. És Arno, a legidősebb fiam, szintén az. Neki a Breitenbach téren van boltja. Na és Georg, a másik vejem, az Ulland utcában árusít. pedig Hedvig, a kisebbik lányom inkább ment volna férjhez bárki máshoz, tanítóhoz, zongoristához, vagy akár tűzoltóhoz is, csak henteshez nem. És lám mégis Georgot választotta. Első segéd volt nálam 2 esztendeig. Menj, Béli, atya úristen, nyögte kimerült el a lány, ennyi hentes, hisz ez álomnak is beillik. A sors keze merengette Tűz. Hentes volt a nagyapám, hentes volt az apám, hentes volt az apósom. Nekünk úgy szólván, a vérünkben van a hurkakészítés. Gyönyörű hasonlat, vélte a lány. Ebben a pillanatban jelent meg a főpincér. Kerekeken gördülő asztalkát tolt maga előtt óvatosan, mint egy 3-as ikrek számára méretezett gyerekkocsit. Az asztalkán egy pohár pilzeni állt, továbbá egy tál teli különféle felvágottakkal. Ha egy hentes és mészárost egy hideg tál láttán elönt a rémület, annak feltétlenül van valami különös oka. Márpedig Külcs határozottan megriadt.
2: Itt alig, ha nem valami félreértés lehet,
1: mormolta.
2: Én csak egy kis hideg tálat rendeltem, ön pedig 12 személyre való adagot hozott.
1: A pincér vállat vont. Uraságot a dán hurka féleségeket óhajtja tanulmányozni. De nem karácsonyig, ördült fel Külcs, a szomszédnője nevetett. Így lesz valaki hivatásának áldozata. Szedje össze az erejét, kedves Külcs úr, és lásson hozzá. A Konges Nyutorvon galambok sertepert éltek, kék, szürke, ezüstzöld tollú galambok, és egytől egyig mind serényen bólogattak. Hogy vajon miért, nehéz lenne megállapítani. Talán puszta rossz szokásból. Valahányszor egy-egy autó suhant át az úton, felrebbentek, mint az égre hazatérő felhők. Az idős hentes kést és villát ragadott. Kellett nekem kiruccanás, motyogta megrendülten. Néhány sorral hátrább, a szálloda bejáratánál 2 úriember ült és olvasott. De meg lehet, hogy más okból tartották arcuk elé az újságot. Gutenberg korszakalkotó felfedezése óta túlságosan is megszoktuk a feltételezést, hogy mindenki, aki teli nyomtatott papírt tart az orra elé, csak ugyan olvas is. De szép is volna, ha ez így lenne. Annyi minden esetre bizonyos, hogy az említett esetben nem így volt. A 2 úriember a legkevésbé sem olvasott, hanem csak búvóhelynek használta az újságot. A lapok széle fölött Külcs hentes és mészárost, valamint a berlini lányt figyelték. Az egyik úriember lekivált egy hős tenorra emlékeztetett, aki 40 éves kora óta éneklés helyett vörösborral foglalkozik. Mégpedig nem annyira a vörösbor termelésével, mint inkább fogyasztásával. Az orra, ha már a zenei hasonlatoknál tartunk, egész bordalt tudott volna zengeni erről. Ez az orr kék-vörös színben játszott, és fagydaganat képzetét keltette. A másik úriember kis tövésű volt és rosszul táplált. Az ő ábrázata sem látszott már éppenséggel vadonatújnak. Füle szokatlanul magasan ült a fején, akár a bagolyé. Ráadásul el is állt, és a napfény átvilágított rajta.
3: Nyilván előre kiagyalták a dolgot,
1: vélte a hőstelor. A hangja épp olyan rezes volt, mint az orra. A kis növésű hallgatott.
3: Azt a látszatot akarják kelteni, mintha véletlenül találkoztak volna,
1: folytatta a másik.
3: Csak hogy én nem hiszek a véletlenekben.
1: A fölsikeredett fülű, kisnövésű úriember a fejét rázta.
3: Pedig ez mégis véletlen,
1: jelentette ki.
3: Hogy az öreg Steinhöfel idekült valakit a lányhoz, elképzelhető. De olyan hülyeséget, hogy egy behemótot küld, aki tirolit játszik Kopenhágában, nem csinál. Ezzel az erővel a pasas akár táblát is akaszthatna nyakába, és ráírhatná, miben sántikál.
2: Nem is bánnám,
1: ábrándozott a borszakértő. Örökké ez a bizonytalanság. A kis növésű vigyorgott.
3: Oda is mehetsz hozzá, megkérdezheted.
1: A másik mordult egyet, kihűrítette poharát, és újra telitöltötte.
2: És mit gondolsz?
0: A lány miért nem mondta még fel a szállodaszobáját?
4: Mert csak holnap utazik el.
0: Azért, mert a Tirolit várta. Majd meglátod, hogy igazam van. Olyan biztos, mint az, hogy engem Filip Achtelnek hívnak.
4: Mennyei tészta!
0: A kisnövésű kuncogott. Olyan biztos, mint az, hogy téged Filip Achtelnek hívnak? Csak annyira? Achtel úr megdühödött. Mellőzd a célzásaidat, vetette oda. Angiát még erősebben belepte a részrosta, és idegesen simított végig a haján. Már egész tisztességesen kinőtt, nyugtatta meg a kisnövésű, és vígan kacsintott. Igazán nem is látszik rajtad, hogy csak a minap jöttél ki a szanatóriumból. Fogd be a nyamvad pofádat, szólt Achtel úr. Ez a tiroli egyébként úgy tömi a fejét, mint egy szecskavágót. A kisnövésű felállt. Felhívom a főnököt. Kíváncsi vagyok, mi a véleménye a szecskavágókról? Külc, Hentes és Mészáros mester álhatatosan nyeldekelte a felvágottakat. De hát ez sziszifuszi munka volt. Végül félretolta a terítéket meg az asztalkendőt, merev pillantással méregette a még akkor is dúsabb megrakott tálat, majd vállat vont.
5: Feladom,
0: morogta, és rámosolyogott a csinos leányzóra. Íz lett? Külc pillette bólintott.
5: Ami igaz, az igaz.
0: Ezek a dánok egész rendesen értenek a hurkákhoz. Megjelent a főpincér, és leszette az asztalt. Külc elővet egy szivart, és nagy hozzáértéssel rágyújtott. Aztán keresztbe vetette a lábát, és megszólalt.
5: Az asszony látná, amint itt ülök.
0: Voltaképpen én nem hozta magával a kedves nejét, érdeklődött a lány. Ott kellett maradnia az üzletben.
5: Á, nem kicsit más a helyzet, válaszolt elmerengve az idős Hentes. A feleségem egyáltalán nem is tudja, hogy én Kopenhágában vagyok.
0: A lány elhűltem mered rá.
5: A fiaim se tudják, folytatta kisé zavartan Külc. A lányaim sem, a vejeim sem, a menyeim sem, a testvéreim sem, sőt, az unokáim sem.
0: Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Egyszerűen megléptem.
5: Rémes, ugye?
0: A lány tartózkodott a bírálattól.
5: Egyszer csak nem bírtam tovább, gyónta meg Külc úr. Szombaton este kezdődött minden. Hogyan, magam sem tudom. Rengeteg dolgunk volt az üzletben. Átmentem az udvaron, hogy a mészárszékből elhozzak egy szép stefániát. A mészárszék ablaka előtt megálltam. A második segéd éppen darált. Mi ugyanis nagyon sok darált húst adunk el. Igen. És akkor rázendített egy rigó.
0: A Hentes mester megsimította bozontos bajuszát.
5: Talán nem is a rigó volt az oka. De hirtelen felrém lett előttem az egész életem. Mintha a jó Isten megnyomott volna egy gombot. Az elmúlt 30 esztendő borjúvesei, kötöző sonkái, ürücombjai, disztócsülkei mázsássúlyjal nehezettek a lelkemre. Elfulladt a lélegzetem.
0: Tűnődve szívott egyet a szivarján.
5: Az én életem persze nem éppen különleges, de nekem elegem volt az egészből. Valahányszor az ember azt gondolta, na most már összekuporgattál egy pár garast, valamelyik gyerek rögtön házasodni akart, és hol az egyik fiamnak, hol a másik vejemnek kellett üzletet venni, vagy beállított valamelyik bátyám, valamelyik sógorom, és nyújtotta a markát.
0: Az idős Hentes lehorgasztotta őszfejét.
5: Hát igen, és pont amikor ez eszembe jutott, rázendített az a dögrigó.
0: Látja, kisasszony, egy hosszú élet, és sehol semmi. Csak hurkapálcikák, jégszekrények, vágótőkék, bérrendelések, meg pácteknők.
5: Hiszen ezt még egy sertés sem bírja ki. Hentes mesterről nem is beszélve.
0: Az öreg ember fáradtan felemelte kezét, aztán ismét leejtette. Becsületes képe gyászba borult.
5: És azután? Kérdezte a lány. Azután még előre vittem a stefániát.
0: Zárás után pedig megcsináltuk a kasszát. Ahogy ezt szombaton este szoktuk. De én mindent úgy csináltam, mint egy automata. Később ellátogattunk Hedvighez és Georghoz. Ottó meg a felesége is odajöttek. A forgalomról beszélgettünk, a nagykereskedelmi árakról, meg a gyerekekről. Hogy Fritz szamár köhögés kapott az iskolában, és a kis Kurt azt mondta, nagykorában ő lesz a főmester a hentesek között. Oszkár Külc előhúzta zsebkendőjét, és megtörölte homlokát, amelyet úgy barázdáltak a ráncok, mint meg annyi üres kottavonal. Én szeretem a családomat, sóhajtotta, és szeretem a mesterségemet is. De egyszerre csak a könyökömön nőtt ki az egész. A hurkatöltőgép, amivé lettem, hirtelen megállt. Rövid zárlat. Kész. Hát örökké csak dolgozni kell, és örökké csak másokra gondolni. Hát csak azért olyan szép a világ, hogy az ember hátra se forduljon, és a mészárszékből egyenesen a temetőbe ügessen. Nincs a világon senki, aki alkalomattán legalább egyszer életében ne gondolna önmagára. Csak az öreg Külcnek nem szabad. Megcsóválta a fejét. Talán nem ártana, ha a Rigónak rendőrileg megtiltanák a fütyülést. Lehet, de nem biztos. Ez nem az én szakmám. Minden esetre vasárnap hajnali 5-kor felkeltem. Azt mondtam Emilynek, mármint a feleségemnek, hogy elmegyek Bernauba, meglátogatom Zeldmant. Annak idején együtt voltunk segédek Schmitznél, Potsdamban. Aztán zsebre vágtam egy kis pénzt, és kimentem a stetteni pályaudvarra. Megnéztem, mikor indul gyors vonat valahová, lehetőleg minél messzebbre. És vasárnap délután már itt voltam Kopenhágában. Amint visszaemlékezett szökésére, elmosolyodott. Úgy mosolygott, mint egy kisfiú, aki ellógott az iskolából. Tekintettel sűrű ősz bajuszára, nagyon-nagyon megkésettnek hatott ez a mosoly. Külc úr, ítélkezett a lány, ön egy vén bűnös. Az azért mégsem. És legalább alaposan megnézett mindent? Ugyám, büszkélkedett. Ami csak belefért. Voltam Roskildében, voltam oda át Malmöben, voltam Hamlet sírjánál. Na, erősen kétes, hogy benne fekszik-e. Voltam odafönt Gillejében, és fürödtem a tengerben. Ja, kedves kisasszony, hogy miért nem kezdtem el korábban körülnézni a világban? Hát, órákig tudnám falba verni a fejem. Na és? Érdeklődött a lány. Hányszor írt a családjának? Egyáltalán nem írtam, hallotta be Külc. Képzelem, hogy csodálkoznak, hogy mennyi ideig rostokolok ott Bernauban. Már megbocsásson, komolyodott el a lány. Ez aztán igazán több a soknál. Egészen biztos, hogy a felesége legkésőbb hétfő reggel telefonált Bernauba, és megtudta, hogy a lábát se tette be oda. Gondolja? Kérdezte aggodalmosan a hentesmester. Ez jellemző volna az asszonyra. És most talán azt hiszik, hogy olyan szerencsétlenség érte. A családja bizonyosan megőrül már félelmében. Hadd őrüljön, szólt a hentesmester rendületlenül. Egyszer már Külcnek is jár egy kis nyugalom. Utóvégre nem vagyok egy nyári Mikulás. A lány egy darabig hallgatott. Persze, kezdte újra, én nem tudhatom pontosan, milyen érzés, ha az ember hentesmester és nagyapa. Hát azt nem is tudhatja, vélte Külc. De egyet azért tudok, hogy ő most haladéktalanul vesz egy levelezőlapot és ír a feleségének. A szálloda hajában kapni képes lapot. És hozzátette. Nagyon szépen kérem. Külc papa neki gyürkőzött, felállt és beporoszkált a szállodába. Már megint papucs alatt vagyok, dünnyögte közben. A szálloda hajában egy kioszk állt. Külc elővette a tokból az olvasó szemüvegét, az orrára biggyeztette, és vizsgálgatni kezdte a képes levelezőlapokat. Hosszabb válogatás után egy pompázatos kikötői látkép mellett döntött, és az eladónő felé nyújtotta a lapot. Erre kérek egy 6 pfenniges bélyeget. Vagy Németországba többe kerül? Az eladónő szinte csüggött az ajkán. Egy 6 pfenniges bélyeget kérek, mordult rá Külc. De kicsit szaporábban. Ekkor megszólalt mellette egy kisnövésű úriember, aki feltűen magasra sikeredett fülekkel rendelkezett.
3: Itt bizony alig, ha fog kapni 6 feliges bélyeget, meg aztán nem is menne valami sokra vele. Hát akkor adjanak 12 vagy 15 feningest. A kisnövésű úriember a fejét ingatta. Itt olyat sem tartanak. Érthetetlen. Aki levelezőlapot ad el, annak bélyeget is kell árusítania. A kisnövésű úriember elmosolyodott, minek következtében a füle még magasabbra csúszott. Árusítanak is bélyeget, mondta. Csak nem németet. Mi lenne, ha dán bélyeggel próbálkozna meg?

0: Második fejezet. Iréne Traurig megijed. A kisnövésű úriemberben buzgott a segítőkészség. Végtére is a derék embereknek mindig örömet szerez, ha segíthetnek másokon. A derék emberek, epikúreusok, és a jó cselekedetekkel morális élvvágyukat elégítik ki. Akárhogy is, külcentes és mészáros mester kezében tartotta a szabályszerűen felbélyegzett, pompázatos kikötői látképet, és vígan csevegett a kisnövésű úriemberrel. Immáron teljes 5 perce társalogtak. Nincs, ami felérne az érett férfiak kölcsönös rokon szemvével. Külc végezetül megmutatta pénztárcáját is az idegen úriembernek, és részletes felvilágosítást nyert a dán bankjegyek vásárló értékéről, különösen annak a német valutához való viszonylatában. A kisnövésű úriember hajszál hián elfelejtette visszaadni a pénztárcát. Ezen aztán mindkét férfiú szívből kacagott. De most már vissza kell mennem az asztalomhoz, jelentette ki a berlini. Nevem Külc. Roppantul örventem. Részemről a szerencse, válaszolta a pici úriember. Nevem Storm. És kezet ráztak. Ebben a pillanatban a szálloda elé egy lapkihordó érkezett. Leugrott a kerékpárjáról, és egy köteg újsággal berontott a halba. A kioszkban az elárusító kisasszony rápillantott a főcímekre, és mindkét orcáján kerek, piros foltok jelentek meg. A küldönc gyorsan visszafutott a kerékpárhoz, és szélsebesen továbbhajtott. Az utcán megálltak a járókelők, és együtt olvasták a fislapokat. A halba nyüzsgő vendégek is megérezték, hogy történt valami. A kioszkhoz tódultak, és újságot vásároltak. Elolvasták a híreket, és össze-vissza karattyoltak az összes létező világnyelveken. Szakasztott, mint a Bábel tornyán, állapította meg Külc. Tulajdonképpen nem is bánom, hogy egy árva mukkot sem értek ebből a cirkuszból. A kisnövésű úriember udvariasan biccentett. Kétségtelen, a tudatlanság az úr adománya. Aki sokat tud, az sokba éri. Ő is vett egy lapot, és átfutotta az első oldalt. Lassan még én is kíváncsi leszek, szólalt meg Külc. Történt netán valami? Kitört a háború? Nem, felelte Storm. Műkincsek tűntek el. Körülbelül 1 millió korona értékben. Nocsak, mondta Külc. Hát akkor megírom a képes lapomat. Nyájasan kezet nyújt a Storm úrnak, és távozott. A kisnövés úriember hökkentem mered utána. Aztán kilépett a szálló kapuja elé, és letelepedett Philipp Achtel úr mellé. Az is a frissen megjelent lapot olvasta. Az első oldalt szer fölött tüzetesen tanulmányozta át. A tetteseknek egyelőre nyomuk sincs, mondta Storm úr. Remélhetőleg hamarosan nyakon csípik őket. Még mielőtt egyebet is elcsóradnának. Pontosan. Finoman mosolyogtak, és hallgattak egy darabig. És mi van a tirolival? Tudakolta később Achtel úr. Storm morcosan hunyorított Külc felé, aki görnyed háttal írta a levelezőlapot. Először azt hittem, ütődött a pasas. De most már nem hiszem, hiszen ennyire ütődöttek lenni egyszerűen képtelenség. Szerintem színlel. Egyéb iránt kifejezetten otrombának tartom, hogy valaki ilyen gügyének játsza meg magát.
1: Nem is a legrosszabb taktika. És mi a véleménye a főnöknek?
0: Hogy kövessem a pasast. Melléd meg kiküldi Garstent. Storm Külc felé bökött a fejével. Azt kérdezte tőlem, mi van az újságban. Megmondtam neki. Erre azt mondja. Nocsak, hát akkor most megírom a képeslapomat. Fura, mi?
1: Veszedelmes nagyapu, mélázott el Achtel úr. Az ártalmatlanok a legcudarabbak.
0: Oszkár Külc félretolta az üdvözőlapot, a ceruzát visszadugta a noteszébe, és megkönnyebbülten fellélegzett. Aztán odafordult a lányhoz.
1: Szíveskedne aláírni? Kérdezte. Mert akkor ugyanis az asszonyon kitör a féltékenység, és olyankor mindig rémmulatságos.
0: Jó indulatúan nevetett. A lány írt egy sort, és visszatette a lapot az asztalra.
1: A hentesmester fogta a lapot, és elolvasta, mit írt a szomszédnője. Hálás köszönetem, örvendezett. Hálás köszönetem, Traoré kisasszony. Kérem, hanem kegyednek sürgősen férjhez kell mennie, gondolkodott el a hentesmester. És pedig miért? Mert a neve Traoré. Szomorú. Ismertem egy embert, úgy hívták Pech. Annál szerencsétlenebb ember nem is született még a világra. Mert Pechnek hívták? Világos. És rajta még a házasság sem segített. Alkalmasít, mert az esküvő után is Pech maradt, jegyezte meg éles elmével a lány. De függetlenül ettől, gondolja, hogy mindjárt vidámabb lenne az életem, ha férjhez mennék az első jöttmenthez? Pusztán azért, mert vidámnak, lustignak hívja? Az öreg hentesmester ingatta őszfejét. Ráadásul korán sem vagyok olyan búval bélelt, mint ahogy a nevem kívánna, állította a lány. Dehogy is nem, kardoskodott Külcz papa. Dehogy is nem, dehogy is nem. Kivált, mióta elmentem megvenni a képeslapot. És tulajdonképpen miért? A lány orra töve fölött keskeny, függőleges ránc jelent meg. Megvan annak az oka, Külcz úr. Bosszankodik valamiért? Nem, mondta a lány. Félek. És egy ujjal megpöccintette a frissen megjelent lapot. Megjelent az újságban egy hír, amitől nagyon megrémültem. Csak nem az elrabolt műkacatokkal kapcsolatos históriáról van szó, meg a milliókról, de bizony arról, mi köze annak kis kegyedhez? Kérdezte halkan az öreg. A lány óvatosan körülnézett, aztán megvonta a vállát. Hát azt itt nem tudom elmesélni önnek. Ebben a pillanatban egy fiatal ember haladt el mellettük. Magas volt, karcsú, és szemlátomás dúskált az időben. Oda sétált a lépcsőnél álló portáshoz, üdvözlésképpen egy ujjal megbökte kalapja karimáját. Lakik itt a szállodában egy bizony Traoré kisasszony Berlinből? Igen, kérem, válaszolta a portás. Épp ott ül elől a korlátlán, amelyet a nagy darab kövér turista mellett. Hát ez remek! Lelkesedett a karcsú fiatalember. Köszönöm szépen! Üdvözlésképpen megbökte kalapja karimáját, és sarkon fordult. A portás szalutált, és utána nézett. A fiatalember elindult a korlát felé, de egyáltalán nem állt meg Traoré kisasszony asztalánál, sőt, még csak egy pillantás sem vetett a hölgyre, aki felől épp az imént érdeklődött. Közönösen elcsalinkázott mellette, kilépett az utcára, és eltűnt a tolongásban. A portásnak kigúvatt a szeme, és bár hivatása folytán igazán sok mindent megértett, ezt végképp nem értette. Hajlandó volna egy óriási szívességet tenni nekem? Kérdezte Traoré kisasszony. Otto fiam kulcsapjáért a világon mindent, tüzelt az idős hentes, emberölést és gyilkosságot kivéve. Ezt remélhetőleg sikerül mellőznünk, mondta komolyan a lány. Kérem, kísérjen el, szeretnék még vásárolni valamit, és menet közben elmesélem, miről van szó. Valahogy úgy érzem, hogy itt figyelnek minket. Ez csak amilyen idegesség, legyintett Külcz papa. Hedvignek, a kisebbik lányomnak is az volt a baja régebben. Az első gyerek után rendszerint nyomtalanul elmúlik az ilyesmi. Sajnos olyan sokáig nem áll módomban várni, sóhajtott a lány. Jöjjön, menjünk el innen. Na jó, brummogott az öreg Külcz. Odaintette a főpincért és fizetett. A hurka féleségeik kiválóak, tudatta elismerően. Kiváltképpen a füstölt májas. A főpincér meghajolt. Ez igen kedves öntől. Közölni fogom a konyha főnökkel. Mondja, nem tudja véletlenül, honnan szerzik be hozzá a belet? Ezt még véletlenül sem tudom, sajnálkozott a főúr. Tehát a pincérnek általában csak futólag van dolga a hurkákkal. Boldog ember, sóhajtott Külcz. Traoré kisasszony is fizetett. Aztán mindketten felálltak, és együtt léptek ki az utcára. Furcsa pár voltak. A karcsú, ízlésesen öltözött ifjú hölgy, meg a széles, kövér, roppant termetű, lódenruhás turista. A szálloda előtt üldögélő vendégek kíváncsian bámultak utánuk. Storm úr, valamint Philipp Achter úr,
0: serényen felpattantak, néhány pénzdarabot vetettek az asztalra, és szintén a kijárat felé igyekeztek. Külc megállt a járda szélén, és az aszfalton sertepert élő galambokra mutatott. Ezek kóburgi pacsirták, magyarázta. A bátyám ugyanis galambot tenyészt, pedig folyton hajtogatom neki, hogy hagyja abba. Az az ember, aki bocikat mészárol, ne simogasson galambokat. Szerintem ez ízléstelenség, de hát ne hagy Isten, hogy le lehessen beszélni róla. Induljunk már, Külc úr, kérte suttogva a lány. Achtel és Storm kinyomakodtak az asztalok között. Akkor láttál a kisnövésű oldalba bökte a társát, és odalépett az asztalhoz, amelynél előzőleg Külc ült. Az asztal fölé hajolt, és a gyufatartóból kihúzott egy szál gyufát. Cigarettára gyújtott. Majd a hamutartóba dobta a leégett gyufát. Achtel türelmetlenül várakozott. Mi a fene történt? Kérdezte kint az utcán dühösen. Storm vigyorogva varázsolt elő egy képes levelezőlapot. Külc barátom ezt felejtette az asztalon. Mindketten a levelezőlap fölé hajoltak és elolvasták. A lapon ez állt. Kedves Emily, bocsáss meg, hogy ilyen hirtelen eltűntem. Majd elmagyarázok mindent, ha hazamegyek. Képzelt, találkoztam itt Otto egyik kuncsavtyával. Misoda véletlen, mi? Hát igen, ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül. Ne aggódjatok miattam, csalámba nem üt a ménkű. Szeretettel a te Oszkárod. Az esetlen kézírás alatt karcsú, gyakorlott betűkkel ismeretlenül is üdvözli Irene Traurig. A két úriember határozatlanul bámult egymásra. Ez a pasas vajon véletlenül felejtette itt a lapot? Töprenges Storm. Ökörség! Állította Achtel. Figyelj csak meg a szöveget! Szúdalul agyafurt alagatiroli. Még hogy Otto kuncsavtyával találkozott. Ez persze világos szélzás. Először megjátsza a hülyét, aztán meg egy képes levelezőlap segítségével röhelyessé tesz minket. Micsoda hihetetlen pimasság! Storm úr túlságosan felsikeredett fülei, amelyeket a kalap karimája lenyomott és derékszögbe hajlított, szinte felágaskodtak ennek hallatán. És ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül, ismételte acsarkodva Philipp Achtel. Na, itt jön végre Karsten. Üdvözölték kollégájukat, majd tisztes távolságban Trauri kisasszony és Külc úr nyomába szegődtek. Storm a Külcné asszonynak Berlinbe címzett koppenhágai kikötő látképét miszlikbe szaggatta és leszórta az úttestre. Az ifjú hölgy, valamint Oszkár Külc hentes és mészárosmester nem is álmodták, hogy három férfiú követi őket, sőt mindhárman roppant érdeklődést tanúsítanak irántuk. A három férfit viszont szintén tisztes távolságban egy magas, karcsú fiatalember követte. S a három férfiú nem is álmodta, hogy őket is követi valaki, aki meg irántuk tanúsít roppant érdeklődést. Lám, milyen különös játékai vannak az életnek. Harmadik fejezet. Itt művészetről esik szó. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte Trauri kisasszony. Az Amelienborg valamelyik udvarán üldögéltek egy padon. A várépület méltóság teljesen nyájas homlokzata előtt a kőlapok közül kibújt a fű. A kikötőből áthallatszott a tengerszorosba beálló gőzhajók kürtje. Egyébként csend volt. A várudvart magas, ősöreg fal választotta el az utcától. Csak a közepén volt egy nyílás. A nyílást hatalmas kovácsoltvas rácsos kapu töltötte be, amelyet feltehetőleg már évtizedek óta nem nyitottak ki. Aki végigment az utcán, megállhatott előtte, és a művész ilyen kacskaringozó cirádák, díszeskék és rózsácskák között bekukucskálhatott az úton udvarra. Szakasztott úgy, ahogy most bizonyos, Karsten úr. Két régi jó ismerőse az utca másik oldalán sétálgatott fel alá. Nem töltötték az időt fecsegéssel, várták barátjukat. Traori kisasszony és Külcúr nem is sejtették, hogy figyelik őket. Az utcának háttal ültek, és a vár ablakait, kapuit szemlélték. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte tehát a lány. Én egy gazdag, világszerte nagyra becsült berlini műgyűjtőnek, Steinhöfel úrnak a titkárnője vagyok. Nos, az elmúlt héten itt Kopenhágában elárverezték a világ egyik leghatalmasabb műgyűjteményét. A gyűjtemény eredetileg egy amerikaié volt, aki élete alkonyát Dániában töltötte el, és nemrégiben elhunyt. Tudja ön voltaképpen, micsoda egy művészeti aukció?
1: Így kapásból nem, mentegetőzött Külcz, de gondolom az is csak olyas forma, mint a többi árverés. Szünet nélkül ordibálnak és csapkodnak a kalapáccsal, és akinél háromszor kalapálnak, annak a nyakán marad a cucc.
0: A lány bólintott. Steinhöfer úr főként miniatűröket gyűjt. A miniatűr a féle pirinyó festmény. Gyakran rendkívül értékes keretbe foglalják. A régi miniatűrök borzasztóan drágák. Steinhöfer úr azonban bármilyen összeget megad értük.
1: Mindenkinek megvan a maga bolondériája, állapította meg Külcz úr. Ez se külön, mint az öcsém meg a tupicái. Hogy arra is mi mindent rá nem sóztak már, és micsoda árakon? Az embernek megáll az esze. Egyszer például vett egy pár galambot, mert hogy olyan különleges rajzolatuk volt, gondolta elviszi velük a nagy díjat a madár kiállításon, de sajnos nem sokkal a kiállítás előtt elerett az eső, és az esővíztől kiment a színük. Ugyanis csak be voltak mázolva a nyavajások, az öcsémet meg jól átejtették.
0: Ismeri ifjabb Holbeint?
1: Hogy őszinte legyek, nem. Sőt, az idősebbet sem.
0: Az ifjabb Holbein német festő volt. Egy darabig 8. Henrik udvarában élt.
1: Azt ismerem, örvendezett Külcz. Ő volt, aki egy teljes napig mezit lábált a hóban.
0: Nem, az 4. Henrik.
1: De azért úgy hozzávetőleg eltalálta, mi?
0: Hát úgy hozzávetőleg. Bár 4. Henrik német császár volt, 8. Henrik pedig Anglia királya. És arról a leghíresebb, hogy igen sűrűn nősült, és néhány feleségét kivégeztette.
1: Az volt a szép idő, merengett el az idős hentes, és meggyalogatta a szája szélét. De nem csak kivégeztette feleségeit, hanem festményt is készítetett mindegyikről. Remélem, előzőleg, a hotázott harsányan a hentesmester, és nagyot csapott vízhatlan zöld nadrágjára. No persze, erősítette meg Iréne, előzőleg. Az első hitvesét, akinek fejét vétette, Balein Annának hívták. Holbein nem sokkal az esküvő előtt a király tudta nélkül lefestette. Balein Anna pedig csodálatos drága kövekbe foglaltatta a képet, és megajándékozta vele születésnapján a királyt.
2: Manapság inkább fényképet szokás csináltatni, jegyezte meg a hentesmester. Gyorsabban megy, és nem is olyan drága.
0: A miniatűr hátán pedig Balein Anna saját kezüleg írt gyengéd ajánlása olvasható.
1: Aha! Kiáltott fel Külcz úr. Most esett le a tantusz. Ez a miniatűr került árverésre itt Kopenhágában. Steinhöfer úr pedig megvásárolta.
0: Pontosan.
1: Potom 600 000 koronáért.
3: Uram segély!
1: Steinhöfer úr tegnap elutazott Brüsszelbe, ahol meg akar tekinteni egy miniatűrt 4. Károlyról. A kép gyermekkorában ábrázolja a Luxemburgit, amikor még a francia udvarban élt. És a főnök engem bízott meg, hogy az angol miniatűrt Kopenhágából Berlinbe szállítsam. Fogadja szívből jövő részvétemet. Steinhöfer ugyanis nem óhajtotta magával vinni a képet Brüsszelbe. Ráadásul úgy véli, hogy nálam nagyobb biztonságban van, hiszen őt mindenki ismeri. A titkárnőjét pedig a kutya sem. És most beütött ez a mai újsághír.
0: Külcz hentesmester a fejét vakargatta.
3: Milliós értékű műtárgyakat raboltak el.
0: A lány szinte magánkívül volt, és kivétel nélkül csupa olyat, amely ezen az aukción kelt el. A tetteseknek nyoma veszett. Már most, ha én holnap elindulok Berlinbe, Balein Anna miniatűrjével, megeshet, hogy a miniatűrt ellopják tőlem. Sőt, nem csak megeshet, hanem holdbiztos. Világosan érzem ma délóta.
1: Ön ugyan azt állítja, hogy az ilyen balsejtelmek az első gyerek után megszűnnek. De hát, mint már mondtam, nem áll módjában olyan sokáig várni. Lassan már kapiskálom én is. Csak hogy most aztán mi legyen? Hát itt nem maradhat. Elutazni nem utazhat el. Harmadik lehetőség pedig nincsen. De van, szólalt meg halkan a lány. Kigondoltam valamit. Karsten óvatosan eltávolodott a vaskaputól, és átment az utca túlsó oldalára. Két barátja megállt, és várakozás teljesen pislogott rá.
4: Semmi értelme az egésznek,
1: morogta Karsten. Egy árva mukkot se hallani.
4: Fogad jó kívánságaimat,
1: sziszegte Philipp Achtel. Akkor még miért bámészkodtál ott egy negyed órát, mint a borjú az új kapura? Pusztán azért, hogy közöld velünk, miszerint nem hallottál semmit?
4: Azt hittem, talán megfordul a szél,
1: magyarázkodott sértődötten Karsten. Philipp Achtel megvetően kacagott. Storm vette át a szót. Ez a harmatos rózsaszál előbb-utóbb csak elbúcsúzik azért Tirolimtól. Aztán kis pártatva véletlenül összetalálkozom a pasassal. Elviszem a négy levelű lópatkóba, és ott majd meglátjuk, melyikünk bírja jobban a kis üstit.
4: Ez a kis üsti nem is rossz ötlet,
1: csillant fel Philipp Achtel szeme.
4: Amott a sarkon van egy csehó.
1: Ne húzódjunk fedél alá, míg a párocska kibújik az udvarról.
4: Fedél alá húzódni? Képett el Karsten. De hiszen nem is esik.
1: Achtel úr kinyújtotta a tenyerét.
4: Na hát, ez az asszály!
1: Az utca másik oldalán egy magas, karcsú fiatalember közeledett. A vaskapu előtt megállt, zsebéből kihúzott egy útikönyvet, belelapozott, szemügyre vette a várat meg az udvart, és kedélyesen tovább ballagott. Kigondoltam valamit, mondta halkan a lány. Azt hiszem, ön segíthetne rajtam.
4: Ezen nem újjék,
1: szólt lelkesen az ősdalja. Csak tudnám, hogyan. Úgy, hogy holnap délben hazautazik velem Berlinbe.
4: Ilyen hamar.
1: A felesége borzasztóan meg fog örülni.
4: Az még nem ok semmire.
1: De ez szorosan hozzátartozik a tervemhez, Kürtz úr.
4: Az már más.
1: Engedett, Kürtz papa. Na jó, hát akkor holnap délben elindulunk.
4: Csak hogy én harmadik osztályon utazom.
1: Ragyogó, ujjongott a lány.
4: Én meg másodikon.
1: Ne is haragudjon, de nem értem, hogy ez miért olyan ragyogó. Hiszen ha nem egy szakaszban utazunk, igazán fölösleges, hogy én is menjek. Az őszhentes megsértődött. A lány a füléhez hajolt. Amennyiben el akarják lopni tőlem a miniatűrt, és ebben egy másodpercig sem kételkedem, akkor utazás közben fogják megkísérelni. Én másodosztályon utazom, nyilván szemmel tartanak majd, esetleg elrabolják a bőröndömet is. És tapsikolt, mint egy kisgyerek. Kürtz papa aggódva pislogott rá. Csak nem tetszett meggabajodni? Ilyen öröm, hogy ellopják a miniatűrt? Csupán a bőröndöt, Kürtz úr, a bőröndöt. Úgy, és a miniatűr? Nem a kegyed bőröngyében lesz?
4: De nem ám.
1: Hát hol? Egy bizonyos uraság podgyászában, aki harmadosztályon utazik, és akiről a banda még csak nem is álmodja, hogy nála lehet a Balenonnát ábrázoló miniatűr.
4: És ki az az uraság? Firtatta kíváncsian Kürtz papa. Aztán a homlokára csapott.
1: Vagy úgy! Most már érti, ugye? Bíztatta a lány. Én holnap a pályaudvaron átjuttatom önhöz a miniatűrt. Ön pedig Berlinben visszaadja nekem.
4: Gutya teremtette!
1: Rikkantott fel az Agdalia.
4: Ez aztán a csalafintaság!
1: Egyszerre lépünk ki a peronra, de mintha nem is ismernénk egymást. Én majd titokban egy kis csomagot csempészek a kezébe. Senki sem fog észrevenni semmit. Külön-külön utazunk. És ha engem kirabolnának, semmit se találnak nálam.
4: De ha a banda még nálunk is ravaszabb,
1: és tőlem lopja el a kis csomagot?
4: Az lehetetlen,
1: jelentette ki a lány. Ilyesmi senkinek nem jutna eszébe.
4: Ahogy gondolja, Traori kisasszony, de én már eleve elhárítok magamról minden felelősséget.
1: Mi sem természetesebb, kedves Kürtz úr. Irina felállt.
4: Jaj, de nagy kő esett le a szívemről.
1: Köszönöm, hogy hajlandó segíteni nekem. Forró megszorította az őszhentes kezét. Az is az övét.
4: Hát így,
1: mondta Iréne. Most pedig szépen elválunk. Különben még tán feltűnnénk valakinek. Ahogy parancsolja. Eszerint holnap délben találkozunk a főpályaudvar bejáratánál. De egyetlen szót sem beszélünk egymásról. Rá sem nézünk egymásra. Ön feltűnés nélkül átveszi a csomagocskát és eldugja a bőröngyében. Berlinben pedig, a stetteni pályaudvaron, egyszerre csak kiderül, hogy régi ismerősök vagyunk. Rendben van? Vért fogok izzadni, rémültözött az idős mester, de kis kegyedért még a holdból is disznó sajtot csinálnék. Viszontlátásra, búcsúzkodott a lány, és megígérem, hogy a jövőben Steinhöfel úr egy gram hús sem betethet másnál, csak önnél. Különben elsőjén felmondok neki. Inkább Ottóéknál, ha lehet, kérte az apa. Ottóéknál nagyobb szükség van rá. Áll az alkú. És most elindulok a város felé. Ön menjen az ellenkező irányba, kérem. Nehogy szemet szúrjunk. A holnapi viszontlátásra, külcapu. Iréne hálásan mosolygott az öregre, és tova lejtett. A holnapi viszontlátásra, motyogta az apu. Hosszan nézett a lány után. Iréne áthaladt egy kapuhív alatt, és eltűnt. Hogy én micsoda egy vén szamár vagyok, dünnyögte magában. És ez sokáig nem lehetett kiverni a fejéből. Kipallagott az Amelienborgból, és a Bredgádéra tévedt. Ebben az utcában csak úgy hemzsegtek a régiségboltok. Kürz papa úgy érezte, hogyha, bár nem is régen, miniatűrökkel akad dolga, kutya kötelessége foglalkozni a művészettel. Türelmesen szemügyre vett minden kirakatot. Látott hímzett miseruhákat, ezüstgyertyatartókat, fából faragott, festett madonnákat, japán vízfestményeket, néger bálványokat, ásatak kalendáriumokat, polinéziai táncmaszkokat, elefántcsont faragványokat, mozaik képeket, meg még tömérdek egyebet. Legtöbbje egy csöppet sem tetszett neki. Az egyik üzlet előtt viszont ott ácsorgott az a kis növésű úriember, aki oly kedvesen adott felvilágosítást a német és dán bélyegek közötti különbségről. Áhítatba merülten szemlélt valamit. Mint közismert, Schopenhauer megállapítása szerint a művészi alkotások értek nélküli szemlélése, más néven a kontempláció, az ember egyik legbámulatosabb képessége. Ilyenkor elcsitul a követelő akarat és a szerzés mohó vágya. Csupán az ember valódi lénye nyilvánul meg valahol a nirvána tőszomszédságában. Schopenhauer kiváló emberismerő volt. Storm úrról talán csak ennyit. Lám, ezt nevezem szerencsének, gurjantott nagyot Oszkár Kürz, és meglapogatta a kisnövésű úriember vállát. Storm úr, aki durván kiszakítottak a mohó vágyaktól mentes szemlélődésből, riadtan felpillantott. Arcára zavart mosoly ült. Na hát, micsoda véletlen, tisztel. Elnézést, mi is a becses neve, uram? Magogta. Becses nevem Kürz, tudatta elégedetten a hentes mester. És istentelenül unatkozom, drága Storm uram. Képzelje, én világ életemben arra vágyakoztam, hogy egyszer, egyetlen egyszer egyedül lehessek néhány napig. Most aztán teljesült a kívánságom, és csak annyit mondhatok önnek. Egyszerűen pocsék. Gyakorlat dolga az egész, vélte Storm. Nekem például egy csöppet sem esik nehezemre egyedül lenni. Gyakran volt már hosszabb ideig magában? A kisnövés úriember lesütötte a szemét. Az ilyen személyeskedő kérdéseket valahogy nem vette jó néven. Kiváltképpen olyan pasasoktól, akik megjátsszák az ütődöttet. Ezért úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a megjegyzést, és a művészetre terelte a szót. Annyit értek hozzá, mint tyúk az ABC-hez, vallotta be az idős hentes. Sokkal többet én sem, szerénkedett Storm. De hát valami reménytelen szerelem fűz ezekhez a holmikhoz. Valahányszor Kopenhágában vagyok, legalább egyszer végig bandukolok ezen az utcán. És mert holnap előre láthatólag vissza kell utaznom Berlinbe, ma elzarándokoltam ide. Holnap Berlinbe utazik? Ha semmi nem jön közbe feltétlenül. Nagyszerű. Én is. Harmadosztályon? Persze. Mehetnénk esetleg együtt is. Kürz úr mód felett boldog lett. Kettesben indultak tovább, közben diskuráltak.
0: A következő kirakat előtt Storm úr megtorpant.
5: Oda nézzen! Suttogta. Micsoda Szent Sebestyén? 13. század! Kölni iskola!
3: Szakasztott, mint a céllövöldében.
5: Nyilvánított vélemény Külc. És az a miniatűr? Tüneményes, nem de?
3: Nocsak! Bámészkodott el Külc. Ez itt egy miniatűr? Egy szóval ilyes formák ezek a micsodák.
5: Társa hajszál híján fejjel esett a kirakatba.
3: Milyen picurka?
5: Becsmérelte a képet az öreg.
3: Legfeljebb, ha igazolványba jó. Mibe kerülhet ez a vacak?
1: Mint említettem, nem igen értek hozzá, válaszolta a kis növésű úriember, de úgy 500 koronát biztosan legombolnak érte.
5: Külc lenézően mustrálta a miniatűrt.
1: De nyilván akadnak drágábbak is, nem?
3: Ó, igen,
1: hebegte Storm,
5: és arca hamuszint öltött.
0: Iréne Trahori kisasszony ugyanebben az időben a belvárost járta. Egy bizonyos cipőboltot keresett, amelynek kirakatában néhány nappal ezelőtt igazán csinos szandálokat látott. Szeretett volna venni egy párat, feltéve, ha talál megfelelő számban. 35-ös lába volt ugyanis, és az igazi sorscsapásoktól eltekintve alig ha érhet nőt ennél nagyobb szerencsétlenség. Valahányszor lát egy jóképű cipőt, amelyet szívesen megvenne, és melyiket nem venné meg szívesen, 35-ös számot soha nem talál. Némi távolságról két úriember követte.
3: Le kéne szólítani a cicababát,
0: jegyezte meg egyikük, bizonyos Ágtel úr.
3: Mit lehessen tudni, talán hasznunkra válna.
2: Na jó,
3: egyezett bele Karsten. Hát akkor csipked magad.
0: Filip Ágtel tétovázott.
3: Tudod, az én orrom nem különösebben alkalmas a flörtöléshez. Többé-kevésbé hadilábon áll a klasszikus arányokkal. Ezt a csipcsup ügyet igazán lebonyolíthatnád te is.
0: Nos, legyen, vállalkozott Karsten.
3: És te mit csinálsz?
5: Követlek titeket, mint az árnyék.
3: Csak aztán el ne ugorj valahová piálni,
5: figyelmeztette Karsten.
3: A főnök még betalálná nyomni a kobakodat.
0: Azzal megszaporázta lépteit, és iparkodott utolérni Trauri kisasszonyt. Már csak néhány lépés választotta el tőle. Ekkor azonban megelőzte egy magas, karcsú fiatalember. A fiatalember megfogta az ifjú hölgy vállát, és meglepette rá kiáltott.
3: Halló, Iréne? Hát te hogy kerülsz Kopenhágába?
0: Iréne Traurig összerezzent, és hátrafordult.

0: Negyedik fejezet. Szimpozión a négy levelű lópatkóban. Karsten a púrógyárt szoknyapecér visszasombolygott. Philipp Achtel ádázvigyorral fogadta. Szegény kisfiú, hiába neked nincs nagy szerencséd a nőknél.
1: Ne dumálj baromságokat,
0: mordult rá Karsten. A Habsi ismeri a csajt, a keresztemén szólította meg. Lassan már az idegeimre mennek a segédcsapatok, amelyeket az öreg Steinhöfer küldözget a titkárnőjének, sóhajtozott Achtel. Vagy mit gondolsz, lehet, hogy ezek a konkurencia emberei? Mert az persze még sokkal elragadóbb volna.
1: Nem hiszem,
0: vélte Karsten. A Habsi a keresztemén szólította, mire a csaj hátrafordult, mint a villám. Márpedig a hátraforduló villámoknál

Lipcsai unokahúgoméhoz. Mosolygott a lányra. Ám bár arca milliószor csinosabb, mint az unokahúgom. Furcsa, hogy az unokahúgának szintén Iréne a neve. Előfordul az ilyesmi. Bölcselkedett a fiatalember. Az én nevem például Rudi. Traori kisasszony hátat fordított, és ment tovább. Egyáltalán nem ritkaság, hogy az azonos keresztnevű emberek hasonlítanak egymásra. Folytatta bölcselkedését a fiatalember, akit Rudinak hívtak. Traori kisasszony metszőn kacagott. Ma már egyszer arról is felvilágosítottak, hogy a vezetéknév jellege befolyásolja a viselőjének lelkivilágát. Hiába a jó pap holtig tanul. Kétségtelen, bólogatott a fiatalember. A vezetéknévről jut eszembe az enyém Struve. Rudi Struve vagyok. Iréne gyorsított. Fiatalember nem maradt le. Voltaképpen még örülök is, hogy maga nem az unokahúgom. Miért? Arról már tudom, kicsoda, micsoda. Felelte a fiatalember mély értelműen. Iréne egy-egy vizsga pillantást vetett a kirakatokra, amelyek mellett elhaladtak. Különös dolog ez, kezdte újra a fiatalember. Amellett elgondolkoztató is, még soha nem találkoztam senkivel, aki más akart lenni. Igaz, van, aki örülne, ha olyan gazdag volna, mint Rockefeller. Egyesek meg nem bánnák, ha olyan szépek lennének, mint Garbo. Kivált a nők, nevetett. De olyan ember, aki szőröstül-bőröstül azonos akar lenni valaki mással, nincs. Egyetlen egy sem. Még ha púpos és pincében lakik, akkor sem. Hát nem különös. Mit gondol erről? Semmit az égvilágon, jelentette ki az ifjú hölgy, és igyekezett minél nagyobbakat lépni. A fiatalember megátalkodottan gyalogolt mellette. Iréne váratlanul megtorpant, és önfeledten egy kirakatra mutatott. Ez az! Csikkantott, és eltűnt az üzletbe. Az üzlet egy cipőbolt volt. A fiatalember hosszasan szemlélte a kiállított lábbeliket. Majd amikor az egyik kirakat hátsó falának tükrébe megpillantott két járókelőt, akik az utca másik oldalán várakoztak, maga is bement a boltba. Traori kisasszony egy karosszékben kuporgott. Előtte egy eladó nő térdepelt, és éppen egy fél cipőt próbált a vevő jobb lábára. Ez nagy, panaszolta az ifjú hölgy. Még ladiknak is. Értse meg, a lehető legkisebb számot kérem. Az elárusító nő felemelkedett a térden állásból, és másik dobozt nyitott ki. Ez a cipő is nagy volt. Az elárusító nő ekkor a polcokhoz lépett, felmászott a létrára, és egy újabb dobozzal tért vissza. Traori kisasszony felpróbálta a cipőt, toppantott benne néhányat, és szinte döbbenten állapította meg. Ez jó! Mintha a lábára öntötték volna, szólalt meg valaki mellette. Iréne felnézett. Az a tolakodó fráter volt, akit Rudinak hívtak. Nyájasan bólogatott. Szívesen járok hölgyekkel bevásárolni. Az ilyesmi igen kellemesen tereli el az ember gondolatait a fontosabb dolgokról. Az ifjú hölgy megkérdezte az elárusító nőt, hogy mennyibe kerül a cipő. Az egyesség létrejött. Iréne belebújt régi cipőjébe, és ment a pénztárhoz fizetni. Az eladó nő közben becsomagolta a cipőt, és átnyújtotta a fiatalembernek. A fiatalember átvette, mintha mi se volna természetesebb. Hol a cipő? Érdeklődött Traori kisasszony, miután a visszajáró pénzt táskájába tette. A fiatalember magasra emelte a csomagot. Itt. Az elárusító nő kitárta az ajtót. Minden jót, köszönt el a fiatalember, előre engedte az ifjú hölgyet, és maga is utána ment. Hosszú ideig némán bontukoltak egymás mellett. A fiatalember ösztönei azt súgták, hogy helytelen volna erőltetni a beszélgetést. Sejtelme nem csalta meg. A városház téren, az Abszalom ház előtt Traori kisasszony megállt. Megkérhetném, hogy add ide a cipőmet? Kérdezte. Természetesen, válaszolt készséggel a fiatalember. Íme a kis hétmérföldes. És átnyújtotta a dobozt. Most pedig úgy vélem, ideje volna, hogy a távozás hímes mezejére lépjen. Holott a boldogság a közelben virul, jegyezte meg költőjén a fiatalember. Elég a fecsegésből, tett pontot Iréne. Nem is értem, miért molesztál engem, Isten önnel, uram. A fiatalember megemelte kalapját. Isten önnel, hölgyem.
mondta, majd sarkon

0: elindult és távozott. Iréne kissé megrökönyödött, és néhány másodpercig mozdulni sem tudott. Aztán gőgösen felszegte a fejét, és elindult az ellenkező irányban. Ennyire madortalannak azért nem kellett volna lennie, gondolta megbántottan. Rébesen szeretett volna hátra nézni egy kicsit, de mert tudta, mit követel az ille, nem fordult vissza. Eddig akkor láthatta volna, hogy a fiatal ember zsebrevágott kézzel, mosolyogva sétál a nyomában. Szemközt a Frascati előtt két úriember tárgyalta meg az esetet. Ehhez mit szólsz? Kérdezte Karsten. Achtelú összeráncolt a jelentős térfogatú orrát. Közönséges szerelmi história. Andorító, vintorgott Karsten. És ők is elindultak a magas, karcsú fiatal ember után, akit Rudinak hívtak. Rudi viszont az ifjú hölgyet követte, akit ugyanúgy hívtak, mint az ő lipcsei unokahúgát. A négylevelű lópatkó, meglehetősen kétes hírű matrózkocsma, a Nyhavn közelében van, egy kis sikátorban. Jó néhány csálér a taposott lépcsőn kell lemászni hozzá, és később ugyanezeken a lépcsőkön fel is kell jutni. Ez a túra nehezebbik fele. Oszkár Kültz az egyik beugróban ült. Storm, a felsikeredett fülű egyén mellette kuksolt. Eléggé előre haladott hangulatban voltak már, és sűrűn kacintottak. Olykor tuborgisörrel, máskor kisüstivel. A többi asztalnál kék tengerész zubbonyt viselő férfiak követték példájukat.
1: Szép város,
0: jelentette ki Kültz. Storm megemelte a kupicát. Kültz szintúgy.
1: Rosszit,
0: mondták egyszerre, és kiürítették a poharukat.
1: Csodál szép város,
0: szólalt meg ismét Kültz.
1: Mese szép város,
0: vélte Storm.
1: A világ egyik legszebb városa,
0: állította Kültz. Szakasztott úgy hangzott az egész, mint az ultiban a kontrázás. Megint ittak egy kicsit. Ezúttal sört. Majd a pincér minden külön felszólítás nélkül két kupica kisüstit helyezett elébük.
1: Pazarváros,
0: mormolta Kültz. Storm meghatott a helyeselt. És ezt kell itt hagynunk holnap. Az idős berlini hentes és mészáros bánatosan ingatta őszfejét.
2: Még szerencse, hogy együtt utazunk.
1: Csatyú, egymagammal nem is mennék neki vágni az ilyesminek. Egészségére, Storm! Egészségére, Kültz! Veszedelmesre is fordulhat ám a dolog, Storm! Csoda veszedelmesre! Van magának vér a pucájában, Storm! Meghiszem azt, öreg úr, de mi az, ami olyan veszedelmes? Arról egy szót se. Éljen a művészet!
0: Éljen, éljen, éljen! És Storm váratlanul azon kapta magát, hogy nótázik. Rémülten konstatálta, mindössze egy pohár sör meg két fél deci hiányzik, és úgy berúg, hogy gyakorlatilag hasznát se veheti, ha a társa netán részegebb is valamivel nála.
1: Prosit!
0: Divalgott az ősz dalia, és ivott.
1: Prosit!
0: Storm a pohár mellé nyúlt. Kültz atyai kedvességgel a kezébe igazította a poharat.
1: Pincér, még két fél decit, két korsó világost!
0: A pincér megjelent az újabb adaggal.
2: Te bánatos élet!
0: Milyen szomjas lesz az ember az ivástól? Szomorkodott Kültz.
2: Kész szerencs, hogy előtte lenyomtam egy 12 személyes idegtálat.
0: Felnevetett, amit eszébe jutottak a hurkaféleségek. Aztán odavetette, csak hogy mellékesen,
2: ha derekasan lealapozom, akár 24 óra hosszat is eliszogatok egy húzamban. Egészségére, Stormikám!
0: Storm homlokát a hideg veríték verte ki, káprázó szeme előtt, mint a szúnyogok raja cikázott volna.
2: Én is legény vagyok ám a gáton.
0: Örökte rekedtem, és magába döntötte a sört. Kültz újra töltötte a poharakat.
2: Minket csak ugyan a sors keze hozott össze. Most aztán majd legénykedhet.
1: Ki legénykedhet?
2: Mert a világban csak úgy nyüzsögnek a rossz emberek.
0: És az ősz dalia olyat csapott a kisnövésű vállára, hogy az csak nem az asztal alá esett.
2: És nem tudja senki, de senki, hogy miért olyan rosszak.
0: Miért ne próbálhatnánk meg becsülettel boldogulni, mi? miért kell, hogy valaki rossz legyen? Erre bizony még a papok se tudnak igét.
2: Én is rossz vagyok, motyogta Storm. Illetve én rosszul vagyok. Agyát köd borította el.
1: Ezen csak a pálinka segít,
0: jelentette ki erélyesen Kürz.
1: Pincér, még 2 fél decit.
0: A pincér rohant, és hozta a rendelést. Storm érezte, hogy pálinkát csurgatnak a szájába, de már tiltakozni sem tudott.
2: Ha ez a pasas átrázott, utott még át a fején, aztán lezuttyant a székről.
1: Egészségedre, öreg cimbora,
0: szólt Kürz.
1: A rossz embereket meg vigye el a fene!
0: Csak ekkor vette észre, hogy egyedül ül az asztalnál. Az Osterbrogádi egyik háza előtt taxi állt meg. A taxiból egy lóderuhás férfi mászott ki, némelyest ingatagon, a kapuhoz lépett és elolvasta a rászerelt táblát.
1: Hurrá! Rikkantotta. Curtius Pansio, még szerencs, hogy a kölyök nem felejtett el, hol lakik.
0: Visszament az autóhoz, az ülésről kiráncigált egy mozdulatlan élőlényt, és a vállára vetette. A sofőr segíteni akart.
1: Fölösleges?
0: Állította el a turista. Cipeltem
1: én már ennél nehezebb ökröket is. Gyakorlat dolga az egész.
0: A kapunál hátra nézett, és visszakiáltott.
1: Várjon meg, pilóta úr!
0: Aztán bement a házba, és nagy szuszogással földübörgött a lépcsőn. A Curtius Pansio az első emeleten volt. A turista becsöngetett. Sehol egy moccanás. A turista vészjelzéseket adott le a csengőn. Végre valahára csoszogó léptek hallatszottak az előszobából. Valaki hosszasan kibámult a kukucskálón.
1: Nyisson már ajtót!
0: Ripakodott rá a turista. Kulcs csörrent. Kinyílt az ajtó. Előbukkant egy előkelő öreg úr, aki hosszú, fehér körszakált és sötét szemüveget viselt.
2: Mit óhajt? Kérdezte.
1: Bizonyos Storm urat szeretnék leadni önöknél.
2: Sajnos én csak tegnap óta lakom itt, sóhajtotta szeliden az öreg úr. Egyedül vagyok a lakásban. Mi baja az úrnak, akit a vállán hozott?
0: Elhunyt, netán?
1: Nem, beszívott.
0: Ejnye.
1: Mondja meg inkább, mit csináljak Storm úrral? Gyömöszöljön be a levélszekrénybe?
0: Tudakolt a turista.
1: Vagy volna valami más javaslata?
0: Az öreg úr visszalépett az előszobába. Talán lefektethetné az ebédlőben a kanapéra. Előre ment. Valahol hátul becsapódott egy ajtó. Húzat van, magyarázta az öreg úr. Nyitva hagytam a szobám ajtaját. Kinyitott egy ajtót, és villany gyújtott. Az ebédlőben álltak. A zöld lóderuhás behemót óvatosan a kanapéra fektette rakományát, és betakarta egy teveszőrtakaróval. Aztán megigazította magának kabátot, és gondterhelten vizsgálgatta Storm sápat ábrázatát.
2: Remélem, holnap azért pontosan kiér a pályaudvarra.
0: Ez az úr utazni szándékozik?
1: Bizony, együtt megyünk Berlinbe.
0: Majd értesítem a tulajdonost. Az előkelő öreg úr szelíden mosolygott. Ő bizonyára idejében felébreszti Storm urat.
1: Óriási szívességet tenne ezzel nekem?
0: Könnyebbült meg a turista.
1: Iszonyúan fontos dologról van szó ugyanis.
0: Ha szabadna megtudnom.
1: Nem szabad!
0: Jelentette ki a zöld lódeggabátos. Storm úr sem tudja. Enyhén imbolyogva átment a szobán, majd visszafordult.
1: Sőt, még én se tudom egész pontosan.
0: Nagyot nevetett, megpörgette göcsörtös sétabotját, és fickósan felkorjantott.
1: Ilyen a művészet!
0: Kint az előszobában, kicsit még nekilent a fogasnak, aztán becsapódott mögötte az ajtó. Alig tette ki a lábát, megelevenedett az ebédlő. Legalább egy tucat ember vette körül a kanapét, amilyen Storm úr szendergett. Ritkán tapasztalni, hogy egy panzió, ahol csupán egy magányos öreg úr tartózkodik, ilyen zsúfolt legyen. Az öreg úr letette sötét szemüvegét, s vele szelítségének tetemes hányadát.
1: Ez meg miféle disznóság?
0: Dühöngött, sőt egészen kancsal lett dühében.
1: Melyik tek tudja megmagyarázni?
2: Én, jelentkezett egy illető, Philip Aktel úr volt az, a vörös borszakértő.
1: Nos, de minél gyorsabban. Storm összehavárkodott azzal a pasassal, aki a Dagleterben Steinhöfel titkárnője mellett ült. Az Amelienborg előtt pedig elhatározta, hogy amúgy véletlenül megint összeakad vele, és egy kis kalapkúrára viszi. Pontosabb értesülések véget. És?
2: Aktel úr vigyorgott.
1: És úgy látszik, végrehajtotta a tervet. De ki volt a Bernát hegyi, aki ide cipelte nekünk Stormot? Éppenséggel az a bizonyos Külsz, akiről még most sem tudjuk, hogy tényleg olyan ütőt, ami ennek látszik, vagy csak teszi magát, felelte Aktel.
2: Hát piálni minden esetre tud, állapította meg valaki röhögve.
1: Szerintem ez pazar, szólalt meg egy másik lakó. Storm elhatározta, hogy leitatja és kifaggatja a palit, ahelyett meg azt hozta haza őt a vállán, mint a postás, a tértivevényes csomagot.
2: A sors iróniája, jegyezte meg Aktel úr keretteljesen.
1: Pofa be!
2: Recsed rá az előkelő öreg úr, és a kanapéhoz lépett. De egyet már most is elárulhatok nektek. Ha kiderülne, hogy Storm baromságot csinált, olyas valamit ér meg, amit még életében nem ért meg soha.
0: Storm ekkor a másik oldalára fordult, és váratlanul felrikkantott teljes hangerővel.
1: Egészségedre, kis Külcs!

0: lesz után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: sokat szokok én csinálni, olyan, hogy gyros tészta van, és akkor én aztán mindenből úgy csinálom, én nem rendes tápszipa sütöm, hanem gáz tápszipa szeretem sütni. Ez ugye abból több van.
1: És mennyi ideig történik?
0: Hát hogy mondjam, reggel 4-kor kelek akkor. Már még aztán főznem is közben, már van úgy, hogy a lányomiknak is másodikat valamit, már ő főzeléket megcsinál, csak ugye a kártészta vagy ha ilyen csinálok rétást, vagy mit tudom én, ugye ő, na hát ilyenkor nem csinálok rétást, mikor ebben beszéljük, mert ez nagyon nagy munka. Úgyhogy úgy céljál van ám az embernek, ott a konyha minden. Szóval az ilyen koronaszerű, de aztán van akkor zserbó, egy zserbó kártya, nem tudom, zserbó egyet, aztán a biztos ismerik, az három felekülve, három cipóba azt a masszát, és akkor legypáron egyiket meg kell nyomni, mikor kisodoltam. Írodott a pszibe tesszük. És akkor rá diót szórni, akkor még egy lapra, azt ugyanúgy legypáron megint dió. Akkor még a harmadik lapra, arra már nem megy más, mint csak, amikor megsült. Akkor teszem azt rá. Na most a zserbó kettő az meg az, hogy van gyilos tészta. Én 30 dekar lisztet veszek, már 20 dekart írta a rendes tápszihoz, én meg a vász tápszihoz 30 dekart veszek, és akkor azt is meg a visjának, hogy tudom, tojással gyúrom meg, kis cukor, meg zsír, vagy ráma, akármi, és akkor beleteszem a tápszibe, megkenem legvárra, akkor 4 tojás fehérét fölvárjuk habnak cukorral. Először fölvárjam habnak, és akkor megszem cukor, tovább verem vele. Akkor ilyen szerdiót, mint amit ott a zacskóba most előhoztam, ahol a tetejét megkéntem el szerdióval. Akkor ez megsül, akkor van ilyen nagy deszka, ami is hozza ilyen. Akkor arra öntöm ki, amire ráfér a kiagász tápsziből, ahogy kiöntöm. Akkor ugyanabba a tápszibe 4 tojással piskótát sütök, de abban nem kell több, mint egy kupos kanál cukor. És abban kell fölvárni, de én teszek egy kanál vizet hozzá azért, már gyengébe picit. Nem kell nagyon gyengének lenni, mert ennek nem is szabad vastagnak lenni, mint így az ujjon vastagsába. És 4 kanál kis lisztet, egy fél sütőport teszek hozzá, amikor kikevertem. Azt beleteszem, az megsül. Ahogy az a tészta le van borítva, ami megsült már, azt megkenjem meg illek várral, azt az alsó felé, akkor arra, amikor ez a piskóta megsült, arra teszem rá. Olyan kis mutatós tészta különben, ahogy aztán el van szállva az a szárdió tetején, alul ugye az a habos dió van, már abban a habban még dió is van, 25 deka, igen, abban még van, az is. És akkor ez aztán, hogy el van szállva, alul a sárga, akkor az a zsíros tészta, akkor az a habos dió, és az a szárdió tetején. Hát ezt is meg akarom majd most csinálni, mire lesz az a nagy nap majd. Aztán 25-én lesz. Ezen van rajta, szerintem. Jövő pénteken lesz. Amit tudok, hát aztán sok mindent, nagyon sok tésztát, ilyen lapokat, nagyon sokat tudok. Én nem tudom, hány lakodalomra sütöttem már ki a tésztákat. Csak nem kifizetődő, mondjuk a rokonságban megcsinálom szívesen, de úgy pénzért nem szeretek senkinek sem, mert szóval megfizethetetlen. Amennyit kell mosogatni, meg amennyit kell dolgozni rajta. Úgyhogy nem, szóval úgy nem szeretem. Pedig otthon nem tanultam már abban az időben, amikor mink otthon voltunk, a fánk, a kalács, meg ezek voltak a sütemények. De én ezt csak úgy magamtól mindent, pedig én is dolgoztam ám azt 22 évig, amikor a gyerekek akkorák lettek, akkor elmentem dolgozni. És 8 évig jártam a vakonyművekbe, úgyhogy 15-ig meg a rendőrben. Nem, hát ez 22 évben volt, akkor 7-ig jártam a vakonyművekbe, 15-ig a rendőrben. Innen mentem.

Naukozott minden, mangalitadik naukoltak a nagy gyöndörszerű malacok, ami kimondottan zsírsertések. A disznautorba, vagy disznautor után nem azt kérdezték egymástól, hogy hát mennyi húsa lett a disznautnak, vagy mennyi kolbász lett, hanem mennyi zsírja lett. Az volt a favorit, hogy mennyi zsírja lett. Ugyanis ez kimondottan zsírsertés volt, a húsa az nagyon kevés volt, de olyan szalonnájai voltak, hogy mint egy tenyér vastagság, 4-5 újnyi vastag szalonnája, olyan volt, mint a vaj. El lehetett kaparni késsel. Meg mindig azt mondták az öregek, hogy tanuld meg, hogy az a szalonna, ami nem nyövél a pirítost. Tehát mikor a kenyeret megpirították, akkor az divat volt paraszt helyeken, hogy vagy kacsazsírral, de a férfi, az asszonyok inkább kacsazsírral, de a férfi emberek, azok pedig szalonnával kentik meg mindig abba a zsírozták meg a pirítost. Tehát rendes fehér sav szalonnával, levágtak egy kis darab szalonnát, mikor megtérült a kenyér, és ott gyönyörű szépen rákenték, lehetett kenni a pirítosra, olyan szépen, hogy elkopott a szalonna. Tehát megzsírozta, de élet teljesen a bőrig játszottatták, olyan puha volt a szalonna. Hát most próbálja meg valaki a bauti szalonnával megkenni a pirítos. Úgy áll meg, úgy szíján töretezik a kezébe a pirítos, ott a szalonna egy szükszön. Tehát az biztos, hogy esztendeig is így tartják, tehát nem úgy, mint most, hogy hát egy pár hónap alatt felhígott a malac, hanem általában egy esztendeig is tartják a mangalit a malacot. De az a kevés húsa, ami volt, az nagyon finom volt. Az olyan finom volt annak a kolbásza és a akarmilyen húsa, hogy ment az embernek a szájába tűzre. Tehát nem olyan, a szomszéd bácsi is, tudom, gyerek voltam, ott mentek hízak venni, mondta a fia, hogy papám, azt mondja, hát ne vegyünk már ez a demokráciába volt, már akkor nem volt meg a tanya, meg a férj, meg ez, meg az, így veszik a hetiba a hízak. Hát ne vegyünk már, azt mondja, mindig mangalicát, még akkor jobban volt, ez a 60-as évek elején volt, még akkor jobban volt mangalic, vegyünk már, azt mondja, ilyen hús hízak, jól van, vegyünk. Megvették a ideig, felhívgalták, minden szép is volt, levágták, kolbászt fejtöttek, azok is bele nem ugyan szokás, akkor megszáradták, kiköltik a kolbászt, megszárad mindet. Egyszer egy vacsorán állnak, a kolbászt tettek, hát aztán az öreg gazda beleharapott a kolbászból, kitört a foga, és fejtővágta a kolbászt, azt mondta, a fenol ilyen disznaut egy emeg, azt mondja, beletörik az embernek a foga, na nekem nem kell többször, azt mondja, itt most is azt mondja, itt vagytok az oka, mert itt reznyekoltatok rajta, a fenne ott egy meg, aki kitanált ezt a kommunista tanálmányokat, mert ezelőtt nem volt ilyen. Valamikor, én is emlékszek rá, amikor gyerek voltam, a kartagi kolbászot mindig úgy csinálták, hogy abba, amit száraz kolbászot meghattak, meg egyáltalán semmi, tehát semmilyen kolbász, a paprikát egyáltalán nem tették. Tehát egyáltalán nem tették. Főleg meg azt, amit száraz kolbászot meghagytak, vagy zsírba eltették a kolbászt, megsütötték, mikor már vége volt a disznautornak, másnap lesütötték a kolbászt, zsírba rakták, abból meg megint egyáltalán nem tették paprikát. Ugyanis mindig azt mondták az egymedetyám, és mindig azt mondta, hogy tanuld meg, hogy a száraz kolbászban nem vala a paprika, mert avasítja. Amit lesütöttek zsírba kolbászt, abban meg azért nem tettek paprikát, mert megfogja a zsírt. Tehát megpirosítja. És abban a kolbászban, amit így eltettek, abban csak sav tettek, borsot, meg nagyon sok fokhagymás. Fokhagymásra, nagyon finom is volt, én is nagyon szeretem a jó fokhagymás kolbászt. Meg jobban szeretem az olyan, én is jobban szeretem az olyan kolbászt, amelyikben nincsen taszító. Én úgy megszoktam a gyerek trombot. Tehát azért nem tettek a kolbászba paprikát, hogy ne avasítsa, a száraznak marad, ha pedig zsírba eltették, akkor azért, hogy ne fogja meg a zsírt, hogy ne legyen piros a zsírt.

0: Jézus nem született még, akkor is voltak angyalok, az Atya Isten, a drág Isten, aki volt, aki teremtett a világot. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták Mojkot, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellettek. És akkor az Isten megharagott rég, hát, hogy ilyen szemtelenek lettek. Aztán voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkés olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkés. És akkor az Isten mind ledobált őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, és bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvette. És abból lettek szentek. És ezek még leanyigálta, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolba mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a földből került ez a nagy föld, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a föld, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öreg. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a föld, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egy mással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.
2: Teremtéskor Úristen a fákat teljes simára teremtette, és az emberek bocsánkodtak sokat, hogy nem tudnak oda fölmenni. Isten így csoda volt, az ördög jelenkezett, hogy ő megmutatja, hogy föl lehet menni. Oda ugrott, és mászott fel, hát mint a villanyosoknak, ahogy megyen. És ahol oda tett a lábát, mindenütt görcs jött ki. A görcsből lettek szép ágak, és így aztán nevezték, hogy ördög lajtorja.
3: Mikor Krisztus úrunk teremtette a népséget, hát a gyakból gyúrta őket, na aztán akkor betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy ne olyan nyersen. Na akkor mikor betette, elfeledkezett, mert gyúrta a másikat, elégett. Hát most mi lesz vele? Na nem baj, előtt a néger, mert a fekete vele az előre. Na jó, akkor meggyúrta a másikat, betette azt, hát az meg egy kicsit erősebben sült. Szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de fehértül meg, hát nem szárad meg, hanem inkább a sárga színe lett. Na, azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, lesznek a sárga bőrűek. Hát ugye ebből lettek akkor kínaiak, ebből a sárga. Na jó, van, gyújta a harmadikat. Hát na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek lesz a fehér bőrűek. Ezek lesznek a magyarok. A fehér bűnöket. Ezért a fekete négerek már Krisztus úrunk azokat ilyen megsütötte. Na, amikor Krisztus úrunk teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyújtta azokat is, oldalbordalt mindent, ki elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre szállni. No, most akkor gyújtta az Évát. Hát mikor az Évát gyújtja, oldalbordáinkat készíti. Oda megy egy kutya, egyet elvisz belőle. Hát most mi lesz, mi lesz? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán sem viszont. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok ebbordában terülányok vannak.
4: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sárba, s kendi a fejedet. Na hát, be is kenni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondot, hát be is kenni a hónyóját, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekenni, és oda is lett. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép is. Érne épp is a felesége, meg lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, akkor egy szép haja lett. Na hát gondolja, a hónyala is egy kicsit teszem, de az ember a májra is, de ő már nem teszem a májra. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak, és a légyre szállott elő. És ő hamar a légyhez hozzá csapja a kezit, és azóta lett ott is.
5: Adam és Éva, mikor a paradicsomkárban voltak, mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az ágya. Egyszer azt mondja Adam, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, ott fogja örök időn keresztül vetni az ágya. Tűz mellett ültek, csóri jártak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámai ábaskodni kezdett, hát egy kicsi macskáig volt, és a macska hezzavágott az első lábával, és azt mondta Éva, kácnyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, noha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkétig a fehér népből lesz az ágyvetés. Így veti a fehér népet azután, a fehér nép veti azután az ágyat.
3: Elment Éva locsolgatni a lovasokat, nézegetni a falkot. De nagy kíjó meg ott leselkedett. Ember volt a kíjó bőrbe, bújva.
6: No, paradicsomban.
3: Paradicsomban, azon van szó. Akkor a kíjó oda amigatta Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almat neked adom, ha ide jössz. Enni meg az egészet, amíg nem volt gyereke. Volt gyereke. No, aztán annyira jó vagy itt a kíjóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közben azt meg is megtudta Adam, Adamtól, ami szakadt az mind szép volt, amit még az ördög csinálta, kíjó az mind csúnya volt. Azt akkor hittem volna elé az Úristen, hogy hívja elé a gyerekeit, az igaz gyerekeit. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyúgta. Ott most is azért verte meg a népet az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogyha tehát a lopottakot elgyúgja, az igazakot teszik elé. Akkor azt adok, okosabbak voltak,
6: igen.
3: Akkor adok, iskolába is járhattak, azok a kitagadott gyerekek, még ebből voltak azok a csángók, ezek egy úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. Most ezek tanultak lopni az uraktól.
7: Ugye megsokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáldott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem, mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földet. Mert gonoszok az emberek, akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatból hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek, mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, három évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak, olyan szárazság volt. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárazság volt. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő volt. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, mikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermekei és a feleségei. És akkor Isten bezárt az ajtót. Úgyhogy megeredtek a egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkába nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé se nyithatta ki, csak akkor, amikor már a vizek fölszáradtak. Most akkor megállt a 40 napra az bárka, már a Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsájtotta Noé a galambot. Akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gaj. És akkor, még akkor mindig visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsájtotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta a Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt a vihar, az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kigyűnt a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noét nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légybe ment. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és így maradt légy.
2: Készen vagy a bárkával? Készen. Hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltáriró, egy szent van benne, akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezze. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak 8 lélek, tehát ezt ki kell innen takarítani. Akkor vette, és Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor is oly magasan, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint Uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
0: Mikor ezt a Bolélium tornyot építették, ugye ima annyira felmentek, volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira felmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált annyi nyelvet, hogy egyik így beszélt, a másik úgy, hogy valahogy zavarodjanak még, mert mikor téglát kértek, mortert vittek fel, mikor mortert vittek, akkor téglát kértek, úgy, hogy így nem tudtak ott tovább dolgozni, és így félbe esett.
6: Még az Úristen a világot megteremtette, persze az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorba álltak mind az akkori nemzetek, mind sorba álltotta őket, mindegynek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, így beszélgetsz, másnak ez a nyelvet, te magyarul, te németül, te szerbül, oroszul, így sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor is oda volt csavarom, üzletet csinálni. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan ugye, hogy mindig a komor, a bús. Harab is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel lábbal, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja a turista neki, ha elfogyott ma mind azt mondja, amit hozta a nyelvet, azt mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset, azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvűt, a német legjobb szívül, legtöbbet adott. És az angolok azért beszélnek német kiejtéssel legjobban. Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg a zolahat. Tiszta mesztelen voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvásznat, hogy abból csinálják maguknak ruhát. Adott nekik ollót, szérnát, tűt, szért osztott a harmi között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. A zola először az inget csinálta. Mikor meglátta a zola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megjedett, és a zöbét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy a zola milyen hosszú inget csinált, ő is megjedett, a zöbét revizelve csinálta. Addig a német a bokorba leste, hogy mit dolgoznak ezek. Amikor készen lett a magyar, meg a zola az öltözékével, hozzáfogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a gatyájából, nem szabja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászonborokon megmaradt egy zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, se az olajon zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújják, főteszke egy csapja.
0: Abrahamnak sokan nem volt gyerekek. Ma 100 éves volt a feleségé, mint 110 évén körül gondolom ma, hogy így volt. Akkor most ők, hát Abraham el is csapta a feleségét, ezért, hogy ő nem volt, nem volt gyerek, Sáron, két akkor, hogy elcsapta, hát minősült mindig Abraham, most akkor emmi visszament az asszony, felhajtotta az asszony, most hát neki született Ízsák. Ízsák aztán ő nevekedett szépen, örültek neki nagyon, aztán az Isten kérte Abrahamtól, hogy áldozza fel neki azt az egyetlen egy fiát, Izsákot. Nos, akkor, hát az is, ezt ma ugye ma azt Abraham is nagyon-nagyon sajnálta, no? De ma nem is kicsi volt, vittem én fát is, olyat, hogy akire reatelgyepért volna, no? Azt akkor szegény kis Izsák is ment vele az apja után, fejszín alá, hogy ma, de ő nem tudta, hogy hova mennek. Már ezt összerakta a kép, azt a kisolott alkulmat, kerészbe korulva a falkot, azt majd ma akkor tergyepre tette rá a kis Izsákot a fateteibe, azt akkor ma a nyakot is ma úgy, hogy sajtotta volna lefelé ma ő, hogy majd ma vágja egy nagy barborban nála. Azt hát akkor egy angyal megjelent, még egy kosforma a gaz közt, olyan gazba, mikor vágta volna, hogy nem azt ne vágja a nyakot, hanem a kost vágja a helyébe. Nos, akkor így menekült még Izsák.
8: Az anyának nem volt több gyereke, csak ő és az anya már nem volt fiatal. És azt mondta, hogy Jóisten neki ad egy fiú gyereket, ő vasat nem teszem soha fejére. És tudod, mit jelentett az a vas? Az ollót, hogy nem nyíri le a haját a gyereknek. És nem is nyírta le. Ahol a filisztiusok rátörtek az országra, és ahol ő nagyon erős volt, mert neki az fürtök megnőttek, és minél nagyobbak voltak, annál erősebb volt. És ahol ő szembeszállott a filisztiusokból, kapott, ahogy szaladott, kapott egy szamár álcsontot. És azt az álcsontot felvette, és egész nagy sereg katonaságot legyőzött, tisztekes minden, és a filisztiusok nagyon haragudtak rá. Aztán ő elmenekült, ott hagyta őket. Legyőzte őket, és ott hagyta. A pusztán, a mezőn lakott egy magányos asszon egy házacskába, és oda ment békerezett szállásra. Béhes fogadta, olyan árkős, talán asszon volt. Aztán ők összejöttek. No, de hát a filisztusok észrevették, hogy ez a Samson ott tanyázik. És mikor nem volt jelen, akkor oda mentek, és megkérték az asszont, hogy hát valamit csináljon, szolgáltassa ki nekik, mert rengeteg sok pénzt adnak. Nagyon megfizetik. Elég, hogy az asszony sokáig kellett bajlódjék, ami ezt meg tudta csinálni. Ő aztán kérdezgette, hol jelent mondott, akármit mondott, nem sikerült, mert ha mentek a filisztiusok, akkor mindjárt szembe szállott vele, akkor rá kellett fussanak. Na hát, az asszony kezdett panaszkodni. Azt mondja, hát te azt mondja, nem terülsz velem, azt mondja, akkor minek jössz ide? Mikor azt mondja, nem mondod meg, azt mondja, titkodott, nem árulod el, nem mondod meg. Hát azt mondja, az én erőm, azt mondja, tiszta új kötelben van, azt mondja, ha engemet azt mondja, megkötnek, azt mondja, ahol az új kötelvel, azt mondja, amit még nem használtak, azt mondja, akkor azt mondja, elveszik az erőmet. Az asszony valami altatót szerzett, és altatta, azok hoztak neki kötelet, megkötték. Aztán, akkor megkötték, akkor mentek a filisztiusok, akkor az asszony befutott, azt mondja, Samson, itt vannak a filisztiusok. Az megfogta a kötelet, mind a morzsát. Szétszaggatta. Nagyon erős volt. Hát, nem tudtak használni. Na de hát, csak ostromolták az asszont, hogyha nem tudja megvenni, akkor megbüntetik őt. Aztán ő addig ostromolta, hogy hát mondja meg, miért titkolja egyszer, ha imán oda jár hez, akkor miért titkolja oda udvarol neki? Aztán ő megmondta, hogy neki a az erő a hajában van. Neki soha még nem volt levágva a haja. Neki a hajában van az erő. És akkor az asszony állaltatta, és a haját levágta. És akkor oda volt az ereje. Aval, hogy levágta, akkor hírt adott a filisztusoknak, azok elfogták, és elvitték, mert erőtelen volt. Elvitték, és kiszúrták mind a két szemét. Mert sok kárt tett nálik emberbe. És aval börtönbe dobták. Aztán örvendezett a király, hogy Sámsont megsemmisítették, azt a nagy, erős, híres embert le tudtak győzni. Csináltak ők. Úgy gondolta a király, hogy összehívja a barátokat. Csinál ő egy olyan összejövetelházat, úgy deszkából, úgy két sosra, és aztán oda összehívja az ő barátjait. Örvendezzenek egy kicsit, múlassanak. Sámson nagyon szépen tudott muzsikálni. És mikor azok összegyűltek, ugye, ott ittak, ettek, hát akkor a királynak volt a kedve, hogy Sámsont hozzák fel, és muzsikáltassák. És kacagták, hogy most nem látsz, most nem tud semmit csinálni. Elég, hogy mikor őt felhozták, ő azt mondta, hogy olyan hárra állítják őt, hogy legyen az oszlophoz közel, mert ha nem elesik, ő nem lát. Két oszlopon állott az a valami verend a fajta, ki tudja, mi volt oda csinálni. És ott voltak az idegen királyok, és ahol ezt muzsikáltottak, és nevették. Mikor azok a jóvából nevettek, ő érzette, hogy ő két oszlop közt van, ezt is megtapogatta, és a másikot is, hogy tudja az irányt. Aztán megragadta a két oszlopot, összehúzta, mind ott vesztek. Azok a királyok, azok az urak mind ott vesztek. Ő is meghalt. De megmondotta, régóntotta. Réta én buszutaltuk, de ő is buszutaltuk.

0: Felvétel nem rögzítette. A téma a genderfeldolgozás.
1: Először ütünk. Kendert vettünk. Elvettük a kendert. Kinyűjtük. Vittük a patakba, beosztattuk. Térdigérő vízbe mostuk a kendert. Kitarigettük, mert szaradt. Megtörtük, akkor tilótuk, kéhőtük, fontunk. Mikor megfontuk, akkor vittük a lukzóba. Főraktuk egy nagy-nagy fekete ruha a vizékbe. Lukzónak hívtak, falból csinálva, most alagó tévön szalmából egy csomó, ráöntöttük a vizet, hogy az azon lecsurogjon. És akkor ment a víz, avult a lúg. A lúgot mindig öntögettük rá egész nap. Másnap mentünk a patakba mosni. De jég volt, mikor mostuk. A jeget a patakba fővartuk olyan nagy lékot. Ott oda térjeltünk, ott volt a mosószék, egész napot ott mostuk, még csak tartott este fanalat mosni. Kimostuk, messzaradt, gombolítottuk. Akkor megvettük vetőfa, akkor főhúztuk a szatvára, sőtük. Abból lett a vászon. Mikor van az anyánk annyit szőt, hogy ma nem tudta tekergetni a szatvára, akkor ma vágta le belőle nekünk. És vártuk a cifra pamukos ingeket, ki díszes pamukval, pirosval, zöldvel, sargával, koszorókat, szép koszorókat vártunk az ujjára. Megvart az anyánk az inget. Az ujja pamukos volt, a dereka feles volt. Nem tiszta pamuk volt, ez felé vászon, felé pamuk. Vászon fanal volt főhúzva, pamuk volt beleverve. Akkor azt vágta a pentőnek le. Ahol levágta a pentőnek, az tővel olyan apró vizékre, nem roncot vettünk rajta, hogy beroncoljuk, mind a szoknyát most beroncoljuk-e, hanem csak tővel olyan picinkákra csináltuk a pentőköt. 15-20 volt egy annak, mikor férve ment pentő. Ma öreg vagyok, mégis van kettő is, még ott is belőle nekem most is. Nem úgy, mint most. Most a kombinétokat, én fő se tudnám venni a kombinétot magamra. Hogy mi az a kombinét, hogy fő kőkogózni magamra. Pentő meg ing az öregnek. Jó van, ne beszítessenek ma, elég volt.
2: Ki volt keményítve a pentő?
1: Ezt nem kellett keményíteni. Nem mostuk ki. Az új pentőt kellett vasárnap mindig főben nyúl, szétaljon rajtunk. Nem szabad volt kimosni. Amit kimostunk, az ma csak dolgozónap haltuk. Hát azon volt egy kis csompos cipőcske. Most nem nagyon jutott akkor. Két cipőcske, ha volt egy pár, de több nem. Nem úgy, mint most, mikor leülök a helemen főkelék. Nyolc pár lábbéli van körülötte, most melyet húzzam fő? Akkor még ötünknek volt egy pár, ötünknek. Az egyik levette, főhúzta a másik. Templomba nem tudtam elmenni, mikor iskolába jártam, mert nem volt mibe. Mink? 9-e. A kettő első meghalt, meg a kettő utolsó. 5-en maradtunk. Szegények voltunk. Az apánknak a lábát elvágta. Nem. Idehaza. Ott őrség volt a mi községünkbe. Az őrség haton elment a földön, a búza vetésen le. Azt visszamen ma előtte akart gyönni. Azt nem hitték el neki, a csehék elengedték, a magyarok nem hitték el, hogy odavaló. Jöttek többi emberek között haza, ott volt egy, a két őrség között egy kocsma. Azt oda ő bement, azt a csehék elengedték, a magyarok nem. Azt mentek a kocsmából többi emberek haza, azt közéjék ment ő is. Utalannak lőtek, és ki tudták a többi közül venni, hogy őtet lelőtték. Úgy elvágták a lábát. Ugye mi volt az sok apró gyerek, 5-ön voltunk, apánknak lába nem volt, szegények voltunk. Nagyon szegények voltunk, az biztos.

0: vetni. Tavasszal mi este már szántjuk a földet, mert málék is szoktuk, akkor már vetni. Akkor elveszük a kender. A kender vetés, mikor elvetettük tovább, majd akkor szoktunk ránézni, mikor már gondoljuk, hogy már megvan nőjön szép, és sárga ért, már akkor kezd porolni. Mikor már porol a kender, akkor lehet nyűlni. Akkor megifogunk és kinyűlik. És ahogy kinyűlődik a kender, rögtön azonnal bekössük kélébe. Kélébe tesszük, felpakoljuk a szekélybe. A szekélyre felpakoltuk, és elvittük a vízbe, egy gödörbe. Akkor berakjuk a csépkébe, két bot közé, két oldalon kell tenni a csépkét. És akkor leszegeljük, lecövekeljük, hogy el ne menjen sehova. És ott van egy hétünk. Egy hét múlva kiveszünk a vízből, már akkor lássuk, hogy lefele megy a piszka. És akkor rögtön neki fogunk, kimossuk, tisztára. Akkor szétrakjuk, száradjon. Mikor megszárad jól a kender, akkor neki szoktunk menni, és akkor törjük, törőre. És amikor eltörtük, akkor neki fogtunk dörzsölni. Dörzsölőt csináltunk, nagy dörzsölőt jött, szép volt. De úgy volt. És a dörzsölt, megdörzsöltük, akkor kitiloltuk. Ahogy ki volt tilolva a kender, akkor nekifogtunk megcsinálni, megdörzsölődött. És akkor nekifogtunk vaseceten, megcsináltuk. Van az a sok sűrű vasecet, úgy hívják. Azt abban húztuk, abban van feje, nyira, és van benne göngyű. A göngyű, és van benne csepi. Abban csinálunk olyan csepi pokrócot szoktunk. Régen a régiek itt csinálták.
1: Akkor a legjobb az a...
0: A feje, a felmenő. A feje a felmenő, meg a nyira is felmenő. És az aprócos, az a göngyű. Az is jó, mert abban zsákot régen azt csinálták. És akkor ez készen volt. Akkor aztán nekifogtunk, szapulóra tettük, kiszapultuk. Akkor aztán kimostuk szépen, tisztára, akkor kilőttük, megszáradt, akkor feltekertük. Van az a nagy tekerőbak, arra rátettük, és akkor azon, de még azt nem mondtam, ha így mondom, hogy motorlálni is kell, azt már az idejét mikor fogok. Mert motorlálni kell, és azon a tekerőbakra úgy megyen rá arra célra. Szépen. És akkor letekertük, már letekerődött kóticsba, és azt a szűntük. Ez az beleszűnni valahol.
1: Ez a
0: beleszűnni. Igen. Meg a felmenőnek is lehetett ezt a szép fejeket megcsinálni.
1: Igen.
0: Azon kezdődik a vetésen a szűvés. Mikor megindulunk a vetőn, az alsó fogon kezdjük a vetést. És fel alul nem megyünk, ahány rendet akarunk felengedni. Fel, alul és fent, azonnal ott is fogra tesszük keresztbe. És akkor ilyen is be, és hogy oda bátmamat, akkor szoktunk kötni alulra, felülre, mikor már megvan vetve, és akkor láncszemben takarosan le szoktuk fedni, hogy össze ne bomoljon. Így megyen a vetés. Akkor összeszedjük, összekössük, és ez így engedjük fel a vesztováltára. A vesztováltára, amikor feltesszük. Arra lemegyünk, ott van a lábánál egy bot. Hasonló alatt van egy bot kötve. És onnan visszavesztjük, és visszamegyünk, és újra vissza hasonlóra megyünk.
1: Hátusó
0: hasonlóra. A hátusó hasonlón pedig nem szépen, akkor van ott a közte pártmadag, ahogy mondtam a vetőn. Két fogba van, és az benne van a madzag, így húzva, és azt így keresztül tesszük a hasonlót. Mert ki ne csusszon, ki ne bomoljon, mert ha kibomlik, akkor már vége az egész munkának, akkor már nem csinálunk semmit. Ide kikössük a karpára, két karjára, és akkor szépen, itt meg az a többi, meg itt van oldalt, letéve, láncszemek, takaroson, hogy ki ne bomoljon, össze ne bomoljon. És úgy engedjük befele, mikor letettük a láncszemet, vagy kibontottuk a láncszemet, de azt a láncszemet is úgy kell kibontani, hogy nehogy hiba legyen, mert van olyan, hogy keresztül húzta az a láncszemen a cérnát, és akkor már megvan a hiba, már akkor nem tudja letenni a láncszemet, hanem mikor összekötötte, azt a láncemet, ahogy befeleszette. Azt engedje ki fel, amelyiket rákötött arra másik láncemre. Mert ha nem azt engedi ki, akkor neki nem tudja leengedni az összes cénáját.

Másnap gerészdel az maga bele es. Szürke fékes már vendége orra kelepes. Befütyül a sehonnai fabábú. Nem gyötörhet ma már bú. Amikor egy sláger szöveg értelmetlen mű, úgy érzi az ember, mint az urna egy nagy tű. Könnyű dolog slágereket megírni, de oly nehéz kibírni. Nevetni kell, nem érdekel, ha búsaló, ha búsaló, ha búsaló. De csuda jó! Te is neves, ne is keres, kibúvod már, ne is.

A faluba, amikor háború volt, szerre jártunk a csordát őrizni. Ugye reggel kicsaptuk a csordát, az erdőbe me, ott erdő volt csak, aztán szürkületbe hazacsaptuk. Egyszer emlékszem, nagy idő kereködött, úgy őszfele volt már az idő, vagy késő össze, nem tudom. Ott voltam én, mi kis leányka, aztán ott voltak a bátyáim, meg a faluvérrel egy pár jó legény. Egyszer csak elsötétedett az idő, csak úgy gombolyogtak a fekete felhők, azt hittem, hogy engem is elvisznek, de hát nem vittek el, csak eső kerekedett. Igen, de akkor még lehetett hallani a farkasokról, és már késő ősszel megjelentek, ott kinn az erdőn. Hát, ugyan Beza, egyszer csak halljuk, hogy orgonálnak. A fekete felhő hideges volt, fáztunk es, nem tudtuk, hogy mit csináljunk. És akkor egyszer a lovak és az ökörök megtámadták a farkasokot, és eleskergették. Ott már a kutya nem volt jó. Azóta se láttam életemben olyan jelenetet, amikor az ökrök és a mén lovak megvédik a csordát. Aztán emlékszem, amikor tavasszal elkezdtünk dolgozni, eszünkbe se jutott, hogy betegök és lehetünk. Hiába voltunk betegök, szegény édesanyám nem tudott mellettünk ülni. Egyszer aztán én is olyan beteg voltam, hogy majdnem meghaltam. Édesanyámék elmentek a mezőre, én el kellett végezzem a házi munkát, meg a ház körüles. De én úgy szédültem, úgy azt hittem, hogy a fejemet rágcsálja valami, mindig úgy hallottam. Meg aztán, hogy esik az eső. Azt se tudtam, hány óra van, reggele vagy este. De egyszer csak a Jóisten megsegített. Délutánra jobban lettem, és végeztem tovább a munkát. Tudja-e, az úgy van, hogy ahol munka van, eszükbe se jut, hogy betegök legyenek. Vagy úgy is van, hogy csak az tud beteg lenni, akinek ideje van reja. De ez igaz is. Ha észreveszük, hogy betegek vagyunk, és nincs más dolgunk, csak azzal foglalkozunk, hogy betegek vagyunk, itt fáj, meg ott fáj. Bezzeg, kedves angyalom, én mikor asszonyocska voltam, eszembe se jutott, hogy beteges tudok lenni. Nem es voltam én beteg. Kirugott a tehén, a sajtárostól együtt a pajta falának, lekékült a lába, meg a lábujka, de mentem a mezőre. Észre se vettem, hogy fáj, mert muszáj volt csinálni. Ezen csodálkozom én manapság, hogy máma annyian betegök, és síránkoznak, és lenézik azt az embert, akinek nincs ideje beteg lönni. Így van az angyalom. Jobb volt ezelőtt, mint most.
Én úgy látom.

0: Incoror e to sidi ho io se mi hai veglia la zelino piat, come hai anno, o cro come hai oscherato io. Non mi rialenga di me che diva, e mi ghiano fede. O cro se mi hai sotto io, alenga di. E te bannan tu già. Ci alenga ta che diva. Ma so come hai anche quello se mi hai almeno, e chi to io ne chia. Almeno se mi hai a snaghi fogot, cino a te gion chi ci sa che erchit, che it caracra, o te ferro cot mindan felit. Gugnoreket, e talt na chia, o zunnet, con un giagnallo un chian, turna cupo cot fitit, secarcit, firist, mai qual firitzel na vagiac, minden félét szegát vett véle, sok mindent elvett véle, mi kellett neki. És állott a házat, bezártó, állott az házat, és elindult elmenni. Hol ment el? Kiment egy nagy erdőbe, hol ott senki sem járt. Puszta erdőbe. Nagy erdő, nagy fák voltak, hol senki sem járt. És mikor odaért az erdőbe, a nagy erdőbe, addig kínodott szegény, meddig odaért az ő szekérje. És ott nekifogott, hasadt egy nagy likot a mordba, az erdőbe. Nálunk azt mondják, hogy tunyel.
1: Miféle az a tunyel?
0: Hol menen keresztül a vonat a...
1: Ja igen, igen.
0: Alapú, a hegyek alatt.
2: Alapú.
0: Hát, magiknál úgy mondják, nálunk azt mondják, tunyel. És nekifogott, hasadt az ember egy jó nagy tunyelkát, hordta ki a földet onnétul, vagy három hónapig. Sánt jobbres, tunyelt, sánt borres, panakiben is helyett neki. Se, neki fogott vágott le fákot, állosítta, mind a deszkát, és csinált valami ajtókat. Csinált több rend ajtót. Hogy azért csinált azt a dolgot, hogy a személy számítja, hogy nem kapja. Számítja, hogy nem kapja. Neki fogad csinált egy ajtót ide a szíve, meg két méterig meg egy ajtót, meg két méterig meg egy ajtót, meg két méterig egy ajtót. Csinált meg egy, oda, csinált tunyelt bal kézt, oda is csinált ajtót. Fenek beesás, meg ott hagyott egy győzi, oda is csinált ajtót, és itt hul, ült hul, magállott ő. Számítta ő, hogy nyuguljék ott, hogy csinálta, hagyott neki ilyen minden fákor, minden csant vetést, tudod, mire lefekejék. Oda is csinált két rend ajtót, úgy van 8 rend ajtója. Értitek-e? És mikor egyszer vétült a két év, két esztendő, egyszer jösszem Mihály. Hey, koma, hey, hon voc? Se hon koma? Csinált az ajtót, bélem? Te mit csinálsz? Mit csinálsz? Se koma, azt mondja, számítom, hogy ez jaj. Nem kosz meg itt es. Nem kosz meg. Hey, koma, hey. A víz fenekébe bujál, a legnagy mélyebb vízbe, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul, hogy mondják ezek, hogy írja.
2: Igen, igen.
0: Oda bújj be, és ott is megkoplak. Én mikor elkovajok küdvel az Istentől, hogy nem vedd el ennek az élőnapját, akkor én oda is bémenek, és ott el kell vennem az élőnapját. Hát ahogy számított, hogy hát valahol keresztül vágd ezt a nagy helyet, alulétől se menj ki túl, 10 kilométerig húszik. És mind megkaplak valam. Mert nekem nem látom az, hogy valaki elbújik, hogy ne kapjam meg. No. Mikor egyszer, azt mondja, hajj, menjünk. Azt mondja, még nem tudsz elmenni a negyed 6 hónapra. Azt mondja, nem, azt mondja, ennyit tudtam egyszer. Azt mondja, hajj, vélem, mert nem történik semmi. Ne, nézd meg, te a történet, én tudom, hogy félsz a halálattól, de nem történik semmi. Jöjj, mentsz villám, elviszlek oda, hol kell, minden, lerendezek mindent neked, hogy kell, da nam podijeli šemi. Bari nem ketül senki, nem semmi. Ott hogy az, hogy elít minden biztottó, Szent Mihály, a mai féljen annyira.

0: Thank you, Gossamer. Jézus, vagy Jézus Krisztus a földön jár. És ugye kiadta, hogy mindenkinek szabad vetni búzát, de csak egy barázdát. Volt egy olyan tárhatatlan ember, ha maga egy barázdát lehet tármálni. Azt mondja, én nem csak egyet, mert én többet tármálok. Tármált is, de aztán egyszer hat eljött Jézus Krisztus. És azt mondja az embernek, hát te miért vettél ennyi búzát? Hogy legyen búza? Azt mondja, szabad mindenkinek, de csak egy barázdát, de te többet vettél. Ezután te vesz annyit, amennyit akarsz, és én adok annyit, amennyit akarok, megfogta a kalászon, mert egész végig fáj volt a búzaszár, megfogta, és így felhúzta, na ezután csak ennyi lesz a termés rajta, és vethetsz, amennyit akarsz. Te vesz annyit, amennyit akarsz, én adok annyit, amennyit én akarok.
1: Az Úr Jézus utazott valahova, találkozott a lóval, és mondta a lónak, hogy te ló, vigyél el engemet arra bizonyos helyre. A ló azt mondta, nem érkezem, mert ennem kell. És azt mondta az Úr Jézus, no, akkor es egyél, amikor nem akarsz. És ment tovább az Úr Jézus, találkozott a szamárval, a szamár evett, és mondta, te szamár, nem viszel el engemet. És elviszlek, azt mondta, és felült a szamár hátára az Úr Jézus, és elvitte őt, ahova ment Jézus, és azt mondta az Úr Jézus, te még a szenétdombon is ki fogsz találni, és ez itt van a szamárnak a hátán kereszt.
2: Hallottam én is régi öregekti, hogy egy alkalommal, amikor Jézus a szamár hátán ment valami nádason köröztű, a szamár kapkodta a nádat, és Jézus megharagudott, és akkor megrántotta volna a szamarat, és így elszavazott a nádat, de a foga heve meglátszik, ezt tartják a legendát, hogy addig látszik a nádlevélen ez a harapás heve.
0: A papa elindult egyszer, hogyha hát ő elmenjen, mert itt nem tetszett neki a kenyér, oda menjen, oda azt a helyet keresi meg, ahol a búza kenyérnél is jobb kenyerre tesznek. Hát ugye Jézus is a földön járt, találkozott vele, és kérdezte, hova menjesz. Mondja, hogy én oda menjek, ahol a búza kenyérnél jobb kenyere tesznek. Hát, hát olyan helyen nincsen, ahol a búza kenyérnél jobb kenyere tegyenek. Által változtott a haragjába lóvába. Mennek tovább, vezette Péter a lovakot mellette, mert Szent Péter is ott volt, mentek, találkoznak egy ilyen asztalos emberrel, amilyen ilyen bútor darabokot vitt a városba, hogy hát ő azt eladja ott. Hát hova viszed, kérdezte Jézus, hát viszem a városba, mert családom jó nagy volt, hogy valami kenyeret, valamit hozzak nekik, élelmet. Hát, na azt mondja, többet ne húzd, azt mondja, én neked adom ezt a lovot, de egy három év múlva itt ezen a helyen találkozunk, itt visszaadod nekem, de enni egyebet ne adj neki, csak gyaluforgácsot, mert hát ugye a mestersége obócsa, hogy adjon gyaluforgácsot. Úgy is lett a szegény ember, már az a szegény iparosa megkapta a lovat, dolgozgatott, csaval ő milyen jól tudott a gyermekekkel, amit termelt, arra be tudta szállítani a városba, vitt haza élelmet a család, de még mentek tovább, vezette a lovat, egyszer az a szegény ember úgy arra felé járt, ahol a papnak a felesége is lakott. Hát a pap rá is mert a feleségébe, lóképibe, hát meg akartuk nyalni, csókolni a lóde, apné megharagult, s hozzáütött, s kitalálta ütni az egyik szent. Na hát így is ment tovább, de a papnak csak agyalú forgácsot kellett tovább vegye, mert ló volt. Na utól végig, hát lejárt a három év, s a szegény ember a megbeszélt hány jelentkezett három év múlva a lóval, ugyanott találta Jézust, és visszaadta a lóval. Na hát, visszavette a lovat, csak akkor hát úgy, hogy a három évre eltart, hát Jézus is visszaváltottatta a papot, ember is. Pap nagy boldogon ment hazas, felesége, mikor meglássad, te hogy csavarogtál három évig, nem szégyelled magad, és még valahol verekedtél is, mert a szemedet is kívül. Hát azt mondja, Hát aztán jutták ki feleségül. Hát én hogy üttem volna kis mikor? Hát 3 évig sem mondta. Hogy üttem volna én ki azt? Aztán elmagyaráz a pap, hogy hát amikor a lóval a szegény ember ment, és ott én meg akartam csókolni, mert én megismertelek úgy, amilyen ló voltam, hát te hozzám, amit te is kivittél. Na hát, így megbékéltek, de azóta a pap is belenyugodt abba, hogy olyan hely nincsen több, ahol búzakegyérnél is jobban tesznek.
3: Egyszer, mikor Úr Jézus meg az ördög mentek az úton, aztán egy nagy uraságnak a földjén mentek, és akkor mondja a cseléd asszony a fiának, hogy hogy az ördög bűnnel, mondja az ördög az Úr Jézusnak. Hallottad, mit mondott? Ezt nem igazán mondta. Mennek odább, megint ott a napszámosok dolgoztak, kapáltak, mondják, hogy hogy az ördög bűnnel. Hallottad, mit mondtak? Ezt nem igazán mondta. Ment a nagyságos úr kocsin, mondja a napszámosok, ott a munkások, hogy hogy az ördög bűnnel. Azt mondja neki az ördög az Úr Jézusnak. Hallottad, mit mondtak? De ezt igazán mondták.

itten, valamikor az emberek gatyába javartak. Úgy mentek aratni, haszongatyába. Masina mellé is úgy jártok, az asszonyoknak mi péntőjük volt, péntőnek mondtak, bőruhat hordoztok, valszom péntő volt, akkor gabonát hordtok, másztak fel a kocsiról. Az én apámnak olyan melles köténye volt, azt a fel szokta kötni akkor, mikor csáros négy szödött, abba szokott szönni, akkor még a diófalra is felment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk itörik a kezá vagy a lába. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esök. Nem törött el semmi ilyesének ilyen. Akkor azután szötte tovább, amikor leesett. A kötény osztat mindig fordottam. Akármi, de utat kötény nélkül nem volt. A kötény szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta mezéklap. Mikor arattunk is, papucsba arattunk. Mi meg asszonyok, lányok, mezéklapsotor tudtuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, azt fotoztuk vászonyon, de mi azna, megfotoztuk déve, estélig mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd mezéklap, úgy tudtuk a lábunkat a taróba, hogy mi bökte, de hát bizony bökte a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az aztat nagyon szerette. Hát, mikor vége lett az aratásnak, minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, meg kellett húznunk. Akkor gyűjt a gabonahordás. Gabonahordáskor össze szoktak állni kettő, három fogot. Hordták a gabonát kazába, pajtába rakták be. Akkor, mikor gyűjt az a masinálás, volt olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a könyörüket, a nyári könyörüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is itten. Az én anyósomnak a testvédé volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak ölletni. Volt gépész lakás, volt lakás, másik, három ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakásokban, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccán. Annak volt négy gyereke. Volt itt kovács, kanasz, Schuster, mindenféle volt itt, volt lakású, mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebbe a kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk, könyörgésre. Akkor, aki szül gyereket, oda el szokott jönni könyörgésre, mikor kigyűn a gyerek agyú. Régen így mondták. Épp akkor az én apámnak a mamája, nem mamájának mondták, akkor édesszüleinek. Az is elszokott, ilyen több öreg asszony elszoktak gyűnni oda, imádkozni röggel könyörgésre. Volt felső szoknyáik, alsó szoknyáik, akkor úgy a péntő. A legfelső szoknyát főhúzták, akkor úgy ültek le a lépcsőre, ha nem értek be a templomba. Akkor ott voltak, addig ott imádkoztak, amíg kigyűjtünk a templomból. De bizony, hogy a templomból elvitték a közepiről a szószéköt oda hátul, én azután nem megyek, mert a karolod volt a helyem. Ott közel volt, hallottam is, minden jó hely volt. Elvitték, én megmondtam ott a templomban, hogy én ide el nem gyűjök a templomban, mivel átvitték a szószéköt. Hát nem is voltam a templomba. Én vasárnapunként, mint máma is, megfogadtam a
Istan tiszteletet, Debrecen bevett édesmalmot. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomban nem megyek el, miért tötték el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legfőlebb valót?

0: lesz ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

0: Egyszer volt, tegnap volt, ne hidd azt, hogy régen volt, elmentünk a cirkuszba. Tudod, mi volt ott? Tudod? Emlékszel? Láttad? Hallottad? Hazamentél és eljátszottad? Voltál te is bűvész? Tornász? Voltál idomár, táncos, lovas, bohóc és zsonglőr? Voltál? Mert én voltam. Minden voltam. De leginkább bohóc voltam. Betáncoltam a szobába. Figyelem, megjött Pogácsa! Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon. Egész cirkusz egy szemében. Gyere, légy a közönségem. Gyere, hív Pogácsa, a nagy bohóc varázsló. Gyere, kiállt a kikiáltó. Nem veszélyes, egy személyes, mindig nagyon leleményes az én cirkuszom. Van benne majom, mászik a falon, van benne zsiráf, félti a nyakát, van benne minden, mesés a kincsem. Ha elképzelem.
1: Jaj, szegény fejem!
0: Nem veszélyes, egy

lakhatnál nálam. Lennél a társam, mert mit ér ez az egy személy, ha nincsen otthon senkinél, mert mit ér ez az egy személy, ha nincsen otthon

szívben nincsen társa, se barátja, se családja. Van benne majom, árnyék a falon, van benne minden, csak társa nincsen, jöhetnél érdem, szólhatnál hozzám, lakhatnál nálam, élhetnél velem, értem hozzám, nálam, velem, értem hozzám.

Az én cirkuszomban minden este tovább folytatódik az előadás, ha bezárulnak az ajtók, ablakok, és elalszik a lámpa. Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon, egész cirkusz egy személyben. Gyere, légy a társam! Olyan az én cirkuszom, mint az álom. Gyere, figyeld meg, hogyan csinálom.

0: Hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, szél hátán szállok mennyegződre, felhő menyasszony. Leszek vőlegényed, ha nem hát zenészed, bohócod, árnyad. A láthatárnak most nekivágok, leszek a bárányod, leszek a madarad, vánkos fejed alatt. Ha nem, hát panaszom elmondom a szélnek, versemhez elég lesz ennyi. Hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, mégsem értem el mennyegződre, felhő menyasszony.
1: Nem, de nem ám, mert lusta voltál, elaludtál. Hallottam, hogy kását fújtál, menyegzőről lemaradtál. Tutyi-mutyi fickó vagy te, naplopó.

0: Szervusz, lókötő, te csak ne kötekedj. Én hoppon maradok, de te pórul jársz, ha szüntelenül sétikálsz és jégre lépsz, csapdába esel és ott is maradsz. Úgy kell neked, lókötő.
1: Keszek, kusza, nyek, nyek, nyek, lódulj, lókötő. Kötekedj csak, henceg csak, szervusz, lókötő. Keszek, kusza, nyek, nyek, nyek, káposztába hús kellett. Vágtas, lókötő, szervusz, lókötő.

0: Laundry Lockete.
1: Ez a trombita, bita, bita, akkora, akkora sárga, de réz, úgy villog, de úgy te, ráne néz. A trombita bitabában ott lakik egy angyal, maszatos ruhában, maszatos az arca, csupa málna, csupa megy, csupa földi szeder. A trombita bitabában az angyal hamisan énekel.
2: De semmi, ez semmi, ez akkor is annyira, annyira szép.
1: Hallgass csak a trombita bából az angyal énekét.
2: Angyal. Angyal, de kötéltáncos. Láthatod, dörzsölt mutatványos, orrát orrodhoz dörzsöli. Kérdez, felej neki. Ibolyának ibolyát adtál-e már? Katicának katicát fogtál-e már? Harangoztál-e gyöngyvirággal? Jártál-e vizen száraz lábbal? Angyal, angyal, de nem magányos. Odahajlik a bohócához, olyan, mint a jégbetű. Játékos és gyönyörű. A bohóc, ha sír, ha nevet, másra gondol, mindig másra. Nevetésben a sírásra, édes és keserű könnyekre. A lejjebben a följebbre, a padlásban a pincére, a pincében a cincérre. A nagy hősben a kis gyávára, napsütésben a vakvilágra, szóval a túloldalra, ellenkezőre. Gyűszűbe zárt zöld mezőre, fényben a tére, hőben a fagyra, vagy csak arra, hogy mindig van másik. A nevetéstől a zokogásig

0: dzsigit magasok. A lovaglába, a porony porába tapos. Csak a vágta, a dzsigitek álma. Se nyerek, se kantár, csak a csizma és a tér. Se porony, se pálya, se cél. És mégis jönnek a dzsigitek a ló sörénye. Úszik a szélbe, száll a dzsigit. Felhő a ló hátán, árnyék a ló oldalán. A ló nyakához tapad a dzsigit. És háttal előre, kézen állva keresztben a ló hasa alatt. Csak jönnek a dzsigitek, se nyerek, se kantár, se ló. Csak a dzsigitek, a
1: Láttad őket, naplopó? Láttad? Micsoda vágta? Hé, hey, naplopó! Alszol, naplopó!
2: Ki az?
1: Mi az?
2: Állj, ki vagy? Fogják meg, segítség!
1: Na, naplopó, tér már magadhoz! Én vagyok itt a barátod, lókötő!
2: Most vagyok!
1: Álmos vagy? Na lám! Mondd, éhes nem vagy?
2: De igen, éhes is, meg álmos is, de ne kérdezz, kérlek, nem,
1: hát, mert... a pitét szereted-e?
2: Ne.
1: Milyen pitére gondolsz? Almás pitére.
2: Én meg mákosra.

0: bitte, Márkos, bitte, bitte, bitte, Márkos, bitte,
1: gyere hozzám, bitte, légy enyém ma, bitte, én is bitte, te is bitte, mindegy mi, de bitte,
0: gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze,
1: gyere,
0: gyere, bitte, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte.
2: Nem mondom, a pite, ha mákos vagy almás, finom falat. Pitékkel bizony jól mulat az ember holmi bálban, ahol zenebonas tánc van, ahol pisze piték lejtenek a porondon. Mondom, az ilyen cirkusz fölér akármi mással, de betekedhet-e a pite a pogácsá.
3: Sejem sárga megszitált homokra, piros, kék vagy barna kis vödörből, közvetlen közelről öntsünk naptól langyos, az se baj, ha piszkos, csap vagy kútvizet. Jobb kézzel öntsük, hogy vannal, és persze óvatosan, bár folyamatosan, vagyis egyenletesen, hogy tésztánk csomós ne legyen. Bármilyen formát használhatunk, ami kéznél van éppen, mert zsiráf és nyúl egyként mutat az edényen, s majd a süteményen, ha gyors, határozott mozdulattal, az előre megtisztított talajra, esetleg megreszelt tégladarabra, vagy a szálkától szaggató deszkára, a sárpogácsát az ember jól kivágja. Megsütni, ha éppen maradt a forma, az már a napocska dolga. Csak várjunk türelmesen, percet, órát, évet se bánva, és csodás lesz majd a sárpogácsa.

0: Anna, Tana, Té, Tana, Té, Tova, Fény, Hona, Lép, Lova, Lép, Lova.
1: Lova lép.
2: Kilenc kánya, egybe lép.
1: Huss el, huss!
3: Kánya, bánya, vigye ördög szerdára, megjön csütörtök.
4: Péntek, szombat és vasárnap, de jó a szamárnak.
3: Egész héten csak iázik, hétfőn, kedden csacsit játszik.
4: Szerdán szabad jön csütörtök, kánya, bánya, vigye ördög.
3: Péntekre megjön a szombat, szombaton a szamár szombat.
4: Szamár léthát nyújt a hétnek, szamarai herésznek.
3: Gyere, helyjön!

0: Tamárnak.
1: Fakanállal aranytálat, zsonglőr pörget, 300-at, 9 kalap,

éjjel-nappal dobálóztam holdal-nappal. 10 ujjamon 10 gyertya ég, örgök, mint egy varázskerék.

0: az ördög. Éppen lobban jó a játék, csíkos, pöttyös, szép ajándék. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr. Erre csengő, arra bombó, táncol három napra forgó, sárga sejmek, tompa árnyak, tapsolunk a mutatványnak. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr.
1: Kis bohócom fekete-fehérben, zárjuk a boltot kéz a kézben. Elég ebből mára, lesz még idő vadviháncolásra. Csukódj esernyő, koppanj csákó, fűzd ki a cipőd, nagy varázsló, hagyd a tréfát, kupolákban a cérna létrát, lengjenek csak, fújjon, fújjon a szél.
2: Fekete, fehér, üres tenyér, nyitott ablak, szárnya most nő a madaraknak.
3: Csönd, csönd, figyelem. Magban az alma most terem.
2: Csönd, csönd, ámulat. Így csak a csönd mulat, csak a hallgatás beszél.
3: Fekete, fehér,

0: Egyszer régen, réges-régen, a tegnapi nap erdejében, egyszer nyáron, vagyis télen, a városban, vagyis az erdőben, jobban mondva az erdő és a város közti úton, az alvó cirkusszal szemben, a kőhíd kellős közepén, találkoztam Map királynővel. Furcsa kis találkozás volt, annyi bizonyos. Tél volt, hideg volt, éjszaka volt, szikráztak a csillagok az égen, és fagyos göröngyök ropogtak a talpam alatt a hóban. Az erdészházban jártam, a városba tartottam, zsebemben egy-egy sült krumpli melengette az ujjaimat. Ez hozta meg a szerencsémet. Ahogy lépkedek a szikrázó, ropogó, csillagos hóban, egyszer csak kicsúszik alólam egy ezüst gömböcske, én meg szépen elzuhanok a kőhíd kellős közepén, de úgy ám olyan alaposan, hogy a két sarkam és a fejem búbja is odakoccan a fagyos hóra. És én mégsem érzek semmit. De hangot, azt aztán hallok. Az ezüst gömböcske gyöngyözve nevet mellettem, olyan jókedvűen, hogy nem haragszom. Aztán meg is szólal az új hegyi gömböcske.
1: Föl, te lusta! Hé, vagy itt akarsz aludni a kőhidon? Itt a hóban?
0: Lehet, lőttem magamon, hogy mégis bejutottam a hegyi. Lehet, hogy el is ájultam, és most valami ájult álom játszik velem. Elengedem a sült krumplikat, kezemet oldalt a hóba lököm, és már ugrok is talpra, de mintha csupa guruló ezüst gömböcske lenne alattam. Püff neki! Elzuhanok újra. Sarkam és fejem a hóban, de most se fáj. A nevetés meg gyöngyözik tovább a holsütésben, és újra szól a hang.
1: Ó, te lusta! Lusta! Hát a sült krumplikra se vigyázol.
0: Oda kapok a zsebemhez, belemarkolok a bundás elek bélésébe. Hát mit találok? Rücskös jégdarabot, deres követ, fagyos sarat, azt találok. És kitette ezt velem? Ő, Map királynő, mert az ezüst gömböcskében ő utazott arra éppen. Map, a tündéri mókák királynője.
2: Királynő, ne tréfálj velem! Add vissza a sült krumplimat!
0: Map csak nevetett, és rázta a fejét a hintó ablakában, és vele nevetett a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis. És az egészben az volt a legjobb, hogy a 4 meg 3, az 7 meg 2, az 9 meg 1, az 10 meg 1, az 11 mind elfért az új hegynyi ezüst gömböcskében. Ők nevettek, én feküdtem a hóban, és a kőhíd kockaköveit is éreztem a bordáimon.
2: Kedves királynő, nekem szükségem van a sült krumplikra, érted? Előbb melegítik a kezemet, aztán díszítik a karácsonyfámat. Kérlek, add vissza a sült krumplimat.
0: Adok helyette mást.
1: Mit adhatsz te nekem? Te lusta. Nos, halljam, te lusta.
0: Neked adom egy álmomat. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Map királynő ebben a pillanatban abba hagyta a nevetést, és elkomolyodott. És vele komolyodott a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis, és ebben már nem az volt a különös, hogy a 4 meg 3, az 7 meg 2, az 9 meg 1, az 10 meg 1, az 11 mind elfért az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy egyik pillanatról a másikra elmúlt a nagy nevetésük. Hűha, gondoltam, csak nem bántotta meg azt a parányi királynőt. Ilyetten ültem fel a hóban, és kisé reszkető hangon kérdeztem. Rosszat mondtam, felséges Map királynő, tündérek parányi móka királynője.
1: Nekem adod egy álmodat? És rám bízod, hogy mi legyen a sorsa? Rám bízod egészen?
0: Ha visszaadod a sült krumplimat.
1: Ó, te! Tudod is te, hogy mit beszélsz. Na gyere!
0: Map kinyitotta hintója ajtaját, és helyet mutatott maga mellett. Beléptem a könnyű kétkerekű hintóba, lehuppantam az ülésre, és ebben nem az volt a különös, hogy még én is elfértem a 4 meg 3, az 7 meg 2, az 9 meg 1, az 10 meg 1, az 11 mellett az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy Map meghívott egy kis sétakocsikázásra. Mert már rohantunk is a téli éjszakában, be a városba, be a házakba, be az alvók álmaiba. Amikor már jó nagy utat megtettünk, jó sok álmot bebarangoltunk, és szépre, gyönyörűre változtattuk valamennyit. Mab királynő egy-kettőre visszaröpített a kőhíd közepére. Még köszönni sem igen volt időm, s már is egyedül maradtam. Csak valami ezüstös nevetést sodort felém a szél. Elindultam a város felé, s ahogyan kezemet a zsebembe süllyeztem, hát mit találok? Egy-egy forró, puha sült krumplit találok. Az egyiket nyomban meg is ettem, mert a sétakocsikázásban megéheztem, de a másik hazáig melengedte a kezemet. Otthon aztán szépen elhelyeztem az én kalandos sült krumplimat a karácsonyfa csúcsán. Reggel, ébredés után az első pillantásommal a karácsonyfa krumplit kerestem, de nem találom sehol. Helyette egy kis ezüstgömböt látok. Fényes, mint a csillagok. Vidám, mint Mab királynő nevetése. És olyan könnyű, hogy szinte elrepül. Olyan

0: A játszak könnyedén meghajol.
1: Örülök, hogy találkoztunk.
0: Ki ez van szerencsém?
1: Tudakolta Misóka. Hozzám? Misóka eltűnődve bólintott.
0: Mindjárt gondoltam, ám bár inkább a nevedre lettem volna kíváncsi.
1: A pojáca megzavarodva pislogott. A nevemre? Látod, erre magam is kíváncsi vagyok.
0: Misóka egy pillanatra meghökkent, a pojáca pedig olyan vékony magas hangon nevetett, mint a csiklandoznák. Elfelejtettem, hát nem mókás, 20 éve nem hallottam. Csoda, ha elfelejtettem. Sajnálkozott Misóka, mert mód felett érdekelte a pojáca neve. Alaposan szemügyre vette a tarkaruhás jószágot, akinek hosszú, vörös orra gyűrögten és ferdén virított az arca közepén, de fényes gombszeme körül olyan vidáman sorakoztak az apró kicsi ráncok, hogy Misóka egyszerűen jókedvre derült tőle. És ha jókedve volt, könnyebben ment nála a gondolkozás is. Egyet-kettőt vakargatott a fületövén, azután így szólt. Véleményem szerint semmi okod a búslakodásra, majd kitalálom a nevedet. Ó, rebegte a pojáca, örök barátságra kötelezel, ha megteszed. Találd ki, kérlek, és amíg csak egy parányi fűrészpor lesz bennem, szeretni foglak. Misóka érzékeny mackó szíve összefacsarodott a meghatottságtól. Eltökélte, hogy akkor is szeretni fogja a pojácát, ha nem sikerül nevet találnia neki, de azért minden tudományát összeszedte, hogy segítsen rajta. Kerek fejét két puha mancsa közé fogta és gondolkodott. Abban a házban, súgta végül, Pesten, ahol mi lakunk, él egy nagy fontosságú illető, mondhatom, veszekedős és házsártos személyiség, és van egy hatalmas seprűje, azzal, ha kedve tartja, akkor a port kavar a folyosón, hogy látni sem lehet tőle, és van egy szemetes ládája is, ahová mindent beletesz, amit a lába ügyében talál. Egyszer engem is beletett. Na, kellemetlen élmény volt, mondhatom. Egy szóval, ennek az illetőnek szakasztott olyan hosszú és vörös orra van, mint neked. Na már most, ha az orrotok egyforma, akkor biztosan egyforma a nevetek is. Persze, mondta elfúró lélegzettel a pojáca, és őt hogy hívják? Józsinak, közölte égnek emelt orral Misóka. Ám bár megeshetik, hogy tévedek. Józsi! Rikkantott a pojáca. Dehogy is tévedsz, Józsi! Nem mindennapi név, ugye? Ó, de hálás vagyok, végtelenül örülök, és ugrált bukfencezett örömében. Hegyes orrú cipője hegyén halkan csendült össze a két pici csengő. Misóka rácsodálkozott a csilingelő cipőkre, azon gondolkodott, látott-e valaha ehhez hasonló csodálatos lámpelit. Szerette volna megkérni Józsit, mutassa meg közelebbről is azokat a muzsikáló topánkákat, de Józsi kérés nélkül is közelen hozta a cipőit. Lekuporodott Misóka mellé a szőnyegre, és belekarolt. Tudod, súgta, egészen összekavarodott a fűrészpor a fejemben, szünet nélkül tüsszentenem kell, teli van az orrom naftalinnal. Ó, hüledezett Misóka, hát miért raktad az orrodba, ha nem állhatod a szagát? Nem is tudom, nyögte panaszosan Józsi, talán mert attól féltem, hogy megesznek a molyok. Misóka szomorúan bólintott. Gondolod, hogy a molyok pojácákat esznek? Is. Tessék, mondom is. Pojácákat is, ha a pojácák szövetből készülnek, márpedig én abból vagyok tetőtől talpig, hogy úgy mondjam. Én is, lehelte elgyengülő hangon Misóka. Akkor a molyok rád nézve is életveszélyt jelentenek, szögezte le Józsi. Ezt elhiheted nekem. Misóka elhitte, és azon nyomban összekoccantak a fokai. Az a láda, ahonnan előszedtek bennünket, teli volt régi ruhákkal meg molyokkal, mesélte Józsi. A naftalint is a molyok ellen szórták oda, de a molyok megették a ruhákat is, meg a naftalint is, aztán szép kövére meghíztak. Jaj, falánk állatok, én mondom, már az orromba is belekóstoltak. Józsi féltő szeretettel tapogatta málladozó orrahegyét. ha még sokáig ott kuksolok, sóhajtottam, elpusztulok. Pedig a régi gazdám nagyon ragaszkodott hozzám, ezért is tett el emlékbe. Most is mondta, amikor előszedett a ládából, na gyere öreg fajtás, van már, aki játszék veled, aztán szerez neki sok örömet, mert én Dorkát nagyon szeretem. Dorka! Rikkantott a Misóka, hiszen vele nyaralok.
1: Józsi elnézően bólintott. Ezt mindenki tudja. Remélem azért bennünket is szeretni fog.
0: Kétségtelenül, nyugtatta meg Misóka. Dorka mindenkit szeret.
1: Józsi közelebb hajolt Misókához. Szerette volna megkérdezni, milyen kislány is az a Dorka voltak éppen, de hirtelen távoli dobszó, majd szapora lépése koppanása hallatszott.
0: Józsi izgatottan felugrott. Gyerünk elébük, kiáltotta.
1: Misókának annyi ideje sem volt, hogy megkérdezze, hová és miért kell elszaladni innen, mikor apró tánclépésekkel színes torruhás kaucsukbaba toppan elébük.

Kedves lemezhallgatóink! Beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, Beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról,

0: stereo hanglemezeit megfelelő minőségben élvezhesse, fontos a hangszórók hangerejét is pontosan beállítani.
1: Középről hallja most a hangomat? Ez esetben a hangerő beállítás helyes. Ha talán a középtől kissé jobbra, illetve balra hallana, kérem, csökkentse a hozzám közelebb álló hangszóró hangerejét. Ezzel éri el azt, hogy most már bizonyosan középről szól a hangom. Még egy pillanatra. Elnézését kérem, hogy ilyen sokat beszélek, és még most is igénybe veszem türelmét, de éppen önnek van szüksége a fontos beállításhoz

0: Ugye észrevette, hogy az angyalok kara a két hangszóró között, mint egy sor falat áll, az urhangja szinte az egész teret betölti, ugyanakkor a főangyalok helyét az úr trónja mellett két oldalt jelölte ki, felvételünk rendezője.
1: De van még valami többlet, amit szintén csak a sztereofónia nyújt önnek.
0: Monaurális felvételen két egyidőben beszélő személy szövege érthetetlen. Hallgassa csak meg!
1: A katakombas örözőnyírja megír a jövő évben a volt Kilián lakonyai születében, az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen Hátföldvárra 200-an érkeztet.
0: Figyelje meg ugyanezt sztereóváltozatban! Bármelyik beszélőre koncentrál, minden nehézség nélkül megérti a szöveget.
1: A katakombas örözőnyírja megír a jövő évben a volt Kilián lakonyai születében, az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen Hátföldvárra 200-an érkeztet.
0: Ugyanilyen áttekinthetővé válik a legnagyobb szimfonikus zenekar játéka is, sztereófelvétele.
1: Térérzékelés, áttekinthetőség.
0: Ez a négy együtt a sztereofónia. Ebből adunk önnek egy kis ízelítőt lemezünk másik oldalán. Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok!

0: Pista bácsit a ragadozóknál találtam meg, pedig amúgy szelíd ember. Simogatta azt a nagy leopárdot, meg még dorombolt is neki, mint valami macskának.
1: Csilla, gyere ide! Jó! Jó kis cica vagy, úgy. Pacsit, pacsit. Úgy, jó. Nagyon szép vagy. Rendben.
0: Pista bácsi, mondd, hogy lehet, hogy egy ilyen vad leopárd olyan szelíd, mint egy macska?
1: Ez is macska, nagy macska, így hívják őket. Ne felejtsd el, hogy a kettős rács nem véletlenül van itt. Köztük a senki földje, soha eszedbe ne jusson ide belépni, mert az állat karmai messzebbre nyúlnak, mint ahogy ezt a könnyelmű néző gondolná. Egy mozdulat és letépi a kezét. Érted?
0: És akkor Pista bácsihoz miért volt olyan szelíd?
1: Azért, mert kicsikorában én neveltem, én cucliztattam. Ezt az állat nem felejti el. És annak az embernek, de csak is annak, aki őt felnevelte, ugyanolyan kedves, ugyanolyan kezes, mint amilyen kicsikorában volt. Fogságban az anya sokszor nem törődik a kölykeivel, érted? Az okos kutya felér a legjobb dadussal. Nincs nála külön pótva ma a világon. Némi szelíd meggyőzés után saját kölykének tekinti a legfurább jövevényt is. Hogy is szokták mondani? Teje van, ideje van, még türelme is van, miért ne szoptasson akár négy leopárd kölyköt is. A veszprémi bakfiskorú fekete párduc Sejla névre hallgat. Ha akar. Ezért a városi parkot már csak pórázon látogathatja. Nehogy valami nagy kutyába belekössön. Az állatkertbe született, és Ildikónak kellett volna dudlisztatnia. Ő azonban hazavitte kertesházunkba, ahol kölykös kutyájuk mellett élelmezése már is megoldódott. Dadájára emlékezve tiszteli a kutyákat, de csak a feketéket. Hogy miért került vissza Sejla az állatkertbe? Szerette a szép függönyöket. Nem kell ezen csodálkozni. Valahol, valamin gyakorolnia kellett a fára mászást. A párducok, feketék és pöttyösök Ázsiában és Afrikában, akárcsak Veszprémben, a fákon érzik igazán jól magukat.
0: Azt hittem, hogy csak a házi állatokat vezetik pórázon. Jó dolga lehet Sejlának meg a többi kedvencnek, akik dullin nőttek fel.

0: tartotton sok gyerek. Madár a kalitkában, dobozban egerek, üvegfal közé zárják a fényes halakat, kutyának kell a porán, a macska a szavat. Az állatkertnek is van kedvence, nem is egy. A kismackó reggel az óvodába megy, a nagy fekete párduc a ház körül marad, párducnak kell lapóráz, a macska a szavad. Lapul mózes kosárban a kis csimpánz gyerek, orángután, ha játszik, a kertbe is mehet. A nagy gorilla sétál, ő már láncon halad. Majomnak kell lapóráz, a macska a szavad.
1: A lipcsei állatkert valóságos parándután paradicsom. Amelyiknek

Pista és a medve. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, mendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. Ne szúrkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsákot.

Tilos Rádió. Maraton utáni pihentető kártakarót hallatok. Köszönjük mindenkinek a részvételt, a támogatást. És jó pihenést kívánunk itt a kemény 9 nap után. Jó hallgatást!

melyik ér többet? Arra-arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú tarkamalac túr, volt egyszer egy király, annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondta nekik a király. Na, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot. Elindult a három királyfi három szép parikán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindig csak elé-felé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy falut. Hé, fiú, miféle város ez a falu? Feleli a fiú, hogy ez a Fejér király. Megörültek a királyfik, hogy király városába értek, mentek egyenest a király palotába, ottan is a király elé, s elé mondták, hogy kik s mik ők. Örvendett a fehér király fiúknak, mert erős barátságban volt az apjukkal. De hát még a királyfik örültek csak igazán, mikor meglátták a fehér király leányát. Sok szép leányt láttak a hazájukban, de ilyen szép. Bezzeg közre fogták mind a hárman, kellették magukat, és ahogy a vacsorának vége volt, mind a három bement a király szobájába, megkérték a leányát, mind a hárman. Hát én most melyiknek adjam, tépelődött a király. Hej, csak volna még két leányom. Mit csináljon? Egyiket sem akarta magára haragítani, hát azt mondta. Halljátok, fiúk! Én most egyiknek sem adom a leányomat, hanem menjetek tovább, és amelyik mához esztendőre a leghasznosabb dologgal tér vissza, azé lesz a leányom. Itt a kezem, nem disznóláb. A fiúk kezet csaptak, és még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek. Itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman, három felé mennek, s majd esztendő ilyenkor találkoznak ezen a helyen. Elváltak békességgel, s ment ki az útjára. Sok-sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, egymás dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert még többet érőre akadtak. Hanem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni, egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman. És mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A legidősebb mondta. Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni. A középső azt mondta. Én egy olyan köpenyeget vettem, hogy csak belé kell csongolyodni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod. A harmadik azt mondta. Én meg egy olyan narancsot vettem, hogy a halottnak, ha még nem telt el 24 óra a halál után, csak az orra alá kell tartani, s egyszerre fölébred. Ahogy ezt elmondják egymásnak, a legidősebb, belenéz a messze látóba, s hát, Uram Jézus, csak kiejti a kezéből ilyetten. Talán bizony valami rosszat láttál, kérdezték a testvére. Jaj, ne is kérdjétek, holva fekszik a király kisasszony? Belenéz a másik kettő is a messze látóba, s hát, csak ugyanigaz, halva feküdt a szép király. Hamar, hamar, kiáltott a középső királyfiú. Bújjatok a köpenyegembe, egyszeriben ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani. Belebújtak a köpenyegbe, hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi eléveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám, egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Volt ám, de nem sokáig. Mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta. Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva. A középső azt mondta. Azt bizony megláthattad volna, ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány. Úgy-e? Mondta a legkisebb. Hát aztán mit értünk volna azzal, hogy az egyik meglátta, a másik ide röpített, ha nincs az én narancsom?
nem tudott igazságot tenni közt a király. Össze kellett, hogy hívass az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap, 7 éjjel tanakodtak, az egyik erre beszélt, a másik arra, még a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfi illeti meg a király is. Ebben megnyugodtak az idősebb fiúk is, és úgy járták a Kálai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palotában. Egyszer csak a nagy vigasság közben elé veszi a legidősebb fiú a messzelátóját, és beléje kukkint. Gyere csak, gyere, mondja a köpenyeges öccsének. Nézd bele, s mit látsz? Látok, mondja ez, 2 szép leányt, mint 2 ragyogó csillag. No, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, s nézzük meg őket közelebbről. Még meg sem gondolták jól, már ott is voltak. Azám királylánya volt az a 2 leány is. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpenyekbe. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a part, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt, étel itt a kevés volt, mégis minden jól volt.

Hét kajca. Móricz Zsigmond karcolat. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a nemzedéke, amelyből az apám volt, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesen tudott nevetni, hogy a könny is csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk ketten. Kerestük, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varrogatni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kellett nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is bámultam nagyon, mikor édesanyám kutat benne tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, mindent szétkotort, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva anyám, kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat, huncut, huncut krajcárkák. Leguggolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor a kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem buvike ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Psz, ijesztett rám az anyám. Csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad, az csak úgy gurul, de még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsuttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy elbillentsem a fiókot. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, te kis tékozló, hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, amíg itt van alatta, csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van három, még kell négy, az itt van ebben a kis házikóban, itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csínyán kell vele bánni, tisztességgel, könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjból. Hányat kacagtunk a csacsogás közben? Tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz bácsi, gyere ki, ég a házad, ide ki, azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én
összekaporgáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, hogy tettél valahova valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalamat. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam? Keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumban, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, be jó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókban ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sose mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. Na, van már 4 krajcár, sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell, aztán ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig, még akkor is moshatok egy rendet estig, gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókban is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas. Az anyám minden fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt, ennek sose volt semmije, ez mindig hitelből élt. Na te rossz nyavajás kódus, hát neked nincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, s most sem adsz. Ennek van a legtöbb mi, kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekesen volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megállj csak! Volt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájában lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák, s csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van, mennyi is van már, meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi. Ahon 5 van, ott akad 4. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcár. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze, ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kút víz nem viszi ki belőle az olajos szennyet. És akkor a homlokára csak az anyám. Ó, én szamám, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte, és tessék, ott is lelt 1 krajcár. A 6. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebeidet is, hát ha abban is van valami az én zsebem. No, szóval azokat megmutathatom, azokban nem volt semmi. Beálltunk, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egységünk volt. A boltosnál nem volt hitel, a szomszédok épp oly szegények, mint mi, és csak nem kérünk 1 krajcát. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És ekkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondja. Ma egész délután itt heverek, mert nincs 1 krajcárom. A 1/2 font szappanhoz hibázzik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. 1 krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na még az kéne, koldustól alamizsnát.
Hadd el, lányom, nekem nem hibádzik. Nekem már csak egy hibádzik. A kapafőd, avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála legyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen már nem moshatok ma. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól, keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt, az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.

0: Szilágyi Domokos. Vasárnapocska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetőn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök.
1: Boldizsár művész úr pemzlit köt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakán a

0: Berné asszonyom, ön mégis boldogtalan. Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény kacsácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este elfeledtem a pesszáriumot.
1: Bözsi, ne sírjon, Bözsike drága, gól, gól!
0: Zsengy a csirkédesem, én teszek burgonyát a levesbe, nem állja az ural.
2: Főúr, két fröccsöt.
3: Apám, behúzom a kuplongot, leveszem a gázt, hát az a marha mégis.
2: Ide a fülembe, hogy asszonyja. Kecskebéka felmászott a fűzfára.
4: Az opárt, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
0: Persze nem erről van szó.
5: Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen. A szalag váradhatatlan.
3: Oázis ez a málna szörny, a város izzókatlan.
6: Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt.
3: Dög egy meleg.
7: A négerek ettől kapják az agybajt.
5: A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
7: Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
3: Michelangelo. Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár, öregem, egy testvére a labda.
7: Mit ért a szerelem?
5: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek.
3: Egy jó zápor, az kéne most.
7: A szerelem...
3: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyamba civarost. Frizsiderbe a földet.
5: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
3: Tavaly egy másikkal futott?
1: A Sartre-t megszereztem.
5: A szalag végtelen.
7: A szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam? Jaj, zárjátok el a kornyikát.
1: Szóljatok, hagyja abba. Nézd, hogy válja az orlikát, csak körmit szagolgatja.
5: No de bunnak.
3: Köszönöm, Isten!
5: Van Isten. Végre leveszik.
3: Akár egy új Paganini. De volt egy mészáros tordán.
7: A szerelem...
3: Bridget és Mastroianni. A nő teljesen mesztelen.
5: Mesztelen kéne járni. A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
1: Az értelem!
0: Egy büdös vasat se kaptam.
5: Megfordítja a nyomorult.
3: Egy jó zápor, egy jó eső.
5: Kár a palinak ez a nő.
1: Esküszöm, vak az Isten!
3: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
1: Magányos éjszakáim.
0: Kisasszony, még egy szörpöt.
1: Magányos éjszakáim.
5: Mi van ma?
3: Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zuhé.
1: Nono léta, na végre, hogy valami rendes számjő. Lassabban, csak ne háborogj.
5: A kicsike titkárnő.
3: Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal.
5: Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt kérem az asztal.
1: Nono léta, nono léta.
5: De hát mikor, ha most nem?
4: Szevasztok, dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Sziasztok! Ezen a héten folytatjuk a múlt heti Keltakaróban megkezdett regényfeldolgozást. Garaci László, pompásan buszozunk. És figyelem, korhatár felhívás a következő másfél órában. Csúnya hangok, csúnya szavak, és a nyugalom felborzolására alkalmas szövegek fognak elhangzani, senkinek sem ajánljuk. De azért jó hallgatást!

Ötödikben beiratják Kőszegit. Talán ma s eminens. Se baj, túléljük, de beiratják Herendit is. Herendi kajakozik, nőket kísér haza, és pornóképeket mutogat a WC-ben. Fogalma sincs a hagyományos hatalmi leosztásról, nem is érdekli. Sasor, szemébe lóg a haja, ismeri a dörgést. Nyáron bajusz növeszt. Bátyja a szabadságtéri galeri tagja. Igazi Jampec, aki Buffalónak hívja rendőröket, és az van a karjára tetoválva, hogy előre gyilkosok. Ez a Herendi, kérem szépen, az egész bandát megeszi reggelire. Puszta létezésével bohóc tréfává zülleszti azt az amúgy is pusztuló emléket, hogy valaha én voltam itten a Totum Factum és a szívtipró férfi ideál, helyi Dölon. Ráadásul az iskola orvos szemüveget ír fel. Szemüggágó. Szüleim határozatlan időre megtiltják, hogy szóba hozzam a kovbojnadrág vásárlás neuralgikus témáját. Mackó alsómat próbálom rángatással trapéznadrággá alakítani. És valahogy kiszivárog, hogy éjszaka fogszabályzót hordok, ami egyrészt megfelel a valóságnak, másrészt mégsem felel meg a valóságnak, mert ahogy kimegy anyu a szobából, kitépem és bevágom az ágy alá. Herendi sorban felszedi a csajokat. Tud twistelni? Szia csaj! Bedobjuk magunkat a csurgiba? Elkövettem a végső baklövést. Én is lementem a Honvédba kajakozni. Egy napig kajakoztam a Honvédban. A stékhez kötözött gyakorló kenuból kavargattam a szürke Dunavizet. A kajakház fölött varjú csapat körözött. Időnként rikácsolásban törtek ki, majd egy láthatatlan kéz intésére elnémultak, és csendben keringtek tovább. Az öltözőben sötét volt, büdös. A korhatpadokon rossz arcú nagyfiúk a farkukat gyűrögették önfelettem. Az edző búcsúzáskor felszólított, legközelebb hozzak igazolást úszási képességemről. Nem tudta, hogy ilyen igazolást nem áll módomban beszerezni. Egyedül sétáltam a szigeti bejáró felé. Fekete varjú állt a fagyalbokor mellett. A kocogókat figyelte. Úgy éreztem, én is kicsi vagyok és varjú. Maximum egy hozt bírok. És elmerülök. Megállt egy kocogó az ösvényen, felvett egy követ, és megpróbálta a varjút leteríteni. A varjú félrebillent fejjel nézte a lövedék becsapódási helyét a fűben, és a férfira pillantott kérdőn. Bántják a madarat, gondoltam, és hazamentem. Takács Frigyessel az iskola befejezése után egy Rádai utcai szükséglakásban találkoztam. Hajnalodott. A konyhaszekrény alatt egy fél tubus bolgár ragasztó hevert. Erika, házigazdánk prostituált húga, Frici, aki elvesztette fél lábát egy gázrobbanásnál, és én, aki gracidint szedtem, lefogytam 48 kilóra, és abba hagytam főiskolai tanulmányaimat. Mind a hárman előnyben részesítettük a bolgár vegyipare kis csodáját a Palmatex-el szemben. Este a szomszéd meg a sógora átjöttek csocsózni. Megbízható alkoholisták. Aztán rövid játék után, melyben az ellenfél gyalázásával fűtötték indulataikat, Küronya és Bakferi leverték a két betolakodót. Felrepett száj, véres monokli, eltört kisúj. Visszajöttek borgőzös haverjaikkal, de újabb verekedés helyett egymás vállát átölelve üvöltötték az Edda Blues-t. Most a földön hevertek az eszelős tivornya haláltusájának kifacsart pózaiban. Kértem Erikát, hadd fogjam meg a mellét. Frici arcán zizegve pulzált az acskó. Kicsit zavart, hogy Erika kurva, őt meg feszélyezte, hogy főiskolás vagyok. Hónapok óta nem volt csajom. Erika nem tudta, hogy Frici féllábú. Frici nem tudta, hogy Erika kurva.
Erika bátyja életem első szerelmével a Falik út alatt feküdt, karján tetovált intézet is kereszt. Oda mentem, és a csapba vizeltem. Mögöttem a fél lábú a kurvával smárolt. Lehajoltam, és megfogtam életem első szerelmének a mellét. Két perc alatt két mell, mellben már jó vagyok. Néztem őt, a horkoló szerelem. Erika felsikoltott, és a Diana sósborszeszes üvegeket felrúgva kimenekült. Frici alsó nadrágban ült a földön. Egyik kezében nejlonzacskó, másikban lecsatolt műláb. Feltettem egy lemezt. Erika visszajött, és elaludtunk a sezlonyon. Beszorítottak a vécék melletti sarokba. Szólózni kellett Fricivel. A többiek nem szálltak be, csak vihogtak, mint a fagudja. A verekedés kimenetele nem lehetett kétséges. Az erőnléti alapozás közepén tartottak a kajakházban. Már csak egyetlen gigász volt a porondon. Lenyomott a földre, odaívta Gyulait, aki gyűlölettől és félelemtől reszketve a hasamba bukszolt. A szülők mit se tudtak a történtekről. Frici tavasz végén bejelenti otthon, hogy Petyát akarja elhívni a tengerparti nyaralásra. Kétségbe esett telefonálások, konzultációk, békéltető tárgyalás, belőlem ugyan egy szót sem húznak ki. Mikor hazaérnek Bulgáriából, azt mesélik, hogy Bulgáriában az a szabály, hogy a bulgár nők meztelenül napoznak a bulgár tengerparton. Míg ők a mezítelen bulgár macák lábainál hevertek a forró homokban, Nagy Varga a kapuajban megsúgja a titkot, fellehúzigálod a bőrt, és jó lesz. Aha. Ez az, ami elalváskor jön, és nem lehet megkérdezni, elmagyarázni, fényes puhaság emel a magasba, és édes álomba ájulsz. A menetrendszerűen érkező esti mámor nem mutatott összefüggést a lányok létezésének filozófiai problémájával. Takács Frici egyszer azzal az ötlettel állt elő, hogy megbízható forrásból értesült, a fütyköst benyomod a csajba, úgy lesz a gyerek. 3 éves korunk óta ismertük egymást. Hülye vagy, mondtam, de még kinőheted. A gyerek baszásból van, mondta Cakó. A férfi bedugja, spriccel és passz. Fültömön vágtam. Elinat, te is kaphatsz egy átszállót, mondtam Szaniszlónak, mire ő is elpályázott. Felfoghatatlan, hogy ezeket a srácokat, akiknek a legtitkosabb gondolatát is ismertem, elkápráztatott egy ilyen visszataszító agyszülemény, sőt, a végén még én maradok megvetett és nevetséges kisebbségben. Frici körömszakadtáig ragaszkodott a fütyi bedugáshoz, mintha az élete függne tőle. Honnan veszi? Agyrém. Eleve az, hogy levetkőzni egy lány előtt. Na jó, oké, akkor viszont mondja meg én. A gyerek csókolózásból lesz. Mindenki tudja. Az együgyűbbek tiszteletteljes komolysággal hallgatták fejtegetéseimet, mert az ötlet bimbaját érvek sziromkoszorújává bontottam ki. De még 8. nagyfiúk is felkerestek, hogy a fontos kérdésben megtudják a végső igazságot. A szeplőtelen fogantatás elszánt hívévé szegődtem, és arra az aljasságra, hogy bele kell pisilni a lányokba, nem voltam hajlandó több szót fecsérelni. Saját tanaim megalapozására koncentráltam, de a szájnak nemzőszervként, illetve a szerelem érzésének anyagi teremtő erőként való tárgyalásával elenyésző számú hívet sikerült doboroznom. Kezembe akadt Fritz Kahn nevezetes műve, a szerelem iskolája, ami elvont költői sejtelmességgel ugyan, de mégis mintha arra a borzalomra utalt volna áttételesen, hogy pina fasz együtt basz, ebből lesz a kis kopasz. Ezzel egy időben Herendi házi készítésű pornó fotókat lopott a bátyjától. Presztízsem sosem látott mélységbe zuhant. Nem néztem többé a felnőttek szemébe. Reszkedtem a megalázottságtól. Lehet, hogy ezek mind
pinafaszoznak éjszakánként. Aztán a gólya hozza, legendás passzusa a 101. oldalon. Nos, a pénisz pontosan beleillik a hüvelybe. Ha az apa és az anya gyermeket akarnak nemzeni, a pénisz merevvé válik, és... Nem hittem a szememnek. Nos, a pénisz... Ez így van elmesélve, hogy... Nos, nincs mit tenni. Sajnos, ez a nagy helyzet. Nos, a pénisz beleillik. Régi pénzeket kezdtem gyűjteni, naptárt, gyufacímkét és bélyeget. A házból való újdonsült haverommal, Nagy Vargával, délutánonként lélegzett visszafolytó versenyt játszottunk stopperral Bélásban. A bőrhúzigálásról nem beszéltünk többé. Továbbra sem láttam összefüggést a kélyes elalvások és a nos, a pénisz pontosan beleillik brutális kijelentés között. Ha pontosan bele is illik, amit erősen kétlek, mert mi az, hogy beleillik, az a természet nagyon ostoba tréfája lenne, és én életem végéig minden erőmmel tiltakozni és harcolni fogok ellene. A bélyeg gyűjtésnél az első perctől nagy horderejű döntések meghozatalára kényszerülsz. Külföldi vagy magyar, a fordulat évétől vagy a születésedtől, témakörök, Nyasszaföld flórája, Csajuszkin expedíció jegesmedvékkel, mártírsor, tömegbélyeg százasával összekötve, bélyegfoga képességének ellenőrzése nagyítóval. A benzin megmutatja a belső szervi hibákat, hogy ablakos, azaz a borítékról való leválasztáskor a papír felső rétege megsérült. Sose fejtsd, mindig áztasd, várd meg, hogy magától leváljon. Csipesszel kiteszed hátlappal fölfelé a rózsaszínű itatósra, ne siess a szárítással, összekunkorodik. Két itatós között könyvbe rakni, könyvre nehezék a pucsizmája. Az úttörő nem cserél hibás, javított vagy hamis bélyeget, nem ócsárolja a másik gyűjteményét. Vapcarov sor és szeptembrice blokk. Fogazva és vágva, magas névérték. A magyar nép hálaszobra stilizált sassal. Mezőgazdaság, csorda, 40 kopek, halászhallal, törekedj teljességre a népi demokráciák bélyegeinek gyűjtésében. Bélyegblokk árvízkárosultak megsegítésére. Másfajta szórakozásra is maradt idő. Szőrök és hajszálak egyenkénti kigyomlálása. Köröm minél mélyebbre történő betépése. Szemhéj kifordítás. Nagyobb tárgy szájba való befeszítése. Kukoricacsuma keresztben. Térdropogtatás. Fülmozgatás. Új percek recsegtetése. Bármikori képességböfögésre, szellentésre, bélgáz meggyújtása, illetve érlelése orvosságos üvegben, ugyanez nyállal, könnyel, egyéb váladékkal, büfögés érlelés. Távköpés, felköpni a levegőbe, aláállni, bekapni, újból felköpni. Tócsaköpés, félórás meló, kiszáraz gyomorig. Torszpofákat begyakorolni tükör előtt. Vágni óra közben. Ha a tanár elfordul, bandzsítani, hörögni, csukott szájjal hasbeszélni. Nyelvet kinyújtva tartani, hagyni kiszáradni. Fület előrehajtani, leragasztani, visszahajlik-e. Némasági fogadalom. Balkézzel írás, cipőfűzés lábujjakkal. Égő gyufaszál elutása bekapással. Végtagjaimat a szék karfájára és lábára fonom, zsebretett kézzel hintázom órákon keresztül. Hány a vetin vonszolom magam. Vonaglok. Klári néni rám szól. Mászol, mint egy ólomtetű. Lerajzolom Spartakuszt, háncskötélen, függeszkedve ereszkedik alá a Vezúvról, mint Gyulai Miki a tornaórán a pejhedző fügykösével, hogy hátba támadja a római légiót. Csatajelenetek, képregény, vadromantikus tájképek. Tanárok egyvonalas karikatúrái. Kezet rajzolni a legnehezebb. Rajzoló kezemmel lerajzolom nem rajzoló kezemet. Százszor lerajzoltam rajzoló kezemmel nem rajzoló kezemet, sosem sikerült. A kisúj merőlegesen kiállt a tenyérből. Kiradíroztam, újra rajzoltam, hártyává dörzsöltem a papírt, végre sikerült. Betettem egy aranyozott barokk képkeretbe, ez most már jó. Felakasztottam a falra, nézegettem. Akkor szúrt szemet, hogy a kisujjam még mindig kiáll a tenyeremből. A tenyerem még elmegy valahogy. A többi új is, de a kisujjam olyan, mint egy baleset, vagy egy anatómiai nonsensz. Vannak dolgok, amiket nem lehet lerajzolni.
viszont a nem tökéletes változat is megjelenítheti az emberi mérték szerinti tökéletességet. A lapos rajz egyébként is csak utalhat a vastag valóságra. A kétdimenziós kisúj a háromdimenziós kisújra. Igazából semmit sem lehet lerajzolni, és mindent le lehet rajzolni, sőt azt is le lehet rajzolni, ami nincs. Elképzelsz egy nem létező módosult kezet, egy nem létező háromfejű házmestert, elképzelsz egy oldalkocsis rollert, föld alatti repülőt, elképzeled a múltat, elképzeled a jövőt, elképzeled az életet a földön 1000 év múlva, és már le is rajzoltad. Ahogy semmit sem lehet elmondani, mégis mindent el lehet mondani. Azt is el lehet mondani, ami éppen hogy csak lehetséges, sőt, azt is, ami még csak nem is lehetséges, sőt azt is, amiről nem lenne szabad beszélni, mert rémületes és csüggesztő. Azt is, amit le kellene tagadni, el kellene hallgatni, sőt, azt is el lehet mondani, amire nincs nyelv. A nem lehetet is el lehet mondani, vagy talán csak is azt, csak is a lehetetlen szabad, a tilost. Azt kell mindenáron elmondani, a nincset, a nemet. A mindent beborító és átitató nincsre el sem suttogott nem szabadot. Azt kell. Érthetetlen jeleket közölni a nem létező elmondhatatlanról. A tehetetlenségről, a biztos kudarc tudatáról és az elmondás kimondhatatlan erőfeszítéséről. Beszélni muszáj, ha nem beszélsz, annyi. Tanuld meg tisztelni és szeretni az üres fecsegés mindent lebíró hatalmát. Ma nincs kedvem zónázni, vagy amerikázni, azaz a villamos ütközőn utazni. Különben is van már bérletem. Múltkor a kalauz észrevett, csöngetett a vezetőnek, majdnem fülön csíptek. Szaladnak a házak, bambulok, tornazsák az ölemben. Pompásan utazunk. Egy repülő az ablaküveg anyaghibái miatt, mintha rángatózna az égen. Teljes graftal vágtatunk. Üvöltve rászkodik a szerelvé. A kanyarban sikít, mint a megcsusszanó kréta a táblán. Fékezésnél döccenve lódulva, egyre lassabban ugrál a fém a fémen. Utolérünk egy Volgát a pirosnál. Szívet rajzolok az ablakra lehelt párafoltba, ahogy a betűket is beleírom, lassan eltűnik. T. Judit. Megőrültem. Minden ülőhely foglalt. Már jön is egy lihegős néni, ahogy az lenni szok, és fölém tornyosulva direkte az én ülésembe csimpaszkodik. Viszolygok a feltűnéstől, nem adom át helyemet. Az ablakon tükröződve látom, hogy néz. Lezserre veszem a figurát. Azt ismételgetem a szavakat már nem is értve, hogy a feje a néninek éppen jó lesz Penzlinek. Köpés nyom az ablakon. Mögötte a szürke csíkokra szálazott városi táj. Ősi szabály, hogyha megráz egy néni, ösztönösen rápillantasz. Felpattantam, mint aki darást csípett, mert a néni, aki 3 megállón keresztül megrovón toszogatta szatyrát az oldalamba, majd rángatni kezdett, bácsi néni volt, a szomszéd ház több házfelügyelője. Szuszogva leereszkedett, én meg ott maradtam mellette állva tehetetlenül, mint akit ott felejtettek. Tanácskörút megálló. Beszélgetni kéne. Menteni a menthetőt. Köszönés nélkül óvatosan, mint egy az utastérben uralkodó természetes impulzusoknak, áramlatoknak engedelmeskedve, lassan elsodródtam mellőle. A villamos csöngetett, döccembe megindult, és az utas massza, mint sűrű zselé egy tégelyben, engedelmesen előre-hátra zuttyant. Szép nagy duzzadt fürtökben lógtak a lépcsőről a munkából hazatérő magyarok. Egy férfi valahogy a kelleténél jobban hozzám szorult. Ellenőr? Odébb csusszantam. Utánom sasszézott. Erre a helyzetre nem volt klisém. Megszólít, cukorkával kínál, bizalmamba férkőzik, megfújt és megerőszakol. Pedig van bérletem. Perifériás látásommal kopaszodó 30-asnak azonosítom. Hasonlít a himlőhelyes fodrászhoz, aki azzal piszkál nyírás közben, hogy rezeg a fejem.
kiáll csak bácsinéninek, hogy valaki köpölyöz itten hátulról, tessen már rászólni. Konokul furtam magam befelé. Füstszak terjengett, kinyitották az ajtókat, és két megálló között kitódultunk a friss levegőre. Felkapcsolták a neont az alföldi cipőbolt kirakatában. Emberem kámforrá változott. Buzi bácsi, bácsi néni, mindig megmenekülök. Beiratkoztam pingpongozni, de Laci bácsi nem szeretett. Éles szemmel azonnal felismerte bennem a Natural Born tehetségtelen pingpongost. Anyámmal tapintatosan közölte, hogy nagy karriert nem jósolhat nekem, de ha szorgalmasan gyakorolok, még kinőhetem magam. Vannak csodák, akár még első osztályú csapatjátékos is lehetek valamikor. A hátsó teremben forgóztunk. Laci bácsi időnként kihívott valakit előre, és azzal külön foglalkozott. Engem egyszer hívott előre, mikor kiderült, hogy valami van a Gramsperger tenyeresében. Minden edző odajött, és a Gramsperger tenyeresét vizsgálták nagy komolyan. Visszahoztam a sarokból a labdát, feladtam jó magasra, a Gramsperger lecsapta. Velem abszolút nem törődtek. Általában megvertem a Gramspergert, mégis az ő tenyeresében találtak valami rendkívülit. Ezután külön foglalkoztak a Gramspergerrel, kihívták a forgózós kis teremből előre, ahol a klappárék is edzettek. Nyáron az öltözőben az újakat a faházi vizes törölközővel lesimázza. Engem is lesimáz a faházi. A palatinus strandon zsíros kenyérrel, parkettával, rongyal játszik pénzben, meg sem ismer. Nem emlékezhet mindenkire, akit valaha lesimázott erőllétin, az ő feje sem káptalan. Az erőlléti edzés végén focizunk. Tudnék végre kicsit villogni. De az orsós belém köt. Ezzel a hemüvel kicsit elszorcsizunk. Ordítva ütöm, vágom, harapom, úgy kell róla levakarni. Nem a szokásos gyerekbunyó, átharapni a torkát. Jobb, ha nem zsikálnak. Ha rájönnék, hogy mi a Gramsperger tenyeresében a pláne, Laci bácsi megszeretne, és velem is foglalkozna külön. Megpróbáltam leutánozni a Gramsperger tenyeresét, de akkor meg kiderült, hogy a Gramsperger tenyerese nem váltotta be a hozzáfűzött vérmes reményeket, és a Gramsperger visszacsúszott közénk, akik hetente kétszer a hátsó teremben forgóztunk. A plebsz, a resztli, a fölösleg, a deklasszáltak, a csőcselék televényes alvilága. Zárkózott lett a fiú, mondja anyám bácsi néninek. Olyasmiket teszek, amit nem akarok. Például a legnagyobb titkomat, amit senki sem tudhat, hogy szerelmes vagyok az Anikóba, aki a szemben lévő házban lakik, elkottyintom a házmesterünk fiának. Ami olyan, mintha kiállnék az udvar közepére, és ordítva közölném az emberiséggel, hogy este az Anikó bébidolban kiáll az ablakba, és integet. Pedig egyébként nem is köszönünk egymásnak, és én szeretem, imádom, róla álmodok, mert ő a halálos szerelmem. Amit viszont akarnék, azt nem tudom megcsinálni. Nem tudom magam kihúzni. Azért járok görbeháttal, olvasta anyu az orvos válaszolban, hogy úgynevezett hirtelen nyulánkságomat leplezzem. Herendi a műjégpálya melegedőjének végében pornóképeket mutat. Nő széttárja szőrös punát. Amatőr fotók mesztelen magyar nőkről és nyugati újságkivágások. Gyűrött képen kontyos nő nagy tölcséres fagyival. Kiderül, hogy az nem fagylalt. Egyszerű, mondja Herendi, beteszed a szerszámot a szájszervébe. Már csak sóhajtok. Nem hinném, hogy ilyesmi lehetséges, de tartom a szám. Beleolvasok egy újságpapírba csomagolt, házilag gépelt füzetbe. Szerinted a delfinek intelligens lények? Kérdezte Joe. Válaszoltam, mert gyakran hallok csodálatos történeteket életmentő delfinekről. Meg a teknősök, mondta Joe. Szerintem a teknősök intelligensek, válaszoltam. Eszembe jutottak a növények érzelmi reakciói. Kusztó kapitány szerint az egész óceán él és lélegzik. Hol a határ? Azt hiszem, Joe, mondtam Joe-nak, az egész világ intelligens. Joe rám nézett, majd fel a holdra. A hullámok édesen paskolták a hajó farát. Ismered Roger atya híres beszámolóját? Kérdezte Joe. Roger atyát elvezették a benszülöttek az áldozati kanibál fához. Az áldozati kanibálfa olyan volt, mint egy hatalmas ananász.
nyalánkdarazsak dőzsöltek rajta, indák hálózták be. Törzséből éles tüskék meredtek elő. A tetején lévő mélyedésből zöld folyadék szivárgott. Az áldozatnak kiszemelt fiatal szűzlány felmászott a tetejére. Az indák rácsavarodtak, a levelek pedig lassan, méltóság teljesen felemelkedtek és beborították a testét. A sűrű, nyálkás folyadék vérrel összekeveredve csorgott le a kannibálfa törzsén. A benszülöttek odarohantak, lefetyelni kezdték, megrészegültek, és förtelmes orgia vette kezdetét. Roger atya elérkezettnek látta az időt a távozásra, és oldalán az ifjú lédivel búcsút intett a bizarr látomásnak. Hallgattunk egy sort, csak a hajó kötelei nyiszogtak. Az ananász emberevő fa volt régen, mondta Joe, az a keményebb fás közepe az volt a gyomra. Az egész világ intelligens. Te is intelligens vagy, Joe, mondtam, és egyenletes, lágy nyelvcsapásokkal, szuszogva, nyöszörögve simáztam, karimáztam hatalmas, erőtől duzzadó, véreres farkát. Hazamentem a műjégről, és elővettem a gólyahozzát. A borítón egy piroshajú kisgyerek kacsindéva ül. Az író a bevezetőben hosszan könyörög, hogy ne csak azokat a fejezeteket olvassuk el. Édesanyja beszámol édesapának, fiunkból férfi lett, ágyneműjén pollúció nyomát észlelte. A szőrök azt jelentik, vigyázat, nem sokára felnősz. A tömegközlekedés során beálló, nem kívánatos erekció fejszámolással való lelohasztásának művészete. Az orrméret és péniszméret téves analógiája, vagy tud-e a pénisz szagolni? Havi vérzés, az én meleghúsú, illatos édesanyámnak ilyenje nem lehet. A kannibál fáról és Joe-ról a gólya hozza mélyen hallgatott. Rendőrök szállták meg az iskolát. Olyan hangulat, mint mikor a mafilmesek válogattak. Nagy izgalom, filmsztár leszel, egy új Mastroianni, egy új Somogyvári Rudolf. Orosz óra közben bekopog Kozma bácsi, és felkíséri Herendit az igazgatóiba, mert pénzért árulta a mesztelen magyar nők fotóit. Az egyik sorozaton a nő fenekén tetovált macska lesi a lukba bújt egeret. Próbált Ferenc orosz tanár, akinek a légnyomás a felszálló repülőn kifröccsenti a tollából a tintát a vajszínű zakójára, annak a véleményének ad hangot, hogy ráfért már egy kis féregtelenítés az iskolára. Herendit csak a következő óra közepén engedik vissza. Délutánra részletek is kiszivárognak, a kisvargától megkérdezték, öcsi, a te papád tényleg nyominger? Mert ha nyominger, akkor a kisvargával csínyán kell bánni, vagy éppenséggel jelenteni kell az elhárításnak. Nem ismertük ezt a szót, nyominger. Vicces. Nyominger. Nyomizó. Szia, Valesz! A te papád tényleg nyominger? A tetovált fenekű nő különböző pózokban illegette magát, de úgy, hogy a macska és az egérjük mindenképp látszon. Akik tetovált fenekű nőt birtokoltak, egymás között csereberéltek, és komoly eséllyel indultak a farsangi bálon, hogy felkérjék twisztelni a Mohácsi Tündét. A rendőri akció után veszélyessé vált tetovált fenekű nőt birtokolni, mert igazságnéni rendszeresen razziát tartott a táskákban és a zsebekben. Akkor rajzoljunk, rejzoljunk. Egy elnagyolt kontúr hasából vízszintes nyúlvány vezet egy másik elnagyolt kontúr hasába. Mit suskenoltok ti ott? Igazságnéni kitépte kezemből a papírt, és minden szál haja égnek ugrott. Később térhatású nőket rajzoltam, vetkőzős toll és Barcsai album alapján. Barcsai Jenő az egyetlen legális pornó. Ő ismerteti meg a felnövekvő ifjúsággal a női test anatómiáját. Barcsai vázlatot ölel álmában a kamasz. Az egyik mell szemből, a másik profilból. Tehát, hogy a mellek szöget zárnak be, nem olyanok, mint a vonatütközői. Ez utóbbi elképzelés sokáig szívósan tartja magát. Paralel cicik.
Bekopogott egy kövér tanácsi dolgozó, kiküldte Klári nénét, és elmesélte azt a viccet, hogy valaki beír az újságnak, igaz-e, hogy a sárga répa jó az impotenciára. Igaz, csak jó, szorosan hozzá kell kötözni. A lányok kint vártak a folyosón. Hozzá kell kötözni. Ez nem fért a fejembe. Hozzá kötözni? És mégis mivel? Cipőfűzővel? Spárgával? Cellukszal? Aztán a döntő pillanatban észrevétlenül leszereled? Vagy le sem veszed, Jézusom? Jobban örültem volna egy simább viccnek nemi felvilágosítás címén. A paralel cicikre vonatkozó kérdést a répás előzmények után föl sem merem tenni. Következő héten egy kövér, de nő nemű tanácsi dolgozó a fiúkat küldte ki az osztályból. Minden nap egy rituális órát a mesztelen nőknek szenteltem. Nem biztos, hogy ez normális, de képtelen voltam abba hagyni. Balmel szemből, jobb profilból, elnagyolt fej, a muffot jól besatírozod. Mind ugyanolyan, ugyanaz a nő. Fejet nem rajzoltam. Nehéz is, fölösleges is, nem az a lényeg. Csonka női testek hevertek az ágy alatt, az ágynemű tartóban. A könyvek mögött a polcon, sőt, a könyvek lapjai között is. Mint egy sorozatgyilkos, aki nem tudja hová dugni áldozatait, és bárhová néz, kikandikál egy ernyet kéz vagy egy formás kis bokacsont. Verne Gyula kötetei tömegsírokká puffadtak. A radiátor mögé sem félt be egy mufnagyságú feszni sem, nem lehetett tovább halogatni a dolgot. Injekciós tűvel kiszúrtam a lánchíd konyak kupakját, teával utána töltöttem, és egy részeg orgia során miszlikbe szaggattam a mesztelen nőket. A maradványokat nejlonzsákba gyömöszöltem, és kidobtam a kukába. Nesztek! Ezzel megvolnánk. Hideg vizet lögyböltem az arcomra. Elővettem egy tiszta papírt, és egyetlen lendületes mozdulattal, hatalmas, kerek mellett kanyarítottam rá, profilból. Elmentem pingpongedzésre, az első csonkanőt az új szériából, a zöldre, amilyen felejtettem. Úgy vesz észre, mondta apám a vacsoránál, hogy rajzaim téma választásában egyre kifinomultabb az ízlésem. Valami cinkosságot szeretne kicsikarni. Mi, férfiak, mi? A női mellek kába fanatikusai. Mi aztán tudjuk, mi a dörgés. A pornóképekkel való üzletelésből nem lett nagyobb botrány. Tekintettel voltak a kisvarga Nyominger papájára. Öten rovót kaptak, de nem rúgtak ki senkit. Maglódi bácsi egyedül él az ordasdűlőn. Kutyája a bolond is öreg már. Nem bolondozik úgy, mint régen. Téli éjszakákon Maglódi bácsi beengedi a konyhába. Bolond a sparhelt alá fekszik. Szorosan a szakadt fülű fáskosár mellé a döngölt agyagra, és a hátát sütteti a meleggel. Maglódi bácsi lánya napközis tanárnő. Karácsonykor meglátogatja Maglódi bácsit. Danika az udvaron játszik a bolonddal. Meleg zoknit hoznak, csokoládét és egy csomag Amigo kávét. Az első kutyát, amit Danika megismert Pesten, Amigónak hívták. A házmester kutyája volt, és Danika sokáig azt hitte, hogy minden kutyát Amigónak hívnak. Amigó egy hatalmas és rosszkedvű dándog volt. Agytumor végzett vele. Hogy lehet a kávé Amigó, mikor nem ugat, nem nyal és nincsen lába? Jön a török, kiáltotta Danika, és végig rohantak a töltésen. Vera néni levágta Maglódi bácsi lábáról a körmöt. A kemény, sárga körmök bekunkorodtak, belenőttek a húsba, és sok szenvedést okoztak Maglódi bácsinak. Nem is lehetett vágni, hanem úgy kellett kis darabokban letördelni. Maglódi bácsi csendesen, de szünet nélkül jajgatott. Fürdetés. A nagy mosófazékban vizet melegítettek. Nem sokat, mert a kút befagyott. A faluból hozták a vizet kannában. Maglódi bácsi beleállt a langyos vízbe. Vera néni egy összecsavart törölközővel ledörzsölte. Kivitte a mosófazekat, a gőzölgő szennyes vizet az árokba locsintotta. Segített tiszta ruhát venni.
ráadta a téli kabátot, szellőztetés. A vizes kannát a vegyesboltos felesége szokta kihozni. Elég egy hétre. Este ülnek az ablaknál, nézik a holdat. A folyón három táskás jégtábla bukdácsol. Szól a rádió, de csak halkan. Alszik a gyerek. Kezében műanyag kilőhetős rakéta. A rakéta orrán puha gumicsőr, hogy ne törje be az ablakot. Ünnepi dalok. A Kossuth hurutosan jön be, a Petőfi sercegve. A gyerek halkan horkol hozzá. A szokol hátuljára gumizott lapos elemek, régi, kemény, repedezett befőttes gumi. Maglódi bácsi kap a dohány csavar a megnyálazott újságpapírba, megrázza a gyufás dobozt, térdére könyököl, kifújja a füstöt a lába közé. Lemúr Miki elnyeri Cakó ebédpénzét. Felcsalja suli után az üres lakásba, snapszeroznak órákon keresztül. Néha hagyja nyerni, játszik vele, mint macska az egérrel. Kosztol vastag, ragadós kártyalapok. Zsírt bele. Mikor elnyeri Cakó utolsó fillérét is, körmösben játszanak, piros vér a fekete köröm alatt. Cakó váratlan és merész javaslatára felteszik tétnek az óráikat. Aztán Lemúr Miki elnyeri Cakó összes ruháját. Cakónak kopaszra kellene nyilatkoznia, és négy kézláb mekegve megkerülni százszor az ebédlőasztalt, majd egy késhegyre menő csata végén Cakó örök időkig Lemúr Miki titkos rabszolgája lesz. Ott ül Cakó Károly, általános iskolai tanuló a nagy fotelben mesztelenül, és elképzeli a rabszolgaság eljövendő nyomorúságos éveit. Azon töprengenek, milyen hazárd játékkal folytassák. Snur, lukazás, pötyi, 21, snóbli, snapszer. Rövid disputa után a Fájernél maradnak. De mi legyen a tény? Cakó Károly általános iskolai tanuló rövid tépelődés után felajánlja újabb tétnek a szemfogát. Hogy azt ő kitörné vagy kihúzná mindenért cserébe, amit Lemúr Miki eddig elnyert tőle. De Lemúr Miki egy szemfog ellenértékét mindössze három havi ebédbefizetésben állapítja meg. Viszont, mondja, és gondterhelten gyűrögeti homlokán a bőrt, viszont mondjuk, de csak azért, mert kedveli Cakót és régi jópajtások, mondjuk, egy ilyen levágott kislábújért fel tudná ajánlani a rabszolgaságot és a mekegést. De Cakó ebbe sehogyan sem akart belemenni, szülei várható bosszújától rettegve. Azért egy hiányzó kislábújat még csak el lehet titkolni valahogy, vélekedik Lemúr Miki. Oda kötözöl egy töltényhüvelyt, egy radírt vagy egy szelepsapkát. Cakó nem szól. Mesztelen lábát nézi szeléden, szeretettel. 5 perc múlva Lemúr Miki elnyeri Cakó kislábúját. De ezen a ponton megint elakadnak. Cakó szeretné, ha nem kellene levágni a kislábúját, de mit ajánljon fel cserébe? Dupla vagy semmi? Két lábúj kontra mekegés, rabszolgaság, kopasság, stb. Na jó, mondja Lemúr Miki olyan hangon, mint aki gavalléros nagyúri kedvében éppen most kutyavetyélel fillérekért egy országnyi latifundiumot legyen, ha nyersz, visszakapod a ruhádat, a pénzed, az órád, a rabszolgaságot, a lábújadat, a kopasságot, a mekegést, mindent, ha viszont vesztesz, akkor... Itt egy kicsit eltöprek. Na jó, figyelj, de ez az utolsó ajánlatom. Ha nyersz, mindent visszakapsz, és még ez a 300-as is a tiéd, azzal előhúz a zsebéből három piros hasú, ropogó 100 forintos bankjegyet, ha viszont veszítesz, ha te veszítesz, akkor Lemúr Miki krákog egyet, akkor kiugrasz az ablakon. Bámulnak egymásra. Lehetetlen, gondolja Cakó, hogy 9-szer sorozatban veszítse. Matematikai képtelenség. Most már egészen biztos nyerne. És akkor hazafelé a pénzből a szalai fagyizóban? Kiteríti a 30-at. Lemúr Miki letesz 20-at. Cakó halántékán egy izzadságcsepp gördül alá. Benne forog az egész világegyetem. Cakó szemébe néz. A rettegésnek és reménynek ebbe a két kicsi, feneketlen kutyába. Mi van már? Lemúr Miki finom, arisztokratikus mozdulattal, kis ujját kényesen eltartva, puhán elhelyezi
a piros ászt az asztal közepén. Sokáig ülnek némán. Haza kell mennem, nyögi Cakó. Tessék, mehetsz, mondja Lemúr Miki, és mutatja az utat. Ruhákat, pénzt, aláírásos elismervényt a tartozásokról bezárja a szekrénybe. A kulcsot zsebre vágja, és átmegy a másik szobába rádiózni. A néprádió szájában a nagy, sárga bakelit örlő fogok. Visszamegy a kis szobába, és szó nélkül megmutatja a pici jeleket a hátlapokon. Cakó csak ül kezében a cinkelt piros ásszal. Szürkén és mozdulatlanul, mint egy homokszobor.

Tilos Rádió. Folytatjuk a korhatáros irodalmi mű feldolgozást. Figyelem! Három óráig előfordulhat.

haza. Aztán fölálltam és hazamentem. Nem ülhetek itt az idők végezetéig. Csak ne a bottal könyörgöm. Jó leszek. Megígérem, mostantól mindig nagyon-nagyon-nagyon jó leszek. Mint egy angyal. Egy ma született bárány, csak ne a bottal. Jaj, minek is nőttem meg. Pedig milyen klafán kezdődött minden. Magyarország legfontosabb kapás növénye? A kövér csesznegi próbálja értelmesre berendezni az arcát. Kövér, de legalább nem ráncosodik, mintha gondolkodna, mintha tudna bármin is gondolkodni. Düllett, vizes kék szemekkel bámul fel a levegőbe, háta mögött morzsolgatja rózsás ujjacskáját, izgatottan tekergeti rajta a nem létező aranygyűrűket. Vesz egy nagy levegőt, de nincs mit mondani, üresen tátog a száj. Megszánom. Odasúgok, és ő kapásból megismétli felhangon boldogan banán. Csesznegi úgynevezett szenzoros pöszességben szenved. Nem csak pösze, de másnál sem képes a pösszeséget felismerni. Tanszerét elhányja, köpenyét elveszti, füzetmunkája borzalmas. Sarolta néni bejegyzése, randa és másolás. Kis lufit szétdurrantani a fején, attól nagyot rebben. Dolgozat előtt körzővel megszúrni a fenekét kabalából. Cejsz nagyítóval, ha besüt a nap, óra közben megpörkölni a gallériát. Te, Csesznegi, igaz, hogy kiskorodban mogyoróval etettek, mert nem tudták, majom leszel-e vagy ember? Banán. Micsoda? Emelkedik Sarolta néni a tanári asztal mögül. Banán! Csesznegit elönti a forróság. Rázogatja fejét. Nem banán, egyáltalán nem banán, de hogy banán, még hogy banán. Magyarország legfontosabb kapás növénye a... Magyarország leges-leges legfontosabb kapás növénye a... Úgy kell súgni, profin, hogy az S, S, C, C hangokat kihagyom. Azon kívül nagyon jól lehet súgni szimulált köhögés, tüsszentés, krákogás közben. Sarolta néni bevési a karót, és odavágja a Csesznegi ellenőrzéjét az asztalra. Csesznegi kívánszorog. Idült vigyor az arcán, megpróbál úgy tenni, mintha ő találta volna ki a banánt virtusból, hogy az osztályt szórakoztassa. Ne vigyorogj, lányom, mert kiváglak, mint a taknyot. Takács Frici elcsumázza Csesznegit. És Csesznegi hatalmas teste, mint egy válaszként Sarolta néni fenyegetésére, csattanva zuhan a padlóra. Köpenye beakad, és hangos hivítással végig feslik a hátán. Begyakorolt akcióterv szerint néhányan megjátszott rémülettel a púrúját áldozathoz ugranak, és a kezére taposva rángatják, gyömöszölik. Mások hangosan haotáznak. Valaki az általános zűrzavarban kérdést intéz Sarolta nénihez, hogy ki mehet-e vécére. Teljes a káosz. És persze megint Csesznegi a hunyó, ki más. Mikor végre mindenki újból a helyén ül némán, Sarolta néni még egy szép hosszú intőt is behorgol neki ráadásnak. Addigra ki is csengetnek. Csesznegit a szünetben a levegőbe dobáljuk. Hajrá, banán! Pedig nagyon kövér. Notabene banánt ritkán eszünk. Még ha lenne is a boltban, most nem kapnék egy ideig. Lelőttem a kontyos macát. Mit keres ilyen későn az utcán egy tanuló? A kék iskola köpenyt hazafelé sem szabad levenni. Intő. Kék vagyok, mint az MTK-sok meze. A kenderesi bácsi moszkvicsa. Kékbe kell csomagolni a könyveket, füzeteket is. Több napos gyötrelem rá, nejlon. Kék a kisdobos nyakkendő, az öltönyöm. Kék az ég, a véraláfutás, a paplanbérés. Kék vagyok. És nagyon félek. Igazság néni roppant konyba tornyozta haját, bajuszt növesztett, és hatalmasra fúvódott teste különböző pontjain, bőrének barna csomóiból erős törzsű, fekete szőrszálak törtek elő a gyermektársadalom legnagyobb riadalmára. Nincs appelláta, rikácsolt a klimaxos fejhangon. És megkülönböztetés nélküli, demokratikus szigorral utált mindenkit. Ebéd után körmével piszkált a fogából a mócsingos húscafatot.

0: Az ujja hegyén billegő iszamos maradványt, nehogy megint beszoruljon valahová, nehogy megint fennakadjon zegzugos szája öblének valamely rettenetes zátonyán, egy előre összeszürcsölt Niagara-szerű nyálzuhataggal egy adagban nyelte le. A szende bűbáj. Nincs répéta? Mordult az ételkiadó felé settenkedő Gyulaira, gyűlöllek, mondta, mert te is gyerekszerű vagy. Danikád bőrfodros tiroli nadrágban járatta, haját, mint a lányoknak, csattal fogta össze. Arcába szaru keretes szemüveget nyomott. Danika nem beszélt, nem kérdezett, és nem válaszolt. A kérdezés a kíváncsiság, az érdeklődés attitűdje ismeretlen maradt számára. Kihívták felelni erdőből. Az erdő. És minden tudott az erdőről, csak azt nem, hogy jellemző növénye a fa. Vagy szó szerint eldarált egy ismeretlen ok és elv szerint kiválasztott bekezdést, de ha megakadt, vége, ha belekérdeztek, vége. Az anyjával szembeni tanári szolidaritásból sosem kérdeztek bele, és ha megakadt, gyorsan beírtak neki egy közepest. Kapanyélnek hívtuk. Szünetben értelmetlen üzeneteket adtunk át neki. Hozza fel a kanyarfúrót a szertárból, vályogtéglát tettünk a tornazsákjába, pókot a fülébe, de nem sikerült kizökkentenünk idiotisztikus ernyedtségéből. Beálltunk igazságnéni pózába, csípőretett kéz, kitolt ülep, és ráordítottunk. Hey, fiam, hát tényéked halvány lila dunsztot sincsen, mi az a kikérics? A szende bűbáj és a kapanyél. A tikitaki szezon alatt kapanyél megbokrosodott. Tikitaki. Badzagra kötözött műanyag golyókat koccintasz össze, csattogó hangot ad, poliamid szilánkok pattannak a szemedbe. A sztárok 10 percig is képesek folyamatosan tikitakizni. De vannak áldozatok is, akik inhüvelygyulladás miatt hetekig nem írnak leckét. Lemaradnak. Évismétlésre kényszerülnek. A Lehel piacon látjuk legközelebb. Egy rossz arcú férfinak segít a zöldséges standon. Belekeveredik egy kocsi feltörési ügybe. A sitten köcsög lesz. Buziverő suhancok kirabolják és félholtra verik a felszabtéri WC-ben. És egy zúzmarás téli napon megfagy részegen egy dohány utcai kapuajban a kukák mögött. Kapanyél sose tikitakizott. Tömpe ujjak, katatón magány. Igazságnéni drákói szigora. Befelé torzult mosolyjal szobrozott a folyosón, mint egy sötét értelmű példázat. Mivé nyomorodik az ember az igazság közelében. Aztán hirtelen megelevenedett, szemében sárga téboly villant, és kitépte kezemből vadonatúj tikitakimat. Hé, a tikitakim! Behúzott nyakkal elfordult, fejét félre billentette, szeme sarkából a földre merett, és szorította magához a zsákmányt. Adod vissza? Joli néni a sarokba hívott, és titokban, mintha másnak ezt nem lenne szabad látni, visszaszolgáltatta a tikitakimat. Másnap kapanyér nem jött iskolába. Eltűnt. Kapanyér felszívódott. Igazság néni fülkagylóiból viszont rettentő szőrcsomók bújtak elő. Kinéz az udvarra. Még randallázik már megint oda le? Lemenjek, vagy feljössz két rettentő pofonért? Kegyelmez nékünk, igazság nénie. Jövő héten kirándulni megyünk Komlóra. 33 torok üdvri valgásban tör ki. Pompásan buszozunk. Buszunk hűtőrácsán a feltekerhető bőrvédő. Tülekedés a lépcsőn. Hátulról egy hang, Dormán, az új ősvezető. Gyerekek, mi ez? Nem vagyunk csürhék. Barát barát mellett foglal helyet. A busz harákolva, köpködve elindul, és már pattog is a nóta. Kender, kender, de szép tábla, kender, az ibrányi lányoknak csak ez kell. Sofőr bácsi hátra szól, csendesebben vigadjatok. A nótázók észbe kapnak, a kultúrált éneklés. Buszunk nyeli, fajja, habzsolja a kilométereket. Már messziről észreveszük az erőt sugárzó alakot, és feltesszük Klári néninek kérdéseinket. Hogy a faszba készült ez a szobor, mi a picsát jelent az arcán a mérgesség? Le, nin, mondja Klári néni, mert ráz a busz a makadámon. Kifejezésre juttattuk, hogy otthon mi is megpróbálunk Lenint formázni beáztatott tojásos dobozból. Aztán visszaindultunk a buszhoz. Utoljára maradtam. Megigézett Lenin szigorú tekintete. Szerbusz, Lenin, mondtam. Homlokán recsegve felgyűrődött a kőbőr. A gyerekek vadul integettek, nehogy lemaradjak, mint a borra való. Az égen olajzöld felhők nyargaltak keresztben. A kísérő tanár csípőretett kézzel beszélgetett a nyilvános vizelde mellett. Rászállt egy légy a számra, és rögtön tovább repült. Hogy hívnak? Kérdeztem. Lenin, mondta. Lenin. De igazából mi az igazi neved? Arra vagy kíváncsi, kisfiú, mi volt a nagy Lenin igazi neve? Arra. Lenin neve, na de most aztán jól figyelj, jó szív volt. Lenin neve fürge szarvas volt. Lenin neve pöttyös labda volt. Lenin neve pompásan buszozunk volt. Lenin neve, na de most aztán jól figyelj volt. Innen útunk a bányába vezetett. Nagyon tetszett a modern megoldás, hogy a bányából feljövő bányászoknak nem kell törülközőt használni, hanem higiénikusabb, hogy egy levegőt fúvó folyosón haladnak át a fürdőből a szekrényükig, és az leszállítja fáradt testüket. Továbbra is jól viselkedtünk, nem akartunk rossz színben feltűnni. Aki mégis rosszalkodni próbált, azt a többiek leintették. Navratil beköpött a tárnába. Kifaggattuk az idős vájárt, a sújtó lég ma már nem olyan halálos veszély, mint a kincskereső kisködmön idején. Füstölgő salakdombok a város szélen, irány a természet. Orvvadász által felállított hurokban vergődő nyúrra bukkanunk. Klári néni a vadon élő állatok életéről, táplálkozásáról, szokásairól mesél. Bogarat gyűjtünk, áradmányos talajt és szuvas kutyalapockát. Egy mókus tobozt majszol a fán. Milyen változatos vidék, ami szűkebb hazánk, nézd, bazd meg, őzikék. A TS kapuban hever a gazdaság vén házőrző ebe, a portás úgy hívja, életunt tömlő. Hússertés, a tehenek törzslapjai, nagyüzemi baromfi tenyésztés. Tyúkszarba, libafosba taposni, csesznegire kenni. A vájúban szivacsos zöld lepedék a tehenek nyálától. Átlagos tejhozam. Tejszeparátor. Bruttó regisztertonna. Tanuljatok szorgalmasan, mondja az idős parasztasszony, nektek már ne kelljen ilyen csúnya munkát végezni. De Klári néni bebizonyítja a TS munka nagyszerűségét, fontosságát, sőt a TMK, a tervszerű megelőző karbantartás szépségeit. Osztályfőnöki feldolgozó órán majd mindent átismétlünk. Mit éreztél az óra elején, mit érzel most? A bogarat az áradmányos talajba tesszük, hogy megpuhuljon, otthon megfelelő méretű rovartűvel átszúrjuk a szárnyfedelét, és megvárjuk, hogy kiszáradjon. Szabad foglalkozása dombok ölelte, kikericselteli virághímes tavaszi réten. A lányok összevesznek a zsinórlabdán. Tauszék, fogyasztós kidobóst akarnak játszani, megy a klikkezés, egy labdát hoztak. Ismerkedünk a famászással, annak lehetséges következményeivel. Bizonytalanul mozgunk a természetben, mert kísért a szörnyű emlék, néhány napja toboz gyűjtöttünk Budán, mikor nagyfiúk megtámadtak. Az igazság az, hogy jól beijedtünk. A kovboly nadrágos elgáncsolt, könyörögtem, ne bánts, kegyelem, mire adott három kokit, két melport és egy elefánt buszit. Rónai szájaskodott, kínzó cölöphöz kötötték, a nadrágját feldobták a fára, mert ez most az ezüst tó kincse, és halálra leszünk kínozva. Nemrég olvastam az ezüst tó kincsét. Közöltem, hol a kincs. Hát, ha elengednek. Csak szeretnéd, mondták, te is szépen halálra leszel kínozva. Tüzet raktak, hogy először is megsütik a rónai fügykösét. Egyre nagyobb tüzet raktak, szinte már mágia. Csak nem akarjátok elégetni az egész rónait? Rónai hangosan vacogott. A kovboly nadrágos egy kihegyezett nyársal pöcögtette a farkát. Micsoda répád van, kisöcsi, mondta. Élesztőbe lógatod? Ebből rendőrségi ügy lesz. Célba dobtak Rónai farkára tobozzal. Frici udvariasan megkérdezte, hogy mi ránk tulajdonképpen szükség van-e itten. Mire megnyugtattak, hogy legyünk türelemmel, nem sokára mi is halálra leszünk kínozva. Szalonnát vettek elő, csíkokra vágták, megsütötték. Füstbomba, mondták, és rátették a tűzre a rónai gépéből kitépet filmet. Rónai haladéktalanul öklendezni kezdett. A colos összepattintotta zsebkését, aztán megint kinyitotta, odament Rónaihoz, de a füst mindent eltakart. Egymásra néztünk Fricivel, és Iszkiri. Másnap reggel Rónai az ablakban ült, és a számtant írta. Mi volt?
1: Semmi, elengedtek.
0: Másik nadrág volt rajta. Az sem derült ki, visszakapta-e a fényképezőgépét. Délután óvatosan megközelítettük a helyet. A kiégett tűz hamuja. Eljátszottuk a jelenetet, odakötöztem Fricit, és csupasz ágat forgatva sütögettem a nem létező szalonnát. Most nincs mitől tartani. Két felnőtt is vigyáz ránk, de bekanyarodik a parkolóba egy másik farmotoros Ikarusz. Játszatok a rétnek ezen a felé, mondja Klári néni, nem kell velük keveredni. Gimnazisták az Alföldről. Piócásnak hívják a virághímes rétet, reket hangon röhögnek. Navratil célba vesz egy fán gubbasztó karvajt, mire ott terem két gimnazista az Alföldről. Felkapják a szédült karvajt, és elszaladnak vele. A mieink utána, adjátok vissza a szédült karvajt! Gúnyosan nevetgélnek, és szó nélkül elteszik a szédült karvajt a buszukba. Szólunk Klári néninek, hogy tanári tekintélyével szerezzen érvényt az igazságnak, kérje vissza a szédült karvajt. De a gimnazisták azt mondják, a szédült karvaj a sofőrjüknek kell. Ilyenkor hol van a társadalmi bíróság? Nincs mit tenni, focizzunk. Mi leszünk a mötöká? Felfújjuk a fűzős focit, és megkérjük a kísérő tanárt, Kárpáti Marika papáját bíráskodjon. A lányok is kibékülnek, klinikát játszanak. Kárpáti Marika a legfélősebb kislány az osztályban. Nyuszi. Szembe ráncos szoknya, szürke garbó. Egyetlen érdekessége, hogy a papája filozófus. Mikor rákerül a sor, apja foglalkozása, suttogva bemondja, filozófus. Az meg mi fánterem? Filozófus az, aki mindent tud. Rábeszéltük Klári nénit, hogy Kárpáti Marika filozófus papája legyen a kísérő tanár az osztálykiránduláson. De Kárpáti Marika filozófus papája csalódást keltett, mert kopaszodott középen. És mikor megkértük, hogy bíráskodjon a fociban, az előzetes szabály megbeszélés során kiderült, hogy a legmesszebb menőkig nincs tisztában a les szabály jelentőségével. Nem tudja, mi a les. Fuvolázni sem hallott róla. Mi igazából a bevett szokásokhoz híven nem is kívántuk kis pályán a les szabályt alkalmazni, de ahhoz, hogy egy szabályról komoly megfontolásuk után lemondjunk, töviről hegyire ismernünk kell magát a szabályt. Ahhoz, hogy egy törvényt semmisnek nyilvánítsunk, behatóan ismernünk kell magát a törvényt. Ő viszont a legellenszenvesebb és legfelületesebb módon a les szabály ismerete nélkül is lemondott volna a les szabály alkalmazásáról, amivel elásta magát a szemünkben. Még hogy filozófus. Thalész legalább, a nagy görög gondolkodó, mikor állandóan szivatták a poliszban, hogy élhetetlen idióta, mert például egyszer sétaközben annyira elgondolkodott egy matematikai problémán, nyilván a Thalész tételén, hogy belezuhant a messzes gödörbe, Thalész ekkor legalább kiszámította a csillagokból a jövő évi termést. Felvásárolta az összes szőlőprést a városban, így lett egy csapásra gazdag, és így állt bosszút. De mi később sem tanultuk meg tisztelni Kárpáti Marika filozófus apukáját, mert azután sem produkált semmi különöset, hogy olyan csúnyán felsült a les szabállyal. Egyáltalán nem számította ki a szőlőtermést, sőt, még ő volt megsértődve. Kamgán pantallómat gyerekek fotbalozás ürügyén sárral összecsapták, kérem intézkedni. Ül a buszban egyedül, hátravetett fej, száraz migrén, ne zajongjunk. Be lehet állni? Kérdezte egy mutálós gimnazista az Alföldről. Egy lavor vízbe, majd ha visszakaptuk a szédült karvajt. Kárpáti Marika felsült a filozófus papájával. Nem sokára mégis ő lett a legnépszerűbb lány az osztályban. A banda összes tagja egyszerre, egyazon napon, egyazon percben esett halálos szerelembe Kárpáti Marikával. Véletlenül fejbe vágtam egy sakkfigurával. Sírva fakadt, de úgy, hogy a kő is megszánta volna. Összetrombitáltam a fiúkat, és kiadtam szigorú parancsban, hogy mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika, aki eddig soha semmelyikünk szerelem sorában nem szerepelt, sosem kapott szerelmes levelet, és az osztály azon félénk visszahúzódó tagjai közé számított, akik észrevétlenül fátyol alatt tengetik szemérmes életüket, és nem is vágyakoznak arra, hogy kitörjenek az ismeretlenség homályából, mostantól, 10:30-től a Kárpáti Marika mindannyiunk szívszerelme. Nem örült neki. Padjára tettük sorban a pisztolyokat, és követeltük, hogy valljon színt. Most boldogok vagytok? Kérdezte a pattársnője, mikor Kárpáti Marika megint sírva fakadt. S akinek szerepe ebben a vérre menő rivalizálásban a szükséges, de önmagában értéktelen kellék jelentőségére korlátozódott. Írja a földrajzleckét, a szavak átégetik a füzetet, az asztalt, a padlót, és beleesnek a földbe. A bütyök meglesi a lépcsőházban, mintha ő is tudna a banda szerelmi tébolyáról. Egyem azt az édes kis puncikádat. Síró görcsöt kap, zárva termőket összekeveri a nyitva termőkkel. Maradékot elfelejti hozzáadni, radírját elveszti, áttér a kockázatos reggeli bepakolásra. Feláll és reszkető hangon bejelenti Sarolta néninek, hogy az ő leckéje, a Karaganda Kujbisev Krivojrog beleesett a földbe. Hetekig üres a padja. Nem tudunk róla semmit. Szenvedélyünk szalmalánk természetűnek bizonyul. Kurta tréfa, egy percre tündökölve mindenki fölé emelkedik, majd azonnal visszahull az ányszerű töredéksorok egynemű televényébe. Papírgyűjtés közben elcsapja egy autó. Fekszik az aszfalton, kíváncsian és részvétlenül bámuljuk fentről az ablakból. Az osztálykirándulás másnapján kiderül, hogy Klári néni kém. Lemúr Miki hegykén odakiált, így szoktunk elbánni a kémekkel, lealázzuk őket, japán és kínai elmentek, stb. Klári néni átolvad az ablakon keresztül a tájba. Vígan pattog az énekszó, sofőrbácsi engedi. Kocaturisták vagyunk mi, nem szeretünk gyalogolni, csak akkor, ha busz visz minket, járjuk be a hegyvidéket. Ikarussa russa, ikarussa russa, ikarussa russa, ikarussa busz. Akkor derült ki, hogy Klári néni kém, mikor mikrofilmet dugott az orrába. A CIA-től kapta, akkora, mint egy szőrszál. Fel lehet rá venni a laktanyákat. Klári néni számítóravassággal úgy tervezte meg az osztálykirándulás útvonalát, hogy a legfontosabb laktanyákat lefényképezhesse az orrával. A lefényképezett laktanyák kiszolgáltatottá válnak, mint a hátára fordított szarvasbogár. Magasan tartott orrát mindig pontosan abba az irányba fordította, amerre kinézett a buszból, bár ez talán bizonyítéknak kevés, mert könnyen hivatkozhat anatómiai és kényelmi szempontokra, hogy nem a szemes arkából, a perifériás látásával szemléli az elsuhanó tájat, hanem teljes arccal fordul felé. A természet, az arc fiziognómiája nyilván nem szándékosan, de ez esetben a kém tevékenység segítségére sietett, mikor ős eredeti adottságként mutatta fel, hogy az orrtengely és a szemtengely merőlegesek egymásra. Szólni kéne a kalandjai felügyelőnek, vagy írni Kádár apánknak. A titkos adóvevőt óvatosságban otthon hagyta, de orrába túrt, leleplezte magát. Stirlitz tudta, hogy hibázott. Klári néni viszont nem tudta, hogy hibázott, és mi, az Emil és a detektívek mintájára figyelőszolgálatot szerveztünk. Szemmel tartottuk Klári néni orrát. Ha beszélt hozzánk, forognia kellett, mert elsasszéztunk leselkedő orluka elől. Minket ugyan nem fognak beszervezni a rohadt imperialisták. Titkos kupaktanácsot tartottunk a hátsó ülésen. A figyelő szolgálat nem elég, tárgyi bizonyítékra van szükség. Takács Frici éjjel belopózik Klári néni szobájába. Kitépi orrából a szőrfilmet, lenne meglepetés. Kalocsán robogott keresztül az Ikarusz. Pompásan buszoztunk, de nem vétettük el, hogy Klári néni orcimpája a forradalmi ezred laktanyájánál remegve, elfehéredve kitágul, hogy minél szélesebb öblöt tárhasson a tiltott látvány felé. Majd a jól végzett munka örömteli fáradtságával bágyattan elernyed. A harckocsizó ezred laktanyája következett. Ford bennünk a tehetetlen dű. Klári néni orra kalocsán két legyet ütött egy csapásra. Láttuk lelki szemeinkkel, hogy a katonai üzemek, fegyvergyárak, stratégiai fontosságú csomópontok, hidak és vasúti átjárók, középületek, élelmiszerraktárok és víztárolók a hátukon fekve kalimpálnak, mint szerencsétlenül járt védtelen szarvasbogarak, és immár lehetetlen őket megoltalmazni. Klári néni az orrába gyűjti egész Magyarországot. Mi meg ölbetett kézzel ülünk, és ki tudja még mire készül. Előre dőlve oson a pártház kihalt folyosóján, egyik kezében mordály, másikban madárpók. Frici megkérdezte, mert hogy ezen vitatkoznánk, hogy mi a különbség a CIA és az FBI között, de Klári néni rárivalt, maradsz a seggeden. Aha. Na jó. Fogol, te még másképp is beszél. Az a fenyegetőzött, ha így folytatjuk, nem viszi el az osztályt a mezőgazdasági vásárra. Aztán persze elvitt, kötelező. Prospektusok, külföldi ül, 500 kilós disznó és a bűz. Klári néni, otthon hagytam a gázállarcom. A pavilonban szép gyümölcsök kínálják magukat. Kevesen gondolnak azok munkájára, akik ezeket megtermelik. Lengyel répaszedőgép, intenzív alma, önfelszedő csávázó. Az a modern tanítónéni, aki kiállításon szétengedi a gyereket. De hát egy kémtől mit vársz? És akkor kiderült, hogy Klári néni mégse kém. Kiderült, hogy Klári néni mégse kém. Mert akkora hibát egy CIA ügynök nem követ el, hogy elválik. Sokáig titkolózott, de mikor újból férjhez ment, a névváltoztatás elárulta. Megszűnt ugyan kém lenni, ám egyszer mind megszűnt erkölcsi lényként létezni. A válás a visszataszító lealjasodás végfoka. Osztályfőnöki óra elfhűségből. Egyetlen kérdésre sincs jelentkező. Némán, mozdulatlanul és gyűlölettel telve ülnek a padban. Legközelebb azzal próbálkozik, hogy milyen vagyok én, meg hogy milyen lesz az életem 10, 20 vagy 30 év múlva. Felszólítja Lemúr Mikit, milyen lakásban fogsz lakni, milyen munkahelyet választasz. Miklós nem akarta elképzelni a jövőt. Szép, napfényes panellakás káposztás megyeren, házsártos feleség, hat kicsiny porony. Nem kívánt a jövőről beszámolni ennek az elvált asszonynak, a morális szörnyetegnek, kurvának. Miért engedik az ilyet tanítani, hogy tovább rombolja az ifjúság erkölcsét? Miért engedik az ilyet egyáltalán tovább élni? Hol fogsz lakni? Budapesten? Lesznek gyermekeid? Berlinben fogok lakni, gondolta Miklós. Ösztöndíjas író leszek. Későn kelek az alkoholtól és az altatótól kába fejjel. Orrom tele lesz véres takonnyal. A mosdókagylóba fújom, de rácsapódik a trikomra. Így kezdődik a nap, vérrel és takonnyal tanítónéni, kérem szépen. A trikomon két kifakult transvestita, Boys are pretty in New York City. Felteszek egy teát. A konyhából anarchista szekértáborra látok, a szobából maoista törökökre. Fátyolos napfény, csupasz ágak, kora tavasz. Ez lesz, Klári néni. Pattanásig feszülnek a rügyek. A kommunistákat elkergettük, Klári néni. A kis feloszlott. Az úttörők meghaltak. Kiderült, hogy egy oltári nagy baromság volt az egész. Minek tetszett elválni? Inkább kémnek tetszett volna lenni. Jobban jár a Klári néni, ha kém. Ma már össze se házasodunk, hogy ne kelljen elválni. A visszataszító lealjasodás végfoka. Ma kellene születni a Klári néninek. Polotválkoztam, kidobom a taknyos trikót a szennyesbe, gyógyteát fogok inni, csilistea. Amsterdamban vettem, ahol a házak homlokából kampó áll ki, mert csak ablakon át tudnak költözni. Hogyan fogsz visszaemlékezni az általános iskolás évekre, tanáraidra, nevelőidre, osztálytársaidra? Kérdezte Klári néni türelmesen. De Lemúr Miki nem akarta tudni, mire fog emlékezni 30 év múlva. Miklós, ide figyelsz te egyáltalán?
1: Klári néni sokáig csak néz, mint aki kapizsgálni kezdi, mi az ábra, aztán az asztalra borul. Egy tanár nyílt színen kiterítve. Senki sem veszi a fáradtságot, hogy oda menjen. Pusmognak, amőbáznak, röhigcsélnek. 3 éve az osztályfőnökük. Lemúr Miki ütemesen a padhoz csapkodja vonalzóját. Helyet cserél Navratillal, rajcsúrozzunk gyerekek, bőgő masina. Lecserélni egy férjet, mint egy zoknit? Klári néni a tenkesnek drukkol, he? Lassan feláll. Üres tekintet. Mindegy, mit mondasz, inkább hallgass. Elcsigázott és kétségbe esett, vagy csüggett és bánatos, vagy szontyoli és durcás asszonyka a 60-as évek legmélyebb bugyrából. Valami homályos értelmű bosszú vágyból halálra kínozzák a gyerekei. A rettenetes 7. A. Másnap kőkemény vonás a szája szélén, most megmutatom nektek. Ez az erő már abból a férfiból jön, az új férj akarata, féltése, szigorúsága. Zabos a góré, lesz nem ulas. Kioszt néhány intőt, néhány felelőt bezúgat, a főkolomposokat szétülteti. Az ültetés az apropótól függetlenül nagy horderejű, egzisztenciális esemény. Az élet egy eddig ismeretlen, vadonatúj perspektívába helyeződik. Új baráti és szerelmi struktúrák képződnek. Személyiségek deformálódnak vagy teljesednek ki. Rejtett tulajdonságok törnek felszínre. Rossz tanulók feljavulnak. Jó tanulók hullámvölgybe kerülnek. Minden érték átértékelődik. Az első pad ugyan fedezék nélküli tűzvonal, de rónai a szomszédod. Matekból egy-egyen jobbra számíthatsz. Viszont vészes közelségbe kerültél Tausz Jutkához. Csak átnyúl a padok között, és tolltartód alá csúsztat egy illatos levélkét. Az osztály passzív rezisztenciába szorul. Klári néni feleltetés közben már oda sem figyel. Be vagyunk idomítva. A naplóba írogat, kiosztja a továbbtanulási lapot. Az ideges rossz kedv örök árnya. Ma már nincsenek származási kategóriák, közli hidegen, de a fizikai dolgozók gyerekeit támogatjuk, hogy íróasztal mellé kerüljenek. Nálunk nincsenek fizikai dolgozó gyerekei. A Gyulai Miki egyedül a fizikai dolgozó gyerekei. És csak találgatni tudunk, milyen íróasztal mellé fogják ültetni, mert az, hogy hülye, még 8. is pontos jével írja. Gyorsan elröpül az utolsó év. Nincs új anyag, csak ismétlés. A 7-esek lombozzák fel a búcsúzók termeit, nagy díszítési versenyben vannak egymással. Klári néni úgy tesz, mintha nem értené a célzást, mikor mutatjuk neki a kapu fölötti különös feliratot. Válásra int már az óra. Lemúr Miki ballagó párja Serei Kati. Ez meg közben hogy megnőtt, a kis pöckös. Kézen fogva ballagnak az olajzöld folyosó. Hamuban sült pogácsa a botocskára tűzött tarisznyába. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem. Mielőtt leveszik, megcsókolják a vörös nyakkendőt. Elbúcsúznak tőle. Filiszter leszek magam is. Szertári vödrökben hűsölnek a csokrok. Mi az a filiszter? Senki sem tudja. Navradil úgy énekli, miniszter leszek magam is. Jéghideg ölelések, formális puszik. Soha többé nem leszünk általános iskolások. Mostantól nem vonatkoznak ránk az iskolai szabályok, nagyok vagyunk, máshová tartozunk. A lányok, főleg akik nem tanulnak tovább, rúzsozzák magukat. Hűtlen asszony frizurát csináltatnak. És olyan fülbevalót hordanak, amitől kibodorodik a fülcimpa. A fiúk egyik délután a suli felé bandáznak. A kopogtató oda van ragadva a zöld festéktől. Kozma bácsi, a pedellus a hűvös kapuajban fűrészport seper a kövön. És akkor ők sorban leturházzák az oroszlán fejes kopogtatót. Lemúr Miki az őszi osztálytalálkozón Kárpáti Marika kezére teszi véletlenül, vagyok olyan legény, a kezét. Ciklámen színű kis kosztüm van a Kárpáti Marikán. Te miért mentél gimnáziumba, Miklós? Kérdezi. Az általános műveltség miatt, Marika. A tanárok elszivárognak, Klári néni a sarokban ül beszorítva, raglánszabású kabát, gyöngyházfényű rúzs. keserű ránc az ortőn. Egy szót sem szólnak egymáshoz.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

ez már a feltámadás, avagy a nemzet mélyrepülése. Életem egyszer már véget ért. Ez most a ráadás, ha nem is a végső, mégis föltámadás, valami morajló folytatás, melynek hullámverése mélyén ott rejlik, rejtőzik halálod, mint lakatlan képzettársítás. Ez most az utolsó utáni még egy esély. Így járkálj hát a földön, így aras, így szeres, így élj, így beszélj. Mintha hunyót játszottál volna, te szerencsés, halálod ennyi volt csak. Here comes a candle to light you to bed. Itt jön a gyertya, ágyadhoz elvezet. Antanténusz, Szórakaténusz, te vagy a hunyó magyar nemzet. Életem egyszer már megfőtt, véget ért. Életünk egyszer már véget ért. A magyarokat kiirtották, a nagyhatalmak és kishatalmak, az októberi forradalmak, az Antant és az Antanténusz, a dombocskáját árusító magyar kurv, vagy mondjuk Vénusz, elvitt minket a háború, az árulás, a drágulás, a dögvész s a születés szabályozás. A folytonos hadviselés önmagunk ellen, s a zuhanás át a történelmen, szebben mondva szabad esés, vagy még szebben mély repülés. A körúton szél lengett vadvirág, és ott, ahol az ország háza állott, ott sárga arcát most egy búzatábla a fénybe szórja, cséplőgépre várva, s a vár helyén most csőszkunyhó vigyázza, hogy vadkecske a szőlőt meg ne rágja, s a moszkvatéri metroállomásban meggyűlt a víz, s odajár éjjelente egy öreg őzbak inni egymagában. S Kolozsvárt a főtéri lovasszobor, bezúzott arcában két bogyó úgy remeg, mint forró vaslapon hideg eper szemek. Így nézett ki a nemzet halál, bevégeztetett. És lám csak, mégis új esélyt mérlegelhetünk, új esélyeket. Ránk néz a jövő, fölteszi szemüvegét, a tényeket. Fölfordulás, föltámadás és számvetés és számadás. A föltámasztottak száma úgy 10-15 millió, s ha nem túl nagy is, de mégis van ismét olyan ország, ahol az adjon Isten magyarul viszonozzák. S hallasz megint magyar szót Visegrádon, és működik a Moszkva téri metró, s megint áll Mátyás szobra Kolozsváron. Jövő időben ragozott igék, ti, tettek hátizsákjai. Szónoki ez a vers, és elég hagyományos. Bár, hogyha elolvasná, hümmögne Arany János. Hát mérlegeld, és járd körül az új esélyeket. A minap jól kivesztünk, s köztudott, kihalni összesen csak egyszer, vagy legfőnnek csak még egyszer lehet. Itt jő a gyertya, ágyadhoz elvezet, nem lehet kétszer is megúszni a nemzeti szívszélhűdést és hasonló betegségeket. Jövő időben ragozott igék és főnevek átvilágítják, mint a röntgen sugár, a kerteket és nyelvtankönyveket. A tények szemüvegén át figyelnek téged. Ne habozz sokat, várja, hogy szót kérd és szavazzál benne a történelmen s időn át létező összmagyar országgyűlést figyelni. Vladimir és Ösztrogén. Gyermekvers. Petrának és Köncei Csillának, aki a kolozsvári táncházat vezette, majd a gyermekek táncházát, míg azt is be nem tiltották. A szevillai bordély falában éldegélt egy csontváz és egy mordály. Nevüket is megsúgom, Borzadály és Mordehály. Tente baba tente. Egyik napon arra mén Vladimir és Ösztrogén. Örült nekik, úgy bizám, a sok hidrokurtizán. Megtelt vígsággal a bordély, folyt a sör és szólt a bordal. Jól esik a hideg sörhab, még ha nem is Bayer is, isszák is a törzs vendégek, Chopin is és Haier is. S noha jutna mindenkinek
Vladimir és Ösztrogén összevész az osztrigán. Ekkor lépnek ki a falból Borzadály és Mordehály. Tente baba, tente. Megszeppennek a vendégek, ajajaj, hajajaj, itt a nyakunkon a baj. De a két csúf szerzemény kifordul a házból, keresztet is vet nekik három lelkipásztor. Kihalszik a hegedű a tánc óvodából. Gólya, gólya, gilice. Slám a rusnya csontváz, meg a másik fajzat, rázza magát, kontráz. Ebugatták, benne vagytok derékig a pácban. Vége legyen azon nyomban, mi ez itten? Tánc van? Tente baba, tente. Szevillában, szerencsére, tudja minden kisgyerek, semmi baja nem lesz annak, aki sosem pityereg. Ki apjának szót fogad, és anyának is jó fia, vigyáz rá az óvonéni, cápafejű Zsófia. Most aludj szépen, aranyom, ez mind csak mese volt, nem jár csontváz a falban, s nem a mordály csaholt. Nyugodt lehetsz, a kisgyerekek álmát sokan őrzik, vigyázzák. Janicsárok, villők, cápák, vasorrubábák, Jágó bácsi, harmadik Richard, s a drága jó Heródes bácsi is. Születésnapomra. Ma 32 lettem én is. És mennyi van még hátra? Beleolvad a számítás a sűrű éjszakába. Isten a van s a nincs között, s a gumiban is létezik. Forgolódik a gumibot, álmában rám emlékezik. A gumibot is aluszik, s a társadalmi tudat is. Máma már nem hasad tovább. Hibátlan rímekben ragyog e versnek belső égi mása. Az éjszakában megbúvik az erkölcs nap fogyatkozása. Szemedben fűnő kedvesem, árnyékvető reája, látásodban a félsz füve és geometriája. A napfogyatkozás sötét ernyővel földet ér, de ébred a mértankönyvben egy másik féle tér. Szabadabb távlatú és igaz mértanú, amelyben van tavasz és nincsen vétasz. 7 éve így beszéltem én. Levelem ne cenzúrázza börtönőr, s a fal se legyen nagyon-nagyon tömör, és nyíljon az események s dolgok közt annyi rés, amennyin átférhet épp a kéz, s a kés. S úgy 5-6 éve nem estem el én a harc mezején, nem folyt az ifjúi vér ki szívemből. De aki akkor szeretett, azóta már nem szeret. S levelem cenzúrázza börtönőr, s a fal is áll, s nagyon-nagyon tömör, s nincsen az események közt annyi rés, amennyin átférne még a kéz, s a kés, de egyszer csak lehull a fal, kövével és tégláival, s egy távcsövet találnak ott, s egy sűrűn gépelt űrlapot. Űrlap. Nemzetisége. Csángó egyiptomi, és részben volga német. Anyám kopt volt, az apám csángó. Hova szeretne kivándorolni? Mondanám, ha itt most közhelyel élhetek, mondjuk a jövőbe mennék, vagy élnék a múltban, s ha lehetne, a jelenben is szeretnék. De nem az számít, mikor és hol és mennyit. Mit követett el ellenünk? Orwell szavával elmebűnt. Állampolgársága. Az volt hazám, ahogyan éltem. Haza a magasban s a mélyben. Szabadság nyelvtana, szabadság levegője. Ki ilyen levegőt szív, nem tud aludni többé, se nélküle, se tőle. Virrasztva él, álmatlanul, és célba lő, s nyelvtan tanul. Vagy épp az eget kémleli, az árnyékból kifejlő, hatalmas csillagmondatot, mely egyszer érzi feljő. Azokhoz szól, akik remélnek, s hisznek a költő
énekének. Az író és a bíró. Így éltem. Rosszul? Jól éltem? Éltem. Hol volt, hol nem volt? Én vepszeköltő voltam. Hol voltam, hol nem voltam? Én inkeri öregasszony voltam. Vállamra szárnyat ragasztottam, hátamra tollacskát ragasztgattam, megszületetlen vepsze angyal voltam. Röpködtem itt ezen a réten, tülruhában és tollruhában. Szerelmek és bőrkabátok kísérték az életem. Könnyű volt-e élnem így? Létem meg nem mérhetem. Éltem, mint Liv a living roomban. A drótot az orvos javasolta. Benő az ember fejelágya. Bölcsen már fél pohár lété vízzel issza a felejtés elleni tablettákat. S lehull a szárny, a toll, a tüll. Lonc nő a réten, árny figyel a hegy mögül, a fák közül. A tablettában három szó lakik. Lonc nő a réten, eltakar. A kiáltásod eltakar. A rétre árnyék lép elő, kilép az árny a rétre. A három főnév eltakar. A lét, a lonc, a léte. A rét. Drót járja át a szív izomzatát. A szívizmokat drót járja át. Nem tudod már a házbért sem fizetni. Eréten volna jó találnod keskeny és végleges hazát. Kihagyó, hibás ütemek, szivattyú, távoli beszéd, mindegyre elfulladó, légszomjasan, de dolgozik még nyilalva, rángatózik a drót, a szív, a szó, a fű alatt. Miféle nyelv ez? Ezen a nyelven hallgatsz majd, barátom, mikor majd hallgatni fogsz. Mikor majd szívedben dróttal, szádban tablettákkal, a fű alatt forgolódsz, s ragyogsz, ez az a nyelv, amelyen nem fizetsz, barátom, vagy fizetsz a császárnak adót. E nyelven szól az élő holttest, meg az izsor és lűd, s a vót. Tükre előtt a temetőben a jelző jelzi még a szót, szépíti magát még a nyelv, a vepsze nyelv, a lűd, a vót, az inkeri, a vót, a lív. Lüktet a rím, a drót, a szív, véres a géz, a vastüdő. Nem fizetsz házbért, házadót, tiéd a fű, a rét, a drót. Példázat az illúziók hiába valóságáról. Néhány héttel ezelőtt egy budapesti belvárosi iskolában Radnótiról tart órát a tanár. Az osztály nem is annyira passzív, inkább ellenséges közömbösséggel hallgatja a magyarázatot. A szenvedés nem rontotta meg a költőt. A lélek nagysága, a szó nemessége, az ember méltósága. Az utolsó versek a halálból küldött palackposta. Tudjátok, honnan kerültek elő? Csönd. A tömegsírból. Ekkor megszólal valaki hátulról. Hát ez még ott is írt. Radnóti biztosan megbocsátotta volna ezt, de te nem tudsz annyira elnéző lenni. Hát érdemes? Az írástudók, morfondírozol, a vót írástudók. S erre minduntalan az jut eszedbe, mint rím, a fáradt halál, der müde tod. A rákkórház környékén sétálgatsz ezen a szentestén, lévek a Lebensraumban, mit hoz vajon a holnap? Ekkor megtörik a csönd. A kivilágított épületben hirtelen harsány, mindent betöltő, rekettes, de öntudatos dal hangzik föl 10-15 torokból, és az ének helye hulyázó és áhítatos, gondtalan és keserves. Nem kétséges, ki énekel, miféle kórus ez. A rákosok dalárdája.

Radnóti Miklós, à la recherche. Régi szelíd estét, ti is emlékké nem esettek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott ündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján. Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürke barátok a szép szemű karcsú pohárból. Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrunk tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt négyike társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverre

0: minek az apályok s a felhőke, búzs danaid a lányok s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek? Miért a múltak? Miért a lámpák? És miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vedd példának a piciny fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszáll? Miért szárad le, hogyha újra nő? Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakom vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, lesz szolgája, hajdan bujkálva később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig. Vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljen, és meg nem hallja.
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
2: Ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincére, széls víz csap a csupasz szőlőtőre, ludbőrzik az agyagos dombőre, elomlik, és puha sárrá rothad, mint mezitlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silányföldre, talán csak hogy csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve puha dunnánk, makulátlan párnánk, s mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, amik nem akaródzik lefeküdni, szépen sétálnak az ágy tetején, ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új. S mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már vá,

áldását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsúízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem émulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eresztettem, az a madár vissza sose reppen. Lombom, ami lehullt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja. Száradt tőke, únt, tavai vendég, nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni. Ó, jaj,

édes az otthon. Mikor a szőlő leve budján barnul a fanyar berkenye, kalászt szentel a dűlő útján az egyház, az Isten menye. A nap aranysávot vet a falra, s a vidám iskolás fiúk táska fület lóbálló raija a tanteremből rétre fut. Édes az otthon. Mikor a zsaluk leeresztve, mert fél homály kell, nem üveg, lord hűs kövön nyelvet eresztve, hemperg és áll a létsüveg. Kereszt útnál, hol tó csapottcsant, máskor most por füstölg eléd. Izzadtan áll meg, s levest locsant az ebédet vivő cseléd. Édes az otthon. Mikor a nappal megint enyhe, mikor az ember újra víg, mikor csupán a beteg renyhe, amikor a diót verik, mikor szellőztetik a pincét, s a gazda a tanyán időz, őrizni a hegyeknek kincsét, fényes fokossal jár a csősz. Édes az otthon. És mikor a kályha tüze pattog, mikor a szoba jó meleg, halkan a régi óra kattog, jégcsapot olvas a gyerek. Benn nyájas körtől víg az asztal, s a meghitt lámpa gyűl korán. Bár új hó ablaknál marasztal, merengni lepke záporán. Édes. A tölgyek alatt.

Babics Mihály, Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradó patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ér az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé. Bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgálja hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örökcet hal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.

Jónás könyve. Mondta az Úr Jónásnak, kelj fel és menj Ninivébe, kiálts a város ellen. Nagyott a baj, megáradt a gonoszság, szennyes habjai szent lábamat most. Szólt, és föl kele Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühellé a prófétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magányi, sem hogy a feddett népség megkérdezte. Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtet Tarzis felé, megadta a hajóbért, tudván az urat, mint tolvaj a tóhó. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámpalakból, mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árboc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcshajósok eszüket veszítve, minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sóslé, ki-ki a maga istenét üvölté. Jónás mindent kiadva, elcsigázva, betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, ott zuhant bódult félálomba végre, gurítván őt az ázott, rengő padlott. Így lőn, hogy a kormányos belebotlott, a deszkákat vizsgálva, s rája szólt. Mi dolog ez, hé, te nagy alható? Ki vagy te? Kelj föl, kiállt a keserves istenethez, talán ő megkegyelmez. Vagy istenet sincs? Szólj, miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a beszedelmet? Mely városval polgárának büdös, s e fene vizen át velünk, mi végre jössz? Ő mondané ki, zsidó vagyok én, s az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni őket. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek és keserű medjen, békében, s az Isten is elfeledjen. De a kormányos gyükkel csapta vissza. Mit fecseksz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő, és hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk, mert nem tűröm hajómon az ilyet, akit mit tudom, mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket. Magad mondod, hogy Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a zsidót! Már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta, mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb kit titkos súlyú bűnöm. Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, rukk, pusztuljon, aki nem kell! Nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta hétkét. Már a hajósok térden csúszva, két rét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, és a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a már.
az Úr pedig len készített vala Jónásnak egy hatalmas cetvalat, és elküldte tátott szájjal, hogy benyelné halacs vizet veder szám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre hosszant Jónás simán s egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árva haj nem görbült. Ájultából csak hamar fél ébren pislogott ocsúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakában. És így jutott a szörnyléd belsejébe, vakringások eleven bölcseibe, és lakozék három nap, három éjjel a cethasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kigyózó lángjai gyulattak, mint fullat néből pincetűz hatában. És könyörge Jónás az ő urának a halból mondván, kiáltok te hozzád, hajj meg, Isten, mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál vala engem a sötétbe, stengered örvényébe vettetékbe, és körülvett a vizek veszedelme, és fű tekeredett az én fejemre, bőhullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szállván, ki fencsücsültem vala koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hányvet hánykódú vized, s nyálkás húszáraiba zárt egyszer. Lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt, a roppant haltest lihegve, dobogva, szokatlan terhét ide-oda dobta kínjában, míg Jónás émelyegves étlen tovább üvöltött a büzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, uram, engem, sarak aljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra, sóvár tekintetem milát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten! Rejteztem én is előled, hiába! Utánam jöttél tengerviharába, engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfabb mélybe hulle szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, ha már e halban sós hús lett belőlem. Ekkor nagyot ficánkodott a cethal, Jónás meg visszarugott dupla talpon. Új fájdalom vett mindkettőn hatalmat, a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mondta Jónás, ki táncoltat engem, ki az, aki nem hágy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengeret csavával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával, mert megfogyatkozott bennem a lélek, de az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz, záraim kizárod, s csahos szókkal futok zargatni nyájad. Mert imádságom elhatott te hozzád, és végigjárta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti. Így szól a Jónás, és
eljött a negyednap, és akkor az úr parancsolt a halnak, Jónást a szárazra kivetette, vér, zsír, epétokába közvette. S mondta az úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj, a nagy Ninivé meg se állj, s miként elédbe írtam, prédikálj. S fölkele Jónás mendén Ninivébe, melynek 3 nap volt járó vidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargós utcáiból nem talál. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, s az árusok közt, akik vadszakállát és locskos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn kórusban nevették, kiáltott, mint az úr meghagyta, ekként. Halld az egek urának istenének kemény szózatját, nagy Ninive, téri meg, vagy kén kövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, töröltek, meg ettek, s Jónás elszelett búsan és riadtan, az áporodott olaj és dinnyezott. Másodestére másik térre ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kigyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas ülés sorok csúcsára hágván olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték a színre bikalé. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az úr imígyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva böjtött. 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzá simultak, halbüzét szagolták, és mord lelkét merengve szivatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve 3. a királyház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, üsgvén köröttük szép rabszolgasok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékot. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyérfű szomjas zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett jósaru nélkül a talpa megégett, ott megfogadta. 38 napig böjtölves imádkozva ott lakik, s
Nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne-lenn az égveres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagy vártornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden ninivei, maga és apja s anyja, fiai és lányai, húga öccse, nénye bátyja, mint hajdan a Jeroboám családja. S azon túl 38-ból visszamenve, a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az Úrhoz. Halt hatalmas, híres bosszú álló, szavamra hallgass. Elküldtél engem, férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. De böjts, jámborság néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Csak hogy a gonosz fittyet hágy a jóra. Lám, megcsufoltak egek alkotója. Szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, uram, sújtsd le őket, írtsd ki a korcsfajcs gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre. S elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel, és a tél, és az este, Jónás egész nap az ég alját este. S már a láthatár elmerült az ében, s egy árva ház sem égett Ninivében. Mert látta az Úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik, mint a jó magha termőföldre hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. S gondolta, van idő, én várhatok. Előttem szolgáim, a századok fújják szikrámat, míg lány lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja, a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondolá az Úr, csak ezt nem tudta Jónás, s azért felette megharagú vék, és mondta, mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még, s én számról számra közlém pontosan, s most szégyenben hagytál, hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Tarziszba futni. Mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem él. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe napkeletnek, árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indái ott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alul leshetett Ninivére fátylában a nagy fények fonta ködnek. S örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel, hajnaltájra szerzett a nagy Úristen
egy kicsinke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonnyá fonnyadt, ami nagyra felnőtt, nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt. S akkor az Isten szerze meleget, s napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hívsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattá szédítette, úgyhogy immár úgy érzé, minden körülötte himbál, mintha megint a hajón volna, gyomra kavargott és gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte csak, lelkem vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek. Mondta az Úr Jónásnak. Lásd, valóban méltán búsulsz s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövértök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. S felelt kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, míg csak élek. Mondta akkor az Isten. Te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, és egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elheveltél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázadok folytán épült valafel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A város, amely mint egy fáklya égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vadszele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva, türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széjjel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezén.

0: De hosszú esztendők teltek, még elmíg megfogott a vakmerő gondolat, a fölszaporodott töredékeket teljes magyar dentével egészíteni ki. Ez a gondolat több mint egy évtizedre rabbá tett, és ez az évtized, mintha nem is munkában, hanem lobogásban telt volna. Dantének még fordítása is az alkotás hatalmas élményét adja.
1: És milyen a kapcsolatod az új Itália szellemi életében?
0: Az olasz irodalmat eleinte csak Dante kedvéért kezdtem tanulmányozni. Először jóformán csak azt olvastam, ami Dantéval összefüggött, a kommentárokat, a Dante irodalmat, Dante közvetlen előzőit, a középkori olasz költészetet. Mert Dantéból már nagy és gazdag múlt árad a jövőbe az egész középkori, sőt az egész ókori latin kultúrának csodálatos múltja. Igazad van abban, amit mondottál. Az olasz irodalmat mindig az egész latin kultúra összefüggésében láttam. Ami igazában a földközi-tengeri kultúrát jelenti, melynek még mi magyarok is növendékei és részesei vagyunk. Milyen öröm volt felfedezni aztán, hogy ez a pompás és otthonos latin kultúra, a Vergilius és Dante kultúrája nyelvben és hagyományokban is diadalmasan él tovább mindváig, megszentelt régi hazájában, a tündéri Itáliában.
1: Kik érdekeltek az újabb olasz irodalomból?
0: Természetesen elsősorban a költők, a Leopardik, a Pascolik, akiknek már neve is és említése is jelképezi az olasz és latin kultúra egységét és töretlenségét. De érdekel maga az egész olasz irodalom gyönyörű folytonosságában, maga az olasz nyelv ősi és örök fiatal zengésében, a latin szavak zengésében, melyek szinte épp olyan otthonosnak érzek, mint a magam nyelvének zengését. Szeretnék még jobban benne élni, mint amennyire ma benne élhetek, s remélem ez a Sanremo-i tavasz megint közelebb hoz Itáliához, az olasz irodalomhoz és az egész mediterrán latinsághoz.
1: Emberileg és irodalmilag foglalkozol-e még Dantéval?
0: Csak a napokban dolgoztam át fordításomat egy új kiadás számára, mely összegyűjtött munkáim sorozatában jelenik meg. Emberileg pedig sohasem állt még a latinságnak ez a nagy balnoka oly elevenségben és közelségben előttem, mint manap. A olasság egységének nagy költője, az emberi egység költője is, a katolicizmus nagy költője, nem csak költője, hanem egyúttal harcosra. Az ő szenvedélyes és nemes állásfoglalása az emberiség politikai vajudásaival szemben, s minden poklokat megjárt, minden magasságokba fölemelkedő embersége ma többet mondhat nekünk, mint valaha.
1: Szóval mindenképp lemégy Sanremóba.
0: Mindenképpen le szeretnék menni. Hosszú betegségem óta ez lesz az első nagyobb útam. A meghívás egészen váratlanul ért. Az embert ritkán éri a váratlan öröm, az ilyesmi mindig úgy hat, mint a tündérmese. A tündérmese azonban csak ott válhatik teljessé, a gyönyörű Sanremo tavaszi pompájában.